0: Aztán itt van Charybdis meg Scylla, azok is nagyon ijesztőek, és akik valóban nincsenek, mit mondana Nietzsche erre a filmre, hogy az istenek halottak? Tulajdonképpen a 97-es változata teljesen ellentétes, mert ott valóban az istenek akarata, haragja, jó indulata áll a középpontban, nagyon szépen fölvonultatja, mint Athénét, Hermész, Aiolos szélisten is megjelenik, kedvenc figurám. És ott elhangzik ez a mondat, hogy elfelejtett, hogy istenek nélkül semmi az ember. Azért, na most itt ebből semmi nincs.
1: Ez azért érdekes, hogy Nietzsche-t behozod, mert a Hamvas Béla a Száz mű című könyvében azt írja Homéroszról, hogy természetes kiegészítése Nietzsche, aki nem egyéb, mint a hátsó gondolatok Homérosza, és Homérosz a hátsó gondolatok nélküli Nietzsche. Mindkettőjük nagy víziója az igazi ember, az eredeti ember, a teremtő kezéből frissen kikerült még harmatos ember, Achilleus, Odysseus és az Übermensch.
2: Szép, de szép.
0: Egyedül Athéné, ne haragudj, egyedül Athéné jelenik meg a filmben. Ő is, mintha egy trójai nő alakjában jelenne meg, aztán a végén egy metaforikus ábrázolással lefejezik. Tulajdonképpen a görögök a saját törvényeiket szegik meg, és ők maguk ölik meg a saját isteneiket, ez gyönyörű. Bár Zendaya jelenléte számomra elég karcsúra sikeredett.
2: De hát ő maga is nagyon szép.
0: Nem nagyon tetszett az alakítása, de az biztos, hogy van egy felemás ábrázolás az istenek kapcsán.
2: Aranyszabálynak hívják, az aranyszabály az a ne tedd másnak azt, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek, vagy pozitívan mondva tedd másnak azt, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Ennek egy szűkített változata azért a vendégbarátság, ami a vendégségre mondja ugyanezt. Van egy mögöttes gondolata, ez pedig az, hogy ha te szenvedsz hajótörést, akkor téged is be fognak fogadni és segíteni neked, tehát te is előlegezd ezt meg, tehát van egy ilyen kölcsönösségi szabály benne, de még egy hátsó gondolat van, még pedig az, hogy az istenek azok néha árruhában, ezt teoxéniának hívják, jelennek meg. Egyébként a kereszténységben is szentekről, másokról hallunk több ilyen történetet, tehát nem Mátyás tudod, király. Hogy igen, nem tudod, hogy az, akit befogadsz, az nem egy istene, és ezért érdemes befogadni. Itt azért a bencés regulát a kérők kapcsán érdemes megemlíteni, ahogy a magyar mondás mondja, akármilyen kedves vendég 3 napig untig elég, a regulában is ezt olvassuk, 3 nap után vagy elkezdesz dolgozni vendégként a kolostorban, tehát megszűnik a vendégbarátság, vagy pedig tovább kell állnod. Tehát nem lehet így élősködni, 10 éven keresztül ott mulatoznak. Én ezt picit elnagyoltnak éreztem, de ez nem Nolannel szembeni kritika, inkább ez egy komikus vonás az Odysseusban szerint.
1: Én jelezném azt, hogy itt azért nem csak Odysseus története van, mint ahogy most már átmentünk Ithakába. Itt 3 történettel van dolgunk. Ugye az első az Odysseusé, hogyan jutok vissza hazámba, házamba. A Penelope kérdése, hogy hogyan tartom meg a házat, amíg a férjem vissza nem ér.
2: A
1: Télemakhosznál meg, hogy hogyan találom meg az apámat, de talán az is, hogy hogyan veszem majd át a helyét. Ha apám mondjuk nem jön vissza, azért ez nem egyszerű helyzet, és akkor így különböző műfajokban vagyunk, mert hogy Odysseusé az egy kalandregény vagy road movie, kivéve mondjuk Kalipszónál, ami átmegy egy ilyen pszichológiai, nem tudom.
0: Igen.
2: Az eredeti műben éjjelenként őt megerőszakolja ez a nimfa, ez a filmből ez hiányzik, pedig
0: vevők lettünk volna rá,
2: csak a modern érzékenység.
1: Mondják, hogy ez egy aszexuális.
0: Kevesebb teológia kellett volna.
1: A Télemakhoszé viszont az egy krimi nyomozás, és egyben egy felnövés történet. Persze ugyanaz a kérdés felmerül bennünk, mint a Megáll az időnél, hogy hogyan lehet apa nélkül rendesen felnőni. Szóval ez egy külön megérne egy elemzést, Télemakhosz sztoria.
2: Csak vízből jegyzem meg, hogy nem sokáig élvezik egymást, tehát a film végén néhány nap után már el is hajóznak nyugatra, bűntudattól gyötörve. Tehát az apuka az gyakorlatilag elmúlt 20 évben 3 napig volt az ő életében.
1: De az egy fontos 3 nap. Igen. Megmutatta, adott a feleségének is, meg a fiának is egy trélert a trójai háborúból. És akkor a harmadik pedig Penelope történet, ami meg egy ostromregény, vagy kamaradráma. És nekem azért érdekes, ha belegondolok, mert ostromregény. Tehát, hogy Penelope az átéli a trójaiaknak a történetét kicsiben. A sok kérővel szemben. Ugyanakkor, ha már ezt itt szóba hoztam, Penelope-t, ugye minden férfi ilyen nőt szeretne, aki 20 évig vár rá, de hogy nem csak Penelope akarja Odysseust, hanem minden nő. Tehát a Kalipszó is, meg a Kirké is.
0: Akarja, de nem úgy akarja, ahogy az eredetiben akarja, tehát valóban elhangzott, hogy ez a film aszexuális, és akkor ez... Most mondanám, hogy legyen egy kritika, de valószínűleg a Nolan ezzel teljesen tisztában volt, hogy az Odysseusnak más részeit, más tulajdonságait domborította ki, de számomra ez mondjuk egy hiányosság, hogy itt elmarad a női nem oldaláról érkező csábítás, kísértés, hiszen az akár Kalipszó, akár Kirké esetében egy plusz súlyt ad Odysseus döntéseinek, hogy ő a fiatalság és az örök szerelem ígéretei helyett a családját választja. Ráadásul ugye itt Odysseus nagyon rendkívül esendőnek van értékelve, leginkább mint vezető és mint háború stratéga emlegetjük föl az ő felelősségét, de hát az eredetiben ő a férfiúi házastársi kötelességeit is megszegi, tehát ez beleférne a képbe, hogy még meg is csalta
1: felelősségét. Nekem ez a Kalipszó sztori egy picit érdekelne még, tehát nyilván nem mindegy, hogy Odysseus egy poligám világból érkezik, ahol, tehát a mi monogám elvárásunkból fakad, hogy a nő várja a férfit, bár a mai világ azért kezd mégsem ilyenné válni, azért ez a hűtlenség világa is, amiben élünk, de mondjuk egy 50-100 évvel ezelőtt azért a nők hazavárták a férfit, de egy poligám világból nézve azért sokkal jobban elfogadjuk azt, hogy Odysseus 7 évet várakozik Kalipszónál, és az sem mindegy, hogy ez a Kalipszó ez droggal kábítja el Odysseust, vagy a saját szemével, vagy nincs kábítás.
2: Igen, és hogy ki akarja, a filmben úgy van előadva, hogy Odysseus akar felejteni, ő szereti nagyon ezt a lótuszt, és nem a Kalipszó adagolja neki sutyomba.
1: Zárójét össze vannak vonva a három sztori, és a lótusz evők.
0: Igen, meg a fajákok szigete.
1: És akkor itt a Homérosznál elvileg ez a sziget, ez egy paradicsom, a filmben meg inkább sivatagi, tehát nem biztos, hogy annyira maradnánk, de lehet, hogy...
2: A vendégbarátság végére még fontos odarakni, nem tudom, hogy ezt a Nolanék találták-e ki, hogy a trójai falu is úgy van ábrázolva, mint ami megszegi a vendégbarátságot. Tehát az ő bronzkori civilizációkat összetartó alaptörvényt, hogy adok egy ajándékot, azt beviszik, és örülnek neki, ez volna a vendégbarátság.
0: Ajándéklónak nem nézték a fogát.
2: Sajnos nem nézték. Érdekes.
1: De ez tök jó, hogy mondod, ebben még sose gondoltam bele, hogy egyszerre a leleményességet tartjuk számon Odysseusról, de hát erre kevés jó szót, mi a jó jelző? Tehát ez egy végtelenül cinikusan...
2: Átveri őket a palánkor rettenetesen.
1: Ez egy szélhámos. Ez egy pszichopata szélhámos az Odysseus.
2: És ő erre rá is döbben az Odysseus. Akkor még ez fontos gondolat, mert ez a film, akkor lehet, hogy ez a harmadik gerince az egésznek, hogy itt a bronzkori összeomlásról van szó, tehát egy civilizációs, akkor ebben is modern, mintha Nolan arról is beszélne, hogy valami most itt a 21. század második negyedének a kezdetén összeomlik, a nyugat alkonya van benne, mert hogy ha nem tartják be a civilizációs alaptörvényeket, jelen esetben a vendégbarátság törvényét, akkor összeomlik a civilizáció, és nekem a tengeri népekre vonatkozó megfejtés is nagyon tetszett, hogy azok, mert nem tudjuk, kik azok a tengeri népek, akik földultak egy csomó, de lehet, hogy a Trójából hazatérő görögök, tehát mi vagyunk, akik a saját civilizációnkat földultuk.
1: A fajákok elhagyása az azért fontos klasszikus filológusok szerint, mert hogy a mítosz hőse ott lép ki a saját mítoszából, és akkor felvetődik az, hogy akkor, ha ő saját történetét meséli el, akkor biztosan el kell hinnünk azt, amit ő mondott. És ez egy nagyon-nagyon fontos pillanata az Odüsszeiának, és ez, mármint a
2: de hogy Odüsszei is meséli a saját történetét, azt mondod? Mert ugye ebben a filmben úgy van előadva, többször is utalnak rá, tehát nem tudunk semmit Odüsszeuszról, eltűnt valami szigeten, azt se tudjuk, hogy hol van, Ogygia szigetén, de róla kitalálunk történeteket, vagy legalábbis lehet, hogy nem kitalálunk, de mesélgetünk történeteket.
1: Ott mesélnek róla, és aztán van, elsírja magát. Elsírja magát, amikor hallja Pánő Démodokosz énekét, és akkor, amikor ezt észreveszik a fajákok, akkor kérdezgetik, hogy ő kicsoda, és szépen elkezdi mesélni. Szerintem nem csak a Trója ostromát, hanem a saját bolyongását is.
2: Miért nem úgy szólnak az istenek, hogy mi is megértsük? Odüsszeia, Christopher Nolan 2026. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Walter Bálint.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozott ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig csak az európai kontinensen. Mindenek előtt viszont egy egészen más témával kezdjük. Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, első alkalommal egyébként egy akkumulátoros elektromos repülőgépről van szó, úgyhogy nézzük meg, hogy egészen pontosan hogy néz ki ez a rekord, amit felállított. A 27 perces út során 335 méteres magasságot ért el, majd egyszerűen visszatért. A teljes úthoz felhasznált energia költsége kevesebb, mint $5, azaz nem egészen 1600 forint volt, mert hogy elektromos repülőről van szó, írja a National Geographic az oldalán. Egyébként egy svéd kísérleti gépről van szó, amely augusztus 12-én szállt fel egy New York állambeli repülőtérről. A gép neve X1, 32,3 méteres fesztávolságú, maximális felszálló tömege meghaladja 11,3 tonnát. A gépet nem utasszállításra szánják egyébként, hanem repülési adatok gyűjtésére és az elektromos hajtásrendszer tesztelésére. A tapasztalatokat már egy nagyobb, kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légi közlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légi közlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légi közlekedés a globális széndioxid kibocsátás mintegy 2,5%-áért felelős, és a klímára gyakorolt hatása ennél is nagyobb, többek között a vízgőz és a kondenz csíkok miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon jó lenne, ha minden repülőgép elektromos repülőgép lenne, akár már holnaptól, viszont az elektromos repülőgépek előtt nagyon komoly műszaki akadályok állnak. A legnagyobb probléma az akkumulátorok energiasűrűsége. A repülőgépek számára döntő fontosságú, hogy minél több energiát minél kisebb tömegben tudjanak magukkal vinni. A kerozin kilogrammonként még mindig nagyságrendekkel több energiát tárol, mint a korszerű lítium-ion akkumulátorok, miközben az akkumulátorokat nem lehet egyszerűen menet közben újra tölteni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk arra az elektromágneses vonatra, amely gyorsulási rekordot ért el. 5,3 másodperc alatt gyorsult fel álló helyzetből 800 km/órás sebességre, ezzel egyébként saját rekordját is megdöntötte, és megközelítette egy utasszállító repülőgép utazó sebességét. Ha ez a vonat így haladna, akkor ebben az Egyesült Államokban mondjuk New Yorktól Los Angelesig 5 óra alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra, a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly év végén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világsajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km/órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mező segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal, egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgy feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madarak könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Ráküldték a daganatsejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horváth Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutató csoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel

0: Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a szegedi kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben. A módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén. Írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is, úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek

0: hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik, a jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetekben a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét, az élőhelyek ökológiai állapotát és sebezhetőségét, továbbá a tározók kapacitását is csökkenteni fogja. Ezek mellett érdemes külön a folyóvízi élőhelyek megszűnéséről is beszélni. Sok őshonos élőlény mára eltűnt vagy visszaszorult, hiszen a duzzasztók fizikai akadályt jelentenek a számukra. A duzzasztóművek önmagukban nem tekinthetők egyébként jó vagy rossz megoldásnak, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hatásuk erősen függ a helyi adottságoktól és a hasznosítás céljától. Ennek tekintetében a jövő vízgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sósivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőrjéről van szó, tehát aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam ezen a sósíkságon, 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. a területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található, ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte. Az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban, ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben, összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a délnyugat Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. Vegetáció tűznek nevezünk egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma, az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. A folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens, a nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. És Traster Andrea vagyok, már a búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi tudományos magazin alkalmával is.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Mózes 3. könyvébe, és ott a 18. vers fejezet első 5 versében a következőképpen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ne cselekedjetek úgy, ahogy Egyiptomba szokás, ahol laktok, és ne cselekedjetek úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ahová beviszlek benneteket. Ne kövessétek a szokásaikat. Az én törvényeim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet tartsátok meg, és azokat kövessétek. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk, én vagyok az Úr.

0: Kedves Uram, Te tudod, hogy megrázó hallani a Te igédnek ezt a szakaszát újra és újra, hiszen nem azt ígérted, hogy egy olyan területet adsz a Te gyermekeidnek, amelyek a területből következően tiszta, nemes, és ott nem is lehet elrontani a dolgokat, hanem azt mondtad, hogy beviszed egy olyan területre, ahol másként kell élni, de nem az átvétel miatt, hanem azért, mert tőle tanulunk. Te tudod, Uram, hogy nekünk mai hívőknek is mekkora kísértésünk van a világhoz való alkalmazkodásra, az eltanulásra, a másolásra. És milyen sokszor nem vesszük észre, hogy miközben asszimilálódunk, közben elveszítjük az identitásunkat, elveszítjük a küldetéstudatunkat, elveszítjük a kapcsolatunkat veled. Segíts komolyan venni, hogy Te vagy az Úr, és úgy élni és úgy járni, ahogy tőled tanultuk. És segíts egymásnak is azt adni át, amit tőled tanultunk. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak bennünket, szeretettel köszöntjük őket is. Elértünk a 9. tanulmányunkhoz, az élet forrásáról van szó. Az élet, amely Istentől jön. És ez a Biblia tanulmány ezt próbálja kiemelni, hogy a vagyok, aki állandóan van, aki volt, van és létezni fog. Ő az élet forrása, ő az, aki az életet adja és továbbítja. Mi nem azért születtünk meg csupán, mert volt egy édesanyánk, meg egy édesapánk, ez biológiailag lehet, hogy így helyén is van. De a születésünk az az Isten élet forrásából fakad. És minden vallásos szülő a gyermeket áldásként, az Istentől kapott áldásként fogja fel. Tehát Isten az élet forrása, és most erről fogunk tanulmányozni, ezt fogjuk tanulmányozni. Benne volt az élet vasárnapi gondolatunk, János Evangélium 3. fejezet 14. versétől 17. verséig. Székely Marika.
2: És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
1: És van a János Evangélium a 6. fejezet 40. verse, kérlek azt is olvast föl.
2: Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.
1: És most János Evangélium a 10. fejezet 10. verse.
2: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek.
1: Köszönöm szépen. Egy kis egyszerű dolog, 2000 évvel korábban, 1500 évvel korábban Jézus születése előtt a pusztai vándorlásban ellepik a kígyók kis 60-70 centis kígyók sátrakban bemennek, és halálra marták az embereket. Nyilván ez valaminek a válasza volt. És Mózes azt kapta, hogy tegyen egy részkígyót egy póznára, és tegye a tábor közepére. Aki ránéz hittel, az élve maradt, aki nem, az meghalt. És voltak emberek, akik azt mondták, ez nem fogadható el. Ezt én nem fogadom el. Meghalt. És volt, aki hittel ránézett erre a kígyóra. És ezt használják föl, hiszen amikor János megírja az evangéliumát, akkor a bibliai eseményektől már 30 esztendő, vagy 60 esztendő, hiszen 31 körül történnek, ez meg 90 után, tehát jó 60 esztendő van, és az egészet összehozza egy ószövetségi előképpel, és az ószövetségi előkép önmagában önmagában nehezen is értelmezhető, és Krisztusra vonatkoztatva nyeri el proféciai jellegét, üzenetét. Tibor.
0: Azt hiszem, hogy egyébként, hogyha végig gondoljuk, akkor ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondják, hogy Ábrahám utódai vagyunk mi is, akik hiszünk, mert hitte Ábrahám az Istennek, és ezt Isten beszámította neki igazságul. Ha valaki végig gondolja, az az Isten rendelt el a részkígyót, aki egyébként megtiltott mindenféle ábrázolást.
1: Igen.
0: És miért gyógyítana a részkígyó? Nem gyógyít a részkígyó. Az gyógyít, hogy azért teszem, mert ezt mondta Isten. Értem? Nem. Ezt mondta Isten? Ezt. Átkozott mindenki, aki fán függ. Ez van az írásban. Kire kell nézni? A keresztre szegzett Jézus Krisztusra. Értem? Hát ha akarom, akkor azt mondom, hogy nem, hiszen annyira ellentmondásosnak látszik. De a szituáció nagyon egyértelműen párhuzamos. Ott, aki fölnézett a kígyóra, meggyógyult. Nem vitatkozni kellett Istennek, nem vitatkozni kellett az élő Istennel, hanem elfogadni, amit mondott. Itt, aki fölnéz Krisztusra, megszabadul. Nem vitatkozni kell Istennel, elfogadni, amit mondott. És ez a kapcsolódó pont nekem életet jelent.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: És ha már ezt a történetet így elemeztük, azért azt érdemes hozzátenni, hogy van egy kísértés is ebben, és ebben Izrael fiai később elbuktak, mert később a részkígyót bálványként tisztelték, és éppen ezért ezt aztán Isten parancsára összetörték, és megsemmisítették. És azért mondom, hogy ez egy kísértés, mert lehet, hogy Isten nekünk is valami csodálatos módon ad egy adott helyzetben szabadulást, de nem az a nem tudom én mi adott szabadulást, hanem Isten. És soha nem szabad a tárgyat Isten helyébe tenni, és a tárgyat, vagy az embert, mert még ember is lehet, aki Isten helyébe kerül, azt tisztelni, vagy őt tisztelni az embert, hanem Istent kell tisztelni, neki kell köszönetet mondani, hiszen ő a szabadító, és őtőle jön az áldás.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Ugye Jézus mindenkinek felajánlja az örök életet. Hinni benne nem csak elméletileg kell, hanem tenni is aszerint, ami kedves az Úrnak. Aki nem tér meg, az bűnös marad, és nem fog üdvösséget kapni. És Isten úgy szerette a világot, de egy oldalú ez a szeretet, vagy mi is szeretjük az Istenünket. Ugye a kis leckének, ennek az oldalnak a címe, hogy benne volt az élet. Én meg kicsit módosítanám, hogy benne van az élet, és benne lesz az élet. Isten bűn nélkülinek teremtette az embert, csak mi változtunk meg. Minden korban ott van az a világosság, ami az Istenhez való tartozást jelenti, de ugye általában a sötétséget keresi az ember, és az a sátáné. És ha nem vigyázunk, akkor nem örök életet fogunk kapni, hanem vesztesek vagyunk. És Jézus és az Atya szereti a bűnöst, de nem a bűnt. Ha ragaszkodunk a bűnös életünkhöz, akkor nincs számunkra megváltás Jézus által. Mert ugye Jézus is külön választja a juhokat a kecskéktől, és ugye az egyik csoport azt kérdezi, hát nem a te nevedben tettünk, cselekedtünk? És erre Jézus válasza az, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát, hogy mi van a szívünkben, és az elmélet meg a gyakorlat összhangban van-e, és így van hitünk Jézusban, az mutatja meg, hogy Jézus megismer-e bennünket.
1: Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
4: Én csak azt szeretném megemlíteni, hogy a mai köztudatban is benne van a részkígyónak a képe, az nem biztos, hogy a tartalmát is tudják, hiszen elég a gyógyszertárak cégérére gondolni. Nem mindegyiken, de nagyon sok gyógyszertárnál ott van a tekeredő kígyó. És tekinthetnénk feladatunknak, hogyha módunk van rá, akkor elmagyarázzuk, hogy mit is jelent az a kép, amit a cégérén, a gyógyszertár cégérén látnak.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Örök életnek beszéde. János evangélium a 6. fejezet 61-től 68-ig terjedő versek. Kulcsár Anikó, mit mond számunkra az ige?
3: Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zugolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket. Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki nem jöhet hozzám, ha nem adta meg azt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.
1: Köszönöm szépen. Ez is egy ilyen pattanásig feszült élethelyzetet mutat be, hogy sokan megbotránkoztak a tanítványok közül. Jó, de azért van egy határ, amit ő szerintük Jézus nem léphetett volna túl, és akkor egyszerűen ott hagyták, elmentek. És valószínűleg ez sokkal nagyobb, drámaibb volt annál, mint ahogy mi azt az írásokból értelmezve, következtetve megértjük. És akkor oda ment a 12-höz. Valószínűleg egy több tucat emberről szó van. És azt mondja, na ti is elmentek? És Péternek fantasztikus felelete, válasza volt a lélek által. Uram, kihez mennénk? Hiszen nálad van az örök életnek beszéde. Ez egy fantasztikus ott és abban a helyzetben, mint az életet fogalmazza meg, az örök életnek beszédét. Marika?
2: Ugye a földi élet egészen más, mint a mennyei örök élet lesz, és itt a földön szerezhetünk jogosultságot az örök életre. Aki hisz, csak az részesül ebben. És a földi élet annyira más most, mint teremtéskor. Úgyhogy foltozni, újítani nem lehet. És ne várjuk azt, hogy majd itt a földön lesz ebbe a bűnös milliőbe a mennyei ország. Mert nem elképzelhető ez. És ne a földi életbe akard a mennyei országot megteremteni, mert aki csak a földi dolgokban gondolkodik, az itt marad a földön. Egyszer meghalunk, másodszor a második feltámadáskor már ugyanúgy itt marad az, aki nem hisz, és örökre elvész.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Jézus tanításai megosztóak. Mi, ma élő keresztények, félünk a szakadástól. Azt mondjuk, hogy egy jó gyülekezet, vagy egy jó lelkész nem lehet az ő szolgálatának nyomán az, hogy szakadások legyenek. Pedig ha az Úr Jézus életét nézzük, ő nem félt a feszültségtől. Még a szakadástól sem. Nem azt mondta, hogy bármi áron egységnek kell lenni, hanem bármi áron az igazsághoz ragaszkodott. Ez nagyon kemény dolog, mert tényleg nem szeretjük a feszültséget, én magam se, tehát nem szeretem. De ha a feszültségmentességnek az az ára, hogy megalkudjunk, és Isten igéjét megkérdőjelezzük, akkor ez bűn. Akkor kimerem mondani, hogy ez bűn, mert az igazságot feláldoztuk a békesség oltárán. És olyan nincs, hogy hát fél igazság ide, fél igazság oda. Mert az Úr Jézus világosan elmondta, hogy aki velem nincs, az ellenem van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a történet is nagyon erős figyelmeztetés kellene, hogy legyen, hogy mi a fontosabb, ami emberi békességtörekvésünk és egységtörekvésünk, miközben mondom, én is ennek lennék a híve, meg ezt szeretném, vagy pedig fontosabb az igazsághoz, Krisztushoz való ragaszkodás, mert ez az élet. Ha megalkuszom a betegséggel a szervezetemben, akkor megölöm magamat, akkor az életet ölöm meg. És ugyanígy, hogyha megalkuszok féligazságokkal, akkor az örök életemet is megölhetem.
1: Köszönöm szépen. Igazi igazság, igazi közösség, az csak az igazság által lehetséges. Szigeti István, aztán adom a szót tovább.
5: Engem nagyon sokat foglalkoztatott ez a mondat, hogy Uram, kihez mennék, amit Simon Péter mondott. Ezt többféleképpen lehet értelmezni, pláne ha az a meg nem engedett módszert használhatjuk, hogy a szövegkörnyezetből kiragadjuk ezt az egyetlen kérdő mondatot, hogy valami bizonytalanság, vagy tanástalanság, vagy sértődés esetleg. De szerintem erről szó sincs, mert ez tulajdonképpen azt mondja, hogy teljesen képtelenség az, hogy valahova elmenjenek. Tehát a nélkület nincs élet. Tehát azt is mondja, hogy az örök élet beszéde van nálad, vagy tiéd az örök életet adó tanítás. Tehát ez azt jelenti, hogy belőle kell táplálkoznunk, hogy örök életünk legyen. Tehát lényegében az örök élet egyetlen személy, hely vagy kijelentése se tudja pótolni, vagy eljuttatni erre, hanem csak is Jézus Krisztus az életnek a forrása. Tulajdonképpen mögött a kérdő mondat közé, hogy Uram, hogy kihez mennénk, én ezt látom, hogy csak az ő forrása, és nem egy tanástalanság, hanem hát nincs más.
1: Nagyon szépen köszönjük, Jakó Gyula testvér.
6: Én Anikóhoz csatlakozna a mondandóm. Szigeti Jenő bácsinak volt egy mondata, az a gyülekezet, ahol nincs feszültség, az halott az a gyülekezet.
1: Ez így van. Köszönöm szépen, Tibor, és aztán László.
0: Én is visszamennék az alapszituációhoz. Azért tessenek csak arra gondolni, hogy ezek a tanítványok miért is kezdik el Jézust, hát hogy mondjam, nagyon komolyan kérni és kérdezgetni. Azért, mert ismétlését akarták az 5000 ember megvendégelésének, és azt mondták, hogy Mózes adott mannát, egyébként nem Mózes adta, hanem Isten, csak úgy zárójelben megjegyzem, és most te is hagyd nekünk kenyeret, ha tegnap ment, menjen ma is. És az Úr Jézus erre azt a teljesen számukra elképesztő választ adja, hogy tehát én vagyok a mennyei kenyér, én vagyok az a kenyér, amelyik a mennyből szállt alá, én vagyok nektek a táplálék, nem pedig valaki más, vagy valami más. És nagyon sok tanítvány, amikor rádöbben, hogy Jézust nem lehet beállítani a mi kívánságainknak a teljesítésére, ő nem lesz szolgáltató messiás, akkor nem akarja. És itt az a szó, ami ide van írva, az, hogy megbotránkoztak benne, az azt jelenti, hogy kifordultak a hitükből. De hát mire épült a hitük? Mikor ígérte Jézus azt, hogy ha őt fogják követni, akkor minden kívánságukat teljesíti? Soha. És attól tartok, hogy most nyugodtan eljöhetünk a mai napig, miért követem Krisztust? Ez egy fontos kérdés. Mert ha azért követem, mert minden dolgomat megoldja, és minden kívánságomat teljesíti, ebből egy nagy megbotránkozás lesz előbb vagy utóbb. De ezen az úton nem lehet célba érni. Mert ő nem változtatja meg a jellemét. És hiába fogjuk föltenni ezt a kérdést, hogy és mi lesz Krisztussal, ha minnyáján elhagyjuk, ő nem fog megváltozni ettől. Ő nem megy csődbe. Nem fogja megüzenni nekünk a mennyből, hogy akkor rendben van, fiúk, akkor mégiscsak átgondolom és megváltoztatom a jellememet. Nem fogja. Itt nekünk lehet csak változni. és ez tudom, hogy sokaknak fájdalmas, de mi nem alakítjuk át Krisztust, viszont az a csoda, hogy Krisztus átalakít minket. Ez egy kegyelem.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Sokat emlegettük a hitet, érdemes lenne néhány szót mondani róla, anélkül, hogy tankönyvszerűen fölmondanánk, de hogy a hallgatók képben legyenek. Ugye, ha nagyon röviden akarjuk mondani, akkor mindig azt mondjuk, hogy a hit az erős bizalom Istenben, időnként hozzáteszük azt is, hogy ráhagyatkozás, és pont azon próbáltatik meg a hitünk, hogy merünk-e hagyatkozni Istenre, vagy nem merünk. De igazából a hit az egy lelki látásmód, meg egy lelki hallásmód. A hit azt jelenti, hogy túl tudunk látni a földi dolgokon. Ugye Imre azt olvasta föl, hogy elhangzott az a szó, hogy felülről valók. Hát akkor leszünk felülről valók, hogyha nem ragadunk le a földieknél, hanem próbálunk Isten felé, a láthatatlan felé hagyatkozni. És nagyon lényeges, hogy a hitnek cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia, mert ha cselekedetekben nem lesz látható hitünk, akkor az a hit halott. És még egy mondatot mondanék a hit fejlődéssel kapcsolatban, mert nagyon érinti a mai beszélgetésünket is. Az Ószövetségben egyértelmű az Isten hit. Az Ószövetségben azért van egy nagy tovább lépés, mert a Jézusban való hitet azonosítja az Istenben való hittel. Mert amikor Jézus azt mondja, hogy aki engem látott, az látta az atyát, és az atyában hinni kell, akkor az azt jelenti, hogy bennem is hinni kell, hiszen én is az atya egyek vagyunk. Tehát amikor Isten hitről beszélünk, akkor a Jézusban való hitet is mondjuk.
1: Köszönöm szépen, Székely Marika.
2: És hát a hitet ajándékként kapjuk, és tudatosan kell választani, hogy átadjuk magunkat Jézusnak, megtérünk, és megbocsátásért, a bűntől való megtisztításért, vére érdemére hivatkozunk. És hogyha a földön valaki egy nagyon jó, barátságos életet él, becsületes, jó szándékú, szeretnivaló ember, de nincs hite, akkor akármennyire is jó ember, meg elkülönül a világ bűnös részétől, akkor sem kerül a mennybe. Tehát ő is elvész, ha nincs hite. Tehát a hitnek borzasztóan nagy fontossága van.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A keddi gondolatsor hit és újjászületés. János evangéliuma első fejezet 12-13. Verse mit mond Tokics Marika?
7: Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
1: Köszönöm szépen, ez az, amit a bevezetőben említettünk, és van még egy a Római Levél 8. fejezet 16. verse.
7: Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
1: Ez egy nagy kiváltság és nagy felelősség. Kinek milyen gondolata van? Parancsolj Anikó, utána Tibor.
8: A teremtéskor Isten az embert a föld porából formálta, és úgymond ezt a tudomány is most már alátámasztja, mert az organikus elemekből állunk mi is. Tehát ugyanabból állunk az emberi szervezet, a test, mint a föld pora. Négy fő darabban, de nem ez a lényeg. De attól még nem volt élet, hanem Isten adta az élet leheletét.
1: Egy minőségi különbség.
8: Egy minőséget létre tudott hozni, és mi is létre tudunk hozni szerves anyagot. Mert ugye ez egy szerves anyag volt a föld porából. De életet Isten tudott adni. És így van ez, hogy az újjászületés is, amit itt
3: Marika olvasott a János evangéliuma bevezetéjéből, azoknak van új élete, Krisztusban, Istenben örök élete, megszentelt új élet, akinek Isten a lelkéből adott, a szelleméből adott. A régi megromlott bűnös óemberi természetünk nem fog megjavulni, de Isten tud adni egy új életet, mint ahogy a teremtésnél is ő adott életet, a lelki, a szellemi újjászületésnél is ő ad életet. És ez egy ajándék. És ez az élet aztán bennünk fejlődhet, fejlődni is kell. De mi ezt emberi módszerekkel, nagyon megjavulok, nagyon jó leszek, nem tudom én mi mindent csinálok, nem tudjuk elérni. Ez ugyanúgy ajándék, mint ott a teremtésnél, hogy Isten adott a lelkéből nekünk, és így emberekké lettünk.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
0: És az egy nagyon fontos kérdés, hogy amár Anikó ezt így végigmondta, mit kezdünk belül mindezzel? Tessék mondani, mindenki gondoljon most a saját gyülekezetére, közösségére és a saját személyére. Nekünk tényleg érték, és tényleg úgy gondoljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azt olvastuk a római levélből, hogy a Szentlélek együtt a mi lelkünkkel arról tesz bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez nem jelenti azt manapság, sajnos van egy erózió a keresztény önértékelésben. Én is Isten teremtménye vagyok, meg más is, na de bocsánat, ebben az összefüggésben a macska, a kutya, a malac, a ló és mindenki más is Isten teremtménye, de itt egészen másról van szó. Itt arról van szó, hogy itt ez egy minőségileg másfajta életmód és gondolkozás. Ez nem lebecsülése a többieknek, itt egy tapasztalat van mögötte, hogy Isten az ő maga lelkéből adott azoknak, akik hittel elfogadták azt a Krisztust, aki egyébként az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. És hogyha, bocsánat a szóért, keresztény közösségben ezt nagyon nehezen tudjuk földolgozni, ha nem vagyok rá jó értelemben büszke, ha nincs az az öntudat bennem, az az önérzet, hogy de hát mivé tett engem Isten, hát akkor én ehhez képest hogy kell, hogy viselkedjek. Pál apostol előszeretettel mondja azt, hogy éljetek méltón az elhíváshoz. Ezt jelenti, hogy én tudatában vagyok, hogy kivé tett Isten, annak is, hogy ki voltam, és hogy mekkora a különbség. És én nem akarok másképp élni.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Tibor erről beszélt, de nem mondta ki a nevét. Tulajdonképpen te a megtérésről is beszéltél, mert a megtérés és az újjászületés az kéz a kézben jár. Én csak annyit tennék hozzá, hogy nem lehet sem megtérésről, sem újjászületésről beszélni az egyén életében, ha nincs benne erkölcsi megújulás. És ez az erkölcsi megújulás nem egy egyszeri pillanat, hanem ennek a mindennapi életben meg kell nyilvánulnia, és napról napra meg kell történnie, vagyis amikor újjászületésről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy folyamatos tendenciáról, életről beszélünk. És ha ez nincs, akkor beszélhetünk róla, de hiányzik.
1: Jakó Gyula testvér, köszönjük.
6: Folytatnám Lászlónak a gondolatát, tehát a régi belső énünket föl kell mondjuk, tudatában kell legyünk annak, hogy hol tartunk, önvizsgálatot kell gyakorolni, és egy teljesen új életet kell szabnunk a saját életünkből. És a Szentlélek megad minden lehetőséget. A kérdés csak az, hogy élünk a Szentlélek erejével, hatalmával vagy nem.
1: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolatsorhoz. Az élet forrásának elutasítása. János evangélium első fejezet 6-tól 11. versek. Varga Gyöngyike.
9: Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az íge volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
1: Ez egy nagyon fájós mondat, ez az utolsó mondatrész, de a saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És én azt hiszem, hogy mi is átéljük sokszor kicsiben ezeket a be nem fogadott helyzeteket, pillanatokat, szituációkat, de hogy egy egész életet így leélni, és ebben a be nem fogadásban benne van a mi büszkeségünk, a mi gőgünk is, nem csak az akkor élő zsidó nemzedék, hanem az egész világ történelem folyása benne van. Kinek milyen gondolata van, Marika?
2: Hát Isten szavába nem érdemes kételkedni, mert Isten szava mindig igaz. A hamisságban, a hamis tanítók szavába kell nekünk kételkedni. És hogyha azt vesszük, hogy az utolsó napok olyanok lesznek, mint Noé korában, akkor ugye Noé idejében is nagyon sokan éltek, és mégis hány ember menekült meg. És ha azt vesszük, hogy az utolsó idők ehhez a korhoz hasonlóak, akkor nem mindegy, hogy a többséggel tartunk, vagy megőrizzük azt a világosságot, amit Jézustól kapunk.
1: Köszönöm szépen. Tibor, akartál?
0: Igen, hogyha lehet, akkor hadd javasoljak valamit a kedves nézőknek. Egy gyerekekkel érdemes ezt eljátszani, akinek rendelkezésére áll printer. Tessenek kiprintelni néhány tucat színes világító gyertyát. És tessék megkérdezni, hogy mekkora fényt ad. Egyetlen valódi el fogja söpörni az útból az összes többit, amit csak úgy odaraktuk, mintha az lenne. A hívő élet nagyon hamar megmutatja, hogy Krisztusnak a világossága ragyog-e az életünkbe, és hogyha valaki úgy érezte, hogy nagyon bugyuta a példa, miért, tessék mondani, felvilágosodásnak nevezni azt, amikor tagadni kezdjük az Istent, és minden módszerrel próbáljuk elmondani azt, hogy amit Isten alkotott, az nem úgy volt, és Isten nem is létezik, akkor az micsoda? Hát a sötétség. Hiszen azt tagadjuk meg, aki teremtett bennünket, aki a fiát adta értünk, és lehetetlen Krisztus nélkül a világosságot meglátni és átélni. Az körülbelül annyit ér, mint ezek a printelt világító eszközök. Nem nagyon működik, de lehet, hogy a papíron jól mutat.
1: Az egyetemen az egyik professzorom mindig a felvilágosodást felsötétedésnek mondta. Azt mondja, ez a felsötétedés időszaka. Noha volt világosság is, nehogy azt gondoljuk, hogy a sötét középkorban minden rossz volt, és az újkorban pedig minden jó. Tehát ott is volt mix, ott is voltak jók és kevésbé jó dolgok.
3: Itt olvastuk az igében, hogy hát a saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt, és nekem eszembe jutott Pál apostol egyik képe, amit ír a gyülekezetnek, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. És ő is így folytatja, hogy vannak, akiknek életillata, és vannak, akiknek a halálillata. Tehát lesz, aki elutasítja, lesz, aki befogadja. Ezzel számolnunk kell. És az az ige is ott van, amit az Úr Jézus mondott, hogy nem nagyobb a szolga a mesterénél. Tehát ha engem elutasítottak, akkor számolni kell azzal, hogy titeket is el fognak utasítani, de engem voltak, akik befogadtak, így lesznek, akik a mi tanításunkat is elfogadják, mármint Isten igéjét, mert igen, mi csak eszközök
1: rajtunk
3: vagyunk.
1: Keresztül.
3: Rajtunk keresztül, nem a mi tanításunk, hanem az általunk hirdetett igét.
1: Köszönöm szépen, Székely Marika.
2: Tulajdonképpen, amikor érnek bennünket dolgok, akár jó, akár rossz, akkor mindig tudatosítani kell, hogy nincs véletlen. Ez mind Isten akarata, vagy megenged bennünket próbálni, hogy vajon milyen a mi engedelmességünk. És az egyik dolog, amikor ugye azt mondjuk, hogy hát én ügyes voltam, és ugye minden összejött, és hát milyen szerencsém volt, és nem veszük észre, hogy ott van mögötte Isten. A másik dolog viszont, amikor olyan nagy önbizalommal rendelkezünk, hogy azt mondjuk, hogy hát Isten meg fog segíteni, de csak akkor, hogyha az ő akaratával egyezik, és ne legyünk olyan elbizakodottak, hanem boruljunk le Isten lábához, és kérni, hogy mi az ő szándéka.
1: Köszönjük szépen, Sziget István!
5: Számomra ez az oldal is egy ilyen döntési szituációt mutat számomra. Tulajdonképpen hát dönteni kell. Ez egy nagyon súlyos döntés volt, amit olvastuk az igében, hogy a tulajdon népén közül sokan elutasították őt. Tehát ez egy nagyon fájdalmas dolog, és nem véletlenül írja Lukács ezt a gondolatot, hogy amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön. Tehát úgy is mondhatnám, akkor hogy fogsz dönteni? És a tanulmányok mondani egy példát, ezt a Mózes, amikor kémeket küld Kánaánba, ezt a példát hozza fel. Itt is nem lényeges, hogy a döntésnek a fókuszában mi áll, a kételkedés, ami rendszerint a kételkedés, amiben teljesen objektív érvek is vannak. Tehát ha csak ez a történethez vegyük, azt mondták, hogy óriások lakják, meg fallal körülvetnek, a fegyverek, meg a hadsereg, ezek mind objektív dolgok. De ha a döntésed fókuszában a hit áll, ez

0: ítélet, két Biblia versünk lesz, János Evangélium 3. fejezet 18-tól 21-ek versek, Kakula Ildikó.
1: Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
0: Illetve János Evangélium 5. fejezet 24. verse.
1: Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én ígémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.
0: Köszönöm szépen. László.
2: Ugye az ítélet az döntést jelent, akkor, amikor véglegesen lezárunk egy ügyet. Most nem arról beszélek, hogy milyen döntés lehet, hanem arról, hogy a Bibliában nagyon sok isteni döntésről lehet olvasni. Hát kezdve attól, amikor az ősszüleinket az engedetlenségük miatt kiűzte a paradicsomból. Ez bizony egy nagyon kemény ítélet volt. Vagy gondoljunk Szodomára és Gomorára. Ugye bűneik felhatoltak az égig, nincs tovább, elpusztult a város. A Jelenések könyvében is szó van ítéletről. És tulajdonképpen erre akarom fölhívni a figyelmet, mert ugye a Jelenések könyvében szó van arról, hogy könyvek nyitatának meg, és mindenkinek a sorsát eldöntik a könyvben írtak alapján. Tehát jó, ha nem esik ki a látókörünkből, hogy van egy vizsgálati ítélet, és annak keretében most dől el a mi végső személyes sorsunk.
0: Köszönöm szépen, Marika.
3: És ez az ítélet, ez csak egyszer lesz. Nincs fellebbezés, nincs kegyelmi kérvény, és ez az ítélet végleges, és ebben Jézus igazsága fog megmutatkozni. És amikor ugye körülvesz bennünket mindenféle dolog, és nincs ismeretünk a bibliai igazságokról, igékről, akkor a Szentlélek hogyan tudná eszünkbe juttatni azt, amit sose tanultunk meg? És hogyan tudunk megállni, ahogy Jézus a próbákban megállt? Akkor olyan hajlékonyak vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy mi az igazság, hova kell nekünk tartozni.
0: Köszönöm szépen. Egy mondat, Tibor.
4: Ha meglátjuk a világ állapotát, akkor ne felejtsük el, ez az ítélet alatt levő állapot, hogy kénytelen magában hordozni az istentelenségét, mert nem hisz a fiúban.
0: Köszönöm szépen. Ildi, Kakula Ildi hozta az összefoglalást. Honnan?
1: Dr. Szigeti Jenő, mit mondanak a jelek a Bibliában? 107. oldaláról. A bűn története nem más, mint visszaélés a kegyelemmel. Isten kegyelme végtelen nagy, minden bűnre elegendő, de a véges, időhöz kötött ember érdekében időben nem végtelen. A bűn önmaga megsemmisítésére tör. Ezért következménye a halál. Isten azért kegyelmes, mert ítél. Az ítélet Isten válasza az én megmegújuló bűnös döntéseimre. Nem ő lett haragos, nem türelme fogyott el, hanem azzal, hogy sorozatosan az ő törvényei ellenére döntök, tönkreteszem a világ, a társadalom, az ember,

0: sőt még a belső világom rendjét is. Ennek a rendnek a visszaállítása érdekében ítél ő. Ha az volna a kegyelem, hogy Isten soha ne ítélne, ez a bűn igazzá nyilvánítása volna az ember igazzá tétele nélkül. Ezért törvény és evangélium, ítélet és kegyelem nem áll szemben egymással. Nem az Isten szándékában van a különbség, csak az ember Istenhez való viszonyában.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, jövő héten folytatjuk János evangéliumának tanulmányozását, az út és az igazság és az élet címmel. Most pedig imádkozzunk. Urunk Istenünk, tennéket köszönjük meg, hogy Te az élet forrása vagy. Tennéket köszönjük meg azt, hogy melletted dönthetünk, hogy Te vagy a világosság, és add, hogy mi jól érezzük magunkat a világosságban, hogy jól érezzük magunkat melletted. Adj egészséges lelkületet, egészséges gondolkodást a mi életünkbe, a Te végtelen kegyelmedből, Urunk. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ma olyan vendégem lesz, akit sokan és sok oldalról ismerhetnek. Egy reumatológus főorvosasszony, aki hivatása mellett zenél, zongorázik, hosszú évek óta csodálatos karácsonyi műsorral örvendezteti meg a Kapás utcai rendelő orvosait, nővéreit és az asszisztenseket. A Szemmelweis napok alkalmából szintén emlékezetes előadásokat szervez, és évente egy alkalommal komoly zenei est keretében megtölti a Marcibányi téri művelődési házat, ahol maga is zongorázik. Mivel jó sorsom úgy hozta, hogy betegeként ismerhettem meg, varázslatos lényét megszerettem, barátok lettünk, így tegeződni fogunk. Vendégem tehát dr. Tőrös Edit, főorvosasszony. Isten hozott a lélek közelben című műsorban.
1: Drága Kamilla, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóságát, és remélem, hogy ez a kis lelki beszélgetés mindannyiunk számára néhány kellemes pillanatot fog szerezni.
0: Ebben biztos vagyok.
1: Várom a kérdéseket.
0: Kezdjük akkor a legelején. Gyermekként milyen foglalkozást képzeltél magadnak?
1: Nagyon-nagyon gyönyörű és nagyon-nagyon színes gyermekkorom volt, és én egy nagyon-nagyon szeretetteljes, vidám és mélyen vallásos családban nőttem fel, csodálatos nagyszülőkkel, csodálatos szülőkkel, keresztszülőkkel, három generációs családban, és mind a mai napig én annak vagyok a híve, hogy a három generációs család az egy csodálatos dolog egy kisgyermek életében, fejlődésében. Orvos művész családból származom, és a családunkban az orvoslás, a gyógyítás, az elesetteken, betegeken való segítés párhuzamosan ment a művészettel, a festészettel, a művészfotozással, és a nagy-nagy emlékezetes családi beszélgetések azok kisgyerekkoromtól kezdve mindig úgy zajlottak, hogy muzsikáltunk, énekeltünk, nagypapám gyönyörűen zongorázott, anyukám gyönyörűen hegedült, és akkor utána jött az orvoslás. Orvos édesapám, keresztapám, aki a TBC felszámolásának volt a nagy-nagy úttörője, elmesélte a nehéz eseteket, ami már kisgyerekként nagyon-nagyon megkapott, hogy milyen jó dolog azon segíteni, aki szenved, vagy valamilyen fájdalma van, és akkor a doktor bácsi megvizsgálja, kap egy gyógyszert, és akkor meggyógyul. Vagy amikor nagypapával sétáltunk, és láttunk az utcán egy elesett embert, aki nehezebben mozog, vagy kísérni kell, akkor mindig megkérdeztem, hogy ez vajon ez a bácsi néni miért nem ugyanolyan, mint a többi. Tehát az elesetteken, a gyengébbeken való segítés az volt az első motivum, akkor még nem tudtam az orvosi pályának mondjuk a más irányú szépségét, hanem az emberközelség az mindig nagyon-nagyon vonzott. Akár csak a művészet. És akkor, amikor már ugye nagyobb acska lettem, iskolába jártam, akkor szakkör volt, egészségügyi szakkör, akkor vöröskeresztes előadásokat kellett tartani, és hát a gimnáziumi éveknek az elején már eltántoríthatatlan voltam az orvosi pályától, bár drága zongratanárnőm utolsó pillanatig reménykedett a pályaváltásban, de hát tudta szíve mélyén, hogy én azért orvos szeretnék lenni.
0: Gyerekkorodban játszottatok-e orvososdit?
1: Igen, én nagyon szeretem orvososdit játszani, mert amikor nagypapám gűbáj volt, minden, amit az ő egyszer unokája kért, abban minden partner volt, és akkor, amikor édesanyám mondta, hogy hát kispincsőként vizsgáljuk meg a nagypapát, akkor nagyon boldog voltam, mert apukám fonendoszkópját betettem a fülembe, és ahogy láttam, és tanították, akkor nagypapa fordulj háttal, lélegezzél nagyokat, és oda tettem a hátára a fonendoszkópot, mire egy komoly doktornéni, hogy szívd a levegőt be, ki, be, és a nagypapám ezt nagyon-nagyon komolyan vette, és akkor ugye hát a zenei fül az embernek meghallja, hogy jé, hát ennek tényleg van egy hangja. És akkor segítették oda tenni a fonendoszkópot a nagypapa szíve fele, ahol bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum hallottam a szívnek a dobogását. Hát ez borzalmasan, fantasztikusan. Élveztem, és az az érdekes, hogy a zene és a hallás, hogy amikor híres professzoromnál, Szent Agota János professzor úrnál tanultuk az anatómiát, és akkor tanultuk, hogy a dobozos kopogtatási hang, akkor a csengő hangok, a szívhangok, az ékelt hangok, a búgó hangok, a tüdőnek a különböző zörejei, vagy a haskopogtatásánál az a jellegzetes tompa hang, hogy mennyire számít azt, hogy valakinek jó füle van, vagy a rekesz kitér, nem tér ki. Tehát mondjuk a jó fül az orvosi pályánál szintén elengedhetetlen, akár csak mondjuk a jó tapintás a zongorista ujjaknak is, az ember az előnyét élvezem, amikor egy ízületet tapogatok, vagy egy térdet pungálok, tehát nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. És ha még egyszer születnék, akkor is ugyanezt a pályát választanám.
0: Ez micsoda szép vallomás, így van. Többször említetted a zongorát. Mikor lépett életedbe a zene?
1: A zene az én másik énem, és az egész családunkat, az egész életemet icipici gyermekkoromtól kezdve bearanyozta a zene. Nagypapám csodálatosan zongorázott, édesanyám gyönyörűen hegedült, mindenki a családban gyönyörűen énekelt. Úgyhogy én úgy nőttem fel kisgyerekként is, hogy állandóan énekeltünk, daloltunk. És hát először 3-4 éves voltam, amikor odaültem a zongorához, és nem tüföltem, vagy úgy klimpíroztam, hanem ugye az ujjacskáimat úgy próbáltam szépen a billentyűk mentén mozgatni. És hát attól a perctől kezdve nem nagyon lehetett engem elhúzni a zongorától, bár kaptam egy xilofont, ahol az ütögetős hangszeren ugye a skálának a hangjait megtanultam nagyon-nagyon hamar, és ezért nagyon-nagyon elvarázsoltak a fekete-fehér billentyűk, és a Budai Zenede volt akkor itt Budának az egyik legnevesebb zeneiskolája, ahol felvételizni is kellett. 5 éves voltam, amikor már hát nagyon-nagyon szerettem volna tanulni komoly formában zenét, és akkor édesanyám még elvittek felvételizni. Ott kellett énekelni, beszélgetni, verset mondani, és 5 éves koromban felvételt nyertem a Budai Zenedébe, amely később 3-as számú körzeti zeneiskola lett, és 98-tól pedig felvett a Járdányi Pálnak a nevét. Nagyon-nagyon kiváló zongoratanárnőm volt, akivel úgy hozta a sors, hogy az egyik zeneiskola egyetlen Rubin diplomás zongoratanárnője volt, Eperjesini Várzsony Gitta, zongora művész tanár, mert abban az időben nem csak zenetanári diplomát, hanem művész tanári diplomát adtak, és a kezdetektől ő nagyon-nagyon inspirálta a családot is, meg engem is, hogy hát menjek zenei pályára. Végig a tanulmányaim során a konzervatóriumnak az anyagát tanította velem, és bár tudta, hogy orvos szeretnék lenni, mégis eltántoríthatatlanul buzdított engem a zongora művészi pályára.
0: És te hogy gondoltad, te is szerettél volna esetleg zenei pályára lépni?
1: Hát az az igazság, hogy ez a két pálya úgy párhuzamosan futott az életemben, de egy fejhosszal mindig megelőzte az orvosi hivatás iránti vonzalom a zenei pályát. Nagyon sokat szerepeltünk. Voltunk cserehangverseny során a pozsonyi Redutban, érettségiző koromban. Szerepeltünk a rádióban, a Zeneakadémián, különböző zeneiskolai cserekoncerteken, rendszeres ünnepségeken voltak a nagy sztárdarabok, a Bartók Béla az Allegro Barbaro, Hacsatúrián Toccata, nagy Händel művek, nagy Bach művek, de ugyanakkor Gita néni mindig tudta, hogy azért, ha válaszút elé kerülök, akkor az orvosi pálya lesz, ami mellett fogok dönteni. Felejthetetlen időszak volt az érettségi körüli időszak, mert akkor volt ez a híres úgynevezett pozsonyi hangverseny, ahol a Eugén Szuhony híres szlovák zeneszerző is ott volt, és jött az zongoratanárnőmnek gratulálni, hogy hát gratulál, hogy az ő növendéke az ő darabját ilyen szépen játszotta, és emellett játszottam az egyik kedvenc darabomat, Debussy gyermekkuckójából a Dr. Gradusát, Parnassumot, tehát azóta is a kedvenc zongoradarabom. Ez volt az egyik jótékonysági koncertemben is a nyitó darab, és ehhez az a tündéri legenda fűződik, hogy amikor a Gita néni látta, hogy hát eltántoríthatatlan vagyok az orvosi pályától, akkor azt mondta, hogy Editkém, megtanítom neked a zongora irodalom egyetlen olyan zongoradarabját, aminek a nevében megvan az, hogy doktor, mert a zenedarab címe Dr. Gradusát Parnassum.
0: És egyébként ki a kedvenc zeneszerződ?
1: Hát az én kedvenc zeneszerzőm Beethoven. Úgyhogy majdnem az összes Beethoven szonátát végig játszottam, és különösen ebben az évben, amikor ünnepeljük Beethoven születésének 250. évfordulóját, nagy-nagy szeretettel elevenítem fel a Beethoven darabjaimat. Gita néni is mindig csodálkozott, hogy miért Beethoven a kedvenc zeneszerzőm, de már fiatal kislány korom óta valahogy úgy éreztem, hogy az emberi érzéseknek magasságát és mélységét valahogy a beethoveni zene tudja a legjobban kifejezni. Természetesen nagyon szeretem a romantikusok közül Schumann, nagyon sok Schumann darabot játszottam, nagyon sok Debussyt játszottam, nagyon sok Bachot játszottam, Liszt Consolationt, Chopin madurkákkal, Chopin forradalmi etüdöt. De hogyha választanom kell, akkor Beethoven. És ez valahogy érdekes, hogy Beethoven zenéjének a nagy-nagy érzelmi gazdagsága a festészetben az nálam úgy nyilvánul meg, mert ugye mondtam, nagypapám adta kezembe össze az ecsetet, és tőle tanultam meg festeni akvarelt, temperát, olajfestékkel, grafikával. A kedvenc festőm például Renoir, mert szerintem orvosként ugye az ember az anatómiától sem tud teljesen elvonatkoztatni az emberi figurákat és azokat a bájos hölgy arcokat, jeleneteket. Kedvenc festményem a Le Moulin de la Galette, a Galetti Malomnak a kerti ünnepsége. Amikor jártam Párizsban, a Jeux de Pompe-ban, hoztam egy nagyon-nagyon gyönyörű megszólalásig hasonlító reprodukciót erről a festményről, úgyhogy minden, ami Renoir, hát az a szívem csücske. Úgyhogy a zene az tulajdonképpen az embernek képes az egész ényét is áthatni, és meggyőződésem azok az orvosok valahogy a betegekhez másképp viszonyulnak, talán empatikusabbak, lágyabbak, szelidebbek, megértőbbek, türelmesebbek, mint olyan, akitől a zene talán egy kicsikét távol áll. Nagyon sok muzsikus betegen van, és azért fordulnak nagy bizalommal hozzám, mert ugye el tudják mondani, hogy például a hegedű művész, hogy a ilyen-olyan gyakorlás közben melyik az az ujja, vagy melyik az alkar rész, ami megfájdul. Akkor egy aranyos kis filigrán, kis hegedű művésznőtől megkérdeztem, hogy nem lehetne, ismerve a karjának az anatómiáját, egy negyeddel kisebb hegedűt megpróbálni. Akkor megszűnnének ezek a panaszok, amivel hónapokon keresztül kínlottunk. Megfogadta, megtörtént, megszűnt a panasza. Vagy hogyha zongorista beteg jött hozzám inhüvegyulladással, akkor megkapja megfelelő kezeléseket, és utána azt szoktam javasolni, hogy menjen és játssza végig azt a darabot, aminek a túlzott gyakorlásából előjött ez a panasz. És az az újrend, ahol megint bejön az a fájdalom, ott az újrendet próbáljon változtatni. És akkor ilyenkor nagyon boldogok, hogy az ember zenészként is hát tud tanácsot adni, és hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
0: Arról is meséljél, hogy kerültél kapcsolatba a ferences testvérekkel.
1: Ennek is mély családi gyökerei vannak, mert családom, nagyszüleim Pozsonyban éltek, a Ferencesek templomához közel, és mély zenei, művészi, lelki kapcsolatban voltak az ottani Ferencesekkel. A háború után, amikor a Margit körútra költözött a család, pár házra lakunk a Margit körúti Ferences templomtól. Itt voltam első áldozó, itt voltam bérmálkozó, ide jártunk hittandra, és mindig elmondom a mostani plébános atyának is, hogy az egy külön ajándék az élettől, hogy pici koromtól kezdve, tehát amióta élek, ugyanaz a gyönyörű Betlehem van itt a Margit körúti templomban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon híres Betlehem, egy nürnbergi Betlehem kiállításon díjat is nyert, és a mai Betlehemeknél hát a bárány figurákkal eléggé szükösen bánnak. Itt viszont megvan 23 fehér bárány, és a 24. egy fekete bárány. És megvan az elefánt, a teve, a három király. Gyönyörű, gyönyörű Betlehem. És aztán, amikor teltek múltak az évek, és megkaptam az orvosi diplomámat, akkor az akkori házfőnök atya, Áldási Amand atya felkérte a családot, hogy hát mit szólnának ahhoz, hogyha én elvállalnám a atyák gyógyítását, ugyanis az előző házi orvos, Hegedűs Tibor doktor úr betöltött a 80 évet, és javasolta az Amand atyának, hogy hát itt van a korányi családnak a kis elitkéje, friss belgyógyát, ismerem a családot, és akkor elkísért, Amand atya ismert a családot, tudta, hogy én ki vagyok, csak ugye hát azt nem tudta, hogy időközben ugye belgyógyász lettem, és egy kis rövid elbeszélgetés, és hát így 35 évvel ezelőttől kezdve gyógyítom a ferences atyákat. 1993-ban egy nagy fordulatot vett a gyógyítás és a szerepem a rendházban, ugyanis az előző tartományfőnök atya, Páter Hegedűs János Kolos atya azt határozta el, hogy megvalósítja egy előző tartományfőnöknek, Oslai Osvaldnak azt az álmát, hogy az időszerzetes atyák egy helyen legyenek, egy közösségben, egy orvosi ellátásban, egymás segítve, és azért mégis a papi hivatásuknak is eleget téve, és erre a Margit körúti Ferences rendház, ez nagyon-nagyon alkalmas volt. Egyrészt itt van a centrumban a kolostornak az egész felépítése. Ugye ebben az évben ünnepli a Margit körúti Ferences templom a templom felszentelésének 250. évfordulóját, és hát 93-ban megalapította Kolos atya az Oslai Osvald Ferences Infirmáriumot, idős otthont, és engem kért meg, hogy legyek szakmai vezetője és belgyógyásza az idős otthonnak, és 15 éven keresztül a rendtartománynak a 20, 80 és 103 év közötti idős ferences szerzetese lakott itt a Margit körúton. Hát az atyáknak az élet szemlélete az kicsikét különbözik a világi embertől, mert amikor elkezdtem a szolgálatomat, és az egyik atyának akartam segíteni, akkor hát mondja, hogy a kedves doktor, ne haragudjon, nekünk életünk Krisztus és a halál megváltás. És akkor én mondtam, hogy hát kedves atya, ez valóban így van, de én a hippokrátészi esküt arra tettem a gyógyításra és az egészségnek a védelmére, és hát az orvos is eljut egy olyan pontig, amikor azt mondja, hogy orvosként mindent megtettem, uram, legyen meg a te akaratod, de hát addig van egy kis út még, ugye, diagnózis, gyógyítás, gyógyszerelés, stb. És hát ugye ezt az érvet elfogadta, és hát elkezdtem, hogy minden idős atyát évenként beoltottam az influenza elleni védőoltással, az időgyulladás elleni védőoltással, rendszeres EKG, vérkép kontroll, koleszterin kontroll, akinek szüksége volt gyógytornáztatás, és bizony ebben a korosztályban előfordultak az ilyen hirtelen szíveredetű rosszul létek, amire régebben ugye azt mondták volna, hogy váratlanul valaki hazaköltözött, vagy hazament. És most viszont időben történő odafigyeléssel és a orvostudomány modern eszközeinek a igénybevételével 5 pacemakeres atyám volt. Képzeld el, Kamila, 5 pacemaker. Hát ez nagyon-nagyon nagy dolog. Úgyhogy őket vittem rendszeresen a Városmagyar úti klinikára. Az 5 pacemakeres atya közül 3-nak az Orvos Egyetemnek a jelenlegi rektora, a Merkeli Béla professzor ültette be a pacemakert, akkor még ugye adjunktus volt. Őket vittem rendszeresen kontrollra, és hát rémesen boldogok voltak, hogy hát az ő szívecskéjük még működik, ahogy betézték magukat. 103 éves volt a Marcellián testvér, ő volt a legidősebb, és az átlag életkor 90-95 év volt. Ugye a nagy formátum atyák, Ottmár Fadbi Ottmár atya, Füzér Julián atya, Kamarás Mihály atya. Magas-magas életkorban miséztek, prédikáltak teljes szellemi erőnlétükben. És hát ez egy nagy-nagy öröm volt, hogy sikerült őket úgy karban tartani, hogy sokáig tudták a Jóisten szolgálni.
0: Az első
1: évig működött ez az otthon, és aztán ugye az életkor előre haladtával megfogyatkozott az ilyen nagyon idős atyáknak a száma, és akkor most már családi jellegűvé válik, minden rendházban van egy-két idősebb atya, és hát már az otthon felépítés jellege az azzal a 15 évvel megszűnt, de nagyon emlékezetes az atyáknak a számára, és nagy-nagy szeretettel emlékeznek rá.
0: Ez nagyon-nagyon-nagyon szép dolog, és egy áldozatos és felelősségteljes munka. Közben az első rész végéhez érkeztünk. Megkérdezem, hogy mit hallgassunk meg.
1: Hát én nagyon-nagyon szeretem Vivaldi 4 évszakát, és igaz, hogy esik az eső, de azért mégiscsak nyár van. Hogyha Vivaldi 4 évszakból egy kis részletet a nyárból hallhatnánk.
0: Akkor hallgassuk ezt, és a kedves hallgatóknak üzenem, hogy nem sokára jövünk vissza a műsor második részében, ahol dr. Tőrös Editkével beszélgetünk.

0: Folytatjuk a Lélek közelben című műsor második részét. Vendégem drága dr. Tőrös Editke, akit azért becézek, mert nagyon szeretem, mert az orvosom és mellette a barátom is. Elég sokat beszéltünk itt a ferences testvérekről is, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent neked a vallás, mit ad a hit?
1: Én azt gondolom, hogy hit nélkül nem lehet élni. Én mélyen vallásos családba születtem, és szinte az anyatejjel szívtam magamba, hogy az élet minden szituációjában ugye nem csak kapaszkodó, hanem az ember meggyőződése, ahogy nagymamám egész pici koromban mondta nekem, hogy tudod, a Jóisten mindjájunknál sokkal jobban szeret téged, még az anyukánál is, meg nálam is. És hogyha, ugye, mint kisgyerek iskola utána esetleg egy-két dolgot elpanaszolt a nagymamának, akkor ugye a fülembe cseng, amikor mondta, hogy sose bánkodj, mert ha te valamit nagyon-nagyon szeretnél, és mindent megteszel, és az mégsem sikerül, akkor azt a Jóisten valami miatt nem szeretné, és akkor ezt el kell fogadni, ebbe bele kell nyugodni, de ez azért van, mert a Jóisten téged nagyon-nagyon szeret, és te nem tudhatod előre, hogy mi az, amitől téged megóv, hogy nem engedi, hogy ez megtörténjen. És én nagy-nagy szemekkel hallgattam a nagymamát, és akkor utána mondta, hogy tudod, lesznek az életben olyan dolgok, amikor csak az életednek a vége fele, vagy már felnőtt korban fogsz rájönni arra, és hálát adni a Jóistennek, hogy édes Istenem, milyen jó, hogy minden úgy történt, ahogy azt te akartad, és nem úgy, ahogy ezt én szerettem volna. És most már, mint felnőtt, meg lett orvos, én ezt most már tudom, és érzem, és minden nap összeteszem a két kezemet, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan családba születtem, olyan szüleim voltak, csodálatos édesanyám, csodálatos családom, gyönyörű hivatásom, és azok a talentumok, amiket ugye kaptam, a zene, a muzsika, az orvoslás, a szervezés művészete, lehetőséget ad arra, hogy ezekkel úgy sávfárkodjam, hogy továbbadjam embereknek. Tehát nem önző módon megtartani, hanem továbbadni legyen az orvosláson kívül. Hisz 25-30 éve a karácsonyi ünnepségek is. Hány és hány embernek szereznek nagyon-nagyon boldog perceket, és minden karácsonykor van olyan dolgozó, aki úgy meghatódik, és azt mondja, hogy jaj, de jó, mert van egy modell, hogy hogy fogom én otthon a karácsonyt megünnepelni a családommal. És ez már kvázi mint egy kis misszió. Ez nagy dolog. Mert sok ember az életben, meggyőződésem, hogy minden ember jó, és szeretne valami jobbat tenni, de hogyha nincs meg az otthoni modell, nincs meg a hite, a neveltetése, akkor nem tudja, hogy csinálja. És akkor eljön egy ünnepére, eljön egy koncertre, kap egy intuíciót, és akkor azt mondja, igen, tudom már, hogy mi hiányzott, tudom már, hogy ezt követően ezt hogy fog kelleni csinálni.
0: Mindig össze tudod egyeztetni a vallást és a tudományt?
1: Össze tudom egyeztetni, mert nagyon-nagyon erős hit kell ahhoz, hogy az ember orvosként mindent megtesz. De mindent. És ugye kezdőben gyógyászként ugye az ember olyan nehezen tudja elfogadni azt, hogy mindent megtesz, és reggel bemegy a kórterembe, és a legkedvesebb betege éjszaka elhunyt. De aztán az ember rájön tapasztalatból, elmélkedésből, imádságokból, hogyha végig gondolom, akkor amikor a Jóisten pontot tesz valaminek a végére, akkor azt az orvosi énem, ha ágál is ellene, a hit mégis csak azt sugallja, hogy igen, a Jóisten bölcsebb minden orvosnál, és ő tudja, hogy mikor kell pontot tenni ennek a végére, és akkor azt el kell fogadni. Azelőtt meg kell hajolni. De ez egy percig sem hátráltatja az embert abban, hogy a maximumig ne menjen el, a tudományban, a diagnosztikában, a legmodernebb gyógyszerekben, és mindent meg ne próbálja. Mert nem tudhatom, hogy a Jóisten úgy dönt, hogy a sok-sok kísérleti gyógyszer közül ez a beteg, akinek az élet rendeltetett, mert a Jóisten úgy akarja.
0: Igen, hát legyen meg a te akaratod, ahogy az igen, ima is mondja. Igen.
1: Drága édesanyám, aki egy csodálatos édesanyja volt, egy csodálatos orvos édesanyja, mert hát az egy külön státusz, mert mi azért orvosok nem vagyunk egy olyan könnyű eset, hogy így mondjam, ugye hivatásunknak élünk reggeltől estig, és még szóval a hivatás az nem olyan, az nem egy rendelési idő, az nem egy munkaidő. Tehát hazamegyek, becsukom az ajtót, és akkor 5 óráig hivatás, és utána már nem hivatás, hát ilyen nincsen, mert a telefon csöng, a szomszéd becsönget, az ember izgatja egy diagnózis, hamar utána néz a könyvekben, hogy mi is lehet a betegnek a baja, tehát a hivatás az áthatja az embernek minden sejtjét. Az, hogy mennyi rendelési idő, hát az mondjuk egy munkaforma, de a hivatás az nem rendelési idő.
0: Én azt is láttam, azt is tudtam, hogy a rendelési időn túl már vagy 2 órája letelt a rendelési idő, és te még mindig ott voltál, mert vártak az emberek, és nem küldtél senkit haza. Úgyhogy ezt én bizony tudom.
1: Hát úgy vagyok vele, hogy csak az megy orvoshoz, akinek nagyon muszáj. És hogyha valaki csak azért jön, mert valahogy úgy érzi, hogy az én személyiségem, vagy vigasztalásom, vagy csupán meghallgatásom, az neki többet ér, mint egy gyógyszer, hát akkor meghallgatom, vagy megvigasztalom, vagy igen, adok egy tanácsot.
0: Igen.
1: Mert néha ez többet ér valakinek.
0: Kérdezem, hogy voltál-e Csíksomjón a búcsún?
1: Hát a csíksomjói búcsún sajnos nem voltam, de Csíksomjón voltam. Egy csodálatos 8 napos erdélyi kirándulással voltunk a Richter gyógyszergyárral. Az egy felejthetetlen volt. Én akkor voltam életemben először Erdélyben. Hát voltam előtte, csak egy rövid látogatáson Déván, a Ferences Kolostorban, a Ferences atyákkal, és Mária Radnán, a híres szűzanya kegyhelyen, de úgy végigmenve a csodálatos tájakon először itt voltam. Elmentünk egészen az 1000 éves határig. 2 busszal mentünk, 80 fő volt összesen a 2 buszban. Nagyon izgatottan készítettünk gyönyörű magyar szallagot, arra ráírtuk a résztvevőknek a nevét, és az 1000 éves határon, ahol van az a csárda, ahol az a történész tanár házaspár megvendékez minket, felmentünk ahhoz a kis kápolnáig, aminek a jobb oldalán a zarándokok, akik eljutnak az 1000 éves határig, elhelyezik a különböző szallagokat, és adományokat, és hálás szövegeket, meg kis emléktáblákat, és ott a boldogasszony anyánkat elénekeltük, és elhelyeztük a kvázi zarándok busznak a szalagját a résztvevőknek a nevével. Nagyon-nagyon gyönyörű volt, és az embernek a szíve megdobbant, hogy édes Istenem, hát de szép ez az Erdély, ez az egész táj. Felvidéken többször voltam, mert ugye nagyszüleim Pozsonyban élték le az életüket, tehát a gyökerek a Felvidékhez kötnek jobban. Nagyamám Pozsony-Nyitra vármegyében, Nyitrában született, és hát Pozsonyban élték le az egész életüket. És hát gyakorlatilag az ember a családban megtapasztalta azért, hogy ez a nagy Magyarország milyen nagyon szép is volt. De hát gyakorlatilag az, hogy a kultúra és a vallás és a művészetek azok nem ismernek határt, áthidalják ezeket az ellentéteket, ez egy nagyon-nagyon szép dolog. És akkor látogattunk, egy egész napot töltöttünk Csíksomjón, és egy gyönyörű esküvőben volt részünk. Ez egy érdekes, hogy a zarándoklataim során nagyon sokat zarándoklaton vettem részt, és ez egy külön élmény, amikor elmegy az ember egy idegen országba, és akkor pont van egy esküvő. Egy égi jel, és egy impressziót ad annak az országnak a szokásairól, áhítatáról, esküvői szokásairól szól az orgona, tehát az egy egész külön hangulat. Úgyhogy egy egész napot töltöttünk Csíksomjon a hazajövetelünk előtt is.
0: Ha most az időbe belefér, akkor kapsz tőlem egy verset, amelyet Csíksomjóról én írtam. Fogad szeretettel. Zúgó szélben, esős éjben jönnek a csángók, lebegnek a zászlók. Sáros a csizma, nedves a kucsma. Jönnek a csángók, élnek a zászlók. Ezer éve már, hogy itt állt a határ. Székely és csángó védte a hágót, őrizte a lángot, a magyar világot. Jönnek a csángók, sírnak a zászlók. Lépésük döng, pedig csúszós a föld. De jönnek a csángók, hisznek a zászlók. Mária, te drága babba Mária, segítsed őket a nyereg aljába. Téged imádó néped jön, százezekben gyúl öröm, és újul a hit. Csíksomjó drága, te vagy a híd, hogy megtaláljuk egymást végre, izzó tekintetünket vessük az égre. Nem baj, ha zuhog, nem zavar a sár. Több százezer ajkon Isten a vár. Hangunk ütközvén a hegyoldalnak, így lesz isteni ereje a dalnak. Jönnek a csángók, bíznak a zászlók. Magyar a magyarnak kezét fogja már, megszűnik kor és oktalan határ. Itt dobban az összes magyar szív mostan. Aki itthon maradt, itt van gondolatban. Akárhol vagy ember, imádkozzál jobban. Higgyél, Mária segít a bajban. Ha erősen hiszel, és teszel is érte, a magyar népsebe megtisztul végre. Mert jönnek a csángók, élnek a csángók. Magyarul élnek és dalolnak a csángók. Föltámadó szentjeik segítik honunkat, több ezer éves ősi világunkat. Hála néked, Mária, téged áld ma ez ima. Ámen. Mit jelent számodra, hogy éppen magyarnak születtél?
1: Hát, drága Kamilla, én el sem tudom képzelni azt, hogy én nem magyar legyek. Szóval ez benne van az embernek minden sejtjében, és mind a mai napig felnőtt koromban, hogyha egy olimpián vagy egy sportrendezvényen fönnáll a dobogón valamelyik kiválóságunk, és megszólal a magyar himnusz, hát az embernek könnybe lábad a szeme. És ugye a tudomány oldaláról nézve, hát az a rengeteg feltaláló, és rengeteg nagy ember, és rengeteg felfedezés, ami a magyar szürke állományból kipattan, hát ez nem mindenki büszkélkedhet. Olvastam egy tudományos cikket arról, hogy Európában egy ilyen nagykutató vizsgálat során megvizsgálták a szürke állománynak a kapacitását, és retrospektív vizsgálatokat végeztek, és a magyar embernek van a legértékesebb, leggazdagabb szürke állománya. Hát ha megnézzük a rengeteg felfedezést, vagy ugye itt a COVID-járvány. 3 hónap alatt a műegyetemnek az emberei megkonstruálták, megalkották a magyar lélegeztetőgépet, és működik. 3 hónap alatt. Hát ez maga a csoda. Akkor itt volt a TBC-nek a felszámolása, aminek drága keresztanám nagy-nagy úttörője volt. A svédek jöttek tanulmányozni Magyarországra, hogy milyen szervezési módszerrel tudtuk felszámolni a Morbus Hungaricust. Uh-huh. Édesanyám, aki egy nagyon-nagyon kiváló művész volt, népiparművész, divattervező, ő alapította meg Magyarországnak az első és egyetlen házipari export szövetkezetét, aminek 30 évig volt a divattervezője és művészeti vezetője, és járta a kollekciókkal a világot Moszkvától Milánóig, és amikor meghallották, hogy jön a magyar kollekció, hát már előző éjszaka odaálltak a sorba, és utolsó szálig mindent felvásároltak. De bármi a művészet területén a kiváló énekeseink, zongoristáink, orvosaink, feltalálóink, és Liszt Ferenc főleg németül beszél, de mégis a szíve magyarul dobogott, és Szemüves Ignác is, ugye, magyarul dobogott a szíve. Az a érzelmi feltöltésű plusz valami, ami a magyarságban van, az a lelkesedés, mert szerintem semmit nem lehet úgy végezni, egyetlen egy hivatás se. Még a konyhában egy jó finom paprikás síkése lehet úgy megfőzni, hogy az ember szívét, lelkét, lelkesedését be nem adja. És vannak olyan nemzetek, amelyik genetikailag kicsikét nem olyan vehemensek, hanem olyan talán nyugodtabbak. De talán a magyarságot az viszi előre, hogy genetikailag mi azért egy vehemens nemzet vagyunk, és hát talán ez egy nagy-nagy hajtó erő, hogy mindig valami többet akarunk, ami előre viszi az embereket meg a világot.
0: Mi hagy téged még ma is, hogy időt, fáradtságot nem kivéve készülsz az előadásokra?
1: Azt hiszem, hogy drága jó édesanyámtól örököltem, mert ő egy édesanyám maga volt a művészet. Hát ahogy megszólalt, ahogy festett, ahogy rajzolt, ahogy tervezett, ahogy hegedült, ahogy szervezett, úgyhogy tulajdonképpen a jótékonysági koncerteknek a gondolata az őtőle jött, mert amikor ugye megalapítottam az alapítványt lassacskán 10 évvel ezelőtt, akkor alapítás után egy évvel ülök itt a családi fotelban, ahol sajnos most már csak én ülök, mert a egész családom már a Mennyországban van, és onnan segít és gondolkodik velem, és drukkol velem. Mint ha hallottam volna édesanyám hangját, hogy hát pincsökém, hát a zongora tudásod csak úgy parlagon fog heverni, hát valamit azzal is kellene kezdeni. És akkor jött a gondolat, hogy hát persze, hát csinálok egy jótékonysági koncertet. De arról nem is álmodtam, hogy most már 7. alkalommal 350 nézővel teltház, és az egész 47 tagú Duna Szimfonikus Zenekar japán karmesterekkel, és az ifjú szólistákkal, hogy hát ilyen gyorsan, egy túlzás nélkül mondhatom, hogy egy rangos zenei eseményé fejlődte ki magát, és hát édesanyám, amihez hozzányúlt, hát amikor megalapította Magyarország első export szövetkezetét a Martinelli téren egy kétszobás lakásból átalakított kis irodába. És az ő pályafutása alatt, 30 év alatt Magyarországon 26 társszövetkezetet alapított, Hövelytől Hódmezővásárhelyig, Pécsvárattól az a híres Matyóföldig, és tulajdonképpen ő adott munkát a kétkezi híres hímzőasszonyoknak, mert ő volt az első és egyetlen, aki a csodálatos népi hímző motivumokat beletervezte az ő kollekcióiba. És a semmiből kialakított 26 társszövetkezetet. Édesapám alapított a Debrecen első mentőállomását. Tehát én ezt láttam, hogy a kreativitás és az alkotás, és nem önösen, hanem mindig valami a közjóért. Legyen az akár egészségügy, vagy művészet, vagy bármi, amivel szebbé, jobbá lehet tenni a világot. Nagy szónak hangzik, de valahogy azért mégis csak ez motiválja az embert.
0: Bizony. És akkor az utolsó kérdéshez érkeztünk. Megtaláltad-e az orvosi hivatásban azt, amiért ezt a pályát választottad?
1: Teljes mértékben megtaláltam. Teljes mértékben betölti az egész életemet, és ha még egyszer kellene választanom, akkor ugyanezt választanám még egyszer. Bár hagy említsem meg egy nagyon aranyos momentumot, ami az Orvosegyetemi

0: magam körülve, mint egy togát, ugye tanultam és vettem részt a latin versenyeken. Egy reggel arra ébredek, hogy én nekem ezek hexameterek, meg disztikonok valahogy csak úgy maguktól jönnek. És akkor elkezdtem fordítani marciális epigrammákat. És akkor megmutattam a latin tanárnőmnek, és azt mondja, Edith, kezdte, hogy csinálod? Hát egy ilyen kis frappáns vers, hogy ezek ilyen fricskázó epigrammák voltak, hogy mit keres ott az a gyapjú sányak a donszavaráskor, megmondja, mire jó, tömbefülem vele hát. Csupa ilyen kis fricskák. Ja, és akkor elindított a latin versenyen a latin tanárnőm, és a döntő az Tibullusnak, az emberiség aranykora Szaturnusz uralkodása alatt, ez volt a jogi egyetemen, ott ültünk, 14 sor. Jó távolra egymástól, országos döntő. És akkor mellettem elhalad a latin tanárnőm, Turcsányi Erzsi néni, ikonikus latin tanárnő, aki még a verseny előtt mondta, Edithként tudott, csak a kecskeméti piarista az a legnagyobb veszély neked, a kecskeméti piarok. És akkor én elég hamar lefordítottam a 14 sort, és készen voltam. Úgy elhalad lassan mellettem az Erzsin, és azt mondja, Edithkém, próbáld betenni verslámba. Tényleg, hát még van egy kis időm. És akkor csak úgy jött, hogy ég vissza Turnusz uralma alatt, én ide jó volt, még mielőtt nyitva álltak a földutai, és a hajóksedat toltak akkor a szélszaki széllel, és a szelek szárnyát vitte a szélsevesen, nem terhelte hajóját, összerabolt aranyakkal, stb. És így mind akinek a kis ujjából jön, mind a 14 sort lefordítottam, beadtam, és akkor jön két hét múlva az értesítés a Verespáni gimnáziumba, hogy a kecskeméti piarista fiú előtt megnyertem az Okotudományi Társaság által hirdetett latin, országos latin versenyt, azzal, hogy verslábba befordítottam.
1: Fantasztikus.
0: A latin érettségén ott volt a Trencséni Valdafel Imre, eljött a Devecseri Gábor, és azt mondta, hogy kis Edithke, miért akar annyira orvos lenni? Hiszen aki országos latin verseny győztes, és így dobálja ki a hexametereket a kisujjából, hát annak a klasszika filológia szakon a helye. Úgyhogy a Gita néni feljött a nyomás, hogy zongorista legyek, akkor sétáljak be felvételi nélkül a klasszika filológiára, de aztán jöttek a fizika példák, és aztán végül maximális pontszámmal, hála Istennek, felvettek az orvos egyetemre. Viszont nagyon-nagyon büszke vagyok a latin tudásomra, mert ugye végig az anatómia, latin, deklinálni, konjugálni, hát nagyon meg lehet látni azt, aki valahogy ezt ugye nem a gimnáziumban tanulta, hanem jött egyszer valaki, aki diktálta a szöveget, és akkor mondja az asszisztens, hogy genuvárus. Illető elmegy, mondom, kis szívem, akárki diktálja, a genu az nem várusz, hanem a genu az várum, úgyhogy mind a mai napig ugye az ember erre nagyon-nagyon hat, és minden nyelvnek ez az alapja, tehát a latin tudásomat, azt is mindegy kincset őrzöm a szívemben.
1: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm az egész beszélgetést, mert a család szeretet, a hivatás szeretet mind-mind ömlött a szavaidból, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most elérkeztünk az utolsó zenéhez. Mi az, amit szeretnél hallani?
0: Miután említettem, hogy Beethoven a kedvenc zeneszerzőm, tegyük fel az Örömódát.
1: A kedves hallgatóktól is búcsúzom, neked még egyszer köszönöm a beszélgetést, és jövő héten pénteken hallgassák újra a Lélek közelben című műsort. Viszont hallásra!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén ma, szeptember 11-én, péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszönt az 5787. év. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-én hétfő estéig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják és megtérést gyakorolnak. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukot, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én este, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A Szukot fél ünnep szeptember 28-ától október 1-jéig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele pedig most, ma, szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perc, és a kimenetele 12-én szombaton 19 óra 47 perckor lesz. Ezért lesz az 5787-es zsidó újév jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz. A 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban aligha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindösszesen egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes eseménysorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sóletfesztiváltól, a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Szeptember 6-án a Desepfi utcai Tzitzin zsinagóga nyitotta meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus és a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő? Ma a pénteken felhős idő valószínű több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. Harcold a hit jó harcát.

Isten igéje ma arra szólít fel bennünket, hogy harcoljunk. Amikor ezt a szót halljuk, nem feltétlenül pozitív képek jutnak eszünkbe. Sokkal inkább véres, fájdalmas történések képei villannak fel előttünk. És bizonyára megelevenednek a saját életünk harcai is, az érdekérvényesítő vitáink, a nézeteltérések a szeretteinkkel. Az a harc, amire Pál buzdít a Timóteushoz írt levelében, egy kevésbé látványos, belső, lelki harc, amely nem a test és vér ellen folyik, hanem a sötét erők ellen. Az apostol így beszél erről az efezusi híveknek intézett levelében. Nem annyira a vér és test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Tehát elsősorban nem az emberek, a nehéz helyzetek a mi ellenségeink, hanem az, aki ezek mögött áll, a sátán, aki mindezeken keresztül a hitünket, az Isten kapcsolatunkat akarja tönkretenni, megölni, elfojtani. Egyik fő célja a megtévesztés. El akarja hitetni velünk, hogy nincs ki ellen harcolni. A hívőknek már nem is kell harcolni, és nincs is esélyünk a győzelemre. Azt akarja, hogy elveszítsük a békénket Istennel, önmagunkkal és az embertársainkkal.

Vívd meg a hit jó harcát. Csak akkor tudsz kitartani, szilárdan megállni ebben a jó harcban, ha rendelkezel mennyei látással arra nézve, hogy merre is tartasz, és miért vagy a küzdőtéren. Ha tudod, hogy miért harcolsz, Istenért, magadért, gyógyulásért, szabadulásért. Ha komolyan veszed az Úrral való személyes kapcsolatod ápolását és az ige szavait. Mert nincs olyan dolog, amitől a sátán jobban félne, mint az Isten igazsága. Ha soha nem adod fel, akkor sem, amikor nagyon nehéz és kilátástalannak tűnik a helyzet. Ilyenkor kell leginkább harcolni. Talán te is ismersz olyan embereket, akik valaha nagy hittel rendelkeztek, de mára már a lelkesedésük alább hagyott. Mondhatnánk így is, az ördög megpuhította őket.

Ha úgy érzed, hogy belefáradtál a küzdelembe, kérd mások segítségét, hogy imádkozzanak érted. A cél az, hogy majd életed végén Pál apostollal együtt te is el tud mondani: a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 11-e. Józsué könyve, 1. fejezet, 9. verse. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj. Kelj át itt a Jordánon, te, és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle, se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Vasárnap délután már olvastunk az Eufráteszről. Ma is létező a Murattal és a Tigrissel egyesülve a világ 20. leghosszabb folyója. A Kaukázusból ered, Törökország, Szíria és Irak területén át 2800 plusz 800 kilométeren keresztül folyva a Perzsa-öbölbe torkollik. Az ókorban nagy birodalmak határfolyója volt. Egyiptom, majd Róma északi választóvonala, Asszíria, majd Perzsia között. Sokszor egyszerűen csak így nevezi a Biblia, a folyó, nagy folyó. Nagy jelentőségű volt akkor és ma is. A történelem legrégebbi, legismertebb folyója. Mi közük van az izraelitáknak ehhez a hatalmas méretű és kulcsfontosságú folyóhoz? Isten már Ábrahámnak, aztán Mózesen keresztül Izrael egész népének is megígérte, hogy az országuk egészen az Eufráteszig fog kiterjedni. A feladat, hogy az ígéretnek megfelelően valóban közük legyen hozzá, azaz, hogy elfoglalják. Hogy elinduljanak és lépjenek. Józsué megkapta Istentől az emlékeztetést és a bátorítást, az ígéretet és az elindítást. Könyvében beszámolt arról, hogy sikerrel jártak. Kis lépéseikkel, de nagy távlatokba. Nekünk is adott Isten ígéreteket. Ha távolinak látszanak is, induljunk el, és haladjunk tovább. Minden lépéssel közelebb kerülünk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Rebecca L. T. Chu írta Massachusettsből, az Egyesült Államokból. Vigasztalás idegenektől. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetének 7. verse. 2001-ben vendéghallgatóként Dél-Franciaországban tanultam. Épp az igazgatói irodában voltam, amikor hallottam az első gép becsapódásáról a World Trade Centerbe. Rémülettel hallgattam a híreket, de nem tudtam, hogy valójában mi történt. Azt gondoltam, hogy egy szörnyű baleset, de hamarosan kiderült, hogy terrortámadás volt. Teljesen letaglózott a hír. Szörnyű érzés volt egy másik országban tartózkodni, amikor a hazám elleni támadásról hallok. Habár az áldozatok közül senkit nem ismertem személyesen, együtt gyászoltam sok-sok emberrel. Csak egy hónapja voltam Franciaországban, így igazán nem ismertem jól senkit. De meglepett az az együttérzés, amit az elkövetkező hónapokban tapasztaltam. Bármikor találkoztam egy új emberrel és megemlítettem, hogy amerikai vagyok, azonnal kifejezte, mennyire sajnálja a szeptember 11-i eseményeket. Törődéssel és valódi együttérzéssel tekintettek rám. Csodálatra dolog volt megtapasztalni az idegenek együttérzését. Külföldi voltam. Távol éltem a családomtól, a barátaimtól, de azokkal, akikkel találkoztam, azokkal megélhettem az elfogadást, befogadtak és együtt éreztek velem. Mi is erre hivattunk, és soha ne feledjük, hogy Krisztus az, aki először befogad minket. Istenünk, köszönjük, hogy befogadsz, és sokféle módon bátorítasz minket. Segíts, hogy fele barátainkra odafigyeljünk. Amen. Napi gondolat. Befogadok másokat, hogy Krisztus is. Imádkozzunk a külföldön tanuló hallgatókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Árvai Emil, az elveszett paradicsom. S elzárták az Éden kapuját. Ádám s minden ember kínrekedt. Bejutni magunktól nem tudnánk, belülről van egy kulcs, a kereszt. Így döntött a mennyei tanács. Nem volt könnyű döntés, gondolom. Isten fia áldozza magát fel bűneinkért a vérpadon. És elérkezett az a nehéz nap, amire az egész világ várt. Kulcs fordult, a messiás meghalt, s kinyitotta Éden kapuját. Halott volt a harmadik napig, s akkor, mint egy új ősrobbanás, mely minden átkot s gúst szétszakít, robbant a hír, van feltámadás. Az emberiség ősi álma beteljesült. Hála az Úrnak! Elveszett paradicsomába Jézussal, ki visszajuthat.

is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. János első levele, 2. fejezet 17. vers. Gondolatok az ígéről. János és tanítvány társai olyan iskolába járhattak, amelyben Jézus Krisztus volt a tanító. János a szívében őrzött minden tanítást, és életét mindig igyekezett összhangba hozni az isteni példaképével. Jézus tanításai úgy tárták tanítványai elé a szelídséget, alázatosságot és szeretetet, mint amelyek elengedhetetlenek a kegyelemben való növekedéshez, és ahhoz, hogy az ember alkalmassá válhasson az ő munkájának végzésére. Fontos tanulságot vonhatunk le a János és Júda jellemek közötti ellentétből. János a megszentelődés élő szemléltetése volt, míg Júdást csak a kegyesség látszata jellemezte, azonban jelleme sátáni volt, nem isteni. Krisztus tanítványának vallotta magát, de szavaival és cselekedeteivel megtagadta őt. Ez a két tanítvány bemutatja a keresztény világot. A keresztények mindnyájan Krisztus követőinek vallják magukat, azonban míg egyik csoportjuk szelídségben és alázatosságban jár, addig a másik nem cselekvője az igének, hanem csak hallgatója. Egyikük megszentelődött az ige által, másikuk semmit sem tud az isteni kegyelem megszentelő erejéről.

0: beszéljetek a gyermekeiteknek a családjukról.
1: Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is. Beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Mózes 5. könyve 11. fejezet 19. vers. Időnként beszélnünk kell gyermekeinknek családunk történetéről. Hol születtünk, hol találkoztunk, hol házasodtunk össze, melyek voltak a legnagyobb sikereink és kudarcaink. A Biblia is bemutatja a pátriárkák, vagy a tanítványok családi történetét, azok jó és rossz vonatkozásaival együtt. A családi történeteket be lehet mutatni felfelé ívelő módon, szegény voltam, de küzdöttem, és lám most mindenünk megvan. Vagy lehangoló lefelé ívelő módon, ami az előbbinek az ellentéte. A valóságot azonban a leginkább a hullámzó történetek tükrözik, mivel az élet hullámhegyek és hullámvölgyek váltakozása. Ezek határozzák meg a gyermekkort, az udvarlás időszakát, a mézes heteket, gyermekeink korai éveit, iskolai eredményeiket, az általuk alapított új családok életét, a sikereket, de az elbukott vizsgákat is, az előre nem látott betegségeket, a fogyatékot, az öregkori hanyatlást, a csődöt, a

0: kudarcot, a tragédiát. A hullámzó történetek valósághűen mutatják be az életet, s így a gyermekek megtanulnak keményen küzdeni a nehéz helyzetekben. Azok a 2001. szeptember 11-i New York-i tragédiát túlélő gyermekek, akik több információval rendelkeztek saját családjukról, sokkal könnyebben átvészelték az esemény okozta stresszt és traumát. A mi gyermekeink azonban egy másik családnak is a tagjai. Az isteni családhoz tartoznak, az atyához és a fiúhoz, aki által elnyertük az örökséget és a megváltást, valamint a Szentlélekhez. A Biblia bemutatja Isten földi családjának történelmét a maga kihívásaival, kudarcaival, de a hit győzelmeivel együtt. Ha ezeket részletekbe menően ismételgetjük gyermekeinknek, segítünk ellenállóbbá válniuk a nagy küzdelemben. A 3300 évvel ezelőtt íródott, de a tudomány által nemrég újra felfedezett mai szöveg arra bátorít, hogy használjuk ki a gyermekeinkkel töltött időt arra, hogy beszéljünk nekik lelki, mennyei családunk történelméről. Isten családjának bibliai történelme mennyei hatást fog gyakorolni rájuk úgy, ahogyan ránk is gyakorolt. Uram, segíts, hogy át tudjuk adni gyermekeinknek a te örök családod történelmét és értékeit.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

szeptember 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige a Krónikák első könyve 13. fejezetének 8. versében olvasható. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, land, dob, cintányér és harsona kíséretével. Az új szövetségi igét a Tesszalonikaiakhoz írott levél 5. fejezetének 16. verséből olvasom. Mindenkor örüljetek! 9.11. Egy tragédia. 9.11. Egy telefonszám, amelyet tárcsázva baj esetén segítséget kérhetünk az Egyesült Államokban. E dátumról vagy az e három számból alkotott telefonszámról fájdalmak, félelmek juthatnak eszünkbe. Szeretett emberek elvesztése, balesetek, helyzetek, amikor segítségre volt szükség. Makoto Fujimura keresztény festőművész egy metrókocsiban vészelte át a tragédiát. Úgy emlékszik, egyik pillanatban még sötétség borította a fülkéket, a következő pillanatban pedig már közösen imádkoztak, és dicsőítő énekkel fordultak Istenhez. Dicsérni Istent, örvendezni, hálát adni jóságáért és szeretetéért nem könnyű. Különösen, ha a körülmények, szomorúság, harag, gyász épp ellentétes viselkedésre adnak okot. Azonban épp Isten jelenléte az, ami megszenteli, imára és énekre nyitja szívünket, legyünk bármilyen rettenetes élethelyzetben. Ő közel van hozzánk, és épp akkor a legnyilvánvalóbb a jelenléte, amikor azt hinnénk, most nem figyel, valahol messze jár. Életutunk során sokakat elveszítünk. Rengeteg tragikus esemény kísér bennünket. Sok segítségre szorulunk. Mi azonban mindenkor örülhetünk, mert Jézus örök életet szerzett számunkra. Keresztényként más szemmel nézhetünk veszteségeinkre, fájdalmainkra, Jézus feltámadásának tükrében. Aki szeretetével minden fájdalmat mulandóvá tett. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Ragyogtasd fel fiat fényességét, amikor a legsötétebb pillanatainkat éljük. Tápláld bennünk a reményt, adj nekünk békességet a káoszban. Sokszor érezzük, hogy kilátástalan az életünk, de kérünk, mutasd meg, hogy te akkor is jelen vagy, mellettünk vagy. Amen. Az áhítatot Cető Anita Kata írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, land, dob, cintányér és harsona kíséretével. Mindenkor örüljetek!

Egy kislány, Tess, bement a szobájába, és a szekrény mélyéből elővette egy régi, lekváros üveget. Óvatosan kiöntötte a padlóra a benne rejtőző érméket, és nagy gonddal számolni kezdte. Nem elégedett meg az egyszeri számolással. Háromszor is újra számolta, mert tudta, hogy a végösszegnek pontosnak kell lennie. Nem tévedhetett. Amikor végzett, visszatöltötte a pénzt az üvegbe, rácsavarta a fedelét, és kisurrant a hátsó ajtón.

6 utcányit gyalogolt, míg megérkezett a gyógyszertárhoz, melyet a bejárat fölötti hatalmas, vörös indián törzsfőnök képe jelzett. Belépett és türelmesen várt, hogy a patikus észrevegye. De a férfi nagyon el volt foglalva. Tess toporgott, köhécselt, sőt végül az érmékkel is megkocogtatta a pult üvegét. Na ez végre hatott. Nos, mit akarsz, kislány? Szólt kissé bosszúsan a patikus. Most éppen a testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már 1000 éve nem láttam, szóval kérlek, mondjad, mit szeretnél? Én is a testvéremről akarok beszélni, felelte Tess, ugyanilyen eltökélt hangon. Az öcsém nagyon beteg, és én egy csodát szeretnék venni neki. A patikus meghökkent. Mit mondtál? Az öcsém, Andrew fejében valami szörnyű dolog nő, és apu szerint csak egy csoda mentheti meg. Ezért jöttem, hogy ezt a csodát megvegyem, mennyi az ára? A patikus arca megszelidült. Kis barátom, mi itt nem árulunk csodákat. De nekem van pénzem, makacskodott Tess. Ha nem elég, majd szerzek még, csak mondja meg, mennyibe kerül. Ekkor egy jól öltözött férfi, aki a kislány mellett állt, lehajolt Tesshez. Mondd csak, milyen csodára van szüksége az öcsédnek? Nem tudom pontosan, suttogta a kislány, könnyeivel küszködve. Csak azt, hogy nagyon beteg. Anyu szerint műtét kellene, de apu nem tudja kifizetni. Ezért hoztam ide az összes pénzemet. Mennyi pénzed van? Kérdezte a férfi. 1 dollár és 11 cent, felelte Tess. De ha kell, szerzek még. A férfi elmosolyodott. Na hát, kislány, pontosan ennyi egy csoda ára. Elvette a pénzt, majd kézen fogta Tesst. Vezess el hozzátok. Szeretném látni az öcsédet és a szüleidet. Lehet, hogy nálam van az a csoda, amit keresel. A férfi nem volt más, mint Dr. Armstrong, a híres idegsebész. Rövid időn belül ingyen elvégezte a szükséges műtétet, és Andrew teljesen felgyógyult.

Otthon a szülők hálásan beszélgettek arról a különös eseménysorról, amely ide vezetett. Ez a műtét igazi csoda volt, mondta az édesanya. Vajon mennyibe kerülhetett volna? Tess mosolyogva tudta a választ. $1.11. És tegyük hozzá mi, halkan, egy kisgyermek rendíthetetlen hite.

Isten a legegyszerűbb eszközökön és a legkisebb hit által is képes hatalmas dolgokat véghez vinni. A történetben tesz hite az a kéz, amely megragadja Krisztus mindenható erejét. A kislány nem kételkedett. Biztos volt benne, hogy valahol létezik egy csoda, és ő meg is fogja találni azt, mert szerette testvérét, és hit abban, hogy Isten segít. Tess nem próbálta megérteni, hogyan működik az orvostudomány, sem azt, hogy mi a csoda természete. Egyszerűen hit abban, hogy amit keres, azt megkapja.

tesz nem magáért könyörgött, hanem a testvéréért. Az önzetlen, másokat előtérbe helyező szeretet az, amely megnyitja a menny kincstárait. A szeretetből fakadó hit mindig választ talál Istennél. A csoda nem közvetlenül természetfeletti módon történt, hanem egy ember által. A sebész kezelet Isten eszköze. Isten az embereket munkatársaivá teszi, hogy a világ számára áldássá legyenek. Dr. Armstrong éppen ott volt, éppen akkor, és készen állt, hogy szolgáljon. Ez az isteni gondviselés. A történet arra tanít, hogy Isten előtt a legegyszerűbb, őszinte hit értékesebb, mint bármilyen gazdagság. A gyermekek bizalma és szeretete gyakran megnyitja az utat a valódi csodák előtt. Nem mindig természet feletti látványos dolgokban nyilvánul meg a csoda, hanem abban, amikor Isten az ő eszközein keresztül életet, reményt és gyógyulást ad.

ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Máté evangéliuma, 17. fejezet, 20. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben megtartották az Evangélikus Hittudományi Egyetem idei tanévnyitóját. Ünnepélyes keretek között tartotta 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus templomban. Ége hirdetéssel szolgált Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhívás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik fölkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretné megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Gálakoncert, Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójára, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és szélesebb közönséggel is megismertesse egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az országos koncertsorozatot mesterkurzusok, konferencia és új kotta, illetve könyvkiadványok egészítik ki. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában, bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak. Holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet. Jól lehet erőben és hatalomban felülmúlják őket. Ezek pedig azt káromolják, amit nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogásra és levágásra valók. De hozzájuk hasonlóan is fognak elpusztulni. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést. Szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban tobzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyjal van tele, és telhetetlenek a bűnben. Elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévejedtek, és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, de aki vétkéért feddést kapott. Egy néma igavonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen források, forgószéltől sodort ködfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van fenntartva. Mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva, testi vágyaik kiélésére csábítják feslet életükkel azokat, akik nem régen szakadtak el a tévejgésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igazi példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Péter második levele, második fejezet, 10-től 22-ig.

0: Hangzatos szavak.
1: Péter megsemmisítően beszél a hamis tanítókról, akik a gyülekezetet fenyegetik. Ők nem képviselnek maradandó értéket. Tanításuk üres beszéd, amelynek célja, hogy kicsapongó életet kínálva eltérítsék Istentől az új hívőket. Szabadságot ígérnek, de közben észre se veszik, hogy ők maguk mennyire bele vannak gabajodva a bűn csapdájába. Pontosan tudják, hogy kicsoda Isten, és hogy milyen életet vár el tőlük. Ők már egyszer szabadok voltak. Ennek ellenére visszazuhantak a régi szokásaikba, ezzel pedig Isten hatalmát káromolják. Az ítélet már megszületett felettük. El fognak pusztulni. A hamis tanítókról írtak kellemetlen érzéssel töltenek el. Hisz nem esek néha én is ugyanebbe a bűnbe? A Péter által felsorolt viselkedési formák természetesen nem vonatkoznak egytől egyig az én életemre, de amikor másképp cselekszem, mint ahogyan beszélek, eltávolodom Istentől. Például, amikor bekapcsolódom abba, ahogy a kollégák kritizálnak másokat. Ilyenkor nem olyan életet folytatok, amit ő elvár tőlem. Olyan jó, hogy bármikor Istenhez fordulhatok a bűneimmel, és kérhetem tőle az ő bocsánatot.

Szeretném Isten előtt újra meg újra megvizsgálni a viselkedésemet, és csak azt tenni, ami az ő szemében helyes.

Forduljunk most a Jóistenhez, imádkozzunk együtt, teljes szívvel, nem szűnő reménységgel.

Drága, egyetlen jó Istenem, kinek szerető áldása megújul minden reggel, kérlek, újítsd meg életemet is ezzel a most induló nappal. Vezest figyelmemet szavaid üzenetére. Add, hogy szemem meglássa, mi válik szeretteim és a magam javára. Kérlek, szenteld meg tagjaimat, hogy semmi helytelent ne tegyenek. Ó, Uram, tartsd meg egészségemet, és sokszorozd meg erőimet és adottságaimat. Add, hogy kitartsak hivatásomban, és segíts, hogy helyesen használhassam föl e nap minden óráját. Mutasd meg az alkalmakat, amikor valamit tehetek kegyes lélekkel tiszteletedre, és embertársaimnak is szolgálhatok őszinte szívvel. Ó, adj békességet, bízva bízó, erős hitet.

0: közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 11-e. Pierre de Ronsard 1524. szeptember 11-től 1585. december 27-ig élte költőfejedelmi életét. Ő a Pléiád nevű irodalmi csoport vezéralakja, a reneszánsz legnagyobb francia költője. Apja kívánságára szerzetesi fogadalmat tett, de nem lett pap, viszont lehetősége nyílt rá, hogy egyházi javakból részesüljön. 1554-ben első díjat nyert a hagyományos toulouse-i költőversenyen. Szolgálataiért 1565-ben 9. Károly francia király apátságot adományozott neki, ahol életének utolsó évtizedeit töltötte. Jelentősek ódái, himnuszai. A vallási háborúskodás gondjainak hangot adó kötete a Lady's Course. Egy szonettjéből idézünk. Boldog, ki félre áll. Még boldogabb, ki megtér az ő semmibe, de még boldogabb ennél, ki angyalnak siet Krisztus körébe föl.
2: Albert János erdélyi unitárius lelkésztanár 1821-ben e napon született. 40 esztendeig a tordai unitárius egyházközség lelkészeként tevékenykedett. Tanított a helybeli unitárius gimnáziumban, amelyet a szabadságharcot követő időszakban ő élesztett újjá. 3 tanévben a gimnázium igazgatói tisztét is betöltötte. Közben írt tankönyvet, templomi használatra szolgáló imakönyvet, egyházi beszédeket és könyörgéseket. Részt vett Szent Ábrahámi Mihály latin nyelvi munkájának magyarra fordításában is.
1: Dutka Ákos 1881. szeptember 11-én született, költő, újságíró. Első versei nagyváradi lapokban, illetve a Vallomások könyve kötetben jelentek meg. Megismerkedett és jó barátságba került Ady Endrével. 1908-ban a Holnap című antológiába már beválogatták. A Hét, az Új Idők, a Pesti Napló, a Világ és a Nyugat is közölte verseit. Első 2 kötetének versein érződik az impresszionista és szimbolista hatás. Az első világháború éveiben a békevágy kifejezése jellemzi elsősorban költészetét. Messzi fákon halkan hárfázik a szél ma, eltemetett kínok felsajognak, fájnak. Ilyenkor érzem meg szomorú, nagy titkát, dalfakasztó bús harmóniáknak.
2: E napon született Molnár Mária református diakonissa, misszionárius 1886-ban. 41 évesen indult el a Csendes-óceán Manus szigetére, ahol a misszionárius munka mellett egészségügyi és oktatási teendőket is végzett a melanéziai pápuák között. A pápuáktól származó emléktárgyait Sárospatakon őrzik. Élete és halála dokumentumait kötetbe gyűjtötték össze, Engem várnak a szigetek címmel.
1: Az Al-Qaida terrorszervezet támadása következtében összeomlott a New York-i World Trade Center 2001. szeptember 11-én, amikor 2 eltérített utasszállító repülőgép csapódott ikertornyaiba. Egy másik gép, a Pentagon épületébe röpült bele. A negyedik eltérített gépet az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. Hivatalos adatok szerint e napon 2995-en haltak meg.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt. Példabeszédek könyve 11. fejezet 5. vers.

A szüleid biztosan kisebb korodban gyakran figyelmeztettek arra, hogy kösd be a cipőfűződet, mert orra fogsz bukni. Azt is mondják, talán még most is, hogy tanulj rendesen, vagy különben megbuksz.

0: a földi történelem kezdetén Ádám és Éva első két fiú gyermeke közül Ábel, aki pásztor volt, engedelmeskedett Isten akaratának. Az ő útján járt, de Kain a saját feje után ment. A mindenható arra kérte őket, hogy ha bűnt követnek el, áldozzanak fel egy ép fiatal bárányt engesztelésül. Kain földművelő volt, és úgy gondolta, hogy ő minek áldozzon bárányt. A föld termését adja inkább az Úrnak. Ábel áldozatát elfogadta Isten, az övét viszont nem. Ezért a fiú szörnyen megharagudott, és féltékeny lett Ábelre. A Jóisten figyelmeztette is emiatt. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ő azonban nem hallgatott az intésre. Amikor a mezőn voltak, megölte a testvérét, Ábelt. Ezzel megbukott engedelmességből, és elveszítette a menny áldásait. Isten erre így szólt hozzá. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bujdosó és kóborló légy a földön. Ha rossz gondolatok kerítenek a hatalmukba, te uralkodj rajtuk.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az üldözés segít terjeszteni az evangéliumot.
1: A mai ige 2 Korintus 12:10. Ezért gyönyörködöm az erőtlenségben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Gondolatok az igéről. Isten hírnökeit mindenkor megvetették és üldözték, de éppen szenvedéseik által terjedt el az Isten ismeret. Minden egyes tanítványnak soraikba kell beállni és munkájukat végezni, tudván, hogy az ellenség semmit sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Isten azt akarja, hogy az igazság közismert legyen, és hogy gondosan tudassák és megbeszéljék az emberek, még akkor is, ha ez rájuk zúdulva gyűlölet és megvetés árán történik. Az emberek kedélyét fel kell rázni közönyükből. Minden harc, üldöztetés és minden erőfeszítés eszköz Isten kezében olyan lelkek felébresztésére, akik enélkül tovább szunnyadnának. Isten követőinek történetében hányszor igazolódott ez a tapasztalat, miközben az ékesen szóló és nemes Istvánt a magas tanács beleegyezésével megkövezték, és ez az evangélium ügyének semmit sem ártott. A mennyei fény, amely arcát beragyogta, és részvéte, amely halálakor mondott imáját áthatotta, olyan éles nyílveszők voltak, amelyek meggyőzték a tanács álszenteskedő szolgáit, és meghódították Sault, az üldöző farizeust, aki Isten kiválasztott eszköze lett, hogy Jézus Krisztus nevét a pogányokhoz és Izrael gyermekeihez vigyék. Később pedig az idős Pál római fogságból a következőket írta. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, azt hívén, hogy fogságom nyomorúságát így megnövelik. Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből a Krisztus prédikáltatik. Filippi 1:16-18. Pál elfogatása által olyannyira elterjedt az evangélium, hogy még a császár palotájából is számos lelket nyert meg Krisztusnak. Sátán fáradozásai ellenére is az el nem múló

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Örvendez bennem mindenkor. Bármi történik is a velem meglévő szeretet kapcsolatodban, mindig örvendezhetsz. Ez a titka annak, hogy minden körülmények között elégedett legyél. Olyan sokan álmodoznak arról a napról, amikor majd végre boldogok lesznek. Amikor kikerülnek az adósságból, amikor a gyerekei kikászálódnak a bajból, amikor több szabad idejük lesz, és így tovább. Miközben pedig álmodoznak, perceik úgy folynak a földre, mint a felborult fiolából kicsepegő értékes balzsam. A jövendő boldogságról való ábrándozás soha nem nyújthat megelégedettséget, mert az ábrándozás nem a valóság. Még ha én láthatatlan vagyok is, sokkal valóságosabb vagyok, mint a világ, amit magad körül látsz. Az én valóságom örök és változatlan. Hozd hozzám perceidet, és én pezsgő örömmel töltöm meg őket. Most van itt az ideje, hogy örvendezz a jelenlétemben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódnak.

Tolódtak. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 4. vers. 102. Zsoltár, 28. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 38. rész. Gúg népe rátámad Izraelre. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj Gúgnak, Magúg országának, Rós, Mesek és Túbal fejedelmének irányába, és prófétálj ellene. Ezt mond, így szól az én Uram, az Úr. Én ellened fordulok, Gúg, aki Rós, Mesek és Túbal fejedelme vagy. Megfordítalak, horgokat akasztok az állatba, kivezetlek téged, meg egész haderődet, a lovakat és a lovasokat, akik mindnyájan fegyverbe öltöztek, ezt a nagy sereget, amely nagy és kis pajzsal, meg karddal van felszerelve. Perzsák, etiópok és pútiak vannak velük, mindegyiknek pajzsa és sisakja van, továbbá Gómer minden csapatával, Bét Tógarmá a messze északról minden csapatával, sok nép van veled. Készülj, állj készenlétben az egész sereggel együtt, amely körét sereg lett, és légy a vezérük. Egy idő múlva utasítást kapsz, évek múltán betörsz a fegyveres pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a többi nép közül gyűltek össze Izrael hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan. De te fölvonulsz, betörsz, mint a fergeteg minden csapatoddal és a veled levő sok néppel, olyan leszel, mint a földet beborító felhő. Így szól az én Uram, az Úr. Abban az időben rossz gondolatait támadnak, és gonosz terveket fogsz szőni. Ezt gondolod, fölvonulok a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik mindnyájan úgy élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincsen. Zsákmányt akarsz ejteni, prédát akarsz szerezni, hatalmaddal az újra benépesült romok ellen akarsz fordulni, a nemzetek közül összegyűjtött nép ellen, amely már jószágot és birtokot szerzett, és a világ közepén lakik. Sába, Dedán és Tarsis kereskedői és előkelői ezt kérdezik tőled, azért jöttél, hogy zsákmányt ejts? Azért gyűjtötted össze seregedet, hogy prédát szerez, hogy elvidd az ezüstöt és az aranyat, elvedd a jószágot és a birtokot, és gazdag zsákmányt ejts. Isten szembeszáll Gúg népével. Azért prófétálj, emberfia, és mondd meg Gúgnak. Így szól az én Uram, az Úr. Azon a napon, amikor majd megtudod, hogy népem, Izrael biztonságban él, eljössz lakóhelyedről, a messze északról sok néppel együtt, akik mind lovakon nyargalnak, nagy sereg ez, roppant haderő. Úgy vonulsz föl népem, Izrael ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban elhozlak téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Gúg, hogy szent vagyok. Így szól az én Uram, az Úr. Te vagy az, akiről megmondtam hajdanában a szolgáim, Izrael prófétái által, akik azokban a napokban és években prófétáltak, hogy elhozlak ellenük. De azon a napon, amelyen megérkezik Gúg Izrael földjére, így szól az én Uram, az Úr, fellángol majd a haragom. Felindulásomban, izzó haragomban így beszélek. Azon a napon nagy földrengés lesz Izrael földjén. Megrettennek tőlem a tengerhalai, az égmadarai, a mezővadjai, meg a földön csúszómászó mindenféle állat és minden ember a föld színén. Leomlanak a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak. Fegyverbe szólítok ellene hegyeimen mindenkit, így szól az én Uram, az Úr, ember ember ellen támad fegyverével. Megbüntetem dögvésszel és vérontással. Ömlő záporesőt, jégesőt, tüzet és kénkövet hullatok rá és csapataira, a vele levő sok népre. Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok, és megismertetem magamat a sok néppel, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 38. rész. Természetes, hogy amikor Isten helyreállítja a népét, a gonosz is újra föltámad ellenük. 38-39. fejezetekben egy nagy gonosz szövetség történetét láthatjuk, ami a helyreállított Izraelre támad, és azt is, hogyan oldja meg Isten ezt a problémát. Az Izrael ellenes, ám valójában Isten ellenes szövetség neve Góg és Magóg földjéről származik. Sem Góg személyéről, sem Magóg földjéről nem tudunk többet, mint hogy a messzi északról támad. A Biblia szerint ez sok idő múlva következik be, a 7., 8. és a 16. vers alapján. Érdekes módon a Jelenések könyvének 27. igeverse is Góg és Magóg elnevezéssel illeti az Isten ellen az ezer esztendő végén fölsorakozott hadsereget. Sok magyarázat született ezen igeversek értelmezésére, amelyek oldalról közelítik, ám a központi gondolat mindenképpen világos. Isten népének végleges helyreállítása előtt egy gonosz szövetség támad rájuk, de Isten nem engedi, hogy legyőzzék népét. Napjainkban is ez a helyzet. Isten népének nem kell meglepődnie a gonoszok ellenségeskedése miatt. Ez elkerülhetetlen egy olyan világban, ahol Sátán tevékenykedik. Amit azonban egyértelműen látni kell, ahogy Gógot és Magógot utolérte Isten ítélete, úgy a Jelenések könyvében szereplő gonosz erők ellen is ítéletre kell majd az Úr. Ebben az összecsapásban nem csak Isten népe menekül meg, hanem Isten még a pogányok sokasága előtt is fölmagasztaltatik, megszenteltetik, és számukra is kiderül, hogy ki is ő valójában. Amikor ez megtörténik, mindenki tökéletesen meg fogja érteni, mit jelent az Ezékiel által idézett kijelentés. Én vagyok az Úr. Isten azt akarja, hogy mindnyájan megtudjuk, ő az üdvözítő, kegyelmes Úr, aki képes mindent megtenni népe megmentéséért.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért parancsolom én néked mondván. Örömest nyisd meg kezedet a te szükölködő és szegény atyád fiának a te földeden. Mózes 5. könyve, 15. fejezet, 11. vers. Isten az egész emberiségnek szánta a megváltás lelki és testi áldásait. Sokan zúgolódnak Isten ellen azért, mert a világ tele van ínséggel és szenvedéssel. Azonban az sohasem volt az ő terve, hogy ezek a szomorú állapotok uralkodjanak. Nem ő tervezte úgy, hogy az egyik ember bővelkedjék az élet fényűzésében, miközben a másik embernek a gyermekei kenyérért sírnak. Ő a jóindulatú adományozás istene. Javakkal látta el e földet mindenki számára elégséges és bőséges mértékben. Az a terve, hogy valamennyi teremtményének a szükségletét betöltse az ő megbízottain keresztül, akikre e javak kezelését bízta. Sok hitvalló keresztény azonban ahelyett, hogy szétosztaná az Úr ajándékait, a maga rövidlátó érdekeibe burkolózik, és önző módon visszatartja embertársaitól ezeket az áldásokat. Miközben Isten elárasztja a földet az ő adományaival, és megtölti a föld raktárait az élethez szükséges javakkal, mégis ínség és nyomor ütközik a szemünkbe mindenfelé. Az állítólagosan keresztény világban annyit költenek a pazarló hivalkodásra, hogy abból el lehetne látni az összes éhezőt, sőt mi több, fel lehetne ruházni minden mezítelent. Sokan vallják Krisztus nevét, miközben önző élvezetekre, erős italokra, költséges csemegékre, pazarházakra, bútorokra és ruhákra költik az ő pénzét. Ugyanakkor a szenvedők alig kapnak egy-egy sajnálkozó pillantást, együttérző szót. Micsoda nyomorúság él az úgynevezett keresztény országok szívében. Gondoljatok a szegények életkörülményeire nagyvárosainkban. Van, aki azt gondolja, elég, ha pénzt ad erre a célra. Ez azonban tévedés. A pénzadományok nem tölthetik be a személyes szolgálat szerepét. Helyes, ha adunk a javainkból, és adhatnánk még sokkal többet is. Az Úr azonban erőnkhöz és lehetőségeinkhez mért személyes szolgálatot vár el valamennyünktől.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szív ajtaja. Azokat keresd, akik egyetlen fontos ajtót igyekeznek kinyitni, a szívedét. Akik soha nem rontanának be a lelkedbe a beleegyezésed nélkül, akik soha nem használnák arra az ajtót, hogy halálos nyilat lőjenek be rajta. Paulo Coelho.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Válaszd a helyes hozzáállást. Ezekről gondolkodjatok, és a békességnek Istene veletek lesz. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 8-as verstől a 9-es versig. Egy szerző így ír. Sheena Iyengar, kolumbiai kutató arra megállapításra jutott, hogy az ember átlagosan mintegy 70 tudatos döntést hoz naponta. Ez 25.550 döntés egy évben, 70 év alatt pedig 1.788.500 döntést jelent. Albert Camus szerint az élet a döntéseid összessége. Összeadod mindezt, az 1.788.500 döntést, és megkapod azt, aki te vagy. Viktor Frankl egy kiváló orvos volt, akit a nácik koncentrációs táborba zártak. Elvették tőle a megélhetését, elkobozták a vagyontárgyait, kigúnyolták, megalázták és meggyilkolták a családját. Bezárták egy cellába, ahonnan nem volt kiút. Ő azonban talált egy ajtót, amelyről az őrei nem tudtak. Mindent elvehetnek az embertől, egyet kivéve. Emberi mi voltának végső szabadságát, a szabadságot, hogy bármely körülmény között megválassza hozzáállását, a szabadságot, hogy a maga útját járja. Azt vette észre, hogy amikor a körülményei minden külső ajtót bezártak előtte, feltárultak azok, amelyek messze fontosabbak, amelyeken keresztül átléphet a lélek a félelemből a bátorság, a gyűlöletből a megbocsátás, a tudatlanságból a tanulás birodalmába. Rájött, hogy az őrök valójában sokkal inkább foglyok, a kegyetlenség, a tudatlanság és a barbárságnak való ostoba engedelmesség rabjai, mint amennyire őt magát börtönbe zárják a falak és a szöges drótkerítések. Némelyek megértik ezt, és szabaddá válnak. Mások sohasem jutnak el idáig, és rabként élik le az egész életüket. A különbség abban rejlik, hogy melyik utat és melyik hozzáállást választod. Ezért írja Pál, amik csak igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, ezekről gondolkodjatok. Választ hát ma a helyes hozzáállást.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a szenvedés erős hitet nevel. A mai ige Jeremiás sírálmai 3:27. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Gondolatok az igéről. Ebben a versben is ígéret van. Jó volt, ma is jó, és ezután is jó lesz nekem, ha igát kell viselnem. Fiatal koromban sokszor nehéz volt számomra a lelkiismeret terhét viselni. Azóta ezt már lelket gazdagító tehernek tekintem. Vajon szeretném-e ennyire az evangéliumot, ha keserű tapasztalataim nem tanítottak volna meg arra, mennyire rá vagyok szorulva a kegyelemből való megigazulásra? Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél, anyja nevezte el Jábécnek, mert ezt mondta: bizony fájdalommal szültem őt. Krónikák első könyve 4:9. Akik sok szenvedés közepette születnek újjá, azokból erős hívőket alakít Isten határtalan kegyelme. A feddés, a megrovás kellemetlen dolog, de előkészíti az embert a későbbi elismerésekre. Aki nem szenvedte el a megaláztatás veszélyét, abból soha nem lesz jó vezető. Akik küzdelem nélkül emelkednek magasra, rendszerint elbuknak. Nyilván senki sem áhítja a szomorúság, a kiábrándulás vagy a nehéz munka igáját. Ha azonban az Úr már ifjúságunkban reánk teszi azt, olyan jellemmé fejlődhetünk, amely Istent dicsőíti, és áldás a gyülekezet számára. Jöjj, én lelkem, hajtsd meg kemény nyakadat, és vedd fel keresztedet. Jót tett ez neked ifjúságodban, most sem fog ártani. Hordozd vidáman az Úr Jézusért. Kelenföldi barokk esték. Folytatódik a 27. éve tartó Kelenföldi barokk esték sorozat. A sorozat őszi hangversenye holnap, szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Van segítség! Szombaton lesz a Mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Holnap, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében, különösen most, amikor a szívhangrendelet révén a téma a közbeszéd egyik kiemelt tárgya lett. A Mindenki születésnapja eddig elsősorban az élet ünnepéről és a segítségnyújtásról szólt. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Isten igéje ma arra szólít fel bennünket, hogy harcoljunk. Amikor ezt a szót halljuk, nem feltétlenül pozitív képek jutnak eszünkbe. Sokkal inkább véres, fájdalmas történések képei villannak fel előttünk. És bizonyára megelevenednek a saját életünk harcai is, az érdekérvényesítő vitáink, a nézeteltérések a szeretteinkkel. Az a harc, amire Pál buzdít a Timóteushoz írt levelében, egy kevésbé látványos, belső, lelki harc, amely nem a test és vér ellen folyik, hanem a sötét erők ellen. Az apostol így beszél erről az efezusi híveknek intézett levelében. Nem annyira a vér és test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Tehát elsősorban nem az emberek, a nehéz helyzetek a mi ellenségeink, hanem az, aki ezek mögött áll, a sátán, aki mindezeken keresztül a hitünket, az Isten kapcsolatunkat akarja tönkretenni, megölni, elfojtani. Egyik fő célja a megtévesztés. El akarja hitetni velünk, hogy nincs ki ellen harcolni. A hívőknek már nem is kell harcolni, és nincs is esélyünk a győzelemre. Azt akarja, hogy elveszítsük a békénket Istennel, önmagunkkal és az embertársainkkal.

Vívd meg a hit jó harcát. Csak akkor tudsz kitartani, szilárdan megállni ebben a jó harcban, ha rendelkezel mennyei látással arra nézve, hogy merre is tartasz, és miért vagy a küzdőtéren. Ha tudod, hogy miért harcolsz, Istenért, magadért, gyógyulásért, szabadulásért. Ha komolyan veszed az Úrral való személyes kapcsolatod ápolását és az ige szavait. Mert nincs olyan dolog, amitől a sátán jobban félne, mint az Isten igazsága. Ha soha nem adod fel, akkor sem, amikor nagyon nehéz és kilátástalannak tűnik a helyzet. Ilyenkor kell leginkább harcolni. Talán te is ismersz olyan embereket, akik valaha nagy hittel rendelkeztek, de mára már a lelkesedésük alább hagyott. Mondhatnánk így is, az ördög megpuhította őket.

Ha úgy érzed, hogy belefáradtál a küzdelembe, kérd mások segítségét, hogy imádkozzanak érted. A cél az, hogy majd életed végén Pál apostollal együtt te is el tud mondani: a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 11-e. Józsué könyve, 1. fejezet, 9. verse. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj. Kelj át itt a Jordánon, te, és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle, se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Vasárnap délután már olvastunk az Eufráteszről. Ma is létező a Murattal és a Tigrissel egyesülve a világ 20. leghosszabb folyója. A Kaukázusból ered, Törökország, Szíria és Irak területén át 2800 plusz 800 kilométeren keresztül folyva a Perzsa öbölbe torkollik. Az ókorban nagy birodalmak határfolyója volt. Egyiptom, majd Róma északi választóvonala, Asszíria, majd Perzsia között. Sokszor egyszerűen csak így nevezi a Biblia, a folyó, nagy folyó. Nagy jelentőségű volt akkor és ma is. A történelem legrégebbi, legismertebb folyója. Mi közük van az izraelitáknak ehhez a hatalmas méretű és kulcsfontosságú folyóhoz? Isten már Ábrahámnak, aztán Mózesen keresztül Izrael egész népének is megígérte, hogy az országuk egészen az Eufráteszig fog kiterjedni. A feladat, hogy az ígéretnek megfelelően valóban közük legyen hozzá, azaz, hogy elfoglalják, hogy elinduljanak és lépjenek. Józsué megkapta Istentől az emlékeztetést és a bátorítást, az ígéretet és az elindítást. Könyvében beszámolt arról, hogy sikerrel jártak, kis lépéseikkel, de nagy távlatokba. Nekünk is adott Isten ígéreteket. Ha távolinak látszanak is, induljunk el és haladjunk tovább. Minden lépéssel közelebb kerülünk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Rebecca L. Teacho írta a Massachusettsből, az Egyesült Államokból. Vigasztalás idegenektől. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetének 7. verse. 2001-ben vendéghallgatóként Dél-Franciaországban tanultam. Épp az igazgatói irodában voltam, amikor hallottam az első gép becsapódásáról a World Trade Centerbe. Rémülettel hallgattam a híreket, de nem tudtam, hogy valójában mi történt. Azt gondoltam, hogy egy szörnyű baleset, de hamarosan kiderült, hogy terrortámadás volt. Teljesen letaglózott a hír. Szörnyű érzés volt egy másik országban tartózkodni, amikor a hazám elleni támadásról hallok. Habár az áldozatok közül senkit nem ismertem személyesen, együtt gyászoltam sok-sok emberrel. Csak egy hónapja voltam Franciaországban, így igazán nem ismertem jól senkit. De meglepett az az együttérzés, amit az elkövetkező hónapokban tapasztaltam. Bármikor találkoztam egy új emberrel, és megemlítettem, hogy amerikai vagyok, azonnal kifejezte, mennyire sajnálja a szeptember 11-i eseményeket. Törődéssel és valódi együttérzéssel tekintettek rám. Csodálatra dolog volt megtapasztalni az idegenek együttérzését. Külföldi voltam. Távol éltem a családomtól, a barátaimtól, de azokkal, akikkel találkoztam, azokkal megélhettem az elfogadást, befogadtak, és együtt éreztek velem. Mi is erre hivattunk, és soha ne feledjük, hogy Krisztus az, aki először befogad minket. Istenünk, köszönjük, hogy befogadsz, és sokféle módon bátorítasz minket. Segíts, hogy fele barátainkra odafigyeljünk. Amen. Napi gondolat. Befogadok másokat, hogy Krisztus is. Imádkozzunk a külföldön tanuló hallgatókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Árvai Emil, az elveszett paradicsom. S elzárták az Éden kapuját. Ádám s minden ember kínrekedt. Bejutni magunktól nem tudnánk, belülről van egy kulcs, a kereszt. Így döntött a mennyei tanács. Nem volt könnyű döntés, gondolom. Isten fia áldozza magát fel bűneinkért a vérpadon. És elérkezett az a nehéz nap, amire az egész világ várt. Kulcs fordult, a messiás meghalt, s kinyitotta Éden kapuját. Halott volt a harmadik napig, s akkor, mint egy új ősrobbanás, mely minden átkot s gúst szétszakít, robbant a hír, van feltámadás. Az emberiség ősi álma beteljesült. Hála az Úrnak! Elveszett paradicsomába Jézussal, ki visszajuthat.

János és tanítvány társai olyan iskolába járhattak, amelyben Jézus Krisztus volt a tanító. János a szívében őrzött minden tanítást, és életét mindig igyekezett összhangba hozni az isteni példaképével. Jézus tanításai úgy tárták tanítványai elé a szelídséget, alázatosságot és szeretetet, mint amelyek elengedhetetlenek a kegyelemben való növekedéshez, és ahhoz, hogy az ember alkalmassá válhasson az ő munkájának végzésére. Fontos tanulságot vonhatunk le a János és Júda jelleme közötti ellentétből. János a megszentelődés élő szemléltetése volt, míg Júdást csak a kegyesség látszata jellemezte, azonban jelleme sátáni volt, nem isteni. Krisztus tanítványának vallotta magát, de szavaival és cselekedeteivel megtagadta őt. Ez a két tanítvány bemutatja a keresztény világot. A keresztények mindnyájan Krisztus követőinek vallják magukat, azonban míg egyik csoportjuk szelídségben és alázatosságban jár, addig a másik nem cselekvője az igének, hanem csak hallgatója. Egyikük megszentelődött az ige által, másikuk semmit sem tud az isteni kegyelem megszentelő erejéről.

0: beszéljetek a gyermekeiteknek a családjukról.
1: Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is. Beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Mózes 5. könyve 11. fejezet 19. vers. Időnként beszélnünk kell gyermekeinknek családunk történetéről. Hol születtünk, hol találkoztunk, hol házasodtunk össze, melyek voltak a legnagyobb sikereink és kudarcaink. A Biblia is bemutatja a pátriárkák, vagy a tanítványok családi történetét, azok jó és rossz vonatkozásaival együtt. A családi történeteket be lehet mutatni felfelé ívelő módon, szegény voltam, de küzdöttem, és lámos mindenünk megvan. Vagy lehangoló lefelé ívelő módon, ami az előbbinek az ellentéte. A valóságot azonban a leginkább a hullámzó történetek tükrözik, mivel az élet hullámhegyek és hullámvölgyek váltakozása. Ezek határozzák meg a gyermekkort, az udvarlás időszakát, a mézes heteket, gyermekeink korai éveit, iskolai eredményeiket, az általuk alapított új családok életét, a sikereket, de az elbukott vizsgákat is, az előre nem látott betegségeket, a fogyatékot, az öregkori hanyatlást, a csődöt, a kudarcot, a tragédiát. A hullámzó történetek valósághűen mutatják be az életet, s így a gyermekek megtanulnak keményen küzdeni a nehéz helyzetekben.

0: Azok a 2001. szeptember 11-i New York-i tragédiát túlélő gyermekek, akik több információval rendelkeztek saját családjukról, sokkal könnyebben átvészelték az esemény okozta stresszt és traumát. A mi gyermekeink azonban egy másik családnak is a tagjai. Az isteni családhoz tartoznak, az atyához és a fiúhoz, aki által elnyertük az örökséget és a megváltást, valamint a Szentlélekhez. A Biblia bemutatja Isten földi családjának történelmét a maga kihívásaival, kudarcaival, de a hit győzelmeivel együtt. Ha ezeket részletekbe menően ismételgetjük gyermekeinknek, segítünk ellenállóbbá válniuk a nagy küzdelemben. A 3300 évvel ezelőtt íródott, de a tudomány által nemrég újra felfedezett mai szöveg arra bátorít, hogy használjuk ki a gyermekeinkkel töltött időt arra, hogy beszéljünk nekik lelki, mennyei családunk történelméről. Isten családjának bibliai történelme mennyei hatást fog gyakorolni rájuk úgy, ahogyan ránk is gyakorolt. Uram, segíts, hogy át tudjuk adni gyermekeinknek a te örök családod történelmét és értékeit.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

szeptember 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige a Krónikák első könyve 13. fejezetének 8. versében olvasható. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, land, dob, cintányér és harsona kíséretével. Az új szövetségi igét a Tesszalonikaiakhoz írott levél 5. fejezetének 16. verséből olvasom. Mindenkor örüljetek! 9.11. Egy tragédia. 9.11. Egy telefonszám, amelyet tárcsázva baj esetén segítséget kérhetünk az Egyesült Államokban. E dátumról vagy az e három számból alkotott telefonszámról fájdalmak, félelmek juthatnak eszünkbe. Szeretett emberek elvesztése, balesetek, helyzetek, amikor segítségre volt szükség. Makoto Fujimura keresztény festőművész egy metrókocsiban vészelte át a tragédiát. Úgy emlékszik, egyik pillanatban még sötétség borította a fülkéket, a következő pillanatban pedig már közösen imádkoztak, és dicsőítő énekkel fordultak Istenhez. Dicsérni Istent, örvendezni, hálát adni jóságáért és szeretetéért nem könnyű. Különösen, ha a körülmények, szomorúság, harag, gyász épp ellentétes viselkedésre adnak okot. Azonban épp Isten jelenléte az, ami megszenteli, imára és énekre nyitja szívünket, legyünk bármilyen rettenetes élethelyzetben. Ő közel van hozzánk, és épp akkor a legnyilvánvalóbb a jelenléte, amikor azt hinnénk, most nem figyel, valahol messze jár. Életutunk során sokakat elveszítünk. Rengeteg tragikus esemény kísér bennünket. Sok segítségre szorulunk. Mi azonban mindenkor örülhetünk, mert Jézus örök életet szerzett számunkra. Keresztényként más szemmel nézhetünk veszteségeinkre, fájdalmainkra, Jézus feltámadásának tükrében. Aki szeretetével minden fájdalmat mulandóvá tett. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Ragyogtasd fel fiat fényességét, amikor a legsötétebb pillanatainkat éljük. Tápláld bennünk a reményt, adj nekünk békességet a káoszban. Sokszor érezzük, hogy kilátástalan az életünk, de kérünk, mutasd meg, hogy te akkor is jelen vagy, mellettünk vagy. Amen. Az áhítatot Cető Anita Kata írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, land, dob, cintányér és harsona kíséretével. Mindenkor örüljetek!

Egy kislány Tess bement a szobájába, és a szekrény mélyéből elővette egy régi, lekváros üveget. Óvatosan kiöntötte a padlóra a benne rejtőző érméket, és nagy gonddal számolni kezdte. Nem elégedett meg az egyszeri számolással. Háromszor is újra számolta, mert tudta, hogy a végösszegnek pontosnak kell lennie. Nem tévedhetett. Amikor végzett, visszatöltötte a pénzt az üvegbe, rácsavarta a fedelét, és kisurrant a hátsó ajtón.

6 utcányit gyalogolt, míg megérkezett a gyógyszertárhoz, melyet a bejárat fölötti hatalmas, vörös indián törzsfőnök képe jelzett. Belépett és türelmesen várt, hogy a patikus észrevegye. De a férfi nagyon el volt foglalva. Tess toporgott, köhécselt, sőt végül az érmékkel is megkocogtatta a pult üvegét. Na ez végre hatott. Nos, mit akarsz, kislány? Szólt kissé bosszúsan a patikus. Most éppen a testvéremmel beszélek Chicagóból, akit már 1000 éve nem láttam, szóval kérlek, mondjad, mit szeretnél? Én is a testvéremről akarok beszélni, felelte Tess, ugyanilyen eltökélt hangon. Az öcsém nagyon beteg, és én egy csodát szeretnék venni neki. A patikus meghökkent. Mit mondtál? Az öcsém, Andrew fejében valami szörnyű dolog nő, és apu szerint csak egy csoda mentheti meg. Ezért jöttem, hogy ezt a csodát megvegyem, mennyi az ára? A patikus arca megszelidült. Kis barátom, mi itt nem árulunk csodákat. De nekem van pénzem, makacskodott Tess. Ha nem elég, majd szerzek még, csak mondja meg, mennyibe kerül. Ekkor egy jól öltözött férfi, aki a kislány mellett állt, lehajolt Tesshez. Mondd csak, milyen csodára van szüksége az öcsédnek? Nem tudom pontosan, suttogta a kislány, könnyeivel küszködve. Csak azt, hogy nagyon beteg. Anyu szerint műtét kellene, de apu nem tudja kifizetni. Ezért hoztam ide az összes pénzemet. Mennyi pénzed van? Kérdezte a férfi. 1 dollár és 11 cent, felelte Tess. De ha kell, szerzek még. A férfi elmosolyodott. Na hát, kislány, pontosan ennyi egy csoda ára. Elvette a pénzt, majd kézen fogta Tesst. Vezess el hozzátok. Szeretném látni az öcsédet és a szüleidet. Lehet, hogy nálam van az a csoda, amit keresel. A férfi nem volt más, mint Dr. Armstrong, a híres idegsebész. Rövid időn belül ingyen elvégezte a szükséges műtétet, és Andrew teljesen felgyógyult.

Otthon a szülők hálásan beszélgettek arról a különös eseménysorról, amely ide vezetett. Ez a műtét igazi csoda volt, mondta az édesanya. Vajon mennyibe kerülhetett volna? Tess mosolyogva tudta a választ. $1.11. És tegyük hozzá mi, halkan, egy kisgyermek rendíthetetlen hite.

Isten a legegyszerűbb eszközökön és a legkisebb hit által is képes hatalmas dolgokat véghez vinni. A történetben tesz hite az a kéz, amely megragadja Krisztus mindenható erejét. A kislány nem kételkedett. Biztos volt benne, hogy valahol létezik egy csoda, és ő meg is fogja találni azt, mert szerette testvérét, és hit abban, hogy Isten segít. Tess nem próbálta megérteni, hogyan működik az orvostudomány, sem azt, hogy mi a csoda természete. Egyszerűen hit abban, hogy amit keres, azt megkapja.

tesz nem magáért könyörgött, hanem a testvéréért. Az önzetlen, másokat előtérbe helyező szeretet az, amely megnyitja a menny kincstárait. A szeretetből fakadó hit mindig választ talál Istennél. A csoda nem közvetlenül természetfeletti módon történt, hanem egy ember által. A sebész kezelet Isten eszköze. Isten az embereket munkatársaivá teszi, hogy a világ számára áldássá legyenek. Dr. Armstrong éppen ott volt, éppen akkor, és készen állt, hogy szolgáljon. Ez az isteni gondviselés. A történet arra tanít, hogy Isten előtt a legegyszerűbb, őszinte hit értékesebb, mint bármilyen gazdagság. A gyermekek bizalma és szeretete gyakran megnyitja az utat a valódi csodák előtt. Nem mindig természetfeletti, látványos dolgokban nyilvánul meg a csoda, hanem abban, amikor Isten az ő eszközein keresztül életet, reményt és gyógyulást ad.

ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Máté evangéliuma, 17. fejezet, 20. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: 20. Ars Sacra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál holnap, szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot, a jubileumi év mottója reményt és jövőt adok nektek idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál 2026 több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület, Nagyvárad tér 1. Lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezet közi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Rászoruló gyerekekért futottak az ökumenikus segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án vasárnap az ökumenikus segélyszervezet a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Kondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodási Simon Eszter egyetemi tanár, ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonal számait, és az ökumenikusoktól már jól ismert ne csak szurkolj, segíts üzenetet, hogy így hívják föl a figyelmet, illetve buzdítottak adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Ma egy olyan részt veszünk a Bibliából, ami bár az Ószövetségben van, annak is az elején, Mózes 4. könyvében, mégis új értelmet nyer az Új Szövetségben, János Evangélium a 3. fejezetében. No, de azért, hogy az időt ne húzzam, már is lapozzuk föl a Bibliánkban Mózes 4. könyvét, a 21. fejezetet, és olvasom a részkígyó történetét. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, minden estül kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael minden estül kiirtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, és nincs víz. Szívből útáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára, mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, feltűzte egy póznára, ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Azt hiszem, ez a történet az Ószövetség egyik legmeglepőbb története. Már csak azért is, mert az az Isten rendelte el Mózesnek a részkígyó legyártását, aki egyébként megtiltotta bármilyen élőlénynek a kiábrázolását művészi módon, faragás útján vagy öntés útján, pontosan azért, hogy Izrael szíve nehogy véletlenül bálványokhoz folyamodjon. De hát nézzük ezt a történetet teljes egészében. Mi is történt? Mondhatnánk, hogy csak az, ami szokott. Ugyanis Izrael kivételesen, és itt ezt a kivételesen szót jócskán idézőjelbe raktam, kivételesen lázadozni kezdett. Lázadt Isten ellen, lázadt Mózes ellen, és megint hozzányúltak a régi dallamokhoz. Mit értek ez alatt? Ha az elmúlt hónapokra visszanézünk, és a vándorlás időszakából kivett és bibliatanulmányra szánt szakaszokra emlékszünk, mindegyikbe visszatért ugyanaz a kis mondat. Minek hoztál el minket Egyiptomból? Elegünk van már abból, amit ezzel az úton csinálnunk kell. Elegünk van abból, amit az úton ennünk kell. Elegünk van mindenből, miért nem megyünk vissza Egyiptomba? Azt hiszem, akik még emlékeznek az elmúlt hetekre, jól tudják, hogy ugyanez volt a probléma akkor is, amikor visszatértek a kémek, és kiderült, hogy Kánaán milyen. Ugyan ezt a monológot mondogatta Izrael népe, ugyanígy zaklatta fel saját magát, és ugyanígy támadt rá Mózesre. Akkor annak a lázadásnak az ára az lett, hogy a 20 éven felüliekről Isten kimondta, nem mehetnek be soha Kánaánba. Ám az úton, amire most vitte őket Isten, ennek a népnek a szíve semmit nem változott. Csak zárójelben jegyzem meg, testvéreim, hogy Isten egyik legfontosabb üzenete talán a számomra az volt, amikor megértettem, hogy emberszív büntetéstől még soha nem változott meg. És ezért lett a számomra olyan rendkívül fontos megérteni, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A büntetés bármilyen jogos is, és bármilyen kemény is, csak tovább keményíti a mi szívünket. Nem szoktunk elgondolkozni, nem szoktuk levonni a konzekvenciákat, nem szoktuk megérteni Istennek a szándékát belőle. Maximum azt kérdezzük, miért engedi az Isten? Izrael népe, amikor már sok mindent megtapasztalt, amikor már százszor is átélt dolgokat, még mindig ugyanott tartott, mint korábban. Miért kellett kijönni Egyiptomból? Abból a fantasztikus országból, ahol már 400 éve volt rabszolga Izrael minden ivadéka. ahol kegyetlenkedtek velük, ahol korbáccsal verték őket, ahol megnövelték a napszámukat 10-szer is, meg 100-szor is, ahol nem adtak nekik enni, ahol úgy kezelték őket, mint állatokat. Most az lesz egyszerre az álmok birodalma. Be kell látnunk, hogy ilyenek vagyunk mi, és sokszor pontosan így gondolkozunk a világról, ami körülvesz bennünket, hogy bár ezerszer lopott meg lelkileg, bár ezerszer csapott be, bár rengeteg tapasztalatunk van arra nézve, hogy mi a következménye, ha úgy élünk, mint ők, mégis az álmok birodalmát véljük benne látni. Isten akkor nyúl a büntetés eszközéhez, amikor más módon már nem tud bennünket befolyásolni. Izraelre nem hatott a szép szó. Úgy is mondhatnám, hogy Izraelre nem hatott az ige. És amikor nem hat az ige, akkor következik az, hogy Isten az életünk eseményein keresztül akar üzenni. Megengedte Isten, hogy Izrael gyermekei mérges kígyóknak a csapdájába, mérges kígyóknak a területére tévedjenek, és egymás után pusztultak el az izraeliek. Én nem tudom, ki volt az első, aki összerakta ezt a képet, és mondta ki azt, hogy Isten büntetése van rajtunk, de azt látjuk, hogy oda mentek Mózeshez, és azt mondták, hogy imádkozz értünk, hogy Isten vegye el rólunk a büntetést. Ebben sem változtunk mi emberek. Mihelyt a büntetést megtapasztaljuk, azonnal tudjuk, hogy Istenhez kell jönni, és talán Isten majd ezt elfordítja rólunk. Isten a történelem bizonyítja, nagyon sokszor képes arra, hogy elfordítsa a büntetést. Ám ebben az esetben különös módot használt és alkalmazott az Isten. Azt mondja Mózesnek, készíts egy részkígyót, és ezt a részkígyót tűzd egy póznára, és majd aki ránéz a részkígyóra, ha megmarja a kígyó, az életben marad. Tessék mondani, milyen hatása van a részkígyónak kígyó méreg ellen? Azt hiszem, nem kell hozzá se vegyésznek se lenni, se biológusnak lenni, de még orvosnak se, hogy már is megmondhassuk, a kígyó méreg ellen részkígyó látványának semmi hatása nincs. Hát akkor miért kellett mégis ezt tennie Izraelnek? Azért, hogy megtanuljanak valamit. Amit Isten mondott, az akkor is hat, ha egyébként semmiféle hatékonyságát semmilyen tudományos eszközzel bebizonyítani nem tudjuk. A részkígyó ott volt Izrael táborában. És akit megmart a kígyó, ha fölnézett erre a részkígyóra, és azt mondta magában, hogy bár nem ellenmérget kaptam, abban az időben egyébként nem is tudták, hogy létezik ellenméreg, bár nem ellenmérget kaptam, de Isten azt mondta, hogy ha ezt teszem, élek, akkor élt. És ezt akarta az Isten, hogy tanulják meg, hogy ha azt teszem, amit Isten mondott, akkor élek. Hogy hány ember szabadult meg a kígyó marástól, a részkígyóra nézve, én meg nem mondhatom. De azt tudom, hogy eljött az a nap a történelemben, amikor Isten valami hasonlót tett. Az Úr Jézus Nikodémusnak hivatkozott erre először. Hogy is hangzott? Amikor az emberfia fölemeltetik, ugyanúgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akkor aki fölnéz rá, az él. Mi is fog történni Jézussal? Keresztre feszítik. Hogy hal meg? Úgy, mint a legmegvetettebb, legátkozottabb, legkirekesztettebb bűnöző. Lehet valakin keresztül szabadulást kapni, aki ilyen állapotban van? Az ember reflexből mondja, nem. És Jézus mégis az, aki keresztül húzza ezt az emberi megítélést. Mert bár átkozott, aki a fán függ, de a megfeszítettre, ki ránéz, az él. És azt akarta Isten, hogy fölnézenek az ő egyszülött fiára, mint megvetetre, mint megutáltra, mint megkínzottra, mint az emberek sorából kilökötre, és aki hittel ő hozzá jön, az él. Kedves testvérem, kedves hallgatóm! Isten különös utat rendelt ott Izrael fiai számára a pusztaságban. És Isten különös utat rendelt az egész emberiség számára is. Ahogy akkor a részkígyóra kellett nézni hittel, Isten szavának engedve, ma ugyanígy kell nézni Jézus Krisztusra, az Isten egyszülöttjére, hittel, az Isten fiának, az Isten szavának engedve, elfogadva, hogy ez Isten útja a szabadulásra, a gyógyulásra, a megváltásra, az örök életre. Nem tudom, kedves hallgatóm, te azok közé tartozol, akik hittel fölnéztek már Jézusra, aki elutasította a részkígyó látványát, nem hitt benne, elpusztult. Aki elutasítja a megfeszített Jézus Krisztus látványát, nem hisz benne, elvész. De nem kell elveszni. A hit a kulcs, a hit a megoldás. Fölnézhetsz ma is Jézusra, és azt mondhatod, ez Isten kivezető útja. Ő rajta keresztül van menekülés a bűn büntetéséből. És én ezt megragadom. Nem azért, mert értem, hanem azért, mert elfogadom Isten szavát.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ma egy ószövetségi prófétát, akit csak mi nevezünk prófétának, a Biblia inkább Izraelen kívüli látónak nevezi, szeretnék bemutatni. Úgy hitták Bálám. Aki velem együtt szeretne olvasni a Bibliájából, Mózes 4. könyvének a 22. fejezeténél kell, hogy kinyissa a Szentírást, az első verstől olvasom Isten igéjét. Aztán elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moáb síkságán, a Jordánon túl, Jerikóval szemben. Bálák, Cippor fia látta mindazt, amit Izrael véghez vitt az emóriakkal. Moáb nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és megrettent Moáb Izrael fiaitól. Ezért azt mondta Moáb népe Midian véneinek, ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák, Cippor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak a földjére, hívják meg, és ezt mondják neki, íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le, ezért jöjj el, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moáb és Midian vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét. Ő azt felelte nekik, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, mit mondott nekem az Úr. Moáb vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta, miféle férfiak vannak nálad? Bálám azt felelte Istennek, Bálák, Cippor fia, Moáb királya, ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és rontsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozd meg a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek, menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Azt hiszem, aki ezt a bibliai szakaszt elolvassa, talán néhány meglepő információhoz is jut ennek a szakasznak az alapján. Mire gondolt Bálám akkor, amikor megjöttek a követek? És mire gondolt Bálák, amikor követeket küldött? Erre persze nagyon egyszerűen annyit is lehetne mondani, ki tudja, mire gondoltak pontosan, hiszen amit a Szentírás rögzített nekünk, az nagyon csekély. De azt hiszem, hamar meg lehet érteni a summáját a gondolataiknak. Az első talán, akivel foglalkoznunk kell ebben a dologban, Bálák. Bálák Moáb királya, akinek a származási helye nagyon közel esett ahhoz, ahonnan eredetileg Isten kihívta az ő kedves szolgáját, Abrámot, apjával, táraival együtt, akik aztán elvándorolva Háránba költöztek, és onnan Isten tovább hívta Abrámot, megmutatva neki egész Kánaán földjét. Talán nem mindenki emlékezett arra, kedves hallgatóim közül, hogy Petorból, az Eufrátesz folyó mellől származik az a Bálám, akit Bálák megpróbált megszerezni átokmondónak, varázslónak, amolyan vudu-féle szertartás végzőjének, ahogy a mai nyelvben szokták mondani. Mi volt a cél? Az, hogy a szemmel láthatóan megállíthatatlan tömeget mégis megállítsák. A Szentírásnak ez a szakasza néhányakat minden bizonnyal komolyan megütköztet. Sokan vannak, akik tagadják az ilyenféle transzcendentális lehetőségeket. Tagadják Istent, mert ateisták. Bár a legtöbb ateista nagyon érdekes módon, miközben tagadja Istent, a sátán mindenféle vallását abszolút nyugodtan fogadja a szívébe, hiszen nincs is védelme ellene. De az Isten tagadás mellett nagyon sokan tagadják azt is, hogy bármiféle szellemi erő, tényező, szellemi vonulat, szellemi energia létezne. Ettől persze ezek a dolgok még léteznek. Ha én tagadom a konnektorban levő elektromosságot, ez a szívem joga. De ha belenyúlok, nagy valószínűséggel ettől még találkozni fogok az elektromossággal, annak teljes erejében. Sőt, talán rosszabbul járva, mint azok, akik tudják, hogy mi van a konnektorban, hiszen én tudatlanul, nagyképűen, gőgösen, büszkén
Éppen ezért biztos, hogy halálos áramütés szenvedek, vagy legalábbis nagyon közel leszek egy halálos áramütéshez. Hát így vannak a szellemi dolgok is, kedves hallgatóim. Bálám amolyan szolgáltatást végző ember volt. Ezért mondtam az elején, hogy csak mi nevezzük őt prófétának, hiszen vannak olyan dolgok, amiket végzett, amiket csak proféták szoktak végezni. Bálák tudta ezt, ismerte. Valószínűleg még gyerekkorából ismerhette Bálámot, és tudta azt, hogy hatékony azon a területen, amire őt invitálja. No, ezért mondtam azt, hogy néhányan nyilván nagyon megütköznek ezen. Hatékony azokban a dolgokban, amiket ő végezni szokott. Hogy hogyan működnek ezek a dolgok? Azt hiszem, erre nézve nem árulok el különösebb titkot, hogy ezt én sem értem. De tudomásul veszem, mint ahogy tudomásul veszem azt is, hogy Isten ezekről a dolgokról nem azt mondta, hogy nem léteznek a Szentírásban, hanem megtiltotta őket. Pontosan azért, mert az ember ezeken a területeken védtelen, kiszolgáltatott, képtelen arra, hogy kontrollálja a folyamatokat, olyan területekre téved, ahonnan számára nincs visszaút, és ezért nagyon könnyen az ördög csapdájába esik. Minden esetre Bálák, aki úgy látta, hogy Izrael népével szemben nem képes taktikai, stratégiai, hadi erővel föllépni, ezért megpróbál szellemi területen beavatkozni, és megpróbál átokkal, mágiával, varázslással küzdeni. Lehet, hogy valaki azt mondja, ez a régmúlt. Ám de el kell, hogy áruljak valamit. Nagyon-nagyon sok olyan vállalkozás van ma, amelynek a vezetőit ugyan erre képzik ki. Különböző tanfolyamok vannak szerte Európában, ahol arra tanítják meg, arra képzik a különböző cégek vezetőit, hogy a másik, a tárgyalópartner fölébe keveredjenek szellemi energiák mozgósításával, különböző mágikus dolgok bevetésével. Úgyhogy, bármilyen hihetetlen, kedves hallgatóm, nem vagyunk ám ezektől a dolgoktól olyan messze, mint ahogy néhányan azt gondolják. Sőt, nagyon is benne él a mai világunk ezekben a szörnyű, sötét dolgokban. Ám de hadd kanyarodjak vissza az eredeti történethez, még mielőtt nagyon messzire mennék. Bálák tehát megpróbált bevetni egy energiát. Hogy keveredik ehhez az egészhez oda az élő Isten? Vajon ismerte-e Bálám személyesen az Urat? Tessék csak nézni, hogy amikor megérkeznek a követek, és magukkal hozzák a varázslás díját, akkor mi történik? Megérkeznek a követek, és azt mondja, Bálám, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek majd arról, mit mondott nekem az Úr. Ami azt jelenti, hogy Bálám ismerte Izrael istenét. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy valaki ismeri Izrael istenét, és közben ilyen szörnyűségekkel foglalkozik? Attól félek, hogy néha mi fekete és fehér dolgokban gondolkozunk. De ez sajnos nem így van. Attól, mert valaki Isten ismeretét vallja, ettől még szörnyű dolgokban lehet benne. Az más kérdés, hogy Isten vállal-e vele közösséget, de ettől én még tudhat az Úrról, beszélhet az Úrról. Valaki azt kérdezheti, jó, kedves ige hirdető, csak akkor tessék erre egy bibliai példát mondani, és lehetőleg ne Bálám legyen. Azt hiszem, kedves hallgatóm, erre nagyon egyszerű bibliai példát fogok tudni mondani. Emlékszünk Jakab levelére? Mit is mondott Jakab? Te azt mondtad, hogy van hited? Jól teszed. Az ördögök is hisznek, és rettegnek. Ugye nem gondolja senki, kedves hallgatóim, azt, hogy az ördögöknek rossz ismeretük lenne Istenről. Ha valakinek van pontos ismerete az élő Istennel kapcsolatban, az épp az ördög. És hogy ez mennyire így van, nem kell másra gondolni, csak arra, hogy amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor az ördög fölismerte őt, és mindenütt az ördöngősök, anélkül, hogy előtte találkoztak volna Jézussal, elkezdték kiabálni, tudjuk ki vagy, az Isten szentje, azért jöttél, hogy kínozz bennünket, és azért jöttél, hogy kiűzz bennünket. Előre megmondták, tudták ki ő. Bálám egy olyan ember volt, aki tudott az élő Istenről, de nem az élő Isten szolgálatában állt. Egy varázsló, aki sokféle istenséget követett és szolgált. Éppen ezért maximum az lehet a meglepő nekünk ebben a történetben, hogy egyszer csak megjelenik az élő Isten. És nem csak megjelenik, de be is avatkozik. Beavatkozik, mégpedig úgy, hogy tanácsot ad, szigorú parancsot ad. Azt mondja Isten
ne menj velük, ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Bálám meg is ijedt ettől az isteni parancstól. És reggel, félelmében azonnal elküldte Moab vezetőit. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, kedves hallgatóim, hogy Istennek nincsen átléphetetlen akadály. Nem számít az sem, hogy valaki hisz-e benne vagy sem. Az élet bizonyos pontján képes megjelenni, képes megszólalni, és képes nagyon határozottan utasítást adni. Jó példa erre az az orosz költő, aki a szovjet uralom kellős közepén írt egy verset, amelynek visszatérő sora az volt, a történelem minden pontján, a történelem minden eseményében Jézus Krisztus megy az élen. Vissza akarták vele vonatni, ám nem sikerült. Azt mondta, nem teheti, ezt kellett írnia. Mára megállunk a történet tanulmányozásában. Remélem, mindnyájan elgondolkozunk ezen, és ha Isten akarja, egy hét múlva tovább beszélünk arról, hogyan is alakította Bálám életét az Isten.

Bódás János. Hegyeket mozgató hit. Így tanultam. A gyenge ember, ha hinni mer és szól, a hegy tengerbe megy. És már velem is megesett, ha hittem a hit erejét. De most hitem még nem elég, hogy világméretekben minden hegy a tengerbe menjen. Ó, mennyi szikla, jégorom, ó, mi roppant hegyóriások, nyög alattuk szegény korom. Gők, gyűlölet, kapzsiság hegyei, bombák, fegyverek roppant halmai. Nem merek hinni, se szólni egymagam. Mit ér az én gyenge szava? Csak nőnek, terpeszkednek egyre, hegynő a hegyre. Eget, jövőt, fényt eltakarnak ezek a szörnyű nagy hatalmak. Sok erős hit kell ezek ellen, hogy minden hegynek láva keljen. Hát szítsuk egymást. Higgyenek, ne százak, de százezrek. Kontinensek százmillió, ismerjünk ne csak hinni, de szólni. Ti sötét, konok, zord hegyek, mind a tengerbe esetek. Lélegezzen fel a világ. Ne rettegjenek az anyák, hadd nőjenek a gyermekek, szép remények beteljenek, ne szűnjék soha a vetés, az aratás, a nevetés. Illatozzon be minden földet, béke és megelégedés. Ha majd a föld sok népe hisz, ember többé embert nem öl, és világméretekben is minden hegy a tengerbe dől.

0: Egészségpercek.
1: A magas vérnyomásról 140/90-től beszélünk, de a 129/84 feletti vérnyomás sem teljesen veszélytelen, amit prehipertóniának, azaz majdnem magas vérnyomásnak is neveznek. A felmérések szerint az Egyesült Államokban legalább 70 millió embernél kimutatható a prehipertónia állapota, ami lényegében a lakosság egyharmadát jelenti. Valószínűleg vidékünkön sem jobb a helyzet. Az emelkedő vérnyomás kockázata egyrészt az, hogy a valódi magas vérnyomás kialakulása 4 éven belül nagy valószínűséggel bekövetkezik. Másrészt a még nem korosan megemelkedett vérnyomás elsősorban a fiatalokban előkészíti a koszorúér megbetegedéseket, mivel finom károsodásokat idéz elő a szívet ellátó erekben. Ezért a prehipertónia visszaszorítása ugyanolyan fontos, mint a magas vérnyomás kezelése. A tüneteket legegyszerűbben életviteli változtatással lehet megszüntetni, amelyek magában foglalják a főként laktóvo-vegetáriánus étrendre való áttérést, a testsúlycsökkenést, az elfogyasztott ételek sótartalmának csökkentését, lehetségesen semmit sem szabad sózni, a rendszeres testmozgás bevezetését, valamint az alkoholfogyasztás elhagyását. Ezekkel a változtatásokkal nagyban hozzájárulhatunk a magas vérnyomás megelőzéséhez és a prehipertónia megszüntetéséhez.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 24. rész. A meggondolatlanság és a restség romlásba dönt. Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni, mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk. Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű. Megfontoltság kell a háborúhoz, és segítséget jelent a sok tanácsadó. Magas a bolondnak a bölcsesség, ne nyissa ki száját a kapuban. Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják. Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót. A nyomorúság idején kiderül, hogy erőse az, aki annak mondja magát. Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak. Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer, ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek. Ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. Ne ólálkodj, te bűnös, az igaz lakóhelyénél, ne pusztítsd el nyugvó helyét. Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis föl kell, de a bűnösök elbuknak a bajban. Ha elesik ellenséged, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved, mert az Úr meglátja, rosszalja, és elfordítja haragját róla. Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket. Mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik. Fiam, féld az Urat és a királyt, és felforgatók közé ne keveredj. Mert hirtelen támad rájuk a veszedelem, és ki tudja, kettőjüktől milyen pusztulás jön. Ezek is a bölcsek mondásai. Nem jó a személy válogatás a törvénykezésben. Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek. De akik igazságot szolgáltatnak, jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk. Ajkakat csókol az, aki helyes választad. Lásd el kinti tennivalódat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat. Ne tanúskodj ok nélkül fele barátod ellen, miért szednéd rá beszédeddel? Ne mondd, ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint. Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett, és láttam, hogy egészen fölverte a gaz, színét elfette a gyom, és kőkerítése összedőlt. Amikor ezt láttam, elgondolkoztam, elnéztem, és ezt az okulást szereztem. Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint az úton álló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

0: Mai szakasz, példabeszédek 24. A példabeszédek 24. fejezete halmozza a fontos jó tanácsokat, mint az eddigiek is. Ezek gondolkodásmódunk alapjai, életvezetésünk vezérlő egységei, emberi viszonyaink meghatározó iránymutatói lehetnek. Ebben a részben feltűnő az ellentétek párhuzama, bölcsesség és meggondolatlanság, a tudós és tudás értékelése, az eszes tanácsok és tanácsadók megbecsülése, amelyek által életünk épülhet, illetve a balgatag dolgoknak még az elgondolása is a bűn felé vezet, és az emberi erőben való szűkölködés mutatja. Hathatós hasonlattal nyomatékosítja ezek igazát a 13.-14. vers így. Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a színméz édes a te ínyednek. Ilyennek ismerd a bölcsességet, a te lelkedre nézve. Ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész. Ellentét pár a fejezetben az igaz hívő szemlélet és elkötelezettség, valamint az istentelen magatartás. Igazi reménységet sugall e szempontból a 16. vers. Mert ha 7-szer elesik is az igaz, ugyan fölkél azért. Az istentelenek, a gonoszok pedig csak egy nyavajával is elvesznek. Ennek továbbvitele az istenes élet parancsa, vagyis, hogy ne ítélkezzünk, az az Úr dolga, ezért legyünk tiszták, a 29. vers szerint, ne mondd ezt, amiképpen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele, mert Istené az ítélet.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Azért a világba bejövetelekor így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondtam, íme itt vagyok. A könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Az ünnep szertartásai Krisztus munkásságát jelképezték. Izrael Egyiptomból való szabadulása a megváltást példázta. Ennek emléke volt a pászka ünnep. A megölt bárány, a kovásztalan kenyér és az első zsenge a megváltót jelképezte. Krisztus korában a húsvét megünneplése a legtöbb ember számára puszta formasággá süllyedt. De micsoda jelentősége volt Isten fia számára? A gyermek Jézus első ízben lépett be a templomba. Látta a fehér ruhás papokat, amint ünnepélyes szolgálatukat végezték. Szemlélte az oltáron vérző áldozatot. Együtt borult le imában a hívőkkel, mi alatt a tömjén felhő felszállt Isten elé. Tanúja volt a húsvéti istentisztelet mély benyomást keltő szertartásainak, amelyek értelmét napról napra világosabban látta. Minden mozzanat az ő életéhez kapcsolódott. Új érzések ébredtek benne. Csendben, elmerülten tanulmányozott egy nagy kérdést. Küldetésének rejtélye feltárult előtte.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Válaszd a helyes hozzáállást. Ezekről gondolkodjatok, és a békességnek Istene veletek lesz. Pál levele a Filippiekhez, 4. fejezet, 8-as verstől a 9-es versig. Egy szerző így ír. Sheena Iyengar, kolumbiai kutató arra megállapításra jutott, hogy az ember átlagosan mintegy 70 tudatos döntést hoz naponta. Ez 25.550 döntés egy évben, 70 év alatt pedig 1.788.500 döntést jelent. Albert Camus szerint az élet a döntéseid összessége. Összeadod mindezt, az 1.788.500 döntést, és megkapod azt, aki te vagy. Viktor Frankl egy kiváló orvos volt, akit a nácik koncentrációs táborba zártak. Elvették tőle a megélhetését, elkobozták a vagyontárgyait, kigúnyolták, megalázták és meggyilkolták a családját. Bezárták egy cellába, ahonnan nem volt kiút. Ő azonban talált egy ajtót, amelyről az őrei nem tudtak. Mindent elvehetnek az embertől, egyet kivéve. Emberi mi voltának végső szabadságát, a szabadságot, hogy bármely körülmény között megválassza hozzáállását, a szabadságot, hogy a maga útját járja. Azt vette észre, hogy amikor a körülményei minden külső ajtót bezártak előtte, feltárultak azok, amelyek messze fontosabbak, amelyeken keresztül átléphet a lélek a félelemből a bátorság, a gyűlöletből a megbocsátás, a tudatlanságból a tanulás birodalmába. Rájött, hogy az őrök valójában sokkal inkább foglyok, a kegyetlenség, a tudatlanság és a barbárságnak való ostoba engedelmesség rabjai, mint amennyire őt magát börtönbe zárják a falak és a szöges drótkerítések. Némelyek megértik ezt, és szabaddá válnak. Mások sohasem jutnak el idáig, és rabként élik le az egész életüket. A különbség abban rejlik, hogy melyik utat és melyik hozzáállást választod. Ezért írja Pál, amik csak igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, ezekről gondolkodjatok. Választ hát ma a helyes hozzáállást.

A reformáció története, a reformáció előrehaladása Németországban, 8. rész. Az igazság tanítói, amikor az üldözés föllángolt ellenük, megfogadták a Krisztus szavait. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Máté 10.23. A világosság eljutott mindenhova. A menekülők találtak egy hívogató, kitárt ajtót, és azon a helyen maradva Krisztust prédikálták. Néha a templomban, vagy ha az bezárult előttük, magánházakban, vagy a szabad ég alatt. Templommá szentelődött az a hely, ahol meghallgatták őket. A lendülettel és bizonyossággal prédikált igazság feltartóztathatatlanul terjedt. Hiába kérte a papság, az egyházi és a polgári hatóságok segítségét az eretnekség szétmorzsolásához, hiába folyamodtak bebörtönzéshez, kínzáshoz, tűzhöz és karthoz. A hívők ezrei pecsételték meg vérükkel hitüket, és a munka ment tovább. Az üldözés is az igazság terjedését szolgálta. A fanatizmus pedig, amelyet Sátán az üldözéssel igyekezett párosítani, még nyilvánvalóbbá tette az Isten munkája és a Sátán munkája közti különbséget. A német keresztény fejedelmek tiltakozása az 1529-es Sperri országgyűlésen az egyik legszebb bizonyságtevés volt a reformáció mellett. Ezeknek az embereknek, Isten embereinek a bátorsága, hite és álhatatossága kivívta a gondolkozási és lelkiismereti szabadságot a következő századok számára. Protestálásuk adta meg a megreformált egyház protestáns nevét, elveik pedig a protestantizmus tulajdonképpeni lényegét. Sötét és vészjósló napok köszöntöttek a reformációra. Annak ellenére, hogy a Wormsi Ediktum Luthert törvényen kívül helyezte, tanainak hirdetését, illetve elfogadását megtiltotta, a birodalomban mindeddig a vallási türelem érvényesült. A gondviselő Isten féken tartotta az igazsággal szemben álló erőket. 5. Károlynak eltökélt szándéka volt a reformáció szétzúzása, de sokszor, amikor ütésre emelte a kezét, kénytelen volt máshova sújtani. Újra meg újra elkerülhetetlennek látszott, hogy mindazok nyomban elpusztulnak, akik Rómával szembe helyezkedni mertek, de a kritikus pillanatban, a keleti határon megjelent a török hadsereg, vagy a francia király, vagy a császár növekvő hatalmára féltékeny pápa, és háborút indítottak ellene. Így aztán a nemzetek viszálya és kavargása közepette, a reformáció tovább erősödhetett és terjedhetett. Végül is a pápai uralkodók elfojtották gyűlölködésüket, hogy összefogjanak a reformátorok ellen. Az 1526-os Speyeri országgyűlés vallási ügyekben minden államnak szabad kezet adott az általános zsinat idejéig. De mihelyt elmúltak az engedményt kiváltó veszélyek, a császár 1529-ben ismét összehívta az országgyűlést Speyerben, hogy összezúzza az eretnekséget. Rá akarta venni a fejedelmeket arra, lehetőleg békés eszközökkel foglaljanak állást a reformáció ellen. Ha pedig ez nem sikerül, Károly fölkészült rá, hogy erőszakhoz folyamodik. A pápa hívei újjongták. Nagy számban jelentek meg Speyerben, és nyíltan kifejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén ma, szeptember 11-én, péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszönt az 5787. év. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-én hétfő estéig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják és megtérést gyakorolnak. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukot, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én este, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A Szukot fél ünnep szeptember 28-ától október 1-jéig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele pedig most, ma, szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perc, és a kimenetele 12-én szombaton 19 óra 47 perckor lesz. Ezért lesz az 5787-es zsidó újév jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz. A 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindösszesen egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes eseménysorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sóletfesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashaná ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Szeptember 6-án a Desefi utcai Tzitzin zsinagóga nyitotta meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus és a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő? Ma a pénteken felhős idő valószínű több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a nézőket, akik követnek bennünket ebben az adásban. Ha végigolvasták az evangéliumokat, akkor egy nagyon érdekes dologra lehetnek figyelmesek. Mind a négy evangélium nagyszerűen szerkesztett irat, mind a négy evangéliumnak más és más a szerkezete, és minden négy evangélium mesterművű. Ha Máté evangéliumát nézzük, akkor úgynevezett kiasztikus szerkezete van, ami olyan, mint egy piramis, középen van a mondani való, elindul onnan, hogy Immanuel velünk az Isten, ez lesz a születendőnek a neve, és ott ér véget, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Márk evangélium az egy lineáris szerkezetű, egymás után, mint a fogaskerék fogai, úgy jönnek az események, egészítik ki egymást. Lukács evangélium egy nagyon érdekes, párhuzamos evangélium, úgy szoktuk mondani, hogy dublettás szerkezetű, mindent két szempontból néz. Ez ugyanolyan, mint Plutarchosznak a Párhuzamos életrajzok című műve, ami az ókori irodalomnak, az akkori irodalomnak egyik nagyszerű alkotása volt. János pedig olyan, mint egy hatalmas nagy dráma. Benne kórusok, benne szólók váltakoznak, még kardalok is vannak. Ugyanakkor, ha az evangéliumokat megnézzük, mindegyiknek a befejezésével van valami baj. Ha Mátét nézzük, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, az embernek rögtön az a kérdése, és hogy? Ha Márkot nézzük, már befejeződik, utána még van egy függelék, és akkor a függeléknek van egy függeléke. Ha Lukácsot nézzük, akkor az van, hogy ott voltak a templomban minden nap, de hát, hogy mi történik utána, ez nem befejezés. Jánosnál meg a 20. fejezet végén szinte amment lehetne mondani, mert van egy áldó rész, és utána jön egy 21. fejezet, ami megint nincs befejezve. Miért van ez így? Elfelejtettek szerkeszteni a szerkesztők? Nem. Egyszerűen azért, mert az evangélium ekkor még nem irodalmi műfaj volt, az evangélium lényegében nem volt más, hogy a Jézusról szóló jó hír. De az Jézus mennybe menetelével nem ért véget. Éppen ezért született meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv, amiről rögtön tudhatjuk azt, hogy ennek a műnek a szerzője ugyanaz a Lukács, aki az evangéliumot írta. Hogy honnan tudjuk ezt? Nincs felírva, hogy Lukács apostolok cselekedetei, hanem onnan tudjuk, hogy ha megnézzük a bevezetőjét, ugyanannak ajánlja ezt a könyvet, ugyanolyan szép görög körmondattal, ahogyan a régi stilisztáknak illett írni. Azután azt is láthatjuk, hogy az legrégibb híradások, amik erről a könyvről szólnak, a muratóri féle kánon töredék, ami úgy Krisztus után 170 táján készült, aztán Eusebius, Irénaeus, Tertullianus, ezek híres II.-III. századi egyházatják, mind úgy tudják, hogy Lukács írta az apostolok cselekedetét. Nem valószínű, hogy közösen tévednek. De van egy másik érdekes, belső bizonyítéka is ennek. Ha nézzük és olvassuk figyelmesen az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan részek, amikben többeszám első személyben fogalmaz az író, hogy mi ide mentünk, mi ezt csináltuk, mi ezt tettük, stb. Ezek a részek Pál életében, Pál misszió útjai kapcsán vannak. Tehát mindenképpen egy olyan valakinek kellett lenni az apostolok cselekedete írójának, aki Pállal együtt járt. Lukásról pedig tudjuk azt, hogy Pál tanítványa volt, Pál többször említi a leveleiben is Lukácsot, és ha megnézzük, hogy hol vannak ezek a mérészek, akkor négy ilyen mérészt találunk. Az első ilyen mérész az Pál útja Troászból Filippibe, ez a 16. fejezet 16.-17. versében van, utána Pál Filippiből Milétoszba utazik ismét, ez a 20. fejezet 5. versétől 15. verséig terjedő szakasz. Azután a 3. Pál útja Milétuszból Jeruzsálembe, ez a 21. fejezet első 18 verse. Végül pedig Pál útja Cezáriából Jeruzsálembe, ez a 27. fejezet első 28 verse. Ha ezeket megnézzük, egyrészt az az érdekes, hogy ez egy összefüggő út, mindig onnan indul, ahonnan, és így egy teljes egész utat ad ki. De nem csak ez az érdekes, hanem ha elkezdjük elemezni, hogy Pál melyik tanítványa volt, aki ezen az úton végig kísérte őt, kizárásos alapon nem marad más, csak Lukács. Így tehát elég nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy Lukács írta ezt az iratot. Ha a szerkezetét nézzük, akkor is Lukácsra utal ennek az iratnak a szerkezete. Miért? Ha megnézzük az evangéliumát, ugye említettem ezt a dublettás szerkezetet, ugye úgy kezdődik az evangélium, hogy először van egy szép nagy körmondat, ahogy itt is, hogy az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, ugye visszahittal az első könyvére ez az evangélium volt, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, minek utána Szentlélek által, stb. Folytatja tovább ezt a körmondatot, ami egy fél oldalas körmondat, és a görög stiliszták ezt tartották nagynak, hogy valaki ilyen szépen megszerkesztett nyelvtanilag helyes körmondatot tud mondani. És utána, ha most az evangéliumot nézzük, ott jön Keresztelő János születésének bejelentése, hogy ez a Zakariás történet, ez a főpap, aki nem akarja elhinni, hogy fiútódva születik, és így születik Keresztelő János. Ugyanakkor ott van Jézus születésének bejelentése mellette párhuzamban. Ahogyan hitetlenkedik Zakariás, és megnémül, nem nagyon akarja hinni Mária, de végül elhiszi, hogy ő a Szentlélektől fogan egy fiú gyermeket, és ez lesz az Immanuel, aki velünk az Isten. Ezt jelenti Máté evangéliuma szerint, amit Ézsaiásból idéz. És akkor a két szálat összeköti Mária és Erzsébet találkozásával. Utána megszületik Keresztelő János születési története, Jézus születési története, Keresztelő János neveltetése, Jézus neveltetése, találkoznak a keresztségtől, és így tovább lehetne mondani Lukács evangéliumának ezt a párhuzamát. De ugyanez a párhuzam megtalálható az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is. Hogyan? Úgyhogy lényegében az apostolok cselekedetéről írott könyvnek két szereplője van. Az egyik, az első részben, az első 12 fejezetben, ez Péter. Mellette ott vannak a többi tanítványok is, de mellékszereplőként. Péter története ez. A 13. fejezettől a könyv végéig, a 28. fejezetig pedig Pál lesz a főszereplő. Az az érdekes, hogyha megnézzük ezt a két összehasonlítható alakot, akkor ami Péter életében megtörtént, az valahogyan másút, de ugyanúgy megtörténik Pál életében is. Ha Péter halottat támaszt, ha Péter felgyógyít valakit, akkor Pál is ugyanezt megteszi. Ha prédikál valamiről Péter, Pál is prédikál valamiről. És ez a két valami összefügg egymással. Azt lehet mondani, hogy mintha tükörszerkezetű lenne ez a könyv, és ahogy említettem, ez az ókori világban egy nagyon nagyszerű és nagyon magasrendű stílus művészetre utaló formai elem volt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvről különben is el lehet azt mondani, hogy ez a könyv irodalmi szempontból is nagyon magasrendű. Ez a magasrendű irodalmiság egyrészt abban mutatkozik meg, hogy például van benne egy olyan hajótörés leírás a végén, a 27. fejezetben, ami a koiné dialektosban, ez a görög nyelvnek az a változata volt, ahogy az evangéliumok íródtak. Ez volt az általános görög nyelv, tehát nem a klasszikus görög nyelv, az általános görög nyelv, ami úgy viszonyult körülbelül az akkori, a régi, mondjuk klasszikus görög nyelvhez, mint mondjuk Shakespeare-nek az angolja, a mai amerikai angolhoz és az amerikai angolból kifejlődő nemzetközi angolból, ami kicsit leegyszerűsítik a nyelvtani formák, mert nem olyan szigorúan értendők és így tovább. Úgy volt ezzel a görög nyelvvel is, de ezen a nyelven is lehetett nagyszerűeket írni, hogy az amerikai angolon is nagyszerűek születtek, gondoljunk csak Hemingway öreg halászára, hogy milyen nagyszerű stílus, remek mű az öreg halász és a tenger. Ugyanígy volt ez, és a koiné dialektosban az apostolok cselekedetének ez a hajótörés leírása, ez egy szenzációsan szép, stilisztikailag gyönyörű darab. Tehát Lukácsról tudjuk, hogy magasan művelt ember volt, azt mondja róla a Biblia, ő az a szeretett orvos, tehát egy magasan művelt ember volt. Talán ő az egyetlen, aki nem volt zsidó származású, hanem Pálnak a tanítványai közül az volt, aki pogány származású volt, és ez a Lukács az, aki megörökíti ezt a könyvet, de meg lehet kérdezni azt, és ez egy fontos dolog, hogy a könyv tulajdonképpen miért is íródott. Mi ennek a könyvnek a célja? Na hát, ha egy ilyen remek stílus, remek művel van dolgunk, akkor illik az elején megnézni, hogy mit is mond témaként, mert ugye az ókori irodalmi alkotások úgy születtek, hogy illet megmondani azt, hogy mi a célja egy-egy könyvnek. Ha megnézzük, akkor egy bevezető történet van, ez is egy nagyon ügyes stílusfogás, nem egyszerűen bejelenti a nagy kezdő körmondat után a témát, hanem úgy kezdi a negyedik vers az első fejezetben, amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. És akkor együtt voltak, és megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ugye ez azért izgalmas, mert az egész evangélium során Jézus el akarja mondani, hogy ő az Isten fia, de ő nem azért jött most, hogy az a politikai mesiás legyen, aminek a zsidóság várja. És íme a feltámadás után vagyunk, sok-sok csodát láttak Jézus mennymenet előtt, még van egy utolsó beszélgetés, és a tanítványokból még nem égett ki ez a hamis váradalom. És akkor megkérdezik Jézust, Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izraelnek? És Jézus egy nagyon kemény választ mond, olyan kemény választ, mint mikor a Cezária Filippi után, ugye emlékezünk az első három evangéliumnak, itt van a fordulópontja, az első három evangéliumban, ugye, amikor Cezária Filippiben Péter kijelenti, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, ez az első hitvallomása a tanítványoknak, és akkor Jézus kijelenti, hogy erre a hitvallásra építem fel az Anya Szent Egyházamat. És egy kis idő, és Jézus elmondja, hogy neki Jeruzsálembe kell menni és szenvedni. És akkor Péter oda megy feddeni az Urat, így fordítja Károli ezt a görög igét, és tényleg jól fordítja. És akkor Jézus nagyon keményen azt mondja neki, hogy távozz tőlem Sátán, mert bántásomra vagy. Ezt nem mondta el soha egyetlen farizeusnak se Jézus. Most is visszautasítja legalább ilyen keményen, mert azt mondja, nem a ti dolgotok, ezt úgy lehet fordítani, ez udvariasan van fordítva, hogy semmi közöttök hozzá, hogy olyan időkről és alkalmatról tudjatok, amelyeket az atya maga hatalmába helyezett, ellenben, és most jön a téma, ugye figyeljük meg, hogy milyen nagyszerűen felvezette a témát, mindenki izgatottan várja a döntő kérdésre a választ, azt mondja, ellenben erőt kaptok, miután eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Vagyis a témája ennek a könyvnek, hogy hogy lesznek tanúi, azok a tanítványok, akik még mindig nem értenek semmit. Még mindig azt gondolják, hogy majd Jézus ezen a földön felállít egy országot, és akkor ez az ország majd ilyen lesz, meg olyan lesz, és álmodoznak erről az országról, egy ilyen álomországról álmodoznak, és Jézus pedig azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, hanem vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim. Az igazi téma a tanúság témája. Hogy lesz tanúja egy félelemtől remegő, kis tehetségű, ilyen-olyan, amolyan rossz tulajdonságot el lehet róluk mondani tanítvány. Hogy lesz tanúja Jézus Krisztusnak a föld végső határáig? Sőt, hogyha figyelünk, akkor ez még nagyon érdekes, mert talán azt várnánk, hogy lesztek nékem tanúim Galileában. Galilea az az otthonuk volt. És az otthon csak könnyebb az ismerősök körében. De figyeljék meg azt, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, pont Jeruzsálemben, ott, ahol csődöt vallottunk. Ott, ahol mindjárt elszaladtunk a kereszt alól. Ott, ahol a zsidóktól való félelem miatt bezárkóztunk. Ott, ahol értetlenkedtünk, hát pontosan Jeruzsálemben legyünk tanúid. Aztán azt mondja, egész Júdeában? Hát Júdeában se volt nagyon jó, hát mi galileaiak vagyunk. Hát legalább a Júdeai után mondhatta volna azt Jézus, hogy Galileában, nem mondja, hanem Samáriában, ott meg ezek a buta samaritánusok laknak. És utána a föld végső határaig a pogányok között, és semmi otthon. Ez így nem jó. Ennek a nagyon izgalmas útnak a leírása, ahogy említettem, ilyen párhuzamos történetekben ez az irat. Lényegében négy dologra kell figyelni ebben a könyvben. Az első cél az, hogy ez a könyv történelmi beszámolót akar adni a kereszténység kezdetéről, az evangélium terjedéséről, a gyülekezetek alakulásáról, mert az evangéliumban nem csak Jézus élete tartozik bele, hanem az is, hogy az evangélium hogy lesz az emberek egészének a föld végső határáig, ahogy itt mondta Jézus, a föld végső határáig a részese hogy lesz az emberiség. A második, az a célja ennek az iratnak, hogy segítséget adjon a keresztények ellen megfogalmazódó vádak kivédésére. Hiszen ebben az iratban állandóan ott lesz az ütközés, úgy a zsidók és a keresztények, mint a keresztények és a pogányok között. Ott van az állandó ütközés, amiben meg kell vallani a hitet, nagyon sokszor a diaszpora zsidósággal szemben, nagyon sokszor a pogány hatóságokkal szemben, nagyon sokszor Rómával szemben, nagyon sokszor a városi hatóságokkal, vagy akár Jeruzsálemmel, a papokkal, főpapokkal, a Sanhedrinnel szemben. A harmadik ilyen nagyon fontos témája ennek a könyvnek, vagy célkitűzése, így is mondanám a könyvnek, hogy arra mintát adjon, hogy különböző körülmények között hogy lehet az evangéliumot képviselni a világba. Tehát ez egy missziológiai útmutatás. Ezek jóformán, hogyha megvizsgáljuk mintatörténetek, olyan mintatörténetek, amiben arról van szó, és azt mondja el, hogy hogyan kell képviselni a Krisztus ügyét a változó társadalmi, gazdasági, kulturális körülmények között. A negyedik célkitűzése pedig ennek az iratnak az az, ami talán a legfontosabb, hogy a keresztényeknek reménységet adjon. Nagyon hamar elvész az ember reménysége, hogyha úgy érzi, hogy neki kell menni a falnak, és ez a fal keményebb, mint a fejem. A keresztény reménységet erősíti azzal, hogy a kegyetlen üldözések ellenére is. Lényegében egy állandó fejlődés történet az, amit bemutat, azt lehet mondani, hat nagy robbanásszerű fejlődés történet az, amiben a kereszténység útját leírja Jeruzsálemtől egészen Rómáig. Ahogy említettem, a két főszereplő, Péter az első részben, az első 12 fejezetben, és a másik pedig Pál, ők állnak az események központjában. De az események három nagyobb helyszínen játszódnak. Az első az Jeruzsálem, a második helyszín az Antiochia, és harmadik, ahova a kereszténység eljut, a hellenista városokon keresztül, Kis-Ázsián és Görögországon keresztül, az Róma. Ez a három nagy helyszín határoz meg mindent. Antiochiai történetet viszonylag keveset olvasunk benne, de az az érdekes, hogy Pál mindig innen indul ki, ide ér vissza. Itt van az első bázisa a keresztény missziónak. A keresztény missziónak az egyik motorja éppen Antiochia volt. Azután az is fontos, hogy a földrajzi terjedését az evangéliumoknak nagyon szépen és nagyon hatásosan mondja el. Azt lehet látni, hogy az apostoloknak van egy stratégiai terve. Nem össze-vissza szaladgálnak, hanem az evangélium egy ilyen fokozódó, állandó, kiterjedő formában terjed el a föld végső határáig, és ez tényleg nem túlzás. A történelmi feljegyzéseink szerint ez már nem az apostolok cselekedete. A kereszténység az első század végére az egész akkor ismert világon ismert volt. Voltak keresztények Örményországban, Indiában, Egyiptomban, a Szaharáig, ahol volt az egész afrikai északi tengerparton, egészen a Nagy-Britániáig, a Duna vonalán, a Rajna vonalán, az egész Európáig, Bécsbe volt már keresztény gyülekezetekkor. nem beszélve Kis-Ázsiáról, nem beszélve Görögországról, és ezt a nagy kört meghúzzuk, ez az egész akkor ismert világ. És ez 70 év munkája volt. És ennek a 70 évnek a titka van leírva az Apostolok cselekedete című könyvben, mert ez a négy téma, hogy történelmi beszámoló, a vádak kivétéséhez erőt adni, azután a missziói módszereket elmondani, és végül pedig a negyedik, hogy a reménységet erősíteni, hogy ne csüggedjenek el a gyülekezeti tagok. Ez az a négy erő, ami ezt létrehozza. De ezen kívül ennek az iratnak még van sok más érdekessége. Például az, hogy említettem, hogy 6 szakaszban vannak ilyen összegző részek. Akkor a végén azt mondja, hogy terjedt az evangélium, és ez, és ez, és ez, és ez, és ez, és ez történt. És akkor történés után van egy összefoglaló vers, aztán kezdődik az újabb, 6 ilyen nagy egységben, szinte 6 hullámban megy végig az evangélium az egész könyvben. Egy másik nagyon érdekes dolga ennek a könyvnek, és nagyon fontos dolga az, hogy ez a könyv szinte hihetetlen, de 24 beszédet, prédikációt tartalmaz. Lényegében ez a könyv az ókori kereszténység prédikációinak a legteljesebb gyűjteménye. És ez a 24 prédikáció, ez az új szövetségi kor, ez 295 vers. Ha most a versszakokat nézzük, a bibliai verseket nézzük, és hogy értsük, hogy mennyi az egész apostolok cselekedete, olyan körülbelül 1000 versből áll. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy jelentős százalék, és ez a keresztény igehirdetés volt akkor a kereszténység terjedésének a legfontosabb műfaja. Itt hagyj jegyezzem meg, csak nagyon röviden, hogyha arra gondolunk, hogy evangéliumok, az evangéliumok azok valamikor úgy 65 és 75 táján az első 3 evangélium, János evangéliuma jóval később 95 táján fogalmazódott meg. Az evangéliumoknak az alapja pontosan ez a prédikálás. Tehát, hogy az evangéliumokat meg akarjuk érteni, akkor érteni kell azt, hogy a kereszténység az tulajdonképpen prédikációból született. Jézus nem arra adott parancsot a tanítványainak, hogy írjatok, hanem arra, hogy prédikáljatok. És ez a prédikációs stílus, ez tulajdonképpen ebből a könyvből nagyszerűen érzékelhető. A zsidóknak mondott beszédekben mindig valamilyen figyelemfelkeltő elemmel kezdődik a prédikáció, azután a lényeges kérdés kifejtése után különböző ószövetségi példák következnek, de mindig eljutnak a feltámadás történetéig, Jézus történetének a valóságáig. Na most az az érdekes, hogy a beszédeket meg mindig erkölcsi intelmekkel zárják be az apostolok. Ebből ki lehet számítani, hogy prédikáltak az apostolok annak idején, mi volt annak a prédikációnak a tartalma, ami 70 év alatt durván, ugye 31 táján hal meg Jézus Krisztus, a föld végső határáig 70 év alatt mindenféle tömegkommunikációs eszköz és mindenféle lökhajtásos repülőgép ellenére eljuttatta az evangéliumot. És ha tovább figyeljük, akkor egy nagy probléma, amit felszoktak vetni, különösen a 18. század óta, hogy ennek a könyvnek milyen történelmi forrásai vannak. Ugye Lukács az nem volt evangélista, nem volt apostol. Pál tanítványa volt. Ahogy említettem, talán, ezt nem tudjuk biztosan, talán ő az egyetlen olyan újszövetségi szerző, aki nem is volt zsidó. Egy művelt görög, hellenista görög városállamba tartozó ember volt, és éppen ezért most méltán meg lehet kérdezni, hogy honnan szerezte az anyagot ez az ember? Na most megnézzük ennek a kérdésnek a megoldását, akkor van egy kézzelfogható alapunk, a mi részek. Sok mindent ő átélt. Pál tanítványa volt, és Pál életét, az természetesen Páltól hallhatta, tehát első kézből vehette a forrást. Azután azt is tudjuk pontosan az evangéliumból, hogy mindennek részletesen utána járt, így kezdi az evangéliumot Lukács 1 első 4 versében. De ez a mindennek utána járt, ez az is volt, hogy Jézus Krisztus családját ismerte, a tanítványi kört ismerte, tehát a jeruzsálemi gyülekezet régi tagjai között is nagyszerű, ilyen-olyan-amolyan információkat tudott gyűjteni. Nagyon sokan felvetik a kérdést, hogy vajon átírta ezeket a hagyományokat, vagy egy kicsikét lakkozta ezeket a hagyományokat, vagy hűséges volt. Hát mindenképpen persze egy prédikációt összefoglalt, de a lakkozásról, meg hamisításról szó se lehet. Tudnélik azért nem, mert a szemtanúknak írta le ezt. Amikor ez az apostolok cselekedeteiről írott könyv íródott, akkor ott voltak a szemtanúk. Ha azt írta volna, hogy Filippiben nem jártunk, akkor a filippiek kiabáltak volna, de hogy nem, hát itt voltál Pállal együtt. Vagy azt írta volna, hogy nem járt Béreába, akkor a béreaiak kiabáltak volna, és így tovább. Tehát az apostolok cselekedete is a szóbeli emlékezésen alapul, és ez a szóbeli emlékezés azért izgalmas, mert a szóbeli emlékezés, ha kollektív emlékezés, tehát hogyha több ember közösen él át valamit, az írásbeli visszaemlékezéseknek a legfontosabb cenzúrája. Nem az írás a legfontosabb forrás, mert ezt tudjuk a legújabbkori történelemben, hogy nem az írás a legfontosabb forrás. Mondok egy példát, amit bizonyára mindjárt tetszenek érteni rögtön. Valakinek meg kellene mondjuk 20 év múlva írni a TSZ-isítés történetét, ugye úgy mondtak, hogy ankét, ha ankét pofont kapsz, Pista, ha nem lépsz a TSZ-be, ott csak na, akkor ezt az iratokból nem lehet megírni, mert az iratokban jelentették, hogy öntudatosan, szocialista öntudattal, vígan és dalolva mindenki bement a TSZ-be. Ezért például én az egyetemista lányaimmal azt csináltatom, hogy vidéki lányokkal megiratom dolgozatként a családjuk történetében azt, hogy hogy lettek TSZ tagok. Ez sokkal pontosabb, mert leírják azokat a dolgokat, amik a papíron, a hivatalos jelentésben nem szerepelnek. Persze a hivatalos jelentésre lehet eldobni, mert tudjuk ebből például a pontos időt, hogy mikor TSZ-esítettek egy falut, hányan voltak a TSZ-tagok, stb. De a hogyant, azt a kollektív emlékezés őrzi. És ezért a kollektív emlékezésnek az a nagyszerűsége, ez benne van az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Egyes részletei párhuzamosak Pál leveleivel, de nagyon sok helyen Pál leveleinél sokkal többet ismerünk meg ebből a könyvből, vagy van, amikor fordítva van, Pál többet mond el, mint ami az apostolok cselekedetei.

nehézságait ennek a levélnek, akkor sok minden érdekes találunk. Például szemmel láthatóan pontos történeti leírásokra törekszik. Látszik az, hogy a helyszíneket, a politikai helyzeteket, azután a különböző tisztségviselőknek a pontos terminusát, az hajszál pontosan írja le. Tehát törekszik a történelmi pontosságra, hitelességre. Ebben nem téved. Látszik az, hogy jó történetíróként mindennek utána jár. A másik ilyen érdekesség, amit már említettem az elején, hogy ezt mindez kiváló stílusban írja le. És kiváló stílusban mondja el a történeteket, sok helyen kiválóan a klasszikus görög nyelvezetet követi, a koiné dialektos ellenére. Látszik az, hogy a beszélt nyelvből, amit nem lehet szlengnek mondani, a koiné dialektos nagyon sokszor ilyen alpári szlengnek mondják, nem. De sokszor eltér ettől abban, hogy felemelkedik a stílusa a klasszikus görög írók stílusára, és hogyha modernül is fogalmaz, nyelvtanilag nagyon igényesen. Azután a harmadik. Törekszik például arra, hogy az eseményeket dramatikusan beszélje el. Azért olvastam fel az elejét, hogy rögtön a témaindításnál is erre a drámára törekszik. Ugye a dramatikus elbeszélés az azt jelenti, hogy nem egyszerűen elmondja, hogy egyszer volt, hol nem volt, így volt, úgy volt, amúgy volt, hanem látszik, megjelenik Jézus. És akkor a tanítványok kérdeznek, Jézus válaszol, és ebből a kérdés feleletből, ebből a nagyon izgalmasból, ahogy most fogod helyreállítani az országot Izraelnek, kibomlik az egész iratnak a témája. És erre máshol is törekszik, gondoljunk például a damaszkuszi út történetére. Ez egy hatalmas nagy drámai leírás, párbeszédekkel, szinte villózó jelenetekkel. Gondoljuk el, hogy egy öldökléstől lihegő ember rohan a damaszkuszi úton. Már-már odaér a céljához, aki nagyon jól tudja, hogy mit akar csinálni. És egyszerre fénysugározza őt körül. Leomlik a porba. Gondoljuk el, hogy akkora film jelenet ez, hogy csak na, minden filmrendező örülne neki, hogyha ilyen filmforgatókönyvet kapna. És akkor figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy megkérdezi pár, hogy ki vagy te, Uram? És akkor mit akarsz, hogy cselekedje? És itt tovább, ez az egész drámai jelenet, ez a pálfordulás drámai jelenete, egy hatalmas, dramatikus elbeszélés, és több ilyen van. Péter és Pál az történetének nagyon sok ilyen jelenetét említi ez az irat. Törekszik az események dinamikus elbeszélésére, ahogy mondtam, és az ókori irodalomban sehol sincs pontosabb és életszerűbb leírása egy hajótörésnek, mint az előbb említett 27. fejezetben. Az olyan életszerű az a jelenet, hogy szinte magunk előtt látjuk. Azután. Nagyon érdekes, hogy törekszik egy nagyon nagy objektivitásra. Nagyon sok helyen, hogyha olvassuk a levelet, mindig elfogna bennünket egy kicsit a lelkesedés, és akkor egy kicsikét úgy rátennénk egy lapáttal. Tudják, amikor elbeszélünk valamit, ha jövünk egy lelkesítő részhez, akkor ott mindig ráteszünk egy lapáttal egy kicsit több lelkesedést, kicsit több ezt, azt, amazt. Lukács nagyon visszafogja magát. A beszámolói nagyon objektív hangúak. A sikerekről és kudarcokról egyformán tudósít. Nem titkolja el a gyülekezetenken belüli feszültséget. Gondoljuk el, elmondja az Ananiás és Szafirának az esetét, akik meg akarták csalni az urat. Vagy elmondja azt a diakónusok választása előtt, hogy jeruzsálemi gyülekezetben milyen feszültség támadt. És máshol is elmondja ezeket a belső feszültségeket. A Biblia az tulajdonképpen egy objektív könyv, és ez a Biblia, mint objektív könyv, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a világirodalom egyik nagyszerű realista alkotása. És ez az apostolok cselekedetére nagyon jellemző. Egy kicsikét van annyi időnk, hogy átforgassuk ezt a könyvet, és nézzük meg, hogy mi mindenről olvasunk ebben a könyvben. És mindenképpen ajánlom, hogy ezt a könyvet olvassák el, ez egy szép kis biblia tanulmányozási anyag, de annyira színes, és annyira szép, és annyira olvasmányos,

0: hogy ennek a feladatnak a megtétele nem lesz nehéz feladat. Az első szakasza ennek a könyvnek az első fejezet első versétől a 9. fejezet 31. verséig tart. És hogyha ezen végigmegyünk, akkor ez egy szép egység a könyvben, amit úgy lehetne mondani, hogy az egész Júdeában, Galileában és Samáriában hogy terjed az evangélium. És ennek Péter és a palesztin egyház keletkezése a tulajdonképpeni témája. Lényegében benne van ez az első 12 fejezetnek az első nagy szakasza. Egy bevezetővel indul, amit elolvastam, ezzel a szép körmondattal. Utána a Krisztus feltámadása előtti utolsó beszélgetés, amit az előbb már elolvastunk, ugye az adja meg a témát. És akkor jön megint egy drámai érdekesség, a Szentlélekre való várakozás. Várakozás a Szentlélekre. És ez a várakozás a Szentlélekre egy feszült helyzet. Gondoljuk el, hogy azt mondja, lesztek nékem tanulni a föld végső határáig. A gyáva tanítványok ott állnak döbbenten. Nem mernek elmenni Jeruzsálemből, hiszen Jeruzsálembe küldte őket az Úr. Ott vannak a felházban. A Biblia magyarázók nagyon sokszor azt mondják, ez a felház ugyanaz, ami az utolsó vacsorának a háza volt. Még azt is vélik, hogy ez a Márknak, az édesanyjának a hajléka lehetett. És imádkoznak. És ott van bennük a döbbent nagy kérdés, hogy hogy lehetek én a föld végső határáig Isten tanúja. Megpróbálják megérteni a júdási árulást, hiszen Júdás volt a legtehetségesebb tanítvány, aki kiesett. Péter elmond egy nagyszerű beszédet, és a 12. apostolnak Mátyást megválasszák, nem tudván, hogy majd Jézus hív egy másik apostolt, ez lesz majd Pál. De látszik a felkészülés minden izgalma ebben a történetben. Erre jön a második fejezet, a pünkösd története. Egyszerre jön az erő. És a gyáva Péter kiáll, és egy zseniális beszédet mond. Az Ószövetséget végigidézi, az Ószövetség proféciáit, és eljut egészen Jézusig. És azt mondja, tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal az Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit keresztre feszítettetek. És az az érdekes, hogy akkor nem botrány tör ki, hanem azt írja a Biblia, hogy amikor ezt hallották, mintha szíven találta őket volna ez a kérdés, és azt kérdezik, atyám fiai, mit cselekedjünk? És itt az evangélium lényege. Az evangélium mindig ott van, ahol cselekedni akarunk, nem ahol filozofálni akarunk. Atyám fiai, mit cselekedjünk? És azután azt mondja Péter, térjetek meg, keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, és így lett. És elindul egy prédikációra 3000 ember. Már 3000 prédikációra szokott egy ember elindulni. Fordítva. És akkor ennek az a következménye, hogy azt mondja a 42. vers, hogy három dologban vettek részt kitartóan. Az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Ez az igazi célja a kereszténységnek. És akkor elindul Péter, meggyógyítja a sántát. Azután a főpapok főtanács elé viszik, ott bizonyságot tesz. Pétert és Jánost börtönbe vetik. Akkor Pétert és Jánost a nagy tanács előtt bizonyságot tesz a hitéről, és ezért szabadon bocsátják. Közben a gyülekezet megtanul Péterért és Jánosért imádkozni. De nem titkolja el az 5. fejezetben, hogy említettem Ananiás és Szafira esetét, akik be akarják csapni az Isten. Azután az apostolok csodákat tesznek, akkor az apostolokat megint börtönbe zárják. Akkor jön Gamáliel, ez az egyik leghíresebb zsidó tanító volt, Gamáliel tanácsára megint szabadon engedik. Akkor megint válság a gyülekezetben, hiszen a görög nyelvet beszélő gyülekezeti tagok és az arám nyelvet beszélő gyülekezeti tagok között nemzeti, így mondanánk, nemzetiségi feszültség van. Erre diakónusokat választanak a görögök közül. Kiderül, hogy ezek a diakónusok nagyszerű emberek. István az egyik legnagyszerűbb, de Istvánt halálra ítélik, megkövezik. Istvánnak egy hatalmas beszéde, ami az Ószövetség teológiájának az összefoglalása, azt lehet mondani. És István kivégzésekor ott van egy ember, aki még nincs 30 éves, tehát nem ragadhat követ. Egy teológiailag magas képzettségű ember, Saulusnak hívják, a későbbi Pál, ő, elárulom, aki nagyszerűen átlátja azt, hogy itt most miről van tulajdonképpen szó. Nagyszerűen átlátja azt, hogy itt tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról, hogyha a diaszpora zsidóságba ez az eszme eljut, és már az első jelei megvannak, Damaszkuszban van gyülekezet, az már nem zsidó terület, akkor óriási baj lesz. Hiszen az első századnak az a nagy kérdése, hogy a zsidóság kétharmada diaszpórában él. A diaszpórai zsidó gyülekezetekben ott vannak az istenfélő emberek, azok az emberek, akik odajárnak a zsinagógába, és elfogadtak mindent az Ószövetségből, csak a zsidók. Nagy dilemmája, hogy zsidóvá tegyük ezeket, körülmetéljük-e őket, a zsidó nép részévé tegyük őket, vagy nem. Ilyen volt sokszor például az edomitákat, Heródes is, a nagy Heródes is edomita volt, körülbelül 100 évvel korábban a zsidók befogadták maguk közé, körülmetélték őket, és a zsidó nép részének számítottak. De ezzel az aktussal nem történt meg semmi. Maradt a feszültség Heródes körül is, pedig ő nagy király volt. És az első századi zsidóság úgy dönt, hogy ezeket az istenfélőket kívül kell tartani, és Pál nagyon jól érzi Saulus korában. Nagyon jól érzi. Ha Jézus neve eljut közéjük, és ezek az istenfélő emberek keresztényé lesznek, akkor kisebbségben maradunk a görög városokban. Azt mondhatnánk, a történelemnek a nagy-nagy fintora, vagy az evangélium csodája, inkább így mondom az utóbbi, hogy ennek Pál lesz az embere éppen, aki ezt megteszi, de ez kell a damaszkuszi út. Öldöklésről lihegve rohan, a fény körül sugározza, kézenfogva, a nagyon határozott embert kézenfogva beviszik a városba, ott Ananiás a gyülekezet tagjává teszi, az előítéleteket az Isten lebontja, és elkezdi a zsinagógába Krisztust prédikálni, és elindul a második nagy szakasza az apostolok cselekedetei könyvnek. Egy hosszú-hosszú előkészület után az történik, hogy ez Saulus éppen azért, amit ő már akkor látott, amikor még öldökléstől lihegve rohant. Éppen ő fogja megtenni. Az első missziót Kis-Ázsiába vezet, nagyszerű sikerrel, visszatér Antiókiába, az első misszió után beáll a botrány, ugye az zsidóból lett keresztények Jeruzsálemben is, meg mindenütt kétféleképpen gondolkodnak. Az egyik azt mondja, hogy igen, előbb zsidóvá kell tenni valakit, csak utána lehet keresztény. Az első apostoli gyűlés ezt eldönti, mert arra figyel, hogy mit tett a Szentlélek. Megváltozott az életük? Látszik a Szentlélek az életükben? Igen. Hát akkor, atyám fiai, mit cselekedjünk? Mondják ezt a proféciák, hogy úgy lesz, hogy minden népé lesz Ábrahám? Mondják. Akkor induljunk el ezen az úton. Elindul a második missziót, vissza akar menni Kis-Ázsiába, jön a macedón hívás, át kell jönni Európába, azután az első európai gyülekezet Filippi lesz, azután Tesszalonika, ahonnan 3 hét alatt elűzik, de 3 hét elégendő volt, hogy az istenfélő emberek, akik 10-szer annyian voltak körülbelül, mint a zsidók Tesszalonikiben, ezek Pál mellé álljanak, megalakul egy erős gyülekezet, a béreiek nemesebb lelkűek, a Aténben, a filozófusokkal mondja el az egész dolgot, Atén után jön Korintus, ahol több mint egy évet, másfél évet tartózkodik. A harmadik misszióton végiglátogatja ugyanezeket a kis-ázsiai európai gyülekezeteket, és végül a zsidók meg akarják ölni. Egy konstruktív perben. Az menti meg, hogy római állampolgár, fellebbez a császárhoz. Hosszú ideig védőőrizetbe tartják, Cezáriába. Agrippa, Festus előtt elmondja a megtérése történetét, bizonyságot tesz, majd Rómába megy. Hajótörés története, a 27. fejezet, így ér el Rómába Pál. És Pállal az evangélium. Pálnak nem ez a vége. Ebből a római fogságból valószínűleg van egy szabadulása, majd a pásztorleveleknél ezt a szabadulásról lehet gondolkodni. Bizonyára elmondjuk. De elérte a célját az evangélium. Ezért az apostolok cselekedete egy kiváló írat. Nagyon dinamikus. Benne történetek, beszédek, hitvallási részek egymást váltogatják. És mindez olyan izgalmas irodalmi formában, hogy olvasmányos. A diákjaim az apostolok cselekedetét mindig úgy olvassák végig, mint egy regényt. Lehet is úgy végigolvasni, mint egy regény. Ezért hát nincs más hátra, mint hogy sok szeretettel ajánljam minden kedves hallgatónak az apostolok cselekedetét. Ha megérteni akarjuk a kereszténységet, a keresztény misszió lényegét, az evangélium terjedésének a lényegét, az apostoli levelek tanítását, akkor az apostolok cselekedete az alapvető forrás. És végezetül még valamit. Úgy kezdtem, hogy az evangéliumok nincsenek befejezve. Bár remek szerkezetűek. Minden a helyén van, és mégis a végén egy hiányérzetünk van. Nem véletlen ez. Ez tudatos. Az benne a tudatos, hogy az evangéliumnak ma sincs vége. Az evangélium útja ma is tart. Nem Rómában van a vég. Az evangélium ma is szól. És azok a missziói lépések, azok az eredmények, azok a megpróbáltatások, azok a hitvallások, azok a reménységek, azok az emberi konfliktusok, amik ebben a könyvben vannak, mai napig vannak. De van egy jó hírem. Nem az én jó hírem. Ennek az iratnak a jó híre. Az evangélium győz. Ezt vigyék el magukkal, Isten áldja meg önöket, Isten velük, és legyenek szorgalmas bibliaolvasók. Köszönöm a figyelmüket.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Bódás János, hadd maradjak veled. Olyan látványos csodát, mint Simonnal, uram, nem tettél soha én velem. Nem szakadozott, mint övé a hálom, nem ficánkolt benn hal töménytelen. Nem is mondtam soha, hogy távozz tőlem, uram, mert én bűnös ember vagyok. Mégis dicsőséges úrnak ismerlek, kinek hatalma mindennél nagyobb. Mert csodákat bizony velem is tettél, kedves csodákat, s nem is keveset, napról napra, mióta megszülettem, velem már 1000 csoda is esett. Hogy reggel felkelhetek, s újra látok, épp vagyok, élek, lélegezhetek, hogy körülvesznek hívek, jó barátok, szerethetem, akiket szeretek, hogy a gond mellé akad öröm bőven. Van jó ruhám, kenyerem, italom, s a szép gondolat virágkél szívemben, versben boldogan eldalolhatom. Hogy gyermekeim szárnyra ereszthettem, van kocsim, vár szép, kényelmes lakás, hogy láthatom vetésem kikelését, s megérem tán, hogy jön az aratás, hogy nem vetted le rólam a palástot, s a legnagyobb csoda, hogy rám bízod még most is, amit hányszor elhibáztam, hogy hirdessem evangéliumod. S mit mondjak még? Mind csoda, ami rajtam történt. Az út, a család, hivatás, te adtad ezt, nem én. Hatalmad őrzött, vezetett, tartott csak meg senki más. Bár e csodákban téged láttalak meg, s hogy dicsőséges orcád rám ragyog, sose mondom, hogy uram, távozz tőlem, mert méltatlan, bűnös ember vagyok. Bár érzem bűnöm sokaságát, súlyát. Rád szorulok, elvesznék nélküled, kérlek, ezután is irgalmaz. Ölej át, el ne engedj, hadd maradjak veled.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Rebecca L. Teachew írta a Massachusettsből, az Egyesült Államokból. Vigasztalás idegenektől. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetének 7. verse. 2001-ben vendéghallgatóként Dél-Franciaországban tanultam. Épp az igazgatói irodában voltam, amikor hallottam az első gép becsapódásáról a World Trade Centerbe. Rémülettel hallgattam a híreket, de nem tudtam, hogy valójában mi történt. Azt gondoltam, hogy egy szörnyű baleset, de hamarosan kiderült, hogy terrortámadás volt. Teljesen letaglózott a hír. Szörnyű érzés volt egy másik országban tartózkodni, amikor a hazám elleni támadásról hallok. Habár az áldozatok közül senkit nem ismertem személyesen, együtt gyászoltam sok-sok emberrel. Csak egy hónapja voltam Franciaországban, így igazán nem ismertem jól senkit. De meglepett az az együttérzés, amit az elkövetkező hónapokban tapasztaltam. Bármikor találkoztam egy új emberrel, és megemlítettem, hogy amerikai vagyok, azonnal kifejezte, mennyire sajnálja a szeptember 11-i eseményeket. Törődéssel és valódi együttérzéssel tekintettek rám. Csodálatra dolog volt megtapasztalni az idegenek együttérzését. Külföldi voltam. Távol éltem a családomtól, a barátaimtól, de azokkal, akikkel találkoztam, azokkal megélhettem az elfogadást, befogadtak és együtt éreztek velem. Mi is erre hivattunk, és soha ne feledjük, hogy Krisztus az, aki először befogad minket. Istenünk, köszönjük, hogy befogadsz, és sokféle módon bátorítasz minket. Segíts, hogy fele barátainkra odafigyeljünk. Amen. Napi gondolat. Befogadok másokat, hogy Krisztus is. Imádkozzunk a külföldön tanuló hallgatókért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben megtartották az Evangélikus Hittudományi Egyetem idei tanévnyitóját. Ünnepélyes keretek között tartotta 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus Templomban. Ége hirdetéssel szolgált Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhívás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik fölkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretné megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Gálakoncert, Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójára, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és szélesebb közönséggel is megismertesse egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az országos koncertsorozatot mesterkurzusok, konferencia és új kotta, illetve könyvkiadványok egészítik ki. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában, bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szeptember 10-e van, és ez a dátum arra figyelmeztet, hogy holnap lesz a 25 éves évfordulója annak, hogy 2001. szeptember 11-én terrortámadás érte a New York-i World Trade Center ikertornyait, és közel 3000 ember vesztette életét. Akárhogy is számolgatom, de ennek immár 25 éve, és a napokban olvastam, hogy a feltételezett elkövető tárgyalását 2028. júniusára tűzték ki. Hogy mi tartott eddig, és még mi van hátra, hogy egyre csak késik a tárgyalása ennek az ügynek, nem az én dolgom megérteni, pláne nem állást foglalni benne, de laikusként kissé sokallom az eltelt időt. Mindenről azért eszembe jutott egy szólásmondás, miszerint Isten malmai lassan őrülnek. Néhányan tréfásan hozzáteszik, hogy meg az igazságszolgáltatás is lehet. De térjünk vissza az eredeti közmondáshoz. Isten malmai lassan őrülnek. Azaz lehet, hogy nem azonnal derül ki valamiről az igazság, de előbb-utóbb biztosan minden napvilágra kerül. Az is lehet, hogy ez nem ebben a földi életben lesz, de a végső elszámoláskor mindenképpen, hiszen Isten igéje világosan kijelenti, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Írja Károli, az új fordításban pedig ezt olvassuk. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Tehát a végső igazságszolgáltatást semmiképpen sem lehet megúszni, pedig sokan riogatják magukat ebben a hamis biztonságban. És ez a mentalitás nem új keletű valami, hiszen például a 94. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Uram, meddig fognak a bűnösök vígadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők, tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet, gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. Azt gondolják, nem látja ezt az Úr, nem veszi észre Jákob Istene. Térjetek észhez, ti ostobák a nép közt. Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne, hiszen ő tanítja ismeretre az embert, olvassuk a 94. Zsoltárban. Aszáf a 73. Zsoltárban ugyanerről a hamis biztonságról ír, amikor megállapítja, hogy sokan azért folytatnak istentelen, bűnös életvitelt, mert úgyse lesz semmi következménye. Ezt mondják, mármint a bűnösök, olvassuk, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Micsoda ostobaság! Mert lehet, hogy nem azonnal sújt le Isten haragja azokra, akik mit sem törődnek törvényeivel, de előbb-utóbb minden napvilágra kerül. Egy régi történet jut az eszembe. Egy keresztény újság egyszer egy provokatív hangvitelű levelet kapott, melyben arról számolt be az írója, hogy ő bizony semmibe vette a nyugalom napra szóló isteni parancsot, s meg is lett az eredménye, bőségesen aratott, bőségesebben, mint a keresztény szomszédai. Az újság nagyon különösen reagált a provokációra, teljes egészében leközölték a levelet, s tömör válaszukat is, miszerint Isten nem mindig októberben nyújtja be a számlát. Nem mindig októberben nyújtja be a számlát a mindenható, de lesz végelszámolás. Ezt megmondta, s ő betartja a szavát. A bevezető gondolatok után Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkkal folytatjuk adásunkat. Külső és belső szépség. Erről hallhatunk ma Réfi Oszkó Ildikótól.
1: Istenünk nem csak dicsőséges, hanem szép is. Fenségbe öltözött. Isten a világot szépnek teremtette, mert ő maga is szép. Ő az embert is szépnek teremtette, és örül az ember szépségének. Örül, ha nem csak a pogányok, az istentelenek ismerik fel és élvezik a testi szépségüket, hanem az ő gyermekei is. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez, mondja a zsoltáros a 84. zsoltárban. A szépség örömet ébreszt. Testet alkottál nekem, szép, értékes testet, szép emberi ábrázatot. Az Úr Jézus mondja, figyeljétek meg a mezei liliomokat, nézzétek, milyen szépek. De mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket? Nem sokkal szebben öltöztette ő az embert? Isten szépséget akar, a szépség pedig vonzó. Isten szép, és ezért vonzó az ő dicsőségében. Ezen a téren sok pótolni valónk van, mert vagy úgy gondoltunk, hogy nincs szükségünk a teremtés szépségére és a teremtett világ szépségére, vagy leszámoltunk vele, mint megkísértő jelenséggel. Az emberben teljesen hamis kép alakult ki a teremtőről, mintha Isten olyan hamuszürke lenne, mint egy kisegér, amely nem tud színpompásan öltözni, mintha ő fukar lenne és szeretet nélküli. Ilyet a Biblia sohasem állított, ellenkezőleg. Isten elárasztotta a világot szépséggel. Isten az embernek érzéket adott arra, hogy ezt a szépséget észrevegye, csodálja, ahogyan a képességeit is arra adta, hogy díszítse magát. Jelen voltam egyszer egy keresztény üzletembereknek szervezett banketten, amelynek megkezdésekor az elnök azt mondta, szeretném önöknek megköszönni, tisztelt közöttünk levő hölgyek, hogy ma este olyan szépen felöltöztek. Nekünk, férfiaknak időről időre szükségünk van erre. Hogyan juthatunk el a szépség új megbecsüléséhez és alkalmazásához? Mivel a szépség kísértésbe vihet, néhány hitirányzat kizárta és elvetette ezt. A nő ne öltözzék feltűnően, ne hangsúlyozzon formát és színt. Közben kifejlődött egy kegyetlen stílus, amely egyáltalán nem kegyes, mert nem tiszteli a teremtőt. Teremtőnk szép, és mi magunkat gyakran olyan csúnyává tesszük. Az elnyújt ruha nem csak az ember torzítja el, aki viseli, hanem még inkább a többi ember Istenről alkotott képét. Szélsőséges magatartást találunk az iszlámban. A kísértések elhárítása végett a nőnek a nyilvánosság előtt fájta csadort kell viselni. Az elszigeteltség börtönében él. Még a saját házában is a hátsó helységekben van a helye. Mindezek mögött aggódás és féltékenység áll, mert a szépség kísértéshez és bűnbeeséshez vezethet. Az evangélium más utat mutat nekünk. A félelem és a tagadás nem megoldás. A kísérthetőség valójában egyáltalán nem a szépségben rejlik, hanem az emberi szívben. Erre világítok rá a következőkben. A szépséget szemünkkel vesszük észre és élvezzük. Lukács evangéliumában Jézus Krisztus ezt mondja a szemről. Tested lámpása a szemed. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egy sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágítja a lelkedet. Mint a test lámpása kap a szem világosságot Istentől. Isten dicsőségét tükrözi vissza, ha tisztán, szó szerint, egyszerűen irányul Istenre. Az Úr Jézus szeméről azt írja a Jelenések könyvének első rész 14. verse, hogy olyan volt, mint a tűz lángja. Ez többek között a szem védelmi funkciójára is utal. Képes elégetni a szennyet, a kísértő dolgokat, úgyhogy azok nem jutnak be a lélekhez. A megszentelt szemek erőteljes szemek a Szent Szellem tüzével égnek. Elpusztítják a gonoszságot, a közönségességet, megszégyenítik és megbüntetik azt, ami kihívó. A büntető pillantás olyan, mint a fény villanása, amely elől a sötétség elrejtőzik, mert fölfedezték. A gonosz alapjában tehát nem kívülről jön. A kísértés kívülről csak akkor hatolhat be, ha belül a szívben válaszra talál. Ha belsőleg megvilágosodtam, megtisztultam, ha az Úr Jézus új szívet tudott adni nekem, amely gyűlöli és ízléstelennek tartja a gonoszt, és engedi, hogy a jó magához vonza, akkor a szemem megkapja a védő és tűz funkciót, hogy csak a tiszta, világos dolgokat engedje át, a tisztátalan pedig égesse el. Ennek előfeltétele az, hogy ne találjuk meg a kedvünket a gonosz dolgokban, a kísértésben, a paráznaságban, hogy a szépségben valóban Isten tisztaságát látjuk azt, ami Jézus Krisztusnál új ízlést kapott. Elkezdjük gyűlölni azt, ami tisztátalan. Éppen ezért, mivel a férfiaknak kifejezetten érzéke van a női szépség iránt, szükségük van új szemre, amely nem tekint kívánsággal a szépségre, vagy nem tekinti félve vagy érdektelenül semmisnek, hanem hálásan észreveszi, és esztétikai élményként, Isten dicsőségeként fogja fel.
0: Darázsfészekben nyúl az, aki a hölgyek külső megjelenéséről mer nyilatkozni keresztény körökben, mivel annyira szélsőséges vélemények vannak ezzel kapcsolatban, hogy az megdöbbentő. Ráadásul legyünk őszinték, koronként, területenként, népcsoportonként változik, és változott is mindig az, hogy mit tartunk szépnek és vonzónak. Visszatérve a keresztény körökben felelhető irányzatokra, van, aki ha nem is csadorba öltöztetni a lányokat, asszonyokat, de megtiltana mindent, ami szépé teszi a hölgyeket, s amit sok esetben a praktikum is megkívánna, hogy más nem mondjak, mint egy lakásfelújítást vagy egy hegyi túrát. Ezzel nem szeretnék bővebben foglalkozni, hiszen az előbb hallottunk a fenséges Istenről, aki mindent szépnek, sőt gyönyörűnek teremtett, s aki kedvét leli teremtményei szépségében, tehát a női szépséget megbélyegezni, esetleg minden bűn forrásának kikiáltani nem biblikus. Ez volt az egyik véglet. De van egy másik is, amikor semmi más nem számít, csak az, hogy valaki hogyan néz ki, mennyire attraktív, azaz mennyire vonzó, csinos, tetszetős vagy csábító. És úgy gondolom, hogy a felsorolás utolsó összetevéjét komolyan kell vennünk, miszerint csábítónak kell lennie annak, aki sikeres akar lenni, aki ki akarja vívni mások elismerését, vagy egyszerűen elfogadott akar lenni, mert ez már nem az a szépség, ami kedves Isten előtt, s amiben gyönyörködik. Ha csak a külső a lényeges, akkor törvényszerű, hogy a belső háttérbe szorul. Ha csak a külsőt ápolom, kényeztetem, gondozom, a belső sorvadni fog. És ezzel kapcsolatban egy törvényszerűséggel sokan nem számolnak, pontosabban kettővel. Az egyik az, hogy a külső előbb-utóbb megromlik, ezt hívjuk egyszerűen öregedésnek. A másik pedig az, hogy még a fiatal, még oly tetszetős külsőn is átsugárzik a belső. Ha a belső szép, akkor kiemeli a külső szépséget. De ha a belső szennyes, akkor előbb-utóbb a külsőn is meglátszanak a romlás jelei. János apostol szavaival búcsúzom. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Olvashatjuk János harmadik levelének legelején. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el, Isten áldását és békességét kívánva.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Mio Parada, horvát származású karizmatikus, mostani háromnapos EGRI lelki gyakorlatán valamennyiünket megszólító biblikus üzenetet adott át. Ez a következő. A mennyországhoz egyetlen kulcs van, a szeretet. Mielőtt ehhez kapcsolódó gondolatokat fűznénk össze, ismerjük meg a misszionáriust. Mio Parada, horvát származású, 1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat a lelki megújulás témájában. A világ sok táján tartott lelki gyakorlatokat. Szolgálatára megkapta a pápai áldást. 2012-ben megalapította az Ágoston rendel karöltve az Isteni Szeretet misszionáriusainak támogató egyesületét, amely a missziós munkát segíti. 4 gyermekes családapa, magyarul eddig 4 könyve jelent meg, a hit 3 lépése, Jézus a jó pásztor, íme újjáteremtek mindent, és az édesanya szíve alatt.
1: Mio Parada tanításaiban kiemelte, hogy a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Jézus azt szeretné, hogy Isten békéjét érezzék bennünk és általunk. Az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincsen helye. Istenünk irgalmas Isten. Ajtaja nyitva áll azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni, és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem. Jézust pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Az ima a lélek lélegzetvétele bennünk. Az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karunkkal.
0: Mint ahogy minden folyónak megvan a forrása, a folyama és a torkolata, így minden életnek is megvan a maga fejlődése. Az utam Medjugorjéba vezetett, és akkor hallottam először Isten hangját a szívemben. Nagy melegséget és békét éreztem. Utána pedig az Úr megszólalt, és azt mondta, hogy fiam, most már érted-e, hogy ez az én művem, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy egészséges leszel vagy beteg, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg, hanem a legfontosabb, hogy megtalálj engem a szívedben, és aztán a körülötted lévő világban. Ha szeretnél a mennyországba jutni, menj és tudd, hogyan kell élned. Megértettem azt, amit eddig csak az értelmemmel tudtam, most a szívemmel is, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok.
1: Isten megtanított arra, hogy az életemben meddig tegyem meg minden helyzetben a hit 3 lépését, hogy fogadjam el az adott helyzetet, adjak hálát érte, és kérjem Istent, hogy dicsőüljön meg abban a helyzetben, mutassa meg irgalmasságát, minden hatóságát és igazságosságát. Sokat imádkozom. Az emberek sajnos keveset imádkoznak és csodákat várnak. Megszoktam kérdezni tőlük, hogy mit és mennyit imádkozol, mert akik rendszeresen és kitartóan imádkoznak, problémáikat Jézus fokozatosan megoldja. Mindig hangsúlyozom, hogy egy életünk van, ez az élet, és egy időnk, ez az idő, hogy elérjük a szentséget.
0: Szent Pálhoz hasonlóan igyekezzünk, hogy Jézus éljen rajtunk keresztül, hogy az ő szemével nézzünk, hogy ő szeressen szívünkkel, és ő öleljen karjainkkal. Ilyen életre hív mindannyiunkat Jézus. Egy csöpp jóság nagyon sokat tehet. Ha pedig sok csöpp összeadódik, akkor gyorsabban terjed a jó. Ezért fogjunk össze, és legyen a halálunk pillanatában ez a föld sokkal áldottabb, mint amilyen volt, amikor megszülettünk. Hiszem, hogy ez a pár szó, amit megosztottam veletek, ez benneteket is sarkalni fog az ima életre, és hogy maradjunk kapcsolatban imán keresztül. És ha máskor és máshol nem, akkor találkozunk a mennyországban. Tudjuk, a mennyországhoz egyetlen kulcs van, a szeretet.

0: Milyen ismereteink vannak a mennyről, a mennyországról? A Bibliában a föld a szemmel látható, a menny pedig a szemmel nem látható világot jelöli. A teremtés történetben külön eseményként van szó a menny és az égbolt teremtéséről, melyet Isten kifeszített hatalmas karjaival, s ráhelyezte a napot, a holdat és a csillagokat. Sok esetben a menny és az ég fogalma összeolvad, különösen itt látható, ez a Mózes első könyve első fejezet 8. versében, amely szerint Isten a boltozatot égnek nevezte el. Az égben van Isten, Jézus Krisztus és mennyei lények lakóhelye. Mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség gyakran beszél arról, hogy Isten a mennyben vagy a mennyekben lakozik. Az ember imája a mennybe száll föl Istenhez, ő pedig a mennyből tekint alá a földre, s hallgatja meg a könyörgést.
1: A menny Jézus Krisztus lakóhelye is. A mennyből szállt le a földre, s feltámadása után a mennybe vitetett föl tanítványai szeme láttára. A mennyben ül az Atya jobbján, ott van kegyelmének királyi széke, s onnan jön el az ég felhőivel, hatalommal és dicsőséggel. A menny az angyali lények lakóhelye is. Ott dicsőítik és szolgálják Istent, s onnan küldetnek a földre az emberekhez. A nagy és hatalmas események, isteni megnyilvánulások kiindulási helye is a menny. Emellett a boldog, üdvözült lelkek lakóhelye. Isten a forgószélben illést az égbe, azaz a mennybe ragadta el. A menny az a jobb haza, ahová vágyakoztak és vágyakoznak Isten gyermekei. A tanítványok, az üdvözülők neve föl van írva a mennyekben. Azoknak, akik hisznek, a mennyben országuk és otthonuk van.
0: Isten országát is számos helyen említi, tudatosítja a Szentírás. Isten országa és a vele azonos jelentéstartalmú mennyek országa kifejezés Jézus ige hirdetésének központjában álló formula, és Istennek világ és ember fölötti uralma valóságát, jelenlétét, illetve eljövetelének ígéretét jelenti. Az Isten országa kifejezés tehát nem helyi, földrajzi értelmű, hanem Isten uralkodásának, országlásának folyamatát, eseményét jelenti. A kifejezés ószövetségi háttere például a Dániel látomása Isten örökkévaló királyságáról, valamint arról, hogy a világ fölött országló uralom az ember fiának fog átadatni. Az Isten királyi uralmával kapcsolatos képzetek gyökerét minden valószínűség szerint az úgynevezett trónra lépési zsoltárokban találhatjuk meg. Ezekben himnikus módon jut kifejezésre, hogy az Úr kozmikus értelemben vett királya országának.
1: Ugyanakkor, bár Isten kezdettől fogva mindenek fölött való Úr, ez a tény nem általánosan elismert. Végül majd mégis előtte hajol meg minden térd. Ám ez nem azt jelenti, hogy valamikor lesz királyá, hanem már most is, öröktől fogva az. Minden Isten terve és akarata szerint megy végbe, és ha elkövetkezik az idő, a jelen nyomorúságokkal és megpróbáltatásokkal teljes világát föl fogja váltani Isten örök uralkodásának békés korszaka. Az apokaliptikus látomás szerint Isten egy kozmikus katasztrófa nyomán lesz királyá. Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is.

0: Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap.
1: Az Isten országáról szóló kijelentések az Új Szövetségben igen gazdagon követhetők. A kifejezés maga több formában is előfordul. Így Márk és Lukács az Isten országa, míg Máté elsősorban a mennyek országa kifejezést használja. A kutatók egybehangzó álláspontja az, hogy a két kifejezés tartalmilag egymással teljesen megegyezik, és közvetlenül Jézusra megy vissza, ahol ő használja. Ott Jézus kijelentéséről van szó. Jézus a maga szóhasználatában a kortársai által jól ismert fogalomkörhöz kapcsolódik, mondani valója azonban lényeges pontokon eltér az általános felfogástól. Az ő tanítása szerint az Isten országába való bekerülés nem a törvény engedelmes és tökéletes megtartása, illetve Isten uralmának az ember általi elismerése nyomán következik be, hanem egészen más úton.
0: Jézus Isten országának eljöveteléről nem csak mint a jövőben bekövetkezendő eseményről, hanem mint a jelenben fölismerhető valóságról szól. Ehhez kapcsolódóan magyarázó értelemben szerepel az ítélet napja kifejezés. Ez az összefüggés arra utal, hogy Jézus Isten ítéletes megjelenését hirdeti meg, amely ítélet lezárja a történelem jelenkor szakát. Mindezt alátámasztják az ítélettel kapcsolatos példázatok, mint a Máté 7.24-25, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és belőtköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert ő kősziklára építetett.
1: A ma nap eljövetele az ítélet mellett az emberfia eljövetelével is összekapcsolódik, viszont sehol sem találkozunk egy részletezett jövőképpel. Ugyanakkor a jövővel kapcsolatos egyes kifejezések mindig a jelenre vonatkoznak. E kijelentések nem csupán a végzetszerűen elkövetkező jövőt akarják meghirdetni, hanem a jelent ennek a jövendőnek a részévé kívánják tenni. A kettőt össze akarják kapcsolni. Ez a jövendő azonban nem folyamatos átmenettel következik a jelen korszakból, hanem egy jelentős fordulat következtében. Jézus Isten végző megjelenésének idői közelségét hirdette, ami kitűnik a fügefa példázatában szereplő mondatból. Tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Márk 13.29.
0: Más esetben a közeli váradalom mondani valója, mint a tanítványok vigasztalását célzó üzenet jelenik meg. A Lukás 18.8 szerint Isten a rávárakozóknak hamarosan igazságot szolgáltat. Ez az üzenet minden valószínűség szerint azoknak a tanítványoknak szól, akik Isten országa eljöveteléért imádkoznak. Három további igehely is meghatározottan rövid időszakról beszél. Kimondható, hogy Jézus beszélt arról, hogy Isten uralkodása az egészen közeli jövőben következik be, ezt azonban, és ez a döntő szempont, nem az apokaliptika értelmében tette. Az időpontok számítgatását Jézus a leghatározottabban elutasítja, miáltal elveszi az időpontok számítgatásából adódó hamis biztonságérzetet, hogy megtérésre hívjon.
1: Isten országa jelenleg idejű megvalósulásával kapcsolatban

0: A kijelentések az evangéliumokban központibb helyet foglalnak el, mint a jövőbennivel kapcsolatosak. Krisztus csodatételeit, mindenekelőtt gyógyításait Jézus úgy értelmezi, mint Isten országa jelen valóságának jeleit, hiszen ő Isten újjával teszi azokat, ahogyan írva áll a Máté 12:27-ben. Jézus rendkívüli szerepe, hogy az üdvidőkre megígért univerzális üdvesemények az ő tevékenysége során a jelenben valósulnak meg. Ugyanakkor univerzális üdvösségre jutásról nincs szó. Ebből a kettőségből átadóan egyes magyarázók ezeket a jeleket csak mint Isten országa eljövetelének jövőbeni előjeleit értelmezik.
1: Mint a Máté 12:28, ha pedig én Istennek lelke által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa, revidált fordításban, Isten országa bennetek van, íge bizonyítja, az Isten országával összeköthető kérdés a Jézus személyével kapcsolatos kérdéssel azonos, vagyis igent vagy nemet mondani, Isten országának megjelenésére annyit jelent, mint igent vagy nemet mondani Jézus személyére, mint Krisztusra. Imádság minden országért. Urunk, Jézus Krisztus, te Isten országát hoztad el közénk, és meghívtál mindnyájunkat országodba. Azt mondtad, Isten országa bennetek van. Add, hogy egyre jobban megértsük. Mi vagyunk az Isten országa. Életünk terved megvalósítása legyen, a megváltás és Isten fiai szabadságának bizonysága a hétköznapokban. Kérünk tőled a mai napon is jó gondolatokat és indításokat, reményt és akarást, hogy egyre szebb és nagyszerűbb legyen Isten országa szívünkben. Amen.
0: Ilyen formában az Isten országa eljövetelének vagy jelen valóságának a kérdése Jézus személyének megítélésén múlik. Jézus Krisztus Isten országának beteljesítője mindenkor, ahogyan ő mondja, ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül érkezett hozzátok az Isten országa. Lukács 17:20-21. Jézus általában felfogása az Isten országával kapcsolatban, ahol az megjelenik, ott nem csak a szívek tisztulnak meg, hanem az éhezők is megelégítetnek. Az Isten országának az uralma az embert teljes egzisztenciájában ragadja meg. De Isten országában az ember nem valamiféle örökösödés folytán részesedhet, végül is egyetlen feltétele a Jézus személye melletti döntés, és maguk a tanítványok is ilyen módon részesei annak.
1: Az Isten országáról szóló jézusi kijelentésben különleges és kiemelt jelentőségük van az azzal kapcsolatos példázatoknak. Máté 7 Isten országával kapcsolatos példázatot foglal egy beszéd keretébe a 13:1-52-ig terjedő versekben. Ezek példázatai éppen arra a kérdésre adnak feleletet, hogy Jézus tevékenységében hogyan van jelen már is Isten országának valósága. Ez az Isten országának titka. Jézus tevékenysége magvetés, amelyet az eredménytelenségek ellenére gyümölcs termés követ, s ennek nagysága mellett a sikertelenség eltörpül. A magvetés ugyanis nem csupán Jézus ige hirdetése, hanem egész tevékenysége. Isten országa nem azért következik be, mert Jézus tanítása egyfajta világot megváltoztatni képes eszmét hordoz magában, hanem azért, mert benne Maga Isten munkálkodik.
0: A Máté Evangélium a 13. fejezet 24-től 44 versig példázatai egy másik alapkérdésre adnak választ. Mind az ószövetségi váradalmak, mind a Jézus korabeli irányzatok, ideértve keresztelő János szemléletét is, megegyeztek abban, hogy Isten országa egy nagy kettéválasztás után, illetve annak megtörténte révén válik valósággá. Ezzel szemben Jézus szerint Isten országa a magvetés és az összegyűjtés folyamatával kezdődik. A szétválasztás csak követni fogja azt. Az alap mondani való tehát, Jézus hozza az üdvöt, amelyet majd követ az ítélet, nem pedig az üdvösség az ítélet következménye. Hasonló mondani valót hordoz a Máté 13.31 kettős példázata is. Mindkettőben arról van szó, hogy úgy szólván láthatatlan kezdetből hatalmas végeredmény születik, egy összhangban van azzal az ellentmondásos képpel, amelyet a Máté 11.4 is fölmutat.
1: A váradalmak szerint az üdv időben a betegségnek és halálnak egyetemlegesen kell megszűnnie. Ezzel szemben Jézus egyeseket hív és gyógyít, s ezeket is átmeneti időre, a földi élet keretein belül. De a Jézus által meghirdetett Isten országa ezen a módon jut ki teljesedésre. Éppen mert így történik ez, nem lehet emberi eszközökkel kierőszakolni, sem farizeusi törvényeskedéssel, teljesítmény igénnyel, sem az esszénusok rigorózitásával, sem a zélóták erőszakosságával, csak megtalálni, mint a földbe rejtett kincset, vagy nagyértékű gyöngyöt. Ez a kettős példázat Jézus követésének lényegét mutatja föl. Isten országáért minden más értékről le kell mondania az embernek. Összefoglalva, az Isten országa nem látványosan jön el, hanem rejtett módon, nem lehet az emberi teljesítmény eszközeivel elérni.
0: A példázatok nem elméletet állítanak föl, hanem Jézus tevékenységét értelmezik. Ezek lényegét az érti meg, aki őt követi. Márk 4. fejezet 1-től 34-ben 4 ilyen példázatot foglal egybe. Lukács őt követi, de csak 2 példázatot ad, a 8. fejezet 4-től 18-ban. Isten országának tartalmi jellegzetességeit elsősorban a boldog mondásokból és az Úr imádságából olvashatjuk ki. A Máté 5.3-tól 18-ig 8 úgynevezett boldog mondást tartalmaz. Ezekből kitűnik, hogy a jézusi ígéretek egy átfogó, testi-lelki értelemben vett üdvösségre vonatkoznak. Mindezek egy nyomorúságok és szenvedések nélküli új világot jelentenek, amelynek képe a jelenések 21.1-ben jelenik meg. A passzív szóhasználat a boldog mondásokban azt fejezi ki, hogy e folyamat véghez vivője maga Isten, s ahol ennek jelei történnek, ott már jelen van Isten uralma. Ilyen értelemben beszélhet Jézus Isten országának jelen valóságáról, annak ellenére, hogy az éhezés és a halál még a jelen tényei. Jézus esetében tehát Istennek az emberhez való kegyelmes odafordulása a döntő, nem a törvény iránti engedelmessége.
1: Az Úr imádsága, a Máté 6-9 fölépítése önmagában is kifejezi Isten országának ezt a sajátosságát. Isten országa akkor jön el, ha ő, mint Isten elismertetik, és életünk akarata szerint történik. Az imádság második fele viszont azt mutatja meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek az embert Isten országától elválasztják. Isten országa egy hozzávaló, újfajta viszonyulásban valósul meg, amelyben a testi és lelki nyomorúságok megszűnnek, vagyis Isten országának megjelenése indítja el a változások folyamatát. Mindezeket összegezve válik érthetővé, hogyan beszélhet Jézus Isten országának jelenbeli és egyszer mind jövőbeni megjelenéséről.
0: A 332. református ének részlete. Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn boldog lelkek seregitől láttatik végtelenül, e teljes világ általad teremtetett, áll és marad. Fiúi bizodalomban, azért te elődbe mostan járulunk imádságunkkal, szívbéli áldozatunkkal, mi atyánk, fogadj el minket, s eléd hozott kérdéseinket. Szenteltessék meg a te neved, mi velünk azt a jót tegyed, hogy igazán megismerjük, téged féljünk és tiszteljünk, szemlélvén nagy bölcs munkáid, s minden tökéletességeid.
1: Jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod, ó, mi királyunk e földet, szaporítsad seregedet, drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást, legyen a te akaratod, ami jó s rendes, te tudod, azért mi akaratunkat tetszésed szerint hordozzad, hogy amit szeret, szeressük, amit te gyűlölsz, gyűlöljük. Engedjünk néked mindenben, e földön, miként mennyekben, ha velünk keményen bánsz is, szenvedjük békével azt is. Tiéd mind testünk, mind lelkünk, teremtőnk, szabad vagy velünk.

0: Folytassuk, kedves hallgatóink, a mennybe menetel fogalmának értelmezésével. A magyar katolikus lexikon definíciójából kiindulva a mennybe menetel Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor az olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára maga Isten erejével fölment az Atyához a mennybe. A Lukács evangéliuma röviden, az apostolok cselekedetei részletesen Márk egy mondattal mondja el. A mennybe menetel ünnepe a magyar nyelvben áldozó csütörtök. Dogmatikailag ez a Szentlélek elküldetésének és Jézus második eljövetelének alapja. Az apostolok azzal váltak igazán a föltámadás tanúivá, hogy a mennybe menetelnek is tanúi voltak.
1: Már Krisztus föltámadása átmenet volt a megdicsőült életbe, hazatérés az Atyához, de a mennybe menetelben vált véglegessé. János evangéliumában Jézus búcsúbeszédében hivatkozik az Atyához való hazatérésre, ami a mennyből alászállásnak az ellentéte, amint a kereszthalálban csak a hívők, a megjelenésekben csak a kiválasztott tanúk látták meg Krisztus fölmagasztalását, második eljövetelekor azonban mindenki meggyőződik róla. Az ószövetségi előképe a trónfoglalás, a beöltözés a dicsőségbe, az új név kinyilvánítása, a mennybe menetel jelzi, hogy Jézus győzedelmeskedett a démoni erők fölött, betölti a mindenséget, mint az egyháznak és a teremtésnek a feje.
0: Van megválástani jelentése is, hiszen Jézus csak a mennyből áraszthatja ki a Szent Lelket, s az egyház csak így indulhatott el történelmi útjára. Igazolta előttünk is, hogy a földi élet a mennyei dicsőségbe vezet. A zsidókhoz írt levél 7. fejezet 26 és a 9. fejezet 23 arról beszél, hogy a mennyei szentélybe lépett be, mint örök főpap, és ott közben jár értünk, hiszen ő már a mennyei dicsőséghez tartozik. Ugyanakkor ez a megdicsőült Krisztus nem más, mint az, akit keresztre feszítettek, de emberségét már áthatja a fiú dicsősége, és az emberek számára is megszerezte a mennyek országát. Nem úgy nyitotta meg azt, mintha már előbb létezett volna, hanem úgy, hogy az üdvösség ő benne alakult ki, és az emberek az ő fiúi dicsőségében részesednek. A mennybe jutás azt jelenti, hogy Krisztus tagjaiként vele elnyerjük az örök életet.
1: A kifejezés bibliai értelme Istennél lenni. A Mózes első könyve 5.24-ben olvashatjuk, hogy Énók, anélkül, hogy meghalt volna, eltűnt, mert magához vette az Isten. A Királyok második könyve 2.11 szerint Illés tüzes szekéren megy föl a mennybe. A mennybe menetel lehetséges voltáról beszél az Ámos 9.2 és a 139. Zsoltár 8. verse. Az Új Szövetség Jézus Krisztus mennybe meneteléről többször tesz említést, például a Márk evangéliuma 16.19, a Lukács evangéliuma 24.51, az apostolok cselekedetei 1.9-11-ig, a zsidókhoz írt levél 1.3. Jézus mennybe menetele földi életének záró eseménye.
0: 225. ének. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyal sereg áld, s magasztal. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Hadd szolgáljon lelkem néked, által jársz te mindenkit, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik. Rá, ha csöndes fényed omlik, hagyj, Uram, vidáman, fenséged látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben, tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban.
1: Szívemmel, lelkemmel szállhassak sas szárnyon, csak te légy világom, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomoddá szívem, lelkem, mindig közel lévő, jelensd magad nékem. Ne laktasson más e szívben, már itt lenne mindenben, csak is téged lásson, leborulva áldjon.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a szenvedés erős hitet nevel. A mai ige Jeremiás síralmai 3:27. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Gondolatok az igéről. Ebben a versben is ígéret van. Jó volt, ma is jó, és ezután is jó lesz nekem, ha igát kell viselnem. Fiatal koromban sokszor nehéz volt számomra a lelkiismeret terhét viselni. Azóta ezt már lelket gazdagító tehernek tekintem. Vajon szeretném-e ennyire az evangéliumot, ha keserű tapasztalataim nem tanítottak volna meg arra, mennyire rá vagyok szorulva a kegyelemből való megigazulásra? Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél, anyja nevezte el Jábécnek, mert ezt mondta: bizony fájdalommal szültem őt. Krónikák első könyve 4:9. Akik sok szenvedés közepette születnek újjá, azokból erős hívőket alakít Isten határtalan kegyelme. A feddés, a megrovás kellemetlen dolog, de előkészíti az embert a későbbi elismerésekre. Aki nem szenvedte el a megaláztatás veszélyét, abból soha nem lesz jó vezető. Akik küzdelem nélkül emelkednek magasra, rendszerint elbuknak. Nyilván senki sem áhítja a szomorúság, a kiábrándulás vagy a nehéz munka igáját. Ha azonban az Úr már ifjúságunkban reánk teszi azt, olyan jellemmé fejlődhetünk, amely Istent dicsőíti, és áldás a gyülekezet számára. Jöjj, én lelkem, hajtsd meg kemény nyakadat, és vedd fel keresztedet. Jót tett ez neked ifjúságodban, most sem fog ártani. Hordozd vidáman az Úr Jézusért. Kelenföldi barokk esték. Folytatódik a 27. éve tartó Kelenföldi barokk esték sorozat. A sorozat őszi hangversenye holnap, szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Van segítség! Szombaton lesz a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Holnap, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében, különösen most, amikor a szívhangrendelet révén a téma a közbeszéd egyik kiemelt tárgya lett. A mindenki születésnapja eddig elsősorban az élet ünnepéről és a segítségnyújtásról szólt. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét. Turci Árpád testvérrel folytatjuk, mert ismét vannak olyan gondolatok, amelyet ő a világ világosságának értelmez, és nekünk ezt terjesztenünk kell. Úgyhogy, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért. Kezdjük el a beszélgetést ezzel a témával, hogy mit jelent valójában Jézus felszólítása, hogy szeressük az ellenségeinket. Kifejtenéd ezt hallgatóink számára?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében. Ez a mondat az evangélium egyik legvilágosabb és legnehezebb kijelentése. Jézus így szól a hegyi beszédben. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 44 és 45. igeversekben olvasható. Ezek a szavak nem egy nyugodt világból érkeznek. Jézus korának emberei idegen uralom alatt éltek. Ismerték a kiszolgáltatottságot, a megaláztatást, az igazságtalanságot és a megtorlás kísértését. Az ellenség számukra nem elvont fogalom volt. Lehetett katona, besúgó, kizsákmányoló, vallási vádló vagy egy közeli ember, aki sebeket rejtett rajtuk. Jézus ebben a valóságban mondja ki a szeretet parancsát, szava ezért nem érzelmes díszmondat, Isten országának rendjét hirdeti meg egy olyan világban, amely újra meg újra az ellenségeskedés rendjét választja. Az ellenség szó hallatán sokan háborúra, üldözésre vagy látványos gyűlöletre gondolnak. A hétköznapi ellenségeskedés gyakran sokkal közelebb található ehhez. Megjelenhet egy családi mondatban, amelyet éveken át hordoz valaki, jelen lehet örökségi vitákban, munkahelyi méltánytalanságban, gyülekezeti sértődésben, megszégyenítő bejegyzésben, hamis vádban vagy hűtlenségben. Ellenségé válhat a másik ember a szemünkben, amikor már csak az okozott fájdalom felől látjuk mindezt. Arca eltűnik a róla alkotott ítélet mögött. Neve összeforr azzal, amit tett. Ettől kezdve minden szavát gyanú kíséri. Minden sikerét igazságtalannak érezzük, minden kudarcában elégtételt keresünk. Jézus parancsa éppen ezt a belső folyamatot állítja meg. A másik tettének megítélése megmaradhat. Emberi méltóságának eltörlése nem válhat jogosultá. A bibliai szeretet nem puszta rokon szenv. Az érzések változnak, sokszor akaratunkon kívül. A szeretet Jézus tanításában Istenhez igazodó magatartás. A másik javának keresése, az ártó szándék elutasítása, a bosszúról való lemondás és az imádságban vállalt őszinte küzdelem tartozik hozzá. Valaki érezhet fájdalmat, félelmet, undort vagy haragot, és közben elkezdhet engedelmeskedni Krisztusnak. A parancs nem követeli, hogy a seb ne fájjon. Nem nevezi jónak a gonoszságot. Nem teszi közömbössé az igazságot. A szeretet útja ott kezdődik, ahol az ember nem engedi át a szívét a gyűlölet uralmának. Ez a kezdet olykor csak ennyi. Uram, ma még nem tudok jót érezni iránta, de nem akarom táplálni a pusztulását. Őrizd meg a szívemet, és vezess igazságodban. A mondat folytatása különösen fontos. Jézus az Atyára irányítja figyelmünket. Isten napja gonoszokra és jókra egyaránt felkel. Esője igazakat és hamisakat egyaránt elér. A teremtett világ ajándékai nem az ember pillanatnyi erkölcsi teljesítménye szerint érkeznek. A levegő, a fény, a termés lehetősége, az élet fenntartása Isten türelmes jóságáról mesél. Ez a jóság nem jelenti a gonoszság jóváhagyását. Ugye érzékeljük, kedves hallgató. Isten ítélete valóságos. Türelme mégis teret ad a megtérésnek. A keresztény ember az atya gyermekeként ennek a türelemnek válik tanújává. Nem ő osztja ki a végső ítéletet. Nem saját indulatát nevezi igazságszolgáltatásnak. Rábízza Istenre azt, ami fölött nincs hatalma, és vállalja azt, amit Isten rábízott. A hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek értelmezése a hasonlóság nyelvén szól. A gyermek életén felismerhető a család vonása. Isten gyermekén Isten irgalmának vonása válik láthatóvá. Ez nem az Isten fiúság kiérdemlésének receptje. A kegyelemből megajándékozott ember életében megjelenik az atya lelkülete. Az ellenség szeretete ezért a hit hitelességének egyik legmélyebb próbája. Könnyű szeretni azt, aki megerősít, dicsér és viszonoz. Jézus maga kérdezi a következő versekben, milyen különös érdem van abban, hogy az ember csak azokat szereti, akik őt szeretik. Az evangéliumi többlet ott mutatkozik meg, ahol a szeretet forrása már nem a viszonzás. Forrása Isten megelőző szeretete. A hitben járó hallgató számára ez a tanítás önvizsgálat. Nem elegendő helyes hitvallást mondani, miközben a szívünkben gondosan ápoljuk valaki pusztulásának vágyát. A kegyes szavak mögé is elrejthető a megvetés. Lehet imádságnak látszó mondatokkal ítéletet kérni a másikra. Lehet az igazság védelmére hivatkozva személyes bosszút gyakorolni. Krisztus világossága ezeket a rejtett indulatokat is feltárja. Az útkereső vagy nem hitben járó hallgató pedig joggal kérdezheti, van-e ennek a parancsnak valóságos emberi ereje? A keresztény válasz nem az ember természetes jóságába vetett bizalom. A válasz Isten átalakító kegyelme. Krisztus olyan életre hív, amelyhez önmagunk ereje kevés. Ugyan ő ad szent lelket az engedelmességhez. Az ellenség szeretete tehát nem gyenge emberek menedéke. Nagy belső erőt kíván. A visszaütés gyakran ösztönös. A sértő szó gyorsan megszületik. A rágalom továbbadása egyetlen mozdulat. A hallgatás, az önuralom, a tiszta beszéd és az imádság sokkal komolyabb lelki munkát követel. Az erőszak logikája egyszerű. A sérelem új sérelmet szül, majd mindkét fél saját igazát ismétli. Jézus megszakítja ezt a láncot. Követőit arra hívja, hogy a rossz ne kapjon bennük új testet, új mondatot és új cselekedetet. Pál apostol így fogalmaz. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Ugye ez a Római Levél 12. fejezetének 21. igeversében olvasható. A jóval való győzelem nem látványos diadal. Sokszor csendes hűség, mégis ez őrzi meg az embert attól, hogy hasonlóvá váljék ahhoz, amit elítél. Érdemes észrevenni azt is, kedves hallgató, hogy Jézus az ellenség szeretetét a hegyi beszéd egészébe ágyazza. Ugyanebben a tanításban boldognak mondja az irgalmasokat, a tiszta szívűeket és a békességre igyekvőket. Beszél a harag romboló erejéről, a kiengesztelődés sürgető voltáról, az igazmondásról és a képmutatás nélküli imádságról. Az ellenség szeretete tehát nem elszigetelt erkölcsi különlegesség, azt gondolom. Egy új emberi életforma része. És ebben az életformában a szív belső mozdulatai is Isten világosságába kerülnek. Lehet valaki külsőleg békés, miközben belül hosszú vádbeszédet folytat. Lehet udvarias, mégis örömmel hallgat a másik kudarcáról. Jézus nem csak a kéz ütését állítja meg. A szívben készülő ítéletet, a nyelv mögött rejtőző megvetést és a másik ember eltörlésének vágyát is megszólítja. Ezért ennyire mély a parancs, nem csupán társadalmi viselkedést szabályoz. Az ember belső világát kívánja Isten uralma alá vonni. Az Ószövetségben is megtalálható az ellenséggel szembeni irgalom gyakorlata. A bölcsességi hagyomán arra inti az embert, hogy ellensége éhsége vagy szomjúsága láttán adjon neki enni és inni. Pál ugyanezt idézi a római levélben. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ez a 12. fejezet 20. igeverse. A bibliai kijelentés folytonossága világos. Jézus mégis páratlan élességgel állítja középpontba ezt a követelményt, és saját személyében meg is valósítja. Tanítása mögött ott áll egész élete. Megérinti a kirekesztettet, asztalhoz ül a megvetettel, türelmes a tanítványok értetlenségéhez, sír a város fölött, amely elutasítja, és a kereszten üldözőért a könyörög. A keresztény erkölcs ezen a ponton nem puszta szabálygyűjtemény, Krisztus követése. A tanítvány arra kap meghívást, hogy mesterének útján járjon, és az ő lelkületét engedje kibontakozni önmagában.
0: Jó, de akkor miként fér össze az ellenség szeretete az igazsággal, a határokkal és a felelősségre vonással?
1: Ez a kérdés megkerülhetetlen. Jézus parancsát súlyosan félre lehet érteni. A szeretet nem ad felhatalmazást a bántalmazónak. Nem követeli a veszélyben maradást, nem tiltja a segítségkérést, a feljelentést, a jogi védelmet vagy a világos határ kijelölését. Aki erőszakot szenved, annak biztonsága elsőrendű. A gyermek, a házastárs, az idős ember, a kiszolgáltatott munkavállaló vagy a lelki vezető által manipulált személy védelme erkölcsi kötelesség, azt gondolom. A keresztény közösségnek nem szabad bibliai mondatokkal visszaküldenie senkit a veszélybe. Ilyen helyzetben a távolság, a külső segítség és az illetékes hatóság bevonása a felelős cselekvés része lehet. A megbocsátás és a bizalom nem ugyanaz. A megbocsátás a bosszú igényének Isten kezébe helyezése. A bizalom kapcsolatban épül, és súlyos vétség nyomán összeomolhat. Újjáépítéséhez igazmondás, felelősségvállalás, jóvátétel és tartósan megváltozott magatartás szükséges. A kiengesztelődés két ember valóságos találkozása. Egy oldalon nem állítható elő senki és semmi. Az egyik fél lemondhat a gyűlöletről, imádkozhat a másikért, és közben fenntarthatja a szükséges távolságot. Ez nem szeretetlenség, a józanság része. Jézus szeretetre hív, nem hiszékenységre. Az evangélium nem törli el a cselekedetet következményeit. Az igazság nélküli békesség csak látszat. A Szentírás szeretete együtt örül az igazsággal. Pál ezt írja az első korintusi levél 13. fejezetének 6. igeversében. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet képes kimondani, hogy valami bűn, rombolás vagy visszaélés. A szókimondás módja döntő. A cél nem a másik megszégyenítése, hanem a valóság napvilágra hozása, a védelem és lehetőség szerint a helyreállítás. A keresztény embernek nem kell úgy tennie, mintha nem történt volna semmi. A valóság letagadása újabb sebet okozhat. Isten kegyelme az igazság fényében gyógyít. A harag önmagában jelzés. Arról tanúskodhat, hogy határt sértettek, méltóságot tapostak meg, vagy igazságtalanság történt. A haragból azonban könnyen lesz romboló hatalom. Összeszűkíti a figyelmet, állandóan újra játsza a sérelmet, majd igazol minden kemény szót. A zsoltárok őszintesége sokat tanít. A bibliai imádkozó Isten előtt nevezi meg félelmét és felháborodását. nem szépíti érzéseit. Ugyanakkor Isten elé viszi őket. Ez a mozdulat megóvhat attól, hogy az indulat közvetlenül a másik emberre zúduljon. Az imádságban a seb beszélhet, de nem kap korlátlan uralmat. Pál apostol gyakorlati útmutatása pontos a római levélben. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ez a 12. fejezet 14. igeverse. Később hozzáteszi a 17. és 18. igeversben, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, a tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Az amennyire tőletek telik, józan határt jelez. A békességhez nem mindig áll rendelkezésre mindkét fél akarata. A keresztény ember saját felelősségét vizsgálja, tiszta beszédre, jogszerű eszközökre, arányos válaszra és a bosszú kerülésére törekszik. A másik döntése fölött nincs uralma. A felelősségre vonás is szolgálhatja a szeretetet. A következmények nélküli közegben a romboló ember folytathatja tettét, új áldozatokat sebezhet meg, és egyre távolabb kerülhet az igazságtól. A határ kijelölése üzenet. Azt mondja, hogy az emberi méltóság számít, a tettnek súlya van, és a kapcsolat nem épülhet hazugságra. A keresztény igazságszolgáltatás céljai között ott van a védelem, a rend helyreállítása és a jóvátétel lehetősége. A bosszú ezzel szemben a másik fájdalmából kíván elégtételt szerezni. Külsőleg néha hasonló lépés történik, a belső cél mégis egészen más lehet. Különösen érzékeny ez gyülekezeti közegben. A közösségi béke kedvéért olykor elhallgatják a sérelmet, sürgetik a megbocsátást, vagy a sértettől várják a gyors kibékülést. Ez lelki nyomást gyakorolhat arra, aki még sokban, félelemben vagy gyászban van. A megbocsátás útja nem vezényszóra történik. Isten türelmesen munkálkodik. A gyülekezet feladata a meghallgatás, a védelem, az igazságos eljárás, a szakértelem bevonása és az imádságos kísérés. A vétkes ember iránti szeretet nem jelentheti az áldozat háttérbe szorítását. Az egész közösség gyógyulása a valóság komolyan vételével kezdődik. Jézus saját szenvedése mutatja meg a szeretet és az igazság együttállását. Nem tagadta vádlói hamisságát, Pilátus előtt beszélt királyságáról. Idézzük csak fel, a főpap szolgáját ért erőszak után kérdést tett fel a jogtalanságról. A kereszten mégis így imádkozott üldözőiért. Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Az imádság nem tette ártatlanná keresztre feszítést. Feltárta Krisztus szívét. A világ bűne a legmélyebbre jutott, és Isten szeretete ott sem vált gyűlöletté. A kereszt egyszerre ítélet a bűn fölött, és kegyelem a bűnösnek. Ebből következik egy fontos mondat. Kedves hallgató, önnek nem kell újra közelengednie azt, aki továbbra is veszélyezteti. Nem kell letagadnia a kárt. Nem kell saját erejéből pillanatok alatt megbocsátó érzéseket előállítania. Krisztus elé viheti a teljes igazságot. Kérhet védelmet, támogatást és bölcsességet. A szeretet első lépése lehet az is, hogy nem válaszol ugyanazzal a rombolással. A következő lépés talán az imádság, később megszülethet a bosszúról való mélyebb lemondás. Isten a folyamatban is jelen van. A keresztény hagyományban a bűnbánatnak ezért nélkülözhetetlen helye van. A valódi bűnbánat több a sajnálkozásnál. Nevén nevezi a tettet, nem hárítja át a felelősséget, nem követel gyors feloldozást a sértettől, és kész vállalni a következményeket. A bocsánatkérés, amely rögtön mentegetőzéssel folytatódik, gyakran újabb terhet rak a megsebzett emberre. A szeretet az elkövetőt is az igazmondásra hívja. Számára a kegyelem nem kibúvó, hanem lehetőség a megtérésre. A gyülekezet akkor szolgál helyesen, amikor mindkét irányban hűséges. Megvédi a sértettet, a vétkest nem takarja el a felelősség elől, közben egyik emberről sem mond le véglegesen. A megtérés gyümölcseit türelemmel vizsgálja, a helyreállított bizalmat pedig nem előlegezi meg meggondolatlanul. A határ kijelölése közben a saját indítékainkat is érdemes megvizsgálni. Ugyanaz a távolságtartás születhet félelemből, bölcsességből, büntető szándékból vagy a biztonság felelős védelméből. Külső szemlélő nem mindig látja a különbséget. Isten előtt azonban a belső cél sem közömbös. A határ lehet világos, határozott és tiszteletteljes. Nem szükséges hozzá sértés, fenyegetés vagy nyilvános megszégyenítés. Egy mondat olykor elegendő. Ezt a hangnemet nem fogadom el. Ezért most befejezem a beszélgetést. Máskor hosszabb jogi vagy intézményi eljárásra van szükség. A krisztusi szeretet egyik helyzetben sem követel önfeladást. Arra hív, hogy még jogos önvédelem közben se adjuk át magunkat a gyűlölet formáló erejének.
0: Hát nagyon fontos gondolatokat fogalmaztál meg ismét, Árpi, és szeretettel ajánljuk minden kedves hallgatónak, hogy figyeljen oda ezekre a gondolatokra. És most tartsunk egy zene alkalmat, és utána folytatjuk ezzel a témával a beszélgetést, mert ez nagyon-nagyon nehéz téma. Hát például, amit az utoljára mondtál, az igazság az nem egy alapelv a világban, de a kereszténységnél és Istennél az igazság az alapelv. Kedves hallgatóink, várunk mindenkit szeretettel a folytatásban.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel, mert ez egy új helyzet, amit Jézus fogalmazott meg. Mert az előtte lévő, az ószövetségi világban nem volt ez annyira fontos téma. De ő megtette ezt, megmutatta nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket, ez lenne akkor a téma a folytatásban. Miért különösen időszerű ez a tanítás a mai közéletben, az internetes világban és a mindennapi kapcsolatainkban?
1: Korunk egyik erős kísértése az ember teljes azonosítása egyetlen véleményével, döntésével vagy csoporthovatartozásával. Politikai táborok, kulturális viták, nemzedéki ellentétek és vallási különbségek mentén gyorsan elkészülnek a címkék. A címke egyszerűsít. Többé nem kell meghallgatni az embert, elég elhelyezni egy ellenségesnek tekintett csoportban. Innen rövid út vezet a gúnyhoz, a megvetéshez és az embertelen beszédhez. Jézus tanítása visszaadja a másik arcát. A vita partner Isten képmását hordozó ember. Tévedhet súlyosan. Képviselhet káros nézetet, felelőssége lehet. Emberi méltósága mégsem szűnik meg. Hát, a digitális tér felerősíti az indulatot, azt gondolom, kedves hallgató. Egy rövid mondatból ítélet születik, a felháborodás pedig gyorsan jutalmazást kap, figyelem, megosztás is csoportos helyeslés formájában. Az ember olyan szavakat írhat le,

jelenlétében mondaná. A törlés, a várakozás és a hallgatás olykor lelki győzelem. A nyilvános megszégyenítés ritkán vezet megtéréshez. Az ellenségkép politikai eszközé is válhat. A félelem mozgósít, a harag összezár, a közös ellenfél erős csoport azonosságot ad. A keresztény embernek ezen a ponton különös éberségre van szüksége. Földi közösség, párt, nemzet vagy ügy nem kaphatja meg azt a feltétlen hűséget, amely egyedült Istent illeti. A haza szeretete érték, a közjóért végzett munka kötelesség lehet. Más népek megvetése, emberek kollektív megbélyegzése és a gyűlölet megszentelése nem egyeztethető össze Jézus szavával. Krisztus követője nem mond le erkölcsi ítéletéről, de nem engedi, hogy politikai szenvedélye felülírja az evangéliumot. A háború tapasztalata még nehezebb kérdéseket vet fel. A megtámadott embernek joga van az élet védelméhez, az államnak pedig felelőssége van polgárai biztonságáért. A történelmi és etikai részletek külön vizsgálatot igényelnek. Jézus parancsa közben a háborúban sem veszti érvényét. Tiltja az ellenség embertelenné tételét, a kegyetlenség ünneplését, a foglyok megalázását és a civil szenvedés iránti közönyt. Imádkozni lehet a védelemért, az igazságos békéért, az agresszió megszűnéséért, az áldozatokért és az ellenséges oldalon élő megtévesztett, kényszerített vagy szenvedő emberekért. Az ellenség szeretete nem teszi egyenlővé az agresszort és az áldozatot. Megőrzi annak tudatát, hogy minden ember Isten ítélete és irgalma előtt áll. A családban az ellenségeskedés gyakran nem kiáltással kezdődik, hosszú hallgatás, sértett célzás, összehasonlítás, érzelmi zsarolás vagy régi ügyek állandó elővétele építi. A másik lassan szereppé válik. Ő lesz, aki mindig ilyen, aki soha nem ért meg, aki mindent elrontott. Az általánosító mondatok bezárják a változás lehetőségét. A szeretet pontosabban beszél, megnevezi az adott tettet és annak hatását. Nem teszi a másik egész személyét egyetlen hibával azonossá. Képes ezt mondani. Amit tett, súlyosan megsebzett, és erre a kapcsolatra így most nem tudok tekinteni. Ez igaz mondat lehet. A szeretet ehhez hozzáteszi a belső készséget, hogy Isten munkáját a másik életében sem nyilvánítja lehetetlennek. A munkahelyen az ellenség szeretete tisztességes jelenlétet jelenthet. Nem vesz részt rágalomban, nem örül a vetélytárs kudarcának, nem akadályozza a másik munkáját. A szükséges kritikát tényszerűen és megfelelő fórumon mondja el. Saját hibáját vállalja, a méltánytalansággal szemben él a rendelkezésre álló jogszerű eszközökkel. A vezető sem alázza meg azt, aki vele szemben áll. A munkatárs sem nevezi keresztény türelemnek a folyamatos kizsákmányolás elfogadását. A szeretet itt is egyszerre emberséges és világos. A gyülekezetben különösen fájdalmas az ellenségeskedés, hiszen ott az emberek Krisztus nevében találkoznak. Véleménykülönbség alakulhat ki szolgálati irányról, pénzügyi döntésről, hagyományról, vezetésről vagy személyes stílusról. A vita önmagában nem a közösség kudarca. A megvetés, a háttérben szervezett lejáratás, a féligasság és a lelki fölény már rombolja Krisztus testét. Pál felszólítása itt különös hangsúllyal hangzik a Római Levél 12. fejezetéből. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A képmutatás nélküli szeretet nem simít el mindent. Ragaszkodik a jóhoz, és közben testvérként szól a másikhoz. A keresztény közbeszéd hitelessége azon is mérhető,

0: Miként beszélünk azokról, akik nem osztják hitünket? Az útkereső, a hitben nem járó, a más vallású ember vagy az egyházban csalódott ember nem missziós célpont, hanem felebarát. Kérdéseit komolyan kell venni, tapasztalatait meg kell hallgatni. A hitet nem lehet sértéssel megvédeni. Péter apostol reménységről való számadás mellé szelídséget és tiszteletet rendel. A tiszteletteljes párbeszéd nem a meggyőződés gyengesége, a krisztusi lelkület jele. Ma is aktualitása van az imádságnak. Jézus nem általános jóindulatot kér csupán. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, mondja. Az imádságban kimondjuk a másik nevét Isten előtt. Ez kezdetben nehéz lehet. Nem szükséges hamis érzelmeket mondani. Kérhetjük, hogy Isten állítsa meg a rosszat, hozza napvilágra az igazságot, védje meg a veszélyeztetetteket, és vezesse megtérésre azt, aki árt. Kérhetjük saját szívünk szabadítását is. Az ilyen imádság lassan megbontja a gyűlölet zárt körét. A másik ember sorsa többé nem kizárólag a mi sértettségünk tárgya. Isten elé kerül. Nagyon fontos. A társadalomnak szüksége van olyan emberekre, akik nem továbbítják automatikusan a gyűlöletet. Olyanokra, akik képesek egyszerre igazat mondani és emberségesen beszélni. Olyanokra, akik megvédik a gyengét, mégsem élvezik az elkövető megalázását. Olyanokra is, akik vitában is meghallják a másik félelmét. Ez a magatartás nem old meg azonnal minden konfliktust. Megváltoztatja a konfliktus erkölcsi terét. A keresztény ember jelenléte így válhat békességszerző jelenlétté. Jézus boldognak mondja a békességre igyekvőket, és Isten fiainak nevezi őket. Ez rokonságban áll a mai alapigénk üzenetével. Az atyához való hasonlóság a békesség munkálásában válik láthatóvá. Az emlékezet közösségi szinten is erkölcsi kérdés. Népek, felekezetek és családok generációkon át továbbadhatják sérelmeiket. És hányszor teszik. Az emlékezés fontos, hiszen az áldozatok története nem törölhető ki, és a múlt tanulságai védhetik a következő nemzedéket. Az emlékezet mégis válhat a gyűlölet raktárává, amikor minden új nemzedék örökli a bosszú kötelességét. A keresztény emlékezés a valóságot őrzi, de a jövőt nem szolgáltatja ki a múltnak. Gyászol, nevén nevezi a bűnt, tiszteli az áldozatokat, és keresi a kiengesztelődés igaz útját. A megbékélés nem történelmi felejtés, olyan jövő építése, amelyben a tegnapi bűn nem kap automatikusan új elkövetőket és új áldozatokat. A nyelv ebben döntő szerepet játszik. A gyűlölet ritkán a legsúlyosabb cselekedettel kezdődik. Előbb megváltozik a beszéd. Az emberekből tömeg, teher, kártevő, áruló vagy ellenség kategória lesz. A személyes név eltűnik, a szenvedésük jelentéktelenné válik, a keresztény embernek már ezen a korai ponton ellen kell állnia. Nem ismétel meg embertelenítő kifejezéseket. Nem teszi vicc tárgyává mások nyomorúságát. Nem használja a szószéket, a családi asztalt vagy az internetet gyűlölet terjesztésére. A beszéd tisztasága nem mellékes illemtan. Lelki őrszolgálat. Jakab levele különös erővel figyelmeztet a nyelv hatalmára. Ugyanazzal a nyelvvel nem illik Istent áldani, és az ő képmására teremtett embert átkozni.
1: Akkor az kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet ezt a szeretetet a gyakorlatban elkezdeni, és milyen reménységet ad hozzá Krisztus? Hiszen csak az ő segítségével tudjuk, illetve a Szentlélek erejével tudjuk ezt megtartani.
0: A Az első lépés az őszinteség Isten előtt. Nevezze meg azt az embert, akivel kapcsolatban a szíve megkeményedett. Ne szépítse a történteket, és ne szépítse saját indulatát sem. Mondja el, mit veszített, mitől fél, mire vágyik, milyen bosszúképet hordoz. A kegyelem nem a valóságtól való elfordulás helyén munkálkodik. Isten ismeri a kimondatlan mondatokat is. Az őszinte imádság nem tiszteletlenség. A Zsoltár arról tanúskodik, hogy a fájdalom és a felháborodás Isten elé vihető. Több Zsoltárban is olvashatunk mindenről. A döntő kérdés az, hogy ott marad-e előtte, és engedi-e, hogy az Úr formálja. A következő lépés a saját felelősség körének elválasztása attól, ami a másiké. Mindenki felel a saját szavaiért, döntéseiért, határaiért, és azért, milyen történetet ismétel magában. Nem felel a másik megtéréséért. Senki. Nem tudja kikényszeríteni senki a bocsánatkérést, a belátást, vagy a jóvátételt. Ez a különbségtétel felszabadító lehet, a szeretet nem jelent mindenható felelősséget a kapcsolat megjavításáért. Hűséget jelent abban, amit Isten ma ránk bíz. Lehet ez egy sértő üzenet ellen küldése, egy pletyka megszakítása, egy jogszerű lépés megtétele, vagy a megbízható ember felkeresése. Az imádságot érdemes kicsiben kezdeni. Aki még nem tud áldást kérni a másik egész életére, kérheti ezt. Uram, állítsd meg benne a rosszat, és állítsd meg bennem is. Hozd világosságra az igazságot, óvd meg azokat, akik veszélyben vannak. Adj nekik lehetőséget a megtérésre. Ne engedd, hogy az irántam elkövetett bűn bennem újabb bűnt szüljön. Ez az imádság nem érzelmi teljesítmény. Istenre bízza az ítéletet és a változás lehetőségét. Idővel a szavak mélyülhetnek, a szív gyógyulása sokszor lassabb, mint az akarat első engedelmes mozdulata. Fontos a történet újramondása is. A sérülés hajlamos az egész élet értelmező középpontjává válni. Az ember önmagát áldozatként, a másikat elkövetőként, a jövőt pedig a múlt ismétlődéseként látja. A történeteket nem kell elfelejteni. A keresztény reménység mégis tágabb történetet hirdet. Mindenki több annál, amit veletettek. Mindenki élete Isten kezében van. A másik ember is több annál, amit elkövetett. Bár felelőssége megmarad. A jövő sem a sérelem tulajdona. Krisztus feltámadása azt hirdeti, hogy a bűn és a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. A közösség támogatása sokszor nélkülözhetetlen. Egy érett lelki gondozó, megbízható lelkipásztor, pszichológus vagy támogató közösség segíthet rendet tenni az érzések, a felelősségek és a szükséges határok között. Súlyos trauma, bántalmazás vagy tartós fenyegetés esetén szakmai segítség indokolt. Ez nem a hit hiánya. Isten embereken, intézményeken és szaktudáson keresztül is gondviselő módon cselekedik. A magányban hordozott szégyen és félelem gyakran erősödik. A biztonságos kapcsolatban kimondott igazság gyógyító kezdet lehet. A szeretet konkrét cselekedete mindig a helyzethez igazodik. Lehet udvarias köszönés, lehet tárgyilagos levél, lehet a másik jogos szükségének figyelembevétele. Lehet hallgatás egy indulatos pillanatban. Lehet közbenjáró imádság, lehet a rágalom visszautasítása, akkor is, amikor az a minket bántó ember ellen irányul. Lehet segítségnyújtás veszélyhelyzetben. Lehet egyértelmű mondat arról, hogy a kapcsolat csak bizonyos feltételekkel folytatható. A szeretetnek nincs minden helyzetre egyetlen külső formája. Belső iránya állandó, a másik romlását nem teszi céllá. A megbocsátás gyakran ismétlődő döntés. Egy emlék, évforduló, új találkozás vagy hasonló helyzet felszakíthatja a sebet. Ez nem bizonyítja, hogy minden korábbi lelki munka hiába való volt, az ember újra Isten elé viheti ugyanazt a fájdalmat. Újra leteheti a bosszú igényét, újra kérheti a szív szabadságát. Jézus Péter kérdésére a megbocsátás nagylelkű, újra meg újra megnyíló útjáról beszél. Ezt nem szabad számtani feladattá tenni. A kegyelem tartós lelkületét mutatja. Mindez csak Krisztus felől érthető igazán. A keresztény ember nem erkölcsi magaslatról nézi ellenségét. Arra emlékezik, hogy maga is kegyelemből él. Pál azt írja a Római Levél 5. fejezetének 8. igeversében, Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten szeretete megelőzte rendeződésünket. Krisztus nem a szeretet reméltóságunk jutalmaként adta önmagát. Ez alázatra vezet. Aki bocsánatból él, nem beszélhet könnyed fölénnyel a másik bűnéről. Az igazságot továbbra is kimondja, de saját életét is Isten irgalmának fényében látja. A kereszt megmutatja a bűn komolyságát, a megbocsátásnak ára van. A sérelem nem tűnik el attól, hogy valaki lemond a bosszúról, valaki hordozza a veszteséget. A keresztény hit szerint Krisztus magára vette a bűn ítéletét, és utat nyitott a kiengesztelődéshez Istennel. Ezért a keresztény megbocsátás nem olcsó felejtés, kapcsolódás Krisztus önátadó szeretetéhez. A sértett ember fájdalma nem jelentéktelen Isten előtt. A keresztre feszített Úr ismeri az elárultatás, a hamis vád, a gúny és az erőszak valóságát. A feltámadás pedig reménységet ad ahhoz, hogy az ellenség többé ne határozza meg teljesen életünket. A gyűlölet különös kötés. Az ember gondolatai újra meg újra ahhoz térnek vissza, akitől szabadulni szeretne. Krisztus szabadsága ezt a kötést oldhatja. A múlt emléke megmaradhat, de már nem uralkodik ugyanúgy. Az igazság igénye megmaradhat, de nem mérgezheti át az egész személyiséget. A távolság megmaradhat, de a másik pusztulásának kívánsága lassan elcsendesedhet. És el is kell, hogy csendesedjen. Ez gyakran hosszú út, minden apró lépése, kegyelmi esemény. Az útkereső hallgató számára Jézus szava meghívás is. Talán valakik még nem tudják, kicsoda Krisztus. Talán az egyház képviselőitől is kaptak sokan sebeket. Nem kérem, hogy tegyük félre a kérdéseket. Mindenki vegye komolyan ezt a különös helyzetet. Mindenki vegye komolyan Jézust, aki nem táplálja az ellenségképzést, és a kereszten is irgalomért imádkozik. Olvassuk el a hegyi beszédet. Figyeljük meg, milyen embert formálna ez a tanítás. Mondhat egy egyszerű imádságot is mindenki. Istenem, amennyiben valóban megszólítható vagy, mutasd meg nekem Krisztust, és vezess ki abból a gyűlöletből, amelyet egyedül nem tudok legyőzni. Az őszinte keresés nem idegen Istentől. A hitben járó hallgató pedig ne elégedjen meg azzal, kérem, hogy ezt az igét ismeri. Kérje a Szent Lelket, mutassa meg az arcot, amely a szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, ige olvasásakor eszébe jut. Vizsgálja meg beszédét, közösségi jelenlétét, politikai indulatait, családi hallgatásait és gyülekezeti konfliktusait. Tegyen egy konkrét lépést, kérjen bocsánatot a maga részéért. Állítsa le a rágalmat, keressen segítséget a határ kijelöléséhez. Kezdjen imádkozni. Krisztus parancsa nem elméleti csodálatra adatott. Megélhető engedelmességre hív. Végül térjünk vissza a naphoz és az esőhöz. Minden reggel, amikor felkel a nap, Isten türelmes jóságának jele érkezik a világra. Nem kérdezi meg a fény, ki érdemli meg. Az eső sem válogat emberi táborok szerint. A teremtő Isten bőkezűsége körülveszi azokat is, akik nem gondolnak rá, és azokat is, akik szembefordulnak vele. Jézus arra hívja követőit, hogy ebben a világban az atya családi vonásait hordozzák. Legyen jelen bennük igazság, amely nem kegyetlen. Legyen jelen irgalom, amely nem hazug. Legyen jelen bátorság, amely nem gyűlöl. Legyen jelen szeretet, amely imádkozni tud az üldözőért is. Az ellenségedet is szeresd, felszólítás. Nem könnyű gondolatsor. Inkább ajtó, amelyen mindannyiunknak személyesen kell belépnünk. A küszöbön ott marad a sértett büszkeség, a gondosan őrzött vád és a megtorlás édesnek tűnő ígérete. Odabent Krisztus vár, sebb helyes kezében. Nincs közöny az igazságtalanság iránt. Van bocsánat, igazság, gyógyulás és új kezdet. Az ő szeretete nem távoli eszmény. Keres bennünket, hordoz bennünket, és képessé tesz arra, ami önmagunktól lehetetlennek látszik. Ezért lehet az ellenség szeretetének parancsa egyszerre ítélet fölöttünk, és reménység számunkra. Leleplezi gyűlöletünket, majd utat nyit a szabadság felé. Amikor úrvacsorai közösséget tartunk, Krisztus asztalához megyünk. Ott senki sem saját erkölcsi érdemle alapján érkezik. Mindannyian üres kézzel állunk, és ugyanabból a kegyelemből részesedünk. Ez az asztal nem teszi semmisé a rendezetlen ügyeket, éppen ellenkezőleg önvizsgálatra, bűnbánatra és a békesség keresésére indult. Aki Krisztus megtört testének és kiontott vérének jegyeit veszi, annak nehéz változatlanul őriznie a másik megsemmisítésének vágyát. Az Úr asztalánál kiderül, hogy az egyház nem a hibátlanok társasága, megbocsátásra szoruló emberek közössége. A közösség hitelessége abban is áll, hogy tagjai komolyan veszik a kiengesztelődés munkáját, közben pedig nem rejtik el az igazságtalanságot kegyes szólamok mögé.
1: Ismét nagyon köszönöm, Turci Árpád testvér, ezeket a gondolatokat, mert ismét alkalmasak arra, hogy továbbítsuk nem csak hallgatóinknak, hanem kérjük, hogy ők is továbbítsák, mert találtunk egy lelkészi prédikációban azt a tanítást, hogy a mennybe jutás kulcsa a szeretet, vagyis a lélek gyümölcsével lehet majd a mennybe jutnunk, hiszen a lélek gyümölcse a szeretet, ezért nagyon fontos ez a téma most kedves hallgatóinknak is. Köszönjük szépen ismét Turci Árpád testvérnek a gondolatokat.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a szenvedés erős hitet nevel. A mai ige Jeremiás síralmai 3:27. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Gondolatok az igéről. Ebben a versben is ígéret van. Jó volt, ma is jó, és ezután is jó lesz nekem, ha igát kell viselnem. Fiatal koromban sokszor nehéz volt számomra a lelkiismeret terhét viselni. Azóta ezt már lelket gazdagító tehernek tekintem. Vajon szeretném-e ennyire az evangéliumot, ha keserű tapasztalataim nem tanítottak volna meg arra, mennyire rá vagyok szorulva a kegyelemből való megigazulásra? Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél, anya nevezte el Jábécnek, mert ezt mondta: bizony fájdalommal szültem őt. Krónikák első könyve 4:9. Akik sok szenvedés közepette születnek újjá, azokból erős hívőket alakít Isten határtalan kegyelme. A feddés, a megrovás kellemetlen dolog, de előkészíti az embert a későbbi elismerésekre. Aki nem szenvedte el a megaláztatás veszélyét, abból soha nem lesz jó vezető. Akik küzdelem nélkül emelkednek magasra, rendszerint elbuknak. Nyilván senki sem áhítja a szomorúság, a kiábrándulás vagy a nehéz munka igáját. Ha azonban az Úr már ifjúságunkban reánk teszi azt, olyan jellemmé fejlődhetünk, amely Istent dicsőíti, és áldás a gyülekezet számára. Jöjj, én lelkem, hajtsd meg kemény nyakadat, és vedd fel keresztedet. Jót tett ez neked ifjúságodban, most sem fog ártani. Hordozd vidáman az Úr Jézusért. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Van segítség! Szombaton lesz a Mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Holnap, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében, különösen most, amikor a szívhangrendelet révén a téma a közbeszéd egyik kiemelt tárgya lett. A mindenki születésnapja eddig elsősorban az élet ünnepéről és a segítségnyújtásról szólt. Az elmúlt hetekben azonban olyan változások kerültek napirendre, amelyek veszélyeztetik a megfogant gyermekek jelenlegi védelmét. Az Egészségügyi Minisztérium 3 kérdésben készül változtatásokra: a szívhangrendelet jövője, az esemény utáni tabletta vénykötelezettsége és az abortusz tabletta bevezetése.
1: Kulturális programajánló.
2: Huszadik Ars Sacra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál holnap, szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója: reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál 2026 több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Látod-e, Isten? Gálya rab oratórium a deáktéri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt, a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket, vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre sem hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e, Isten? Című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formájában ábrázolja a történteket. Szabó T. Anna József Attila díjas költő, érzékeny versei és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gálya rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a deáktéri evangélikus templomban lesz látható, a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak. Gála koncert, Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójára, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és szélesebb közönséggel is megismertesse egyházzenei, orgona, kamara és kórusműveiket, az országos koncertsorozatot, mesterkurzusok, konferencia és új kotta, illetve könyvkiadványok egészítik ki. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában, bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület, Nagyvárad tér 1. Lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezet közi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Rászoruló gyerekekért futottak az ökumenikus segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án vasárnap az ökumenikus segélyszervezet a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Kondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodási Simon Eszter egyetemi tanár, ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonal számait, és az ökumenikusoktól már jól ismert "Ne csak szurkolj, segíts!" üzenetet, hogy így hívják föl a figyelmet, illetve buzdítottak adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Hideg front vett véget a nyári hőségnek. Ma a pénteken felhős idő valószínű több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Északias szél, és a 19-26 fok várható. Ma egy markáns hideg front váltja fel a melegséget, de hétfőtől melegebbre fordulhat az idő, több helyen visszatérhetnek a nyárias, 26 fok körüli maximumok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 20. Ars Sacra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál holnap, szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot, a jubileumi év mottója reményt és jövőt adok nektek idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál 2026 több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület, Nagyvárad tér 1. Lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezet közi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Rászoruló gyerekekért futottak az ökumenikus segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án vasárnap az ökumenikus segélyszervezet a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Kondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodási Simon Eszter egyetemi tanár, ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonal számait, és az ökumenikusoktól már jól ismert ne csak szurkolj, segíts üzenetet, hogy így hívják föl a figyelmet, illetve buzdítottak adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János első levelében, és ott a 4. fejezet 7. versétől a 11. versig terjedően a következőképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

0: Kedves Urunk, olyan sokszor olvastuk már ezeket az igéket, és félő, hogy sokszor föl se fogjuk, hogy mekkora súlya van annak, hogy az a szeretet, ahogy te szerettél minket, és elküldted a te fiadat engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. És sokszor nem is gondoljuk végig, hogy ez a te szereteted, ami érdemeink nélkül gyakoroltál rajtunk, hatalmas mértékben adósított el, és jogod van megmondani, hogy az adósságot hova kell törleszteni. És te azt mondtad, hogy tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Kérünk téged, hogy segíts nagyon komolyan venni, hogy a szeretet nem az, aminek mi gondoljuk, vagy mi szeretnénk gondolni, nem valami érzelmi hullámzás, nem valami érzelgős, csöpögős dolog, hanem az a szeretet, amit te adtál nekünk mintaként. Kérlek, áld meg a Biblia tanulmányunkat, hogy miközben erről a szeretetről beszélgetünk, el ne felejtsük, hogy tőled tanuljuk meg annak az igazi jelentését és jelentőségét. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik online vesznek részt a mi Biblia tanulmányunkban. Egy új Biblia tanulmányt fogunk tanulmányozni, Isten szeretete és az igazsága címen. És amikor eljutottunk idáig, hogy az Isten szeretete és igazsága, akkor ez lényegében mind a kettő ugyanarról szól, bár az emberi lélekben a szeretet és az igazság elkülönül. Ahol véget ér az igazság, ott kezdődik a szeretet. De Istenben ez egymásra épülő fogalom. Nem lehet az igazságát a szeretettel kijátszani, és nem lehet a szeretetével az igazságát tompítani. Tehát különböző megközelítésben fogjunk ezeket a jellemtulajdonságokat, Istenben rejtőző jellemtulajdonságokat tanulmányozni. A vasárnapi gondolatunk logikus elvárásokon túl. Mózes második könyve, a 33. fejezet 15. versétől a 22. verséig. Székely Marika.
2: Mózes azt mondta: ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nékem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életbe maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok.
1: Egy jellegzetes történet az Ószövetség lapjairól, ami az Isten jelenlétének szükségességét fejezi ki. Egyszerűen Mózes azt mondja, hogy nem megyünk, amíg te nem jössz velünk. A mai ember már nem ilyen mózesi gondolkodással szólítja meg az Urat, hanem a mai ember azt mondja, hogy amikor bajban vagyok, Uram, akkor ne rejtsd el az orcádat. De amikor nincs olyan nagy baj, akkor megoldom én is. Ez a szemlélet hiányzik belőlünk, ez a végtelen, a világi dolgai felé feladom, és csak benned bízom. Mert tudom, hogy akkor lesz eredményes az én pusztai vándorlásom, gondolja vagy mondja Mózes, ha te velünk vagy. Mert ha nem, mindannyian meghalunk. És ez így van a mai nap is. Ha az Isten szeretete körülvesz bennünket, irgalmasságába bele kapaszkodhatunk, akkor tudunk előre menni. Ha nem, akkor baj lesz. Marika.
2: Én ugye azzal kezdeném, hogy mit ígért a nép, ugye Mózes második könyvébe találjuk, hogy Mózes felolvasta a szövetség könyvét a nép előtt, azok azt mondták, engedelmesen megteszünk mindent, amit az Úr mondott. Ehhez képest ugye Mózes fönn a hegyen, és nem volt türelme a népnek, ugye a 40 napot nagyon soknak találta, és akkor aranyborjút öntött. És Mózes összetörte a két kőtáblát, és Mózes az, aki engesztelést kér az Úrtól, hogy legyen velük, és könyörüljön az ő népén. És ha nincs velük, akkor ennyiben különbözik ugye más népektől a zsidó nép. És a zsidók ugye az Úr kiválasztott népe volt. Mert ha Isten velük, akkor megbizonyosodhatnak, hogy azokat az áldásokat mind megkapják. És amikor Mózessel beszélt az Úr, akkor ugye kifejtette, hogy elnyerte Mózes a jó indulatát. Azt nem mondta, hogy a nép jó indulatúnak tartotta. És ugye Mózes mondja, hogyha a népet nem szánod, akkor inkább vele együtt engem is pusztíts el. Tehát hol van ez a mai világunkban, hogy valaki így átérzi az egész népnek a bűnét, hogy mennyit vétkezett az Úr ellen. És hát nekünk is ott van, hogy amit ígértünk, ugye, mert a nép is megígérte, hogy mindent úgy tesz, ahogy az Úr mondja, mégis hova jutottak.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Marika elmondta röviden az alapszituációt, hogy itt mivel állunk szembe, hogy volt egy nagyon komoly, hosszú felkészítési szakasz a szövetség kötés előtt. Pontosan tudták, hogy mire mondanak igent, mármint a nép, és ennek ellenére megszegték, megtörték a szövetséget. És én itt egy kérdést tennék föl, hogy kötelessége Istennek megbocsátani a szövetség megtörését. Mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hát Isten megbocsát. Ő a szeretet Istene, még mondunk is ilyeneket, és hát a szeretet nem tehet mást, mint hogy megbocsát, irgalmat ad, kegyelmet ad, de kötelessége a mindenható Istennek egy nyílt szövetségtörést megbocsátani. És én itt nem Izrael népét akarom bántani, mert a mi életünkben is azzal, hogy azt mondtuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és elfogadtuk a felkínált kegyelmet, ugyanúgy szövetséget kötöttünk Istennel. Kötelessége Istennek megbocsátani a mi hűtlenségünket. Mert én úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémája a ma emberének, hogy nagyon furcsa elképzelésünk van a szeretetről, a megbocsátásról, és úgymond Isten kötelességéről, már bocsánat, hogy ilyen kifejezést használok, de úgy tekintünk a dolgokra, hogy hát én, igen, hát én ember vagyok, hűtlenkedek, de Isten hűséges, megbocsát, és minden rendben lesz. Isten azt mondta, hogy ő valóban a szerető Isten, de a bűnt gyűlölő Isten, és igazságos Isten is, ahogy a bevezetőben már hallottuk. Tehát az, hogy ő ad a népnek, és ebben a történetben is azt láttuk, hogy végül is adott még egy esélyt, habár azért azt ne felejtsük el elmondani, hogy sokan meghaltak a bűn miatt, tehát a bűnnek azért volt egy közvetlen következménye is, de az, hogy ad még egy esélyt, ez kegyelem. És erre nem lehet számítani, pláne nem visszaélni. És nincs rá ígéret, hogy a nem tudom én hanyadik esély után is lesz még egy esély. Mert bár hosszú a türelme, de nem végtelen. És ha azt érzi, hogy úgymond játszanánk vele, visszaélnénk vele, akkor Isten nem fog ebbe a, hát mi késded játékunkba belemenni, mert ő a mindenható Úr, aki az eget és földet alkotta, és akinek jogában áll dönteni.
1: Köszönjük, Anikó. Tibor, aztán utána István.
0: Ha lehet, ezt folytatom, mert Anikó föltette egy kérdést, hogy kötelessége-e Istennek. Azt hiszem, hogy ezt rendbe kéne rakni mindegyikünk fejébe, hogy a mi oldalunkról nézve olyan, hogy kötelessége Istennek, hát ez hajmeresztő hozzáállás. A Szentírás tele van azzal a kijelentéssel, hogy Isten hogy szándékozik viselkedni. De tessék megnézni, és ezért javaslom mindenkinek összefüggéseiben nézni a Szentírást mindig, amikor Mózes azt mondja, hogy nem megyek, ha nem jön velünk a te orcád, de mutasd meg nekem a te dicsőségedet, akkor azt mondja az Úr, ki fogom majd mondani abban a megjelenésben az Úr nevét. És az hogy fog hangzani? Irgalmazok, akinek irgalmazok, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Ami azt jelenti, hogy én az Isten szuverén vagyok, senkinek nem tartozom elszámolással, semmilyen körülmények között nem tartozom elszámolással, és ezt jó tudni. És nem kell olyan sokat lapozni a Bibliában, mert Mózes fölmegy a hegyre, megtörténik ez a bizonyos sziklára állás, megtörténik az Úr jelenléte, és jön az a pillanat, amikor az Úr ígérete szerint ki fogja mondani az ő nevét, és ott a hegyen ez hangzik. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed íziglen. Ez egy kicsit másképp hangzik. Itt a szuverén Úr elmondja, hogy ő hogy fog viselkedni, és nem azt szeretné üzenni, hogy alig várom, hogy 3-4 generáción keresztül alaposan megkaphassátok a magatokét, hanem ott van a hangsúly az ezer íziglen, ez a hűség a néphez, az a szándék, az az elkötelezettség. Mi az első felét szeretnénk meghallgatni, a másikat nem. De hogy a másikat elkerüljük, az első feléhez nagyon kéne biblikusan Isten lelke szerint élni.
1: Köszönjük szépen, Szigeti István.
4: Ugye a Marika is, meg a Tiborék is említették ezt a gondolatot, amit Mózesnél olvassunk, hogy a nép megfogadta azt, hogy engedelmesek, megteszünk mindezt, amit az Úr rendelte. Ez engem nagyon mai gondolatként fogom fel, mert ha arra gondolunk, hogy gyermekeink, vagy egy idősebbek, talán az unokáink sokszor szokják mondani, hogy igen, igen, megteszek mindent. És emberileg el tudom képzelni Mózest is. Tehát ebben a helyzetben, amikor visszatér a hegyről, és látta, hogy mit csináltak, akkor a kőtáblát földhöz vágja, és összetörte. És ezzel azt jelenti a számomra, hogy ezzel a nép elveszette a jogát a szövetség kiváltságaihoz. A szövetségi kapcsolat az változatlanul megmarad, csak a szövetségből való kiváltások. Azokat vesztett el a nép, és ennek ellenére, hogy a nép megkegyelmezett Isten a népnek, bár nem érdemelték meg, minden észszerűséget túlélve kinyilvánítja a szeretetét. És még egy gondolat, hogy az isteni szeretet az nem okozati összefüggés. Az nem, Isten nem azért szeret bennünket, mert valami azért, mert. Viszont az emberi szeretet, ez már feltételezett okokozati összefüggés. Tehát azért szerettek, mert Isten előbb szeretett engem, örökké szeretett engem. De Istennek is van szabad akarat, ezt nem azért szoktuk hangsúlyozni, csak az emberi szabad akaratot, vagy döntési szabadságom. Isten szabad akaratából teremtett meg minket is, és szabad akaratából kegyelmezett meg nekünk is.
1: Köszönöm szépen. László, Drábik László testvér.
5: A felolvasott szövegben is benne volt, meg a Tibor nagy hangsúllyal megismételte, mint egy alátámasztásául Isten szuverenitásának azt a szöveget, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmat gyakorlok, akivel irgalmas vagyok. És úgy tűnhet, hogy ebben az esetben Isten igazságtalan. mert milyen alapon kegyelmez meg az egyik embernek, és vonja meg ezt a másik embertől. Én arra szeretnék rámutatni, hogy az Isten igazsága és az Isten által kegyelem, az gyakorolt kegyelem, az két különböző dolog. Isten mindenkivel szemben igazságos. Egyszerűen nem teheti meg, hogy ne legyen az. Mégpedig azért, mert a Bibliában számtalan helyen benne van, hogy az Isten igaz. Most nem arra utalok, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az igazság, hanem Istenről állítja, hogy ő az igaz. Ő az igazság. Tehát ő mindenkivel szemben igazságot gyakorol. De mit jelent ez gyakorlatilag? Azt jelenti, hogy Isten mindenkinek azt adja, amit megérdemel. A kegyelem az ettől teljesen független. Mert a kegyelem az pont a fordítottja. A kegyelemnél nem azt kapja az ember, amit megérdemel, hanem annál valami jobbat. És éppen ebben van az Isten szuverenitása. Igazságot mindenkivel szemben gyakorol, de kegyelmet azt ő tudja eldönteni, hogy kinek adja. És ezt mindig világosan kell látni. A kegyelemnek nem része az igazság. Az igazság jár, az kötelező, a kegyelem az adható, az Isten belső indítatásától függ.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Itt egy nagyon-nagyon, én nagyon örülök, hogy Laci bácsi ezt végigmondtad, de azt hiszem, hogy magunk szempontjából is tisztázni kell. Én már hallottam olyan szófordulatot, hogy jogunk van a kegyelemhez. Ez nonsens. Tehát a jog az igazsághoz van, és az igazságos elbánáshoz. És nagyon sokan azt gondolják, hogy kegyelmet kell adni annak, akinek az ügyét felülvizsgálták, és kiderült, hogy jogtalanul kapott ítéletet. Annak nem kell kegyelmet adni. Ott felmentő ítélet kell, hogy szülessen, és kárpótlást kell adni, ha lehetséges egyáltalán. Kegyelmet akkor kap valaki, amikor a kegyelmet adó valamiért így dönt, és ráadásul a kegyelmet adó még csak számon sem kérhető arról normális esetben, hogy miért adott kegyelmet. A kegyelem az egy ilyen dolog, azt kapja valaki, ajándék, kegyelemből. Ez a lényege. De amikor valaki úgy érzi, hogy joga van a kegyelemhez, akkor jó tisztában lenni, hogy abszolút tévúton jár.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor viszonzatlan szeretet. Hoseás próféta könyve első fejezet második vers, Kulcsár Anikó.
3: Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert Rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak.
1: És a 14. fejezet második versétől 5. verséig:
3: térj meg, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Ezt mondjátok neki: bocsáss meg minden bűnt, és fogadj szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom.
1: Nagyon szép. Tehát itt Hoseásnak át kell élni azt, amit az Isten átél a választott néppel. Hogy mit jelent, hogy a másik fél állandóan hűtlen, elfordult tőle, bálványokon keresztül paráznaságot tesz. És Hoseás ahhoz, hogy hitelesen tudjon szólni saját népéhez, az Úr tanácsára, parancsára elvesz egy parázna nőt, akitől gyerekei születnek. És a tragédia az, hogy ő még szereti is a feleségét. és átéli, hogy mit jelent ebben a felemás helyzetben lenni. Ettől függetlenül szereti a feleségét, és Isten is szereti az elfordult népet, a hűtlenné vált, a bálványokhoz forduló és a bálványoktól megoldást váró népet.
3: Mi Istent nagyon sokszor valamilyen mindenek fölött való, nem is tudom minek képzeljük el, aki tényleg mindenek fölött való a szó egyik értelmében, de Istennek is vannak érzelmei. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, és Istent úgymond megbánthatjuk. Ez a kép nagyon drasztikus, amit itt Hósásnak át kellett élni, és már olyan, mintha Isten már elnézést a kifejezésért, de már teljes kétségbeesésében egy olyan szituációt teremt, hogy hát ha az ember rádöbben arra, hogy ő mit él át, amikor mi hűtlenek vagyunk vele. Mert azért legyünk őszinték, ennél kisebb dolgokat is nagyon zokon esik nekünk, ha velünk történik ilyesmi. Ha valakit mondjuk megcsal a párja, hát nagyon-nagyon összetörik, és ez így normális. De a Bibliában ott van, hogy Isten is féltőn, vagy féltékenyen szerető, tehát Istennek ugyanennyire rosszul esik, vagy még rosszabbul esik.
6: Fáj neki,
3: és ezt mi valahogy olyan könnyen vesszük, mert nem mi vagyunk a megsérült fél, hanem Isten, amikor mi hűtlenek vagyunk hozzá, és bűnt követünk el. Pedig jó lenne komolyan venni azt, az igét, igaz, hogy ember és ember közötti kapcsolatra mondja az Úr Jézus, hogy amit kívántok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek. Tehát ha én azt kívánom, hogy Isten hűséges legyen hozzám, akkor legyek már hűséges, és ne várjam el, hogy ő úgymond könnyen vegye azt, hogy én hűtlenkedem. Nem gondolom, hogy ez teljesen jogos elvárás lenne, hogy én azt csinálhatok, amit akarok, bezzeg Isten, hát ő ragaszkodjon hozzá, és legyen hűséges saját magához, meg hozzám is. Ez nagyon egyoldalú és nagyon önző.
1: Köszönöm szépen, Székely Marika.
2: Ugye Hóseás könyve 14.

0: az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. És ha összevetjük a mi életstílusunkat, hogy mi mindent csinálunk Isten elfogadása helyett. Bálványokhoz fordulunk, elvetjük azt, hogy Isten létezik, és a sátánnak hajtunk fejet, és mégis Istent okoljuk azért, hogyha valami rossz történik velünk. Isten mégis ott van velünk, és szeretettel fordul hozzánk annak ellenére, hogy minden jogunkat elvesztettük, hogy ezt a szeretetet megérdemeljük, mert bűnösök vagyunk. És az ő szeretete az, ami bennünket meg tud menteni, hogyha odafigyelünk rá.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
2: Én Hóseás magatartásáról mondanék valamit. Most, hogy hallgattam a történetet, fölmerült bennem, hogy mi lett volna, hogyha én vagyok a helyében, és én kapok egy ilyen parancsot. Tudtam volna olyan készséges és engedelmes lenni, mint Hóseás. Mert hányszor fordul elő, hogy valami olyan feladatot kapunk, ami nem tetszik. És akkor ezer kifogást találunk, hogy miért nem. Ez, amit Hóseástól kívánt az Úr, pont beleillik ebbe. És benne fel sem merült, hogy ellenkezzen. Készséges volt, és engedelmes. Tulajdonképpen nekünk ezért a készségért és engedelmességért kellene állandóan imádkoznunk, hogy ne berzenkedjünk a nem kívánatos vagy nem tetsző feladatok miatt.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
3: Én is azt húznám valamit, az Anikó és a Laci mondott, hogy tulajdonképpen a Hóseásnak adott parancs, az nem egy kis parancs volt, hogy mondjam, mert ha csak azt hiszem, hogy végy feleségül egy parázna nőt. Sőt, a következő mondat meg azt mondja, hogy legyenek gyermekeid a paráznától. Hát azért ez mai fejjel, mai szemmel nézve se egy kis probléma. És ennek ellenére, hogy tulajdonképpen ezzel Isten élő példázatként akarja bemutatni, hogy mennyire szereti a népét, aki mindig fellázad ellene, megvetették ő, más isteneket imádtak, megszomorították, megtörték a vele való kapcsolatot, és tulajdonképpen itt van egy remény is, amit az Anikó olvasott, mert annak ellenére, hogy én emberileg azt lehetett mondani, eddig és ne tovább, kész, vége. Köszönöm, nem kérek tovább. És az 5. versben meg azt mondja az ige, hogy kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket. Tehát itt a reménynek a lehetőség, a megteremtésének egy nagyon fontos gondolata van, hogy még ebből a helyzetből is van visszaút, vagy egy más megközelítésben, hogy az isteni szeretet az határon, minden határon túl mutat.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyura.
4: Hóseás szemembe azért nagy, mert úgy gondolkodik, ha a jó Istenne, ha ez az ára az Izrael népének a megmentésére, akkor hajlandó vagyok ezt végigcsinálni. És valahol ez ennek az egésznek a mottoja, mert az Úr Jézus is azt mondja, Jeruzsálem, mikor az olajfák hegyen, hányszor próbáltalak, ez azt jelenti, hogy számold vissza, mert ki lehet számolni, hogy hány kísérletet tettem, és mégse tértem meg, hogy összeszerettelek volna gyűjteni, mint kotló a csibéit. És mindent megtett Isten, és az Istennek a szeretete éppen emiatt, hogy a végítéletnél senki se mondhassa, hogy nem figyelt, nem vesztetett Isten. Azért Isten, hogy többször figyelmeztes az a népét, ahogy az Izrael történetben lássuk, többször mindent megtesz, hogy a végítélet napján senki nem fogja, nem mondhassa azt, hogy na ez igazságtalan.
1: Köszönjük, Kulcsár Tibor.
5: Egy pillanatra még visszamennék itt az Isten személyiségéhez, mert egész teológiai irányok vannak, amelyek azt mondják, hogy mindaz, amit mi Istenről gondolunk, az antropomorf tulajdonságokkal fölruházzuk őt, mert nem tudjuk másképp megérteni a dolgokat, de egyébként Isten nem olyan. Ha Istennek nem lennének érzelmei, akkor nem kapnánk kegyelmet. Ha Istennek nem lennének érzelmei,

0: akkor értelmezhetetlen lenne a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, hogy aki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az érzelmek ott vannak a döntései mögött, és amikor kegyelmet ad, akkor értünk célirányosan dönt, mentő szeretetből.
1: Köszönöm szépen. A következő, a keddi gondolatsor, szeretet ingyen. Apostolok cselekedete 17. fejezet 24-25. Verse. Varga Gyöngyike.
2: Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.
1: Illetve János evangélium 17. fejezet 24. verse.
2: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.
1: Állandóan visszatérő fogalom, különösen az Új Szövetségben, de az Ószövetségben is ott van a szeretet. És itt előbb elhangzott, hogy érzelem, és ez úgy van, ahogy mondtátok, de Istenben a szeretet az több, mint érzelem. Tehát nem labilis, ami bennünk van, a körülményektől függő, hanem benne az érzelem egy nagyon erősen megalapozott értelmi döntés. És így alakul ki. Hogy látod,
3: Anikó? Pontosan így látom, és én is ezen gondolkodtam már készülés közben is, hogy a szeretet fogalmát mi teljesen elvittük, mármint mi ma élő emberek, egy kicsit erre az érzelmi oldalra. Pedig a szeretet nagyon sokszor döntés, és nekem például eszembe jutott a saját életemből egy olyan dolog, amikor a szeretetből úgymond fájdalmasan kellett döntenem. Az egyik lányunk úgy született, hogy mint kiderült, könyvcsatorna elzáródása volt, ezt én nem tudtam, hogy ez az, hanem hogy állandóan újszülött korától kezdve mindig gennyes lett a szeme, és ez egy pár hétig így zajlott, hogy csepp, kenőt, stb. És akkor a gyerekorvos azt mondta, hogy na irány a szemészeti klinika, ő fölmérte a helyzetet, és hát mint kiderült, át kellett szúrni a könyvcsatornát. És ezt úgy hajtották végre, hogy nekem, mint anyukának, hát elmondták, hogy hogy kell tartanom a gyereket, lefogni, a nővérke is segített, és aztán jött az orvos, nem részletezem. És azt mondták, utána kint, hát üvöltött a gyerek, ugye, és a többi anyuka mondta, hogy adjak hálát, hogy ennyire korán ide küldtek, mert ha sokkal később küldenek, akkor ez lehet, hogy hosszú hónapokig tartó kezelés. De azért az orvos visszarendelt minket a következő hétre, mert azt mondta, hogy biztos, hogy még egyszer meg kell csinálni. Hát megmondom őszintén, én a Mária utcában sírva szálltam ki a kocsiból, és sírva mentem a klinikára. A gyerek nem, mert ő még nem mérte föl, hogy miről van szó. Ő csak bent sírt. De mentem. És szeretetből mentem, de zokogva. Aki látott, nem tudom, mit gondolt rólam. De tudtam, hogy mi következik, és azt is tudtam, hogy én most az ő érdekében egy nagyon fájdalmas döntést hozok meg. És hál' Istennek talán 2 vagy 3 kezelés elég volt, és tökéletesen lát a gyerek, igen. Tehát hálát adok azért, hogy a gyerekorvos is időben fölismerte. De ez egy nagyon fájdalmas döntés volt szeretetből. Mert tudtam, hogy a gyerek érdeke az, hogy lásson. És ha most ezt nem csináljuk meg, akkor nagy baj lesz. És én úgy gondolom, hogy amikor Isten megenged fájdalmas dolgokat, akár az életünkben, vagy amit Hóseással kell végigcsináltatott, azt nagyon fájdalmas döntés volt Isten részéről is, a mi érdekünkben, meg a népe érdekében. Tehát a szeretet az sokszor döntés, és van, amikor nagyon fájdalmas döntés. De így kell dönteni. És azért, hogy a végeredmény, amiért harcolunk, akár szülőként, akár gyülekezetként, az jó legyen. De ez is szeretet.
1: Köszönjük szépen. István, Szigeti István.
4: Csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy szerintem a szeretetnek nem csak kontinuitása van, hanem az isteni szeretet az egy örök szeretet. És mi általában úgy vagyunk, hogy szeretetem eddig tart, és most már nem szerettek, vagy megszűnik a szeretet. De az isteni szeretet az örök. Örökké szeretlek benneteket, annak ellenére, hogy nem érdemeljük ezt meg, ezt teljesen világos a részünkről. De ez egy csodálatos az isteni szeretet, mert az örökké tart. Persze időbeli korlátja ennek van, mert ahogy már az előbb gondolatokban benne volt, hogyha nem lehet ezt állandóan abban reménykedni, hogy majd csak szeret, majd csak szeret, majd csak szeret, hanem van egy pont. De a szeretete az örök. És a mi szeretetünk meg ilyen múló változék, hogy most szeretlek, most nem szeretlek, eddig szeretlek, addig szeretlek, stb.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Szoktuk mondani, hogy Isten szeretett, Bibliában is ez van, ha jól emlékszem szó szerint, hogy Isten szeretett. Az István meg arról beszélt, hogy ez az isteni szeretet örök. A kettőt összevonva azt jelenti, hogy Isten azért szeretett, mert a lényegétől elválaszthatatlan. Ha ugyanis a szeretet elválasztható lenne Istentől, akkor nem lenne igaz az az állítás, hogy Isten szeretett, ha elválaszthatott lenne. Az örök pedig ugye azt jelenti, hogy elfogyhatatlan. Azért örök az isteni szeretet, mert soha nem fogy el. De amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, és ezt kell nekünk gyakorolni. Az isteni szeretet, jó lehet, rengeteg érzelem van benne, az elsősorban nem érzelem, az mindig aktivitás. Az Isten szeretete az mindig tettekben nyilvánul meg. És amikor viszont szeretetet vár tőlünk, akkor ezt mi is csak az aktivitásunkkal tudjuk kimutatni. A passzív szeretetet a Biblia nem ismeri. Csak a cselekvésben megnyilvánulhatunk. Jakab mondja valahol, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát ha mi ki akarjuk fejezni az Isten iránti szeretetünket, az csak cselekvéssel fejezhetjük ki. És ezt soha nem téveszthetjük szem elől.
1: Köszönöm szépen. A szerdai gondolatsor sok hivatalos, de kevés a választott. Máté evangélium 22. fejezet első versétől 14. verséig. Tokics Marika.
6: Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreimet és sízott állataimat levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király nagy haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak ráméltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, meghívottak, de kevesen a választottak.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
7: A szeretetről azt szeretném, hogy ha megfigyeljük, a szeretetnek van két párhuzama, egyik a törvény és az igazság, amit a Tokics testvér is a bevezetőbe. És hát talán mondhatom azt, hogy az atyai szeretetről János tud a legszebben és a legösszetettebben fogalmazni, nem véletlenül János írja a bibliai aranyszöveget. Tehát nagyon fontos, hogy a törvény és az igazságosság. Mert azt mondja Isten, hogy aki engem szeret, az megtartja az én törvényeimet. Tehát itt tartsuk figyelem előtt ezt az összefüggéseket.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Anikó, és aztán megyünk tovább.
3: És itt van a kegyelem, hogy Isten mindenkit hív, vissza lehet utasítani, de aki elfogadja a meghívást, azt átöltözteti, és mehet vele a nagy vacsorára.
1: Igen. Hene Józsefnek volt egy elmélete, azt mondta, hogy az igazságosság az mindig vízszintesen halad. A kegyelem pedig mindig függőlegesen, és ebből lett a keresztnek a két része, a két szára. Nagyon szép ez a gondolat. Csütörtöki, értünk feszítették meg. Máté Evangélium 23. fejezet, és ott a 37. vers. Kulcsár Ildikó.
8: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezett azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok.
1: Köszönöm szépen. János Evangélium 10. fejezet 17-18. verse.
8: Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.
1: Köszönöm szépen. Tehát a szeretet az nem mindig a napos oldalon jár az életben, és itt arról van szó, hogy még az Isten fia is az árnyékos oldalra került, amikor megfeszítettünk, érettünk. Rózsika.
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig 179. oldalról hoztam az összefoglalót. A bűn önmagában hordozza a büntetését. Mi mindig el akarjuk magunkkal hitetni, hogy a bűn tulajdonképpen természetes, vagy ahogyan Éva anyánk mondaná, csak ugyan jó az a fa eledelre. Ezért saját erőnkből, józan belátásunkból meg tudjuk életünket változtatni. Nem kell a kereszt, mint lelki életünk nagy archimédeszi pontja. Mi önerőből is vissza tudunk jutni a paradicsomba. Legfeljebb néhány ellavult törvényt megváltoztatunk annak érdekében, hogy jó embereknek tűnjünk. Ezt az illúziónkat mai világunk valósága cáfolja. Törvénymódosításaink korábbi értékeink elveszítéséhez vezetett. Nekünk van szükségünk Isten igazságos ítéletére, mert a bűn a mi életünket teszi tönkre. Menekedésünk a kereszt, ami két dolgot mond el. Önző cselekedeteinknek a halál a következménye, de Jézus szeretete győzött a halálon. Nem csak a végső büntetés szenvedte el, hanem lehetőséget adott az újrakezdésre. A kereszt óta ismét szerethetünk, de csak az ő szeretetét sugározhatjuk tovább. Így van reménységünk, hogy végre Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek legyünk és maradjunk.
1: Nagyon szépen köszönöm az összefoglalást, a hozzászólásokat. Mindenkit hívunk és várunk, mert folytatjuk, a szövetség és szeretet gondolatai fölött fogunk időzni. Most pedig imával zárjuk be. Urunk Istenünk, olyan jó tudni, hogy Te szerető Istenünk vagy. Te látod a mi gyengeségeinket, Te látod azokat a helyzeteket, amikor mi habozunk a jó dolgok fele elindulni. És olyan jó tudni, hogy Te nem csak elkezdted, hanem véghez is viszed bennünk azokat a dolgokat, Urunk, amire elhívtál. Erősítsd meg lépteinket, és add, hogy a Te igazságodban és a Te szeretetben bizakodva tudjunk egyre közelebb kerülni egymáshoz és a mennyei alapelvekhez. Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén ma, szeptember 11-én, péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszönt az 5787. év. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-én hétfő estéig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják és megtérést gyakorolnak. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukot, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én este, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A Szukot fél ünnep szeptember 28-ától október 1-jéig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele pedig most, ma, szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perc, és a kimenetele 12-én szombaton 19 óra 47 perckor lesz. Ezért lesz az 5787-es zsidó újév jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz. A 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban aligha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindösszesen egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes eseménysorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sóletfesztiváltól, a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Szeptember 6-án a Desepfi utcai Tzitzin zsinagóga nyitotta meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus és a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolatok című műsorunkban, melyben ezúttal Tajti Tihamérnéval beszélgetek, aki 1960-as éveknek az elején élt Egyiptomban, ott dolgozott a férje, és nagyon sok élményt, tapasztalatot gyűjtött. Ezt fogja most Önökkel megosztani.
4: Kezdetleges volt a turizmus még a 60-as években, mondom, akiket én főleg láttam, amerikaiak voltak. Na, és ugye az oroszok, mert akkor épült a nagy gát. Még 62-ben került ki a férjem, Sibinekom nevű deltabéri városkában, ott a magyarok meg németek patronáltak egy-egy műszaki főiskolát. Kevesen tudtak még angolul. Ugye, hát ott tanítani kellett, és hát a férjem már tudott, és akkor volt ott egy magyar kolónia, akit a...
3: Ebben a városban?
4: Nem, Kairóban. Oda jártak ki, 7 személyes iránytaxikkal, 70 kilométerre volt a deltába Kairótól. Hát minden ilyen Kairóban laktunk. Na, mert azért az akkori városka, meg most is, azért az úgy nem volt nekünk való ennyien szólva. Szóval meglepett tényleg az a mély szegénység, ami hát várost is jellemzett. Na, és akkor én utána mentem 63. februárjába, nagyon nehezen engedtek ki, pedig hát törvény volt rá, hogy a családokat egybe kell tartani. És hát életem tényleg legboldogabb napja volt, mert gyerekkorom óta vágyottam Egyiptomra, nem tudom, miért egy érdekes adottság, hogy valaki vonzódik valamelyik ország iránt, meg a történelme, meg stb. Na, és akkor kiértem, és hát egy penzióban laktunk, a Mahmud Bey Bassiudi címezetű svájci penzióban, ugye még lakást kellett keresni. Na, előttük már voltak magyarok, mert a gazbávaktól a hálókocsikat magyarok csinálták, ugye Aszuán Kairó között, vagy Alexandertől. Úgyhogy azóta is bagárinak hívják a hálókocsikat. Hát a magyarokat is, de a hálókocsik is bagárik. Úgyhogy akkor ez volt egy kolónia. Persze volt a kereskedelmi kirendeltségről egy magyar kolónia, persze ott voltak a követségről. Akkor volt ez a tanárcsoport, ugye, aki hát végül is mi voltunk, és ez 2 városban volt, a Sibinekomba és Kaförségbe, ez is a deltában volt.
3: És mit tanítottak ott?
4: Műszaki főiskolák voltak, mert ugye a nagygát miatt kellettek szakemberek, ugye hát ez egy óriási hosszú villamos távvezetéken jött be a delta felé a ott termelt energia. Ugyan volt ott egy régi angol vízi erőmű, azt most láttuk pár éve, de hát egy sokkal nagyobb vízhozamot forgatott át, tehát sokkal nagyobb teljesítményű volt. Hát állítólag még most is, ha nem lenne a nagygát, akkor gondjuk lenne a villamos energiával. De akkor még csak épült. 2 ilyen óriási létesítmény épült akkor az aszuáni nagygát, ugye az erőművel, és akkor szabdalták szét a Abu Simbeli Ramzesz templomot, úgyhogy megszámozva kockánként, darabonként felvitték ugye egy domb, mesterséget dombra. Hát azt pedig angolok vagy franciák csinálták, erre most már nem emlékszem.
3: Mennyire akkor lehetett ezt követni ott Kairóban? A Abu Simbeli templomnak
4: a... Hát ugye állandóan jöttek, a Egyiptian Gazette címezetű újságot vettük, hogy majdnem napról napra adott híradást ezekről a munkálatokról. Akkor ott volt ugye az aszuáni... Filei templom, az így átköltöztették. Szóval elég nagy kolónia volt. akkor még ki volt a Kákosi professzor úr, a Vesecki professzor úr, nekünk még előadásokat is tartott, rohadt érdekesek voltak, ugye szakemberek voltak, akkor még volt koncesszió a magyar ásatóknak is. Úgyhogy, na hát erről ennyit, de hát aztán közben ugye jött a lakás nézés. Hát egy olyan házba költöztünk, ahol már volt két magyar család. Az egyik a foci edző volt, a ifjúsági válogatottnak az edzője, az egyiptomi válogatottnak, és a gazdbávaktól volt egy úr a feleségével. Na akkor mi oda költöztünk, és akkor még egy magyar család is ugyanabban a házba jött lakni. Akkor még a Szolimán Pasa Streetnek hívták azt a hosszú, széles utcát, ami úgy félig-meddig párhuzamos volt a Kassel Nillel, de ezek ilyen gatyaszárszerűen tartottak a Talatvárd tértől. De most csodálkoztam, hogy az egész Szolimán Pasa út az Talatvárd most már. És akkor ennek egy mellék utcája, ha kellett lemenni, és ennek a végében volt egy modern ház, ilyen 10 emeletes modern ház, egy Rimadoni üzletember adta bérbe ezeket. Összkomfortos és kétszobás lakások voltak, teljesen lakhatók és élhető. Na és akkor hát bekezdődött a férjemnek a főiskolai oktatás, és akkor kijártak a magyarok Subrába. Na most ez a Subra is, akkor még a világ vége volt, akkor még a piacok, a tevék, a szamarak, a galabíjás emberek. És most, hogy voltam már nagyon sok év után, modern város rész lett. Ugye akkor a Tahriron még nem voltak ezek az átívelő autóutak, nem volt meg a metró sem. Nagyon szépen lehetett látni, ami a modern szálloda volt a Hilton. Hát most már alig lehet látni, annyira beépítették elő. Akkor a két előkelő szálloda volt, a Shepherd, meg a Semiravis hotelek a Nílus parton. De hát különben sok ilyen kis penzió volt, és hát a lakásokat lehetett kivenni. Ugye az embert, ami meglepte, hogy először is Magyarország akkor nagyon rosszul volt, még kis tafírozva mindennel, hát ételekhez, ami lehetett jutni. Pest máshol, de mi Győrbe laktunk, a lakásért lementünk, a 57-ben végeztük a műegyetemet, és nem volt lakásunk, és elé mentünk meg Győrbe, az Észak-Dunántúli áramszolgáltató válaszhoz. Szóval hát nehéz volt a élelmiszerbeszerzés, és akkor az ember a repülőtérről leszállt, akkor látta az árusokat, de akkor igen, nagyon sivatagi rész volt ez a repülőtér, akkor már modern repülőgép volt, vagy repülőtér volt, és hát taxival jöttünk be a városba, és akkor ezek a óriási citrus hegyek, meg a banán kötegek, ugye, és hát olcsó volt, meg a mi fizetősünkhöz képest tényleg fillérek voltak. És az a levegő, ami megcsapott, még azt mondta, hogy az egyiptomi levegő az balzsamos. Tényleg, szóval azóta se éreztem ezt a különleges levegőt, ami valahogy egészen már érzést kelt az emberben.
5: Az illatok miatt vagy?
4: Akár. Hát volt, aki nem bírta az illatokat, de az egésznek, most, hogy legutóbb voltunk egy szállodában a Nílus parton, és mondtam ott a menyemnek, most szippantjatok be a levegőbe este. És hát ők is azt mondták, hogy egészen más a konzisztenciája valahogy a levegőnek. Jó, maga a város, ugye, több mindenből állt az illat, tehát ott voltak a citrusfélék, ami eléggé állható illat. Akkor az autók, nagyon sok benzin volt a levegőben. Akkor még nem lakkozták a padlókat, hanem állandóan csiszatották a parketteket és beeresztették. Hát ennek volt egy terpentin szaga. És hát a negyedik illat az volt, ugye, hogy az utcán pisírtek.
5: Na most, az azért nem igazán jó illat.
4: De ezek úgy összevegyültek. És a ötödik illat azok az utcai kebabárusok. Csodálatos birka húsokat, ahogy forgatták parázson. Úgyhogy valahogy ezek egy különleges szaggá álltak össze. De voltak, aki eleinte nagyon nem bírta. pláne melegbe, ugye, mikor jött a tavasz, és meg a nyár, és akkor ült, meleg volt, és akkor tényleg erősen rátelepedett az egész városra. Na most nekünk, ugye, amikor mi eljöttünk 65-be, 28 milliós embertömeg laktam, és a delta a termő, az akkora, mint a Dunántúl. És hát Kairó már akkor is 5-6 millió volt, hát most már 20 millió, vagy 25, hogy annyira kiterjeszkedett az egész város. Különösen az esték voltak, amikor ugye lehűlt a levegő, és kiáramlott az a rengeteg ember az utcákra. Szóval az Pesthez, vagy Győrhöz képest, hát tényleg egy világváros volt ebben a sok emberrel. Szóval én nagyon-nagyon szerettem ott lenni, és az emberek. Azóta is voltam már. Jordánia, Izrael, Tunézia, Marokkó. Ilyen kedves embereket, mint az egyiptomiak. Nem tudom, egészen más a természetük, a szívük. Én nagyon szerettem őket, de most sajnos a magyarok közül nagyon sokan meg másképp voltak. Ugye, mert hangosak, mások a gesztusaik.
5: Úgyhogy... Mit jelent az, hogy mások a gesztusaik? Tehát miben tért el? Attól,
4: hát
5: amit
4: voltak egész speciális, egyszer láttunk egy Sophia Lorennel odakint filmet, mert moziba jártunk, hát most amerikai filmszínházak voltak, nem volt se tévé, semmi ilyesmi, ami az embert egy kicsit, ugye sok szabadidőnk volt viszonylag. Például az, hogy a la, a nem, la, és csöcsögni kellett hozzá. Na most Nápolyban
5: is. És a mutatóujjat is.
4: Megvan, így billegtet, igen. La, ma fiss. Nem, nincs, vagy valami. Na most akkor ez is, hogy stanna soalja. A három első ujjukat összefogják, és hogy várj egy keveset, stanna soalja. Ez is volt. Akkor nagyon érdekes volt, hogy ha valakit hívnak, ugye mi így hívjuk, nyitott tenyérrel behajlítjuk, és a tenyér van a szemünk felé. És ők meg úgy hívnak, mint a kisgyerekek. A fordított tenyerüket csukogatják össze. Igen, szóval sok ilyen volt. Például az is érdekes volt, hogy sokkal kisebbek voltak a kisbabák, mint nálunk. Szóval ezek már szaladtak, és egész picik voltak. Vagy még nem járt, akkor ült az anyjának a vállán, hát ebbe a klepetusba kapaszkodott, ami az asszony, a fekete fátyolban kapaszkodott, az asszony gesztikulált, és a gyerek nem esett le. Meg édesek voltak, hogy hordták a babákat a karjukon, és akkor a fekete klepetusban ilyen csillogó szemek bámultak a világba. Akkor még nagyon-nagyon erősen népviseletesek voltak, szóval sokat hordták a galabéját. A nők pedig azt a fekete, elég ronda fekete öltözékük volt. Ami még érdekes volt, hogy mindenki csoszogott a nők közül, mert lapos papucsokban csoszogtak. Aztán valahogy ezt mi is felvettük, mert ma melegben zárt cipő, hát az maga a pokol. Na hát volt egy kellemetlen tulajdonságuk, állítólag most is megvan, de ez csak a kiken kifent hivatalnok úri emberek voltak felhívás keringőre, és még rápaskoltak az ember fenekére. A szemem most is megvan, én nem tudom. Az ember akkor fiatal volt, most már biztos nem paskolnának. Most sokakat ez borzalmasan bosszantott. Oda sem neki, úgyhogy nem figyeltünk oda. Pláne a férjek jelenlétében, mert akkor botrány lett volna, hogy a veszekedés vagy valami. De különben roppant udvariasak voltak. Nagyon ritkán volt a utca kereszteződéseknél rendőr. Na most jött az autófolyam, és az ember át akart menni az utca túlsó oldalára, akkor most hogy menjek neki, menjek az autófolyamnak. Megálltam a járda szélen, mindig jött egy helyi ember, aki kézen fogott, és akkor az autókra ugye a szélvédőre rápaskolt, hogy állni, akkor tovább mentünk, az egész sor megállt végül, és utánuk indult meg a sor. De hát ezt mi nem mertük megtenni, mert helyi segítség nélkül hát nem tudtam oda vetni magam a kocsik elé. Na most érdekes, mert a Kaszrellil, a Szolimán Pasa út, ezek ilyen elegáns utcák voltak, Ez volt a belső magja, még a régi angol uralom maradt lévő városrésznek. És most ez valahogy már úgy lepukkant. Akkor elegáns kirakatok voltak, jobbmódú emberek vásároltak ott, és sok volt az import áru. Hát most bizony, hogy visszamentem, mit tudom én, 40 év után, a kirakatokban bedobálva azok a ócska kínai dolgok, úgyhogy szóval ez nagyon sokat változott, és sokkal több lett a tömeg. De most az a tömeg, amelyik akkor is már eléggé nagy volt, meg sokszorozódott. Többször mentem vissza, vagy 6-szor voltam azóta. Ezt 95-ben kezdtem a visszajárásra. Anyós társak mondtam, hogy ide figyelj, most elmegyünk Egyiptomba kettesbe. Úgyhogy szépen felültünk a repülőre, el is mentünk, hogy bejártuk a régi utcákat, utakat, akkor egy utazási irodával megnéztük a piramisokat, meg Szakkarát.
5: És mennyit változtak a piramisok 60, a 60-as évekhez képest?
4: Hát rengeteget. Tudjuk, amikor mi ott voltunk, akkor jóformán a sivatagból kellett venni a piramisokhoz. Hát mi taxival mentünk ki a piramisokhoz. Na, és volt egy teve istálló, ugye a felvezető útak a bal oldalán. Turistákat sokszor tevékkel vitték fel, meg szamarakkal. Na most ez már nincsen például, amit nagyon sajnálok, mert az is annyira egzotikussá, vagy különlegessé tette a felmenetet. És ami nagy szívfájdalom, hogy ugye dombon állnak a piramisok, és felvezette út van, és az a domb oldal beépül, és mind erősebben mászik rá erre a régi temetkezési helyre. Ugye, ami nem csak a piramisokból áll, hanem hát ugye az aki havasz, amit megtaláltak, a régi ókori építetőknek a...
5: Masztabákat.
4: Hát nem csak a masztabákat, hanem a munkásoknak a hálóhelyeit, az étkező helyeit megtalálták, sírjait, rengeteg a széttört csontú ember, a csonkolt ember, a 30-as években, meg előbb is, szóval óriási fizikai munka volt ez a építkezés, amit még mindig nem tudnak, hogy hogyan csinálták. Na most akkor szabadon lehetett felmenni a piramisokhoz. Na most már sorompó van, jegy van, katonaság van, rendőrség van, tehát az a szabad mozgás, ami akkor volt, az már nincsen. Na most akkor persze az embert meglepték régen a árusok, ugye, de most, amikor legutoljára ott voltunk a Menkaura piramisnál, ott leültünk a anyóstársal, ahol megyek a Menkaurába, mert már voltam egyszer, hogy semmi különös, hát az a legunalmasabb piramis. Egy rampa és a végre a sírkamra. És bizony egy tisztes táborban álltak a tevések. Na, aztán is édes volt, jöttek felénk az egyik. Szóval nem volt szabad nekik meglepő a turistákat, de jött egy pár lépés, nyújtotta a kezét, és azt mondta, hogy így iszunk nagy évuska. Tehát már akkor kezdődtek az orosz kirajzások, ugye már 95 körül, hát ezzel jól nevettük. Na most akkor, hát gájddal be lehetett menni a piramisokba. Hát ugye most már csoportokat visznek, meg megfelelő időpontba. Na most ugye sokszor le van zárva a Keopsz, de hát akkor hát minket bevittek. És hát az elképesztő, ugye maga a nagy galéria, engem az nyűgözött le legjobban. Ugye a gránit köveivel, ahova tényleg olyan illesztések vannak, amiben egy nyufaszálat nem lehet legbehatalmas gránit kövek közé bedugni. Ugye meg hát ezek a alagutak, ahova hát úgynevezett fáraó kamrában, meg a fáraónő kamrában, azért azt sem tudják, hogy miért van ott két sírkamra. Na most csoportokat vezetnek oda, és egy nem mindig lehet bejutni, mert hát sorba kell állni. Na most az a Khufu, ugye hát az a Keops, Kefren piramis, akkoriban nem volt látogatható, mert restaurálták. Szóval zárva volt, akkor nem voltunk benn, és a Menkaura Mikerinoszba sem. Tehát mi a nagy piramisba tudtunk bevenni. Szóval szabadon lehetett mászkálni az egész nagy sír nekropolis területén. Úgyhogy a masztabába bementünk. Szóval volt egy édes jelenet, mert télen vizsgai időszak volt, a férjem 3-4-szer ment Kisibimbe, és különböző szabad ideje volt. És kijöttek az operaháznak a balettkara. Nagyon szép, csodálatos mandarint látta, meg álltam a Giselle-t is, de akkor nem tudtam elvenni. Na, a lényeg az, hogy a követség megkérte a férjemet, hogy kalandzolja az embereket, ugye múzeumokban, meg a piramisokon. Úgyhogy mindig volt egy-két-három balettpatkány, akivel ő kiment. Na, és akkor én már 8. hónapos terhes voltam, a barátainkkal kimentünk, és hát ugye elfáradtam, mert olyan március volt, bele volt, és leültünk a kolléganővel, meg a férfi, a két férfi, meg a kisfiú elmentek a masztabát nézni, és egy ilyen gájdot, egy ilyen garabíjás embert nem lehetett lerázni. Ugye hát ő akart mindent mutatni, ugye hát nyilván Baks is ért. És akkor mi leültünk, és akkor rámutatott, ott már mentek el a férfiak, hogy a ki magának van az ember, mondom, hát a férjem, azt mondja nekem, látta, hogy terhes vagyok, azt mondja, és Merin, hát mondom, Merin, hát mondja, nagyon csodálkozik, ő annyira wonder, hogy az fantasztikus, azt mondja, mert ez az úr állandóan más nőkkel jár ki a piramishoz, na aztán eltűnt, ott a neves bosszú, ugye, hogy, de aranyosak voltak, én nagyon szerettem az embereket. Na szóval mind jobban mászik a város fel a piramisok. Amit én gondolom, idegenforgalom miatt se lenne szabad nagyon engedni. Hát aztán nem tudom, hogy működik az egyiptomi régészeti hivatal, vagy mi, hogy a engedélyeket hogy adják ki, vagy engedély nélkül kerítik be végül is ezt a nekropoliszt. Na gondolom, ez óriási nagy különbség, mert teljesen szabadon mászkáltunk ott, és hát ami nagyon nem tetszik, hogy a szfinx lábai akkor még olyan töredezettek voltak, és azóta csináltak valami két borzalmas téglanyúlványt, előre nyújtja a szfinx a mancsait, csak nagyon hosszúak, és annyira nem illik hozzá. Szóval akkor még valahogy a ősi állapotába láttuk. Na most sok változás nincsen. Hát az ugye, hogy ezt azt nem láttuk, de a ugye a 4500 évvel ezelőtti építetőknek a munkahelyei, szálláshelyei. Hát a tévében ezt lehetett látni különben Gizehről ennyit. Na és hát Szakkara. Na most hát taxival mentünk, és Szakkarába éppen Ramadán volt. Az is érdekes, ott hát szendvicseket vittünk magunkkal. Ja, ott nem úgy volt, hogy az ember egyszerűen bemegy a étterembe, féltünk nagyon ugye a hasvedéstől, pedig így is sokszor ezt elkaptuk, és még a taxiban kezdtünk bajszolgatni, rögtön odaugrott egy másik arab férfiú galabiába, sofőrről nagy veszekedés, lesik egymást, ugye, hogy nem engedik, hogy a másik bármiben is beleharapjon, mert hát ugye nem volt szabad enni nekik, mi megettük a elemózsiánkat, na most Szakkara is, szóval szabadon bejárható volt. Én sokkal több masztabát láttam, mint amennyi ugye most a ti masztabája van, meg a mererukáé, ami látogatható. És valahogy akkor ott olyan sok volt. De most mintha nem is látnám őket, vagy csak most ugye vezetéssel voltunk, hogy nem vittek arra, mert a többi van. Mert még benn voltunk a Bikasíróban, ugye a Szerapeumban, ami tényleg lenyűgöző, mert van vagy 40 hatalmas gránit szarkofág. Ugye aztán valamelyiknek úgy megvan billentve a teteje, meg minden, de hát üresek, szóval el lehet képzelni, hogy az ókorban a szent bikákkal kincseket is tevettek el. Most, ahogy bementünk a szakarai sírterületre, ami sokkal nagyobb, mint amit az ember tudott még akkoriban. Mert azóta vannak azért feltárások repülőgépről is, hogy az egész terület, ahol a mumifikálás történt, meg a papoknak a ceremóniái, meg szóval egy hatalmas körülkerített terület volt az ókorba. De most ugye ebből keveset láttuk, mert hát ezek már romosak voltak. Valami repülőgép való felvételekkel lehet látni a körzetek a nyomait, és több ilyen fő nemest is temettek vastabákba. És bemegyünk egy ilyen félig kőlapokkal, mészkőlapokkal borított oszlopcsarnok, amit még a földrengés meg az idő nem ejtett le. De ez nagyon érdekes volt, hogy aránylag épp állapotban egy idő alatt ez a bevenő út, ez így megmaradt. És hát akkor érünk arra a térre, ahol az a bizonyos kobra oszlopok, kobra fal, ugye, ahol a kobrák meredeznek, gyújtogatják anyagukat. Hát ez is a gondolom a balzsamozási területnek a része. Na most a völgytemplomot, vagy a sírtemplomot, azt valahogy nem láttuk. Ugye mindegyiknek volt egy sírtemplom, hát a Keopszonak is gránit oszlopokból, azt gyönyörűen lehet látni, ahol a balzsamozási szertartások voltak. És akkor utána vitték, gondolom, ünnepélyes menetben, ugye be a piramisba. Hát most láttam a tévében, hogy azóta, hogy ne romoljon tovább a szakkarai piramis, mert nem is maga a piramis romlik, hanem alatta a kürtő. Ugye, mert ez úgy működött, hogy nagy kürtőt ástak, és leeresztették a szarkofágot ebbe a függőleges kürtőbe, ami roppant mély, viszont omladékos, ugye van egy teteje, és akkor az egészre, ugye végül is a fáraó építészet Imhotep úgy képzelte el, hogy több masztabát épít egymásra, és hát ez ilyen lépcsős az egész. Elég romos, szóval ez, hogy megmentsék a sírkamrát a beomlástól, még a forradalom előtt beállványozták az egész szakkarai piramist, és már kezdték rendbehozni ezt a kürtőt, de körül jött a forradalom. Na most aztán az angolok segítségével, azt hiszem talán még mindig folyik a munka, csak hát az a forradalmi helyzet az ott megbolygatta az időrendet ugye a helyreállításba. És ami nagyon érdekes, hogy a kürtő aljáról, hát ugye mi nem voltunk ott, mert akkor obladékos volt, meg sincs nyitva mai napjuk se, nagyon sok kijárat van, és alagutak vannak.
5: Igen, a Djoszer piramis alatt még jóval korábbi síroknak a labirintusai.
4: Aztán vannak vak labirintusok is, ami úgy gondolnak, hogy még a régi sírramlók is ott turkáltak, tehát hogy hozzáférjenek. Tehát vannak a sivatag felüli bejáratok, akkor vannak a egyes folyosó rendszerekből is tovább ágazó. Szóval mondta is, hogy több kilométer labirintus van.
5: Két első-második dinasztia korabeli sír is alá megy a Djoszer sírkerület alá.
4: Igen, azt hiszem tudom. Úgyhogy, na most az aki havasz, ez most azon dolgozik, hogy látogatható legyen, mert most egy olyan lejárat van, hogy lépcsővel, szóval egy ilyen kulturált lejárat van a kürtő felé, tehát majd kiépítik azt, hogy be lehessen menni. Engem például meglepett, hogy a Kefren piramisa, azt is helyrehozták azóta, és látogatható. Na most, hogy hétfőt környedre kell menni először is lefelé, és akkor van egy feled egyenesedni, végül van egy szobaszerű helység, ott megnyitottak még egy folyosót, az hogy derékszögbe ágazik el, de felfelé kell még benni, hétfőt környedre a sírkamráig, a Kefrenbe, szóval meg biztos végére érnek ennek az oldalsó folyosónak is. Na most Szakkarában még nagyon érdekes volt a Unas piramisa. A piramis maga rém romos, ugye hát az is 4500 éves. ilyen csiga lépcső kellett lekecs beregni, jó meredeked, és alul van a sírkamra, és ott vannak az első sírfeliratok. Az egész kamra teli van borítva sírfeliratokkal, amit én azért lepett meg, mert fejlett írásról tanúskodik. A Kefren Benka ura piramisokban nincsenek feliratok. Én nem tudom pontosan, de Unasz piramis, ez mikor épült. A mennyezetnek, mint aztán később nagyon elterjedt a csillagok ábrázolása, hogy kék az egész sírkamra, és hát hogy egy csillagokkal van borítva az ég.
3: Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi Kapcsolatok című műsorunkat. Tajti Tihamérnéval beszélgetek, aki 1962-65 között élt Egyiptomban, és éppen Szakkarában jártunk, az Unisz piramisát hagytuk el, és a masztabák következnek.
1: Na most a masztabákba, ugye a ti, meg a mererupa, meg nem tudom én melyik még, melyek voltak a leghíresebbek, hát most is ezek látogathatók. Ezek a fantasztikus reliefek, ugye ezek a faragott frízek, hát egyszerűen olyan mesterségbeli tudás jelentenek, hogy na, kedvencünk az a kép volt, hogy vízilova. Nem tudom, hogy ezt látta, de vagy felhívták a figyelmet, és születik a kis víziló, éppen az anyjából már kidugja a fejét, és mögötte van egy krokodil tátott szája, hát ez fantasztikus. Nekem az lepett meg, hogy ugye az életnek minden mozanatát megörökítették, úgyhogy a szárnyasokat, ahogy vitték, ahogy a nyakukban voltak a birkák, és a lábukat fogták, úgy szállították. Akkor a vízi világ ugye a Nílusba halakat, meg mindent részleteset ábrázoltak, ahol a sások, liliomok, hát szóval élethűet, de annak nincs nyoma, hogy a piramisokat hogy építették. Hát azóta sincs.
2: Ezt nem tartották fontosnak.
1: Se írásba, se szájhagyományba, mert végül is lehetne, mert ugyanaz a nép él ott, aki akkor volt, bár ők tagadják. Igen, például nagyon bántott az, hogy volt egy nagyon kedves barátunk itt, tényleg Gödöllőn, tudott jó magyarul, és 27 év körül volt, és hát ott áradoztunk erről a régi egyiptomi művészetről. Azt mondja, hogy neki semmi köze nincs hozzá, mert Mohamed áll. De nem is látta a piramisokat, ott élt Kairóban, és soha nem, és egy művelt ember volt. Szegény aztán meghalt, mert felügyelője volt a húskereskedelemnek, és hát jobb helyeken nem szögre akasztják a fél marhát, hanem hűtőkamrákba. És akkor ezeket látogatta, és képes volt egy szálig be a 40 fokból bemenni a nem tudom hány mínuszba. 3 nap alatt elvitte a tüdőgyulladás, úgyhogy tehát ezt nagyon sajnáltuk. Mondtuk neki, ennek nem lesz jó vége, hogy ilyen zeber át volt izzadva. Na most ugye nem volt az a őrült nagy idegenforgalom. Hát kevesen voltak turisták. Úgyhogy mi bármit bebarangolhattunk szabadon, a Mohamed Al emlékeket is. Nyilván olyan helyre az ember nem ment, ahol Isten tisztelet volt, vagy valami, de nem tiltakoztak ellen, de nagyon készségesek voltak. Általában az egyiptomi embert nagyon tisztelem, nagyon szeretem, mert tényleg ilyen sokszor nyomorúságos körülmények között is, szóval a legkedvesebbek, udvariasak. És én úgy éreztem, hogy én szeretem őket, ők is szerettek engem. Úgyhogy ez annyira kölcsönös. Valahogy érteni kell. Jó, az ember ugye az is sokat számított, amikor felszedtünk egy pár arab szót.
2: Éppen akartam rákérdezni, hogy hogyan kommunikál?
1: Hát az ember úgy kommunikált, hogy a házban már volt ugye a foci edző.
2: Az ki volt?
1: A Szabó Pálnak hívták. De idősebbek voltak, hát akkor mi voltunk 30 évesek, de nagyon aranyosak voltak. És hát a piac. Hát a piac egy nagy tanítómester. Például ott volt egy árus, de most az úgy volt általában, hogy ahol a magyarok jártak, oda a többi magyar is járt. Egymást csak ajánlgattuk, mert már pötyögtek magyarul. Például mi a Sampolyon laktunk, és akkor még a Sárja Sampolyon, még végig a Tahririg piac volt. Na, és vegyesen voltak még autójavítók.
2: Az utcán javították az autót, vagy?
1: Az a helyzet, hogy hát főleg az utcán javították, és főleg, hát ugye dukkozták meg. Az volt a helyzet, hogy jött a Hamszín, ez a homokvihar, csak autók leálltak, mert nem tudtak haladni. A dukkót levarta az autóról, teljesen a homokszórással a üvegeket elhomályosították, úgy kellett bevontatni Kairóba. Úgyhogy nagyon sok ilyen autójavító volt, hát gondolom egyéb bajokat is orvosoltak. Na de maga a piac árusaival, meg minden. És a mi árusunk az egy olyan pacák volt, aki már szinte a gazbávasoktól, azok volt a legelsőbb magyar kolónia. Az megtanult magyarul. Hát nagyon sokat mondott, amit mi nem tudtuk, tőle kérdeztük meg. Például egyszer élesztőt akartam venni, és kérdezte, hogy gondoltam, tudja, mi az élesztő. Egyből rávágta, hogy bíra, ha bíra, és sör élesztő. Szóval ilyen szavakat is. Aztán kaport akartam venni, teljesen kapor volt. És akkor a kézbe vette, hát a kaprot kérek. Mondja, ez nem kapor, az a kapor. Szóval nagyon-nagyon, aztán volt ott egy érdekes élményünk. Hát ugye az ember a melegbe este járt főleg vásárolni, kellemesebb időt. Este 9 körül lementünk hozzá, és a mellette lévő, hát ugye úgy választották, hogy a ládákat egymásra rakták, és így voltak egy utcai kis párusok. És az egyik, a szomszéd ládán állt egy táskarádió, és egy olyan 16 éves korban gyerekot tekerte a keresőt. Mi nagyon nehezen hallottuk a Kossuth rádió, az volt főleg. Éjfélkor majdnem berebáztunk a készülékbe. Ott egy mindig tudom, hogy akkor egyiptomi himnuszt. Úgyhogy már annyit hallottuk, hogy vártuk a közvetítéseket. És akkor hallom magyarul itt Kossuth rádió, Budapest adásunkat megszakítjuk. Na megfogtam a gyerek kezét, hát háború óta ilyet nem hallottam. Mondtam, hogy standa, várj, és azt mondta, hogy pár perccel ezelőtt lőtték le Kennedy elnököt, és hogy kórházba viszik, na, ő nem halt meg, csak úgy a kórházba halt meg. Hát ez olyan mélyen megmaradt bennem, mert olyan nehezen tudtuk fogni a Kossuthot és a piacon, hogy a keresővel, és olyan kristálytisztán bejött. Na ugye ez volt egy ilyen nagy tanítómester, aztán a magyarok. Aztán sok szót persze, de helyes kiejtéssel mondtak, mert ezeket a hangzókat nem tudtuk rendesen kiejteni, és az megváltoztatja a szó értelmét. Azóta már rájöttem, hogy például a hát, az hogyan kell. Tehát nekünk csak H van, ugye, ami a lágyabb, és a majdnem nem lehet hallani. De náluk a H az érthető betű. Hátra kell húzni a nyelvgyököt, és akkor sokkal hallhatóbb, meg élesebb a H például. Volt egy ilyen kis német-arab társalgási zsebkönyv, meg egy kis szószedet is volt. Elég rossz fonetikus jelölésekkel volt. Például ez a K, ugye, amit nem tudom rendesen kimondani, ez C, H és áthúzva. És hogy egyszer sajnos az ezzel a hangzóval kezdődik, ami úgy hangzik, hogy kár. Na most hát ezt én gyakoroltam a konyhába, kár. Na, bemegyek oda ismerős fűszeresemhez, ott a sarkon volt, és hát mondom, hogy hát kérek egy üveg. Kár. Hát nem értették, se az eladók, se az. Már mindenki törte a fejét, hogy mit mondhatok, mit kérek. Mire az egyik a fejéhez csapott, azt mondta, áll. Most én semmi különbséget nem éreztem, ugye? És hát ez úgy van, mint a magyar hangzóknál is, a idegen ejti ki. Nem tudnak különbséget tenni, ugye? Hát a meg a át között például nem tudnak különbséget tenni a külföldiek sokszor. Na és akkor hát tulajdonképpen az a jó pár szó, amit tehát a számneveket rögtön megtanultuk, ugye a számírás. Én még a írást is sok mindent tudok, úgyhogy az volt az első dolog, hogy én bementem a ERT-re, és hát ott a egyiptomi tanszéken volt egy jegyzetfüzet, mert személy a Germánus Gyula professzorú alkotta, de az középkori arab volt. Az volt az első mondat, hogy az Al-Bahrun Jamilun, de ez most már ugye egyiptomiról az el, mert nem al-el, Bahr a tenger, Gamil. Tehát a un már lemaradt a egyes szám esete, mert volt kettes szám is a régi arabba, és többes szám. Na most el-Bahr Gamil, meg az volt a másik, hogy Zahba el-Musafer Israel Kahera. elutazott a utazó Kairóba. Na, de ezt le is tudtam írni. Időnként produkáltam magam, el tudták olvasni, szóval. Ezt, és akkor mindig, mint a gyerekek, annyira őrültek, hát olyan aranyosak voltak, hogy...
2: És ezt egyedül sikerült megtanulni?
1: De hát abból nem lehetett, középkori arabot nem lehet. Más is, mondom, változtak már a toldalékok, az esetek változtak. Úgyhogy odáig nem jutottam el, hogy magát a nyelvtan például. Na most ugye az emberek arra volt szüksége, hogy a utca konyha nyelvét tudja, mert ahol meg tudta értetni magát. Aztán volt például egy árus, hát annak szép üzlete volt, nem Jusuf. Na de hát a magyarul csak Jóskának hívták. És akkor mindig mondták neki, hogy szervusz Jóska. Na ő is már mondta, hogy szervusz Jóska. És hogyha akartunk valamit venni, és rajta volt a árcédula. Hát mondtuk neki, hát ez kitér, ez sok. Azt mondja, ez a nagy rablóár. Neked magyar, én kis rablóárat adok. Úgyhogy aztán elneveztük a kis rablónak. Igen, nagyon aranyos. De hát meg volt a vevőköre a magyarokból. Na aztán hát én ott teherbe estem, hát 31 éves voltam, hát már ideje volt, hogy meg időm is volt mondjuk, de is külön téma, hogy ott orvost keresni. Volt nekünk egy nagyon jó mentorunk, aki egészségügyi dolgokba útba igazított, ez a doktor Félix volt, valahol a Szolimán sarkán, ott a Fuad felé. És hát ott volt egy gyógyszertár, és a doktor Félix az annak ott volt gyógyszerész. Hát ott élt, aztán zsidó ember volt, tehát valahogy oda menekült az űrös időből. Tudott vagy 12 nyelvet, és a háta mögött álltak a szótárak. Ha valamit magyarul nem tudott, akkor levette a szótárt, megnézte. De állítólag magyar nője volt, és hát ott tanult meg. Na és akkor mindig a doktor Félixhez mentünk minden ügyes, bajos dolgunkkal, és akkor ő ajánlott egy olyan doktor urat, aki Svájcban végzett. És nagyon büszke volt, hogy svájci felesége van neki, mert az az úgy látja, státuszszimbólum európai nőt elvenni. Hozzá mentem. Hát akkor még nem régen váltak el az angoloktól is, hát 63. és 64, és akkor igen, Greek Hospital, ugye görög kórháznak hívták, de a Greek már nem sok maradt belőle, hát ugye egyiptomi személyzettel volt, de meg ott volt a dr. Aziz Szurur, Aziz, a szép néve. Na, és akkor ott megszületett a Péteren, 3,80 kg. Na, az olyan nagybaba volt. Na most az arab nők megszülik azokat a pici gyerekeket, meg 2 kilósakat szülnek. De állítólag a magyarok is, még a 1900 körül 2 kilós babákat hoztak világra. Ez nagyon érdekes különben, hogy ahogy kulturálódnak a táplálás jobban, az egészségügyi ellátás, úgy növekszik a testméret, testsúly, és sajnos a fejméret is. Úgyhogy azért van állít a mennyi császár, mert a babápá nem bírna. Na és egyszer meglátogattam őket a gyerekszobába. Volt 7 kis rózsaszín ágyacska. De hát az én kisfiam az a nagypapa volt köztük, mert ilyen kis 2 kilós babák voltak ott körülötte. És az arab nők másnap már ott fecsegtek a... Hát persze a jobbódúak, mert sajnos a legtöbb gyerek vagy utcán születik, vagy hát a házakban. Gondolom bábákkal, hát szó sincs ott orvosról, legtöbb helyen, hát lehet, hogy változott azóta a helyzet. És amit hallottam, hogy arab nők úgy szülnek, hogy kötél lóg le a keresztgerendáról a házba, de a legtöbb ház falusi ház nyitott, ugye, benövi a vadszőlő, meg mit tudom én. És akkor a kötélbe kapaszkodnak, hát a gravitáció ugye kipottyantja azt a gyereket. De utána már vígan vannak, nem tudom, 8 napig én kisebb másztam az ágyból, annyira el voltam gyötörve, és már ott tréseltek a folyosón. Hát az nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen egy idegen környezetben, és én voltam az első, aki magyar létére ott szült. de hazaküldték a terhes nőket. Na hát én ezt a titkoltam rettenetesen, hogy terhes vagyok, csak a szabák egyet látszódni. És mondtam, hogy egyszer majd nagy nehezen kijutottam, én ezért haza nem megyek, születik itt is elég gyerek. Na most akkor az ugye szívfájdító látni, amikor apró babák, szóval szinte kiszáradnak. Na most valószínű, hogy ez a víztől is talán annak nekik, én nem tudom. Volt például az egyik sarkon egy fiatal házaspár, guggoltak, hogy ők úgy ülnek, hogy a sarkukra ülnek. Na hát azt hiszem, ez gyerekkortól kell gyakorolni ezt a sarokülést. És a asszonka ott volt meg a fény, volt egy gyékény előttük, és ilyen kis fésüket árultak a nyomorultak. És egyszer arra mentem, és ott mellettük volt egy cipős doboz, de a rongyokkal és egy icipici baba volt ott, valószínűleg koraszülött volt. És ahogy ott arra jártam, napról napra jobban összeráncosodott, és nyilván kiszáradt, és meg is halt, aztán arra mentem, nem volt ott a doboz. Szóval az ezek olyan nagyon szívfájdító látványok. De általában éhezést nem láttam, de nyilván ezek fertőzések. Meg hát ugye a gyerekekre, vagy az oltásokat nem tudom, hogy kapják. És nagyon érdekes volt, hogy a gyerekorvos az kopt volt, illetve a szülészorvos, de csak kopt orvost ajánlott. De két hónapig voltunk Porcaiban, mert ugye nyáron nem volt tanítás, és ott is egy kopt orvos hölgyet ajánlottam, úgyhogy így voltunk mi koptokkal körülvéve.
0: Ezzel mai műsorunk véget ért, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
4: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy három éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban tanítások és tanúságtételek segítségével tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben megtartották az Evangélikus Hittudományi Egyetem idei tanévnyitóját. Ünnepélyes keretek között tartotta 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus Templomban. Ége hirdetéssel szolgált Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhívás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik fölkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretné megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Gálakoncert, Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójára, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és szélesebb közönséggel is megismertesse egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az országos koncertsorozatot mesterkurzusok, konferencia és új kotta, illetve könyvkiadványok egészítik ki. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában, bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: Jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Bálint Sándor, Szeged, 1904. augusztus 1, Budapest, 1980. május 10. Néprajzkutató és művészettörténész. A vallási néprajz hazai megalapozója. Isten és ember szeretete kimagasló volt, ezért a katolikus egyház kezdeményezte boldoggá avatását. Fő kutatási területei az Alföld néprajza, vallási néphagyományok és Szeged néprajza voltak.
1: Isten először nem azt akarja, hogy dicsőségét hirdessük, hanem hogy mi legyünk az ő dicsősége.
0: Egyedül érdemesnek ebben az életben a hűséget tartom, amelyben benne van a szeretet.
1: Gyönyörű a homok világa, valami bibliai van benne. A szelekből, mintha az ítélet angyalának harsonája zengene feléd. Mennyi népet és kultúrát, mennyi szándékot temetett már maga alá.
0: A szeretet és a könyörületesség egyetemes törvénye szerint minden ember fele barátunk, és a keresztény világban a társadalmi kapcsolatoknak azóta is ez az alapja.
1: Érdemes szolgálni, másoknak is örömet szerezni azzal, hogy vagyunk, és szolgálatukra állunk.
0: Tudunk-e Isten ajándéka lenni? Magunkat és mindenünket odaadni azoknak is, akik észre sem vesznek bennünket.
1: Nagy dolog az otthon, a legnagyobb emberi ajándékok egyike.

0: Nem a forma, hanem a szív nevel nagyjá, a hegyek, a cédrusok és a tornyok társává bennünket.
1: Nehéz a szépség kísértéseitől megszabadulni.
0: A művészet és a szerelem szép kísértései az alkotó kifejezés szenvedélye elől nehéz kitérni.
1: Az az alkotás nem lehet hiteles, amelyik emberi egyoldalúságokból, alkotói önzésből született.
0: A népművészet a maga naív, heroikus módján épp úgy summáz, mint Dante vagy aquinói Szent Tamás. Fölcsillannak benne, sőt, elevenen élnek a nagy inspirációk, így a románkor nyugalma, a gótika szárnyalása, a reneszánsz virágzó kedve, a barokk organizmusa, a Biedermeier otthonossága.
1: A mese az igazi realizmus, az álom és a hit mesei realizmusa, amelynek szárnyán életünk az égig ér.
0: Nálunk ijesztő szakadékok tátonganak archaikus népi világunk és modern, helyesebben félműveltségünk között.
1: Az ember monasszá válik ebben az agyonszervezett világban. Mindenüvé betagolják, de lényegében kívül marad mindenen.
0: Több a szabadidő, tovább élnek az emberek, de egész konstitúciójuk roncsoltabb, mint bármikor is volt.
1: Szól a rádió, és a világot házhoz szállítja a televízió, megnyílik a világűr, de érezzük, hogy mindinkább számüzetünk valamiből, amelynek Isten országa a neve. Isten országa, amely szentségként bennünk szégyenkezik.
0: Az életet én nagy ajándéknak tekintem. Egy olyan ajándéknak, melyet az embernek meg kell becsülnie, éppen mert ingyen kapta. Tehát az életben van valami kegyelemszerű.
1: Az élet kereszt, de nyomban ajándékká válik, ha rájövünk, hogy a Kálvária istenfiúi kiváltságában részesülünk, és a mennyország örökösei válunk általa.

0: mosolyogni a világban és a világon, de belül sírni életünk és az emberek fölött. Az élet bántásait észre nem venni, és hallgatni, jót mondani.
1: Hiába nyerjük meg a világot, ha lelkünket ebek koncául dobjuk oda.
0: Lélek akarunk-e maradni, vagy mechanizmussá válunk? Erre kell mindnyájunknak a legsürgősebben megfelelnünk.
1: Az együttélés lényege, a társadalom lelke nem a kompromisszum, hanem a harmónia.
0: A poharat mindnyájunknak ki kell innunk, és úgy látszik, nem ihatják ki pillanatnyilag mások helyettünk, mi sem ihatjuk ki mások helyett.
1: A háborúban a pokol angyalai ülnek a szárnyas bombákon, hogy az emberek szívének szögezzék őket, és megöljék bennük a csillagokat.
0: Mi magyarok, a jót is annyiszor cselekedtük rosszul. Félve, hogy valahonnan lemaradunk, annyiszor megfeledkeztünk magunkról, és mások életét kezdtük, és akartuk élni.
1: Szegény menekülők szeretnének valahova megérkezni. Sajnos földi biztonságra gondolnak, és nem az üdvösség révére, inkább az utak messzeségében bizakodnak, és nem a találkozás Jákob létrájában.
0: Sorsunknak azért van olyan kétségbe ejtő mélysége, mert néha magasra kerül az ember.
1: Az emberi teljességnek, a gondviselésnek és a világ mindenséghez való meghitt odatartozásnak a tudata és ajándéka támaszthatja, ami elrontott és elromlott, sózatlanná vált életünket új örömre és reménységre.
0: Az emberek elfonnyadnak a félelemtől és az oktalan várakozástól, a múlt és jövő gondjaitól, és megfeledkeznek az örök jelenről, amely szüntelenül sürgeti az éjszakából való ébredést.
1: Szegény mai ember, mennyire nem bízik magában, önnön isteni részének tengereket túlhaladó áradatában, hallgatásának mennyei divertimentójában. Lármát csap maga körül, és látszatokba veti bele magát.
0: Milyen kerülőket teszünk az aszkézis helyett? Aszkézist a sporttal, a misztikát a pszichoanalízissel, a hitet a mítosszal, a személyiséget az egyéniséggel, a közösséget a tömeggel, az örömet a szórakozással tévesztjük össze.
1: Századunk közlekedési lázadása a sebesség sátáni kultusza, amely azonban megunt magunkból mégsem tud kirázni bennünket.

0: Egyéni életet élni, meghúzódni, elmélyedni a személyes érték egyik forrása. A magányban a lélek végre találkozhat önmagával.
1: Élni, egyensúlyba tartani az álmokat, Istent, szerelmet, ünnepet a valóságokkal, munkával, terméssel, kicsinyes szükségekkel.
0: Tévelyeghetünk, de méltóságunkat nem feledhetjük el.
1: Isten, add meg ennek a mai világnak az egy lépés malasztját, hogy ne önmagát, hanem egyszer már tégedet találjon meg.
0: Mintha Isten megajándékozott volna a maga mértékével, minden messzire távolodik tőlem, és a részvét közelségébe jut bennem. A szeretet megkönyörül az igazságon, az igazság engedelmeskedik a szeretetnek.
1: Minden, jó és rossz, öröm és bánat, dicséret és szégyen jelképül adatot, hogy üdvösségem eszközére és ajándékára ismerjek benne.
0: Tudjuk, hogy csak Isten érthet meg bennünket. Tudjuk, hogy hiába erőlködünk nála nélkül. Tudjuk, hogy kincseinkkel is milyen szegények vagyunk.
1: Istenem, nyugodt vagyok benned, de halálig nyugtalankodom magamba.
0: Talán mindennél szükségesebb, hogy a lerombolt világ, amely ott él ösztöneinkben és gyermekkorunk csodájában, ismét fölépüljön bennünk.
1: Szeretném a világot szívembe zárni, megvédelmezni, és szeretnék elvetett mag lenni, az emberekben kihajtva százannyit teremni.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat. De jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja az, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél. Mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1781. kérdés. Mit jelent, amit Jánosról mondott Jézus? Ő a legnagyobb, akit anya szült, mégis, aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. A válasz. Hát nem egyszerűnek tűnik. Bizony sok olyan kijelentés van a Szentírásban, amit nagyon alaposan át kell gondolnunk, mert elsőre nem igazán érthető. Akkor most János nagy vagy kicsi? Ugye ez nem volt egy könnyű kijelentés, mert a zsidó hagyomány és az Ószövetség szerint is Mózes volt a legnagyobb proféta, mert ő volt az egyetlen, aki közvetlenül szemtől szembe beszélt Istennel, nem látomásokban vagy álmokban. Nevéhez fűződik a törvény közvetítése, a nép kiszabadítása Egyiptomból és a szövetség megkötése is. Kell lennél több? Akkor ismét itt van a kérdés. János, ha nagy, mihez képest? Ha kicsi, akkor mihez képest? Hogy is hangzott ez pontosan a Máté 11-ben? Bizony mondom nektek, szólt Jézus, asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. Na, és akkor tényleg Mózes? Na, gondolkodjunk. Ki volt keresztelő János? Ő az, akiről meg van írva. Ime, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Ki előtt? A Messiás előtt, aki már nem a törvény betűje szerint ítél. Gondolj Mózesre, Tórára, hanem az elhozott kegyelem alapján. Nos, ezt a jelenlévők akkor még egyáltalán nem értették, hiszen számukra még mindig a törvény volt a minden. A kegyelem fogalma ismeretlen volt előttük. Tehát Jézus, mondhatjuk úgy, Mózesről átirányította a figyelmet keresztelő Jánosra, aki a kegyelem előhírnöke volt. Jézus előtt járt és hirdette a megtérés üzenetét. Ezt olvassuk a Lukács 3-ban. Ő pedig bejárta Jordán egész környékét és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás prófétának a könyvében. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet meg halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös símává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Vagyis a jövőben már nem a törvény betűjének betöltése nyomán dől el, hogy valaki a mennyekbe jut-e, hanem az szerint, hogy magát a törvényt, mert az nem változott, tiszta szívvel követi-e vagy sem? Megbánja-e a bűneit, megutálja-e azokat, vágyik egy olyan szív után, mely a jóra hajlik, és ezt kéri is a Messiástól. Az atya pedig, nem nézve a törvény szerinti betűkre, a bűnökre, hanem szívbéli törekvéseinkre. Megadja a kegyelmet, és ezzel új szívet, új életet is ajándékoz. Itt két dologra kell nagyon figyelnünk. Akit asszony szült. Miért? Hát ki szülhet még? A Szentlélek, mert ő ad új életet. Tehát ezt már értjük. Aztán János nagyobb minden földi embernél, de az, aki legkisebb a mennyek országában, az mégis nagyobb önnála. Vagyis, aki sikeresen befejezte földi küldetését, futását elvégezte, ahogy Pál mondja, mert azzal Istennek adta a dicsőséget, az már nagyobb Jánosnál,
vagyis akit a Szentlélek szül újjá. Aki, mint Pál apostol mondja, már megfutotta élete pályáját. Aki úgy, mint Mózes, szemtől szembe láthatta a Teremtőt, de nem csak egyszer-egyszer, hanem örök időkre. Vele él, szárnyai alatt pihen. Remélem, hogy így már értjük a kijelentést, és ezen minnyájan elgondolkodhatunk. Szabályok vagy szív? Melyik a fontosabb? Hogy futottak el a tanítványok a Gecsemáné kertben? Ki volt az első és az utolsó? Válasz. Nos, sok olyan részletre rávilágít a Biblia, amit nem látunk filmszerűen. Vagy mint egy videófelvételt. De miért? Mert nem az a fontos a számunkra. De azért mégis mi történt? Az utolsó vacsora után Jézus a tanítványokkal, már csak a 11 apostollal, és egy ifjú titánnal, János Márkkal kiment az olajfák hegyére, hogy ott töltse az éjszakát. De ő tudta, hogy ez az utolsó kimenetel és utolsó éjszaka velük, mert már is jönnek a főpap katonái, és hamis vádak alapján elhurcolják őt, viszik is a kereszt előtti megaláztatások sorára, hiszen gyilkos indulat feszítette őket a Mesiás ellen. És jön Júdás, érkezik, megcsokolja Jézust, mellyel elárulja, jelzi, hogy a férfiak közül ki a mester, ha valaki nem tudta volna. Végül elfogták őt, és némi csetapaté után a tanítványok mind elmenekültek. Nagyon féltek. De hogy is olvassuk a János 18-ban? Jézus pedig tudva mindazt, ami rá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték. A názáreti Jézust. Jézus így szólt. Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, atyám, nem hagytam elveszni senkit sem. Hogy aztán ki volt az első, aki ott hagyott mindent és mindenkit, azt nem tudjuk. A másodikat sem, de az utolsót talán. Ez a Siheder fiú, János Márk volt a fia, annak a gazdag asszonynak, akinek a házában megülték a páska vacsorát, és az ő tulajdona volt a Gecsemáné kert is. Tehát János Márk mindig ott volt Jézus és a többiek körében, most is velük ment. És azt olvassuk, hogy majdnem elkapták őt is. De mikor megmarkolták, hirtelen kibújt a ruhájából, és elmenekült. Nos, bizonyára ő maradt ott legtovább, talán megbújva valamelyik fa mögött, aztán észrevették. De még mindig azt mondom, hogy nem ez a lényeg. Az a fontos fölismerés ebben a történetben, hogy a szívük még nem volt egészen Jézusé. Így aztán a keresztfa alatt is csak János volt jelen a korábbi 12-ből. Nos, mi is tudunk ilyenek lenni olykor-olykor, de adja az Úr, hogy belőlünk, olykor gyáva szolgákból is, oroszlán szívű Péterek legyenek, akik megerősödnek az Úrban, Jézus szolgálatára és saját maguk örömére. Adja az Úr, hogy így legyen. Legyen példa előttünk ez a történet is. Amikor azt gondolnánk, hogy erőnk véges, ebből a gödörből már sose jövünk ki, mégis van út.
1783. kérdés. A keresztnél megtért százados azonos volt a kapernaumi századossal? A válasz nem. Bizony sokan összekeverik, mert csak a beosztásuk van megjelölve. De ha figyelmesen elolvassuk a történteket, már is tiszta képet kapunk. Az első századosunk Kapernaumban élt. A Máté 8 így tudósít. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és így kérte őt. Uram, a szolgám bénám fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá. Elmegyek, meggyógyítom. De a százados ezt felelte. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, hogy gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony mondom nektek, senkibe se találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal a mennyek országában, akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta

hallgattam. Na és a másik százados, vele Jézus keresztre feszítésekor találkozunk. Ő egy olyan meglett katona volt, aki a megfeszítéseket felügyelte a római hatóság nevében. Látott már ezer és ezer feszítést, hiszen sajnos a római birodalomban nagyon gyakori büntetés volt, akár okkal, akár ok nélkül, mint például az első keresztények üldözésekor is. Ez egy kőkemény ember volt. Már semmi nem hatotta meg. Már egyetlen istenségben sem hitt, hiszen semmit se kapott tőlük. Senkinek a szenvedése nem érdekelte, már nem törődött vele. Minden feszítés ugyanolyan volt. Halálos ordítások, írtos szenvedések, felejthetetlen haláltusák napokon át, és ezt neki intézni, nézni, ellenőrizni kellett. Talán csak egyetlen egy dolog volt a vágya. Teljen már le ez a szolgálat, és aztán mehessen ő is valamelyik kiszolgált katonáknak fönntartott városba idősebb napjaira. A katonái végezték az elítéltek megfeszítésétől megfigyelte. Hol leült egy kőre, hol körbejárt. És látta Jézus megfeszítését is, valamint a két latort is, a fán. És akkor felfigyelt valamire. Ez a középső, ez valahogy más. Ez nem szidalmaz, ez nem átkozódik, ez nem akar megvesztegetni, ez még itt is szeret. Elrendezi az édesanyja sorsát. Megnyugtatja a mellette szenvedő latort, aki fölismerte benne a zsidók messiását. Kegyelmet hirdet. Ő az elítélt. Ugyanakkor egyetlen szóval se torkolja le azt a gonosz másikat, aki állandóan csak becsmérelte őt. És akkor lassan, lassan kezdtek eszébe jutni azok a dolgok, amiket erről, a Jézusról hallott. Talán ő is elment érdeklődni olykor-olykor Jézus beszédeire. Talán az ő szívében is megmaradt valami ezekből, és a szavak itt és most valóságá váltak. És ami számunkra a legfontosabb, ez a megkeményedett zsoldos nem zárta be a szívét a jelek előtt, amiket a két szemével látott. Ilyen ember még sose született a földre. De akkor kicsoda ő? És akkor mindennek a végén, a Lukács 23 szerint, Jézus hangosan fölkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva, hogy elvégeztetett, meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig minnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Mit is mondhatnánk? Ez a megkeseredett százados ott és akkor megkapta mindazt Jézustól, amire egész életükben csak vágyakozott, a törődést, a szeretetet. Nos, mi a közös bennünk? Miért lehetne őket összecserélni? Mindketten rómaiak, századosok, és mindkettő Isten gyermeke lett. De mások. Remélem, hogy mi is figyelünk a jelekre. ...1784. kérdés. Mikor lépett életbe az új szövetség? A válasz. Az új szövetségben sokszor találunk az ószövetségre utaló adatokat, utalásokat, mint például Jézus Krisztus földi felmenőinek a sora, vagy annak megjövendőlése, hogy mi fog történni a messiással,
vagy annak elő

előrejelzése, hogy jön majd valaki, aki egyengeti az utat az Úr előtt. De nagyon sok más utalás is van, mint a proféták szája, a zsoltárok sorai és sok más kinyilatkoztatás. De az új szövetség nem Jézus születésekor, nem is kereszt halálakkor lépett életbe, hanem a feltámadásakkor. Miért? Mert ha Jézust, akit Isten előtt minden ember bűne nyomasztott és tört össze, nem támasztja föl az Atya a büntetésként elszenvedett halálból, akkor minket se, a saját bűneink miatti halálból. Mégis azt kell mondanom, hogy a teljes Ószövetség át és át van szőve az Új Szövetség mondani valójával. Például, amikor a Teremtő kijelenti, hogy neki nem a kő szív tetszik, hanem az érző, hús szív, amit majd ő tud adni azoknak, akik élve kegyelmével az új és olyan életet akarják elkezdeni a Messiással, melyet ő elgondolt, és melyre teremtett minket anno. Éljünk is a lehetőséggel, amíg nem késő. Mi történt Jézussal a sírban? A válasz. Nos, erre a kérdésre a legkönnyebb a válasz. Nem tudjuk. Mi csak a végeredményt láttuk. Ez az Atya titka, mint annyi minden más, de azt tudjuk, hogy egy új teremtés. Azért nem mondta el, mert föl se tudnánk fogni. De az eredmény a miénk? Ez foglalkoztasson, és ne a titok. És akkor íme ismerkedjünk meg a jövő heti kérdésekkel. Már most, előre. 1786. A főpapi gárda ezt mondta, a hívek azt. Kinek kellett hinni abban az időben? 1787. kérdés. Jézus feltámadása után kihez ment el először? 1788. kérdés. Miért akkor jelent meg Jézus a tanítványoknak, amikor Tamás nem volt ott? 1789. kérdés. Mit tett Mária, Jézus anyja a megváltás érdekében? 1790. Miért fontos, hogy Jézus elsőként a nőkre bízta az evangéliumot?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sájámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken, 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Hú, mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat, és áldott pünköst várás kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív! Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

0: Nagyon örülök, hogy megtérült a rengeteg munkád. Kedves hallgatóink! Ennek a rövid kis műsornak, amely a pozitív gondolkodásról szól, lassan a végéhez érkezünk. Örülök annak, hogy együtt gondolkodhattunk arról, hogyan fedezhetjük fel az élet apró dolgaiban is azt, hogy pozitívak maradhassunk, még akkor is, ha néha vannak olyan helyzetek, történések az életünkben, amikor veszteséggel, kudarcokkal állunk szemben. Bár egyes emberek más véleményen vannak, nem így gondolkodnak. Tisza Kata írónő például ezt írja. Ha valamiben én nem vagyok képes hinni, akkor az a pozitív gondolkodásnak nevezett csomag. Rendkívül egysikúnak és redukáltnak találom. Épp egy veszteséget élsz meg, épp gyászolnod kéne, elhagytak, csalódtál, megbetegedtél, akármi, de mivel a környezet nem viseli el a frusztrációt, mert benne is szorongást ébreszt, ezért rád szól, hogy tessék már pozitívan gondolkodni. Az ember nem robot. Nincs neki ilyen gombja. És ha van, azt elfojtásnak nevezik. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem élem meg a fájdalmam, elrejtem, és mosolyt erőltetek magamra, hogy kellemesnek találjanak. Sőt, akár elhitetem magammal, hogy jól van az, ami nincsen jól. Ilyen értelemben a pozitív gondolkodás káros, mert nem az egyén érzéseinek ad teret, hanem a társadalmi elvárásnak. Elismerem, valóban nehéz pozitívan gondolkodni, ha rossz dolgok történnek velünk, de ennek ellenére a legfontosabb, hogy ilyenkor se adjuk fel, és üzzük távol a negatív gondolatokat, mert ezek az egészségünkre is károsak. Példaként állhat előttünk Pál apostol, akit Isten hívott el egy hatalmas munkára, hogy az evangéliumot hirdesse. Nagyon sok szenvedést, megpróbáltatást, küzdelmet élt át. Ennek ellenére mégis mindig pozitív gondolkodású volt. Nem csüggett el. Örülni tudott, és énekkel dicsőítette az Urat még akkor is, amikor börtönbe került hitéért. A római gyülekezetnek írott levele 8. fejezete 28. versében így bátorította hittestvéreit. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Ha ebben a tudatban élünk, akkor nincs okunk arra, hogy kedveszegetté váljunk, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, hanem inkább koncentráljunk feladatainkra, és hessegessük el a negatív gondolatokat. Kérjük Isten segítségét, bízzuk rá életünket vezetésére, higgyük el, hogy ő szeret, és a rosszat is a javunkra tudja fordítani. Gondoljunk arra, lehet, hogy még rengeteg munka vár ránk, és számtalan akadályt kell leküzdenünk. Ha a pillanatokat megtöltjük munkával és értékekkel, ennek eredményeképpen tartalmasabbá és színesebbé válik majd az életünk. Az az állítás, mely szerint a legjobb, ha kibújunk a munka alól, egyszerűen nem igaz. Ha a kihívások és megmérettetések nélküli életre vágyunk, az olyan, mintha olyasmit szeretnénk, amiről hamar kiderül, hogy fabatkát sem ér. Idővel rájövünk arra, hogy az az időszak, amely során a legfontosabb értékek kerültek az életünkbe, az az idő volt, amikor a legtöbbet kellett dolgoznunk. A lényeg az, hogy mindig megtaláljuk a boldogságot a kihívásokban, a tevékenységünkben, mert a kemény munkával töltött pillanatok során ér majd a legtöbb öröm. Milyen hihetetlenül csodás, felbecsülhetetlen értékű esélyt kaptunk arra, hogy dolgozhatunk, tanuljunk, teljesítsünk, ami által fejlődhetünk, és magunkba szívhatjuk mindazt a gazdagságot, amellyel utunk során megajándékoz az élet. Mindig akad majd olyan munka, ami megtérül, és nem volt hiába való, és így van ez rendjén. Fontos, hogy örüljünk a másik ember sikerének is, ha látjuk, hogy milyen rengeteget dolgozik, és nem hiába igyekezett, mert eredményeket ért el. Fejezzük ki feléje elismerésünket, és őszintén mondjuk neki bátorítva. Nagyon örülök, hogy megtérült a rengeteg munkád. Gratulálok! Az ilyen kedves és szeretetteljes magatartás mindenkire jó hatással lesz. Arra is, akinek mondják, és arra is, aki mondja. Legyünk egymáshoz szívélyesek, megértőek, segítőkészek, mert ezzel a viselkedésünkkel nem irigyeink vagy ellenségeink, hanem barátaink lesznek, akik szintén viszonozni fogják felénk ugyanezt a magatartást, aminek a következménye egy boldog, örömteli élet lesz. Pál apostol ezen a téren is példa számunkra, mert mindig bátorította testvéreit, biztatta őket, hogy ne lankadjanak, és akkor tapasztalni fogják, hogy megtérül igyekezetük. A korintusi gyülekezetnek írott első levele 15. fejezetének a végén olvashatjuk üzenetét. Azért szeretett testvéreim, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Hasonlóképpen kívánom minden kedves hallgatónknak ugyanezt. Tapasztalják meg, hogy munkájuk megtérül, az nem hiába való, és ennek együtt örülhetünk majd.
1: A műsort szerkesztette Kárpáti Petronella.

0: János és Júdás.
1: Megszentelődés. A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. János első levele, 2. fejezet 17. vers. Gondolatok az ígéről. János és tanítvány társai olyan iskolába járhattak, amelyben Jézus Krisztus volt a tanító. János a szívében őrzött minden tanítást, és életét mindig igyekezett összhangba hozni az isteni példaképével. Jézus tanításai úgy tárták tanítványai elé a szelídséget, alázatosságot és szeretetet, mint amelyek elengedhetetlenek a kegyelemben való növekedéshez, és ahhoz, hogy az ember alkalmassá válhasson az ő munkájának végzésére. Fontos tanulságot vonhatunk le a János és Júda jellemek közötti ellentétből. János a megszentelődés élő szemléltetése volt, míg Júdást csak a kegyesség látszata jellemezte, azonban jelleme sátáni volt, nem isteni. Krisztus tanítványának vallotta magát, de szavaival és cselekedeteivel megtagadta őt. Ez a két tanítvány bemutatja a keresztény világot. A keresztények mindnyájan Krisztus követőinek vallják magukat, azonban míg egyik csoportjuk szelídségben és alázatosságban jár, addig a másik nem cselekvője az igének, hanem csak hallgatója. Egyikük megszentelődött az ige által, másikuk semmit sem tud az isteni kegyelem megszentelő erejéről.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a szenvedés erős hitet nevel. A mai ige Jeremiás síralmai 3:27. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Gondolatok az igéről. Ebben a versben is ígéret van. Jó volt, ma is jó, és ezután is jó lesz nekem, ha igát kell viselnem. Fiatal koromban sokszor nehéz volt számomra a lelkiismeret terhét viselni. Azóta ezt már lelket gazdagító tehernek tekintem. Vajon szeretném-e ennyire az evangéliumot, ha keserű tapasztalataim nem tanítottak volna meg arra, mennyire rá vagyok szorulva a kegyelemből való megigazulásra? Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél, anyja nevezte el Jábécnek, mert ezt mondta: bizony fájdalommal szültem őt. Krónikák első könyve 4:9. Akik sok szenvedés közepette születnek újjá, azokból erős hívőket alakít Isten határtalan kegyelme. A feddés, a megrovás kellemetlen dolog, de előkészíti az embert a későbbi elismerésekre. Aki nem szenvedte el a megaláztatás veszélyét, abból soha nem lesz jó vezető. Akik küzdelem nélkül emelkednek magasra, rendszerint elbuknak. Nyilván senki sem áhítja a szomorúság, a kiábrándulás vagy a nehéz munka igáját. Ha azonban az Úr már ifjúságunkban reánk teszi azt, olyan jellemmé fejlődhetünk, amely Istent dicsőíti, és áldás a gyülekezet számára. Jöjj, én lelkem, hajtsd meg kemény nyakadat, és vedd fel keresztedet. Jót tett ez neked ifjúságodban, most sem fog ártani. Hordozd vidáman az Úr Jézusért. Kelenföldi barokk esték. Folytatódik a 27. éve tartó Kelenföldi barokk esték sorozat. A sorozat őszi hangversenye holnap, szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Van segítség! Szombaton lesz a Mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Holnap, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében, különösen most, amikor a szívhangrendelet révén a téma a közbeszéd egyik kiemelt tárgya lett. A Mindenki születésnapja eddig elsősorban az élet ünnepéről és a segítségnyújtásról szólt. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Mai vendégem az a kiváló sportoló, akinek eredményei következtében tiszteletére sokszor felcsendült a magyar himnusz. 11-szeres magyar bajnok, 1980-ban olimpiai bajnok és többszörös világbajnok. Büszkék lehetünk rá. Ráadásul úgy érzem, barátomnak tarthatom. Mai vendégem tehát Foltán László, világ- és olimpiai bajnok. Kenus. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel jöttem. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok, bemutatkozhatok a határon túli hallgatóknak.
0: Laci kedves, tudom, hogy a katonaság után kezdted az aktív sportolást, de menjünk vissza az időben. Milyen gyerek voltál? Van-e testvéred? Kik voltak a szüleid?
1: Már nincs testvérem, sajnos, hogy mindjárt belevágjak a kérdés közepébe. 1953-ban születtem Budapesten, Angyalföldön. A szüleim a Szlovákiából áttelepített emberek. A édesanyám Pozsony mellől Liget Újfaluról származik, ahol a magyarokat mészárolták, és onnan menekültek át, sokáig egy marhavagonba laktak. Édesapám pedig ipolysági, onnan jött át, és itt találkoztak, és az ő találkozásukból születtem meg én. Három testvérem volt, vagy féltestvérem, nővérem, aki már sajnos nem él betegség miatt, és a húgom és a bátyám sajnos egy baleset miatt elveszítettem őket, szüleim már nem élnek, úgyhogy egyedül maradtam, de a saját családom vigasztalt ebben.
0: Hogyan fedezted fel magadnak a Kenut?
1: Ez nagyon egyszerű volt, Angyalföldön kis utca gyerekeknek mondanám röviden ezt a dolgot, lejártunk horgászni a Dunapartra. És hogy ott horgásztunk, 16 éves, már elmúltam a nagy semmitevésben, és néztük, hogy jönnek a kajakosok a vízen, és minden serdülő gyerek nagy és izmos szeretne lenni valami példaképnek, és néztük, hogy mi is szeretnénk ilyenek lenni, le kéne menni kajakozni. De hát mondjuk, öregek vagyunk, már úgyse vesznek fel. És akkor másnap találkozok két barátommal, akik mondják, hogy ők bizony lementek, megpróbálták és felvették őket. Hű, akkor én is megyek. És akkor lementünk, és a BSE volt közel, a Budapest Sport Egyesület, és kiderült, hogy azért vettek fel ilyen túlkorosakat, mert a következő héten volt a Budapest bajnokság, és ugye akkor pontversenyszerűen értékelték a klubokat, ami pénzt jelentett, mennyi pontot szednek össze, és volt egy versenyszám, ahol az utolsó helyzet is pontot kapott, csapat hajóba kevés induló volt, kellett a pont, és kellett az ember, és egy hét múlva már versenyen vettünk részt, ahol indulóban hatodikok lettünk, de értékes pontot hoztunk a klubnak. Utolsók voltunk, de a víz közelségében úgy éreztem, hogy otthon vagyok, és sose gondoltam rá, hogy bajnok leszek, csak ha csinálom, jól akartam csinálni. Ifiként kezdtem, de ifibe nem sikerült annyi eredményt utolérni őket, hogy olyan eredményt, hogy a katonaságnál kikérőre számíthatjuk, vagy a budapesti honvéd átvegyen. 21 évesen szereltem le a katonaságtól, és akkor kezdtem újra.
0: Más sporttal is foglalkoztál előtte?
1: Egy nagyon rövid ideig úsztam az elektromos esélyben. 12 éves kisgyerekek voltunk, és irigykedve néztünk be a strandokra. Egy piros glottgatás gyerekek, fürödtünk a Dunába, fölmentünk az elektromos sportpályának a stégéig, ott beugrottunk a Dunába, lecsurogtunk pár száz métert, és ott kijártunk, és ott horgáztunk, megint úsztunk egy kicsit, és néztünk be a kerítésen, és egyszer bemásztunk a kerítésen, hogy benne is akarunk úszni az úszodába. És észrevették, hogy az utca gyerekek bemásztak az úszodába, és meg akarta fogni. És utánam küldték az úszó gyereket, és nem sikerült megfognia. Na, akkor elkapott az edző, hogy maradjak itt. És akkor egy szezonban úsztam ott, és a lelkis kisgyerek voltam, és elindítottak az egyik versenyen, és mindjárt második lettem, de éppen hogy. Nem tudom, milyen verseny volt, nem is emlékszem. Több egyesület volt ott, hogy a házi versenyé több volt, de úgy megsértődtem, hogy csak oklevelet adtak, hogy nem érmet, hogy nem mentem többé vissza.
0: Hát akkor így élted meg az első versenyedet. Mi vonz ebben a sportban?
1: A természet szeretete. Egy kicsit más beállítottság mondjuk a többiek, mert a versenysportolók, az élversenysportolók, azok ilyenkor önmegvalósítást mondanak, meg ilyesmit, de hát ez részemről nem igaz. Én csak jól akartam csinálni, és amikor második hete jártunk le a BSE-be, akkor vizitúrázni ment a szakosztály. Akkor majdnem minden hétvégén föleveztek egy hosszút, az Árpád hídtól fölevezett a fél szakosztály a Tai hídig. Én azt se tudtam, hol van a Tai híd, de a kezdőknek mondták, ide szálljatok be a Nagykenuba, és az első, amikor elhagyjátok Budapestet, az első hídig kell menni. Hát mi meg mentünk fölfelé, és minden horgásztól megkérdeztük, hogy messze van-e még a híd, de nem tudtuk, hogy az még Rómaitól még 20 kilométer. Úgyhogy meg is érkeztünk szép lassan a Tai hídhoz, és addigra besötétedett, hogy a sötét tábortűznél találtuk meg őket. Soha nem voltam ilyen helyen vízpart, tábortűzzel, sátrazással, nekem sátram nem volt. A térdelő párnám volt a fejpárnám, egy poklócot kaptam anyámtól, és azzal betakaroztam, a nagy csapat hajót magamra borítottam, az volt a sátor, és ott aludtam. Csak a szúnyogok meg a bogarak fölvertek hajnali 4-kor, és kiültem a vízpartra, és akkor dőlt el ott a vízparton. A Tai híd fölött a sóderoson, mikor megnéztem a napfelkeltét, egyedül az egész tábor aludt, én meg ültem, megláttam az első szitakötőt, az első madarat, feszített víztükörnek még sose láttam a Dunát, ez a csendes ébredés, ez olyan volt nekem, gyerek fiatalon, mint a kék Duna keringő a lelkemben, hogy lejátszott az egész, és ott ültem órákon keresztül mozdulatlanul, akkor még nem tudtam, hogy ez ilyen döntő lesz, de mindig a tudatalatimba visszajött az az érzés, hogy amikor katona voltam, leszeretem, ide szeretnék visszajönni. Amikor hazajöttem a civil ruháért, akkor mentem le, hogy hagyj evezzek még, hagyj menjek levezni egyet. Nem gondoltam, hogy én majd ott leszek válogatott, meg ilyesmi. Nem, csak csináltam, jól akartam csinálni, és mivel hogy jó mozgáskultúrám volt, és mechanikai érzékem főleg, ugye, mert gépek között gyárba dolgoztam, hamarabb felfedeztem a jó mozgást, meg mit kéne csinálni, és amit hozzáolvastam, abból például a úszástudományok könyvből felfedeztem, hogy a gyorsúszónak a kartempója és a kenulapát az egy, és azonnal átfaragtam a lapátot, amit kaptam, és később aztán azt másolták le, és 25 évig ezzel a lapáttal levezett mindenki.
0: Na de ne ugorjunk annyira előre az időben. Most arra lennék kíváncsi, hogy amikor először játszották le életedben, tiszteletedre, győzelmed dicsőségeként a magyar himnuszt, akkor mit éreztél?
1: Jaj. Az 1977-ben volt Szófiában a világbajnokságon. Szakrális volt. Ezt tudom kifejezni egy szóval, ugyanis rengeteg magyar jött ki a közelségem miatt. Egy olyan helyen volt a hegyvidéken egy tavon, ahol a domboldal a hegy oldalában volt a lelátó. És így visszaverődött minden stadionban, minden arénában, a tó körül, egy ilyen félkörbe, egy aréna vett körül, rengeteg magyar volt kín, és olyan zúgás volt, én meg voltam illetődve teljesen, hogy egy világbajnokságon veszek részt, első nagy nemzetközi versenyem is volt, úr, mi lesz, még be is lázasodtam izgalmamba, egy napot bent töltöttem, és amikor mentem ki a döntőre, akkor a legnagyobb ellenfelünkkel véletlenül egymással szembe ültünk a buszon. Leült velem szembe, ugye vasárnap volt a mi döntőnk, és szombaton megnéztük, mi 500 métert mentünk, és szombaton volt a 1000 méter, és megnéztük a szovjet egy 2 méter 10 centis Jurcsenko, aki akkor volt, és gyönyörűen kenuzott, és utca hosszal nyerték a 1000 métert, és ő ellenük kellett menni 500-on. És pont velem szembe leült a nagy ellenfél, és néztem a nagy kezét, nagy tenyerét, és mondom, előző nap, hogy nyertek egy bójasorra, ez ellen kell nekem menni, néztem, méregettem föl, mondom, nagy vagy, erős vagy, de magamban mondtam, nem biztos, hogy gyors is vagy. És aztán más volt a kérdés, nem akarom elhúzni, de sikerült megverni őket, és fölálltunk a dobogóra, mezitláb fölugrottunk, örömmel az oroszok, vagy szovjetek harmadikok lettek, mert kettőnk közé becsúsztak a kanadaiak, és a kanadai páros, aki azok sokat edzőtáboroztak itt Magyarországon, és valamennyit tudtak magyarul is. Úgy álltunk a dobogón fönt, mi a tetején, második helyen a kanadaiak. Ez volt az első dobogós élményem, és akkor jött a himnusz, és a Vaskuti Pistivel mentünk párost, és mind a ketten könnyeztünk. akkor, mint a kisgyerekek, úgy könnyeztünk ezen. Ezt megfogalmazni nem tudom, költőnek kéne ehhez lenni, nem tudom, meg csak a lelkünk búgott egy nagyot.
0: Ez gyönyörűen fejezted ki. Mettől meddig voltál a válogatott tagja?
1: 1977-ben vettek be a válogatottba, akkor világbajnokok lettünk, 78-ban megint világbajnokok lettünk, 79 az nem sikerült, akkor hatodikok lettünk, és 80-ban, de jó is jött ez a hatodik hely, mert békén hagytak minket az olimpiára, újságírók elfelejtettek, és így nyugodtan tudtunk készülni Moszkvára, és akkor Moszkvában nyertünk, 81-ben megint nyertünk Angliában, 82-ben Belgrádba egy méteren belül beestünk, és harmadikok lettünk, kaptunk érte leszúrást, hogy fogalmazott a kapitány, hogy nem vagyok elég harcos. 83-ban Tamperében, ott meg akkora szélvihar volt, hogy mi alacsony építésű hajóban voltunk, és majdnem elsüllyedtünk. Negyedikek lettünk, és 84 elmaradt, és 85-ben pedig közölték velem, hogy más tervei vannak a szövetségnek, jobb, ha abba hagyom. És akkor abba hagytam.
0: 80. Hát ez elég szomorú, de közben azért egy kicsit kényes kérdést is hadd tegyek fel. Az előbb említetted Vaskuti Istvánt.
1: A kapcsolatunk úgy történt, hogy ő keresett meg, hogy szeretne velem párost menni.
0: Mondom, tehát nem az edző rakott
1: nem az össze? Nem, olyan edzőm volt, akivel állandó haragban voltunk, mert nem értett hozzá. Ezt bátran merem mondani, sablonokban gondolkodott. Elé kell menni, a dolognak 11 első osztályú versenyző volt az egyesületben, én voltam a legeredményesebb, nekem nem volt egyedül sportkikérem, a többiek nem jártak be dolgozni, csak sportoltak, én, mert amikor odajött hozzánk edzőnek, és mondta, hogy itt nem kell más csinálni, csak hajtani, és eredményes leszel, és én mindjárt mondtam, hogy nem mindegy, hogy. és beszéljük meg, hogy gyorsítunk edzésen, vagy állóképességet csinálunk, mert nem kéne mindig mindent csinálni, és mivel visszabeszéltem, így aztán azon drukkolt, hogy én ne legyek eredményes, és mikor ő 2-től 5-ig tartotta az edzéseket, én 3-ig dolgoztam, mire lementem, mire vízeszálltam, 4:30 volt, úgyhogy szemből találkoztunk, ő jött már lefelé a dagástrand mellett, mikor én mentem fölfelé, úgyhogy délutánonként egyedül edzettem. Mindig is hétvégeken edzettünk együtt. Egy ilyen feszült viszony volt köztünk, vele mindig meg kellett beszélni előre pár napra, hogy mit edzünk, és az mindig meg volt csinálva. Csak én mindig megkérdeztem, hogy és tehát az edzőnek ebben nem volt dolga, tehát Vaskuti Pisti megkeresett, hogy próbáljuk ki a páros. Mondom, jó van, próbáljuk ki, és aztán Vaskuti Pistivel összebarátkoztunk, elsőre mindjárt jól ment, edzettünk, úgyhogy egymás esküvői tanúi is voltunk később, csak aztán Pisti ugye más egyesületben volt, más háttérrel, más egyesületi vezetőkkel, pártaktívás hátszelekkel, úgyhogy elváltak az útjaink, mert az ő értékrendje egészen más volt, mint az enyém. Meg is mondta nekem a szemembe, hogy ő a legeklegi akarja lenni, és utána a könyvembe is írom, mikor megkértem őt, hogy egyszer segítsem, mert sok száz órát segítettem neki építkezésen, akkor azt mondta nekem, hogy csóringerekkel nem szabad barátkozni, mert visszahúzzák az embert. És azóta szépen lassan eltávolodtunk egymástól, majd mikor a fiam sportolt, akkor ő, mint szakmai igazgató, akadályokat gördített elé, akkor én mondtam, a Budapest TV-n volt egy ilyen nyilatkozat, mondtam, hogy ez ő nekem nem barátom, és azóta nem is szeretném, ha köszönnénk egymásnak. Úgyhogy ez lett a kapcsolatunk.
0: Akkor egy másik nevet említek, Kolonics Györgyöt.
1: Gyuri szerette mindenki. A Gyuri egy olyan lelkületű ember volt, akit mindenki szeretett, nyitott ember volt, és az a sportoló volt, aki egy kicsit más volt, mint én, ő nem nézte meg, hogy mikor mit csinálunk, mindig végrehajtott mindent, amit az edzője mondott. És szegényt addig hajtották, míg bele nem fáradt, és fölmondta a szíva a szolgálatot. Hogy egy példát mondjak, 25 éves korában 25 percnyi résztávokat hajtottak egy edzésen, az laikusok értsék, tehát 25 perc az az adagolt mennyiség, amikor 180 fölött megy a pulzusa. Hogy ebben most gyorsító edzés, vagy állóképességi edzés, ez már az adagolástól függ. 35 évesen pedig ezt fölemelték 50 percre. Tehát amikor már lassabban pihenni ki magát, dupla edzés hajtott végre, és a Gyuri, mint a jó versenyló, addig ment, míg bele nem halt. És ezt besöpörték a szőnyeg alá. A Gyurit mindenki szerette, és köré mentek sokan, mert a Gyuri úgy edzett, hogy mindenki lássa, odaállhatsz mellém, gyere velem, és senkinek nem mondott nevet, és egész Falka edzett körülötte. Volt más versenyző, aki viszont elbújt a többiek elől, én is úgy edzettem, hogy bárki jöhetett oda, az edzők csak kalapoltak, hogy ha vele akarsz edzeni, gyere, te is jöhetsz. Mi is, mikor nyertünk, akkor sokan odaigazoltak, és mi nem bújtunk el, jöhettek, csinálták azt, amit mi. De ha nem mozog technikailag úgy, ha máshol, akkor úgyse lesz ugyanaz. A Gyuri is olyan volt, hogy körülötte edzett mindig egy Falka, és mindig végigcsinálta az edzést, a Falka meg ellúgta. És ebből aztán, hát ez olyan dolog ez, hogyha a versenyló is addig tud futni, míg bele nem hal, és akkor ki a hibás, a versenyló vagy a zsoki? Hát erről még lehetne hosszasan beszélgetni. Bizony. Gyuri nagyon rendes ember volt, mindenki szerette, és én idősebb vagyok nála sokkal, de a fiam legjobb barátja volt, ezt el kell mondanom. Tehát a értékrendünk is valahol közös volt.
0: Másodszor említett, hogy értékrend. Pályádat figyelve nekem az jön le, hogy végül is az értékrended és a morális hozzáállásod miatt hagytad abba a versenyzést. Edző lettél, de ezt is abba hagytad. Mit értesz azon, hogy más a te értékrended?
1: Igen, mert az eredmény, az, hogy ki vagy és ki vagy, az dönti el, hogy mennyi eredményt tudtál összehozni. Az, hogy mi vagy, az, hogy milyen úton érted el. Nekem ez nem volt soha mindegy. Engem nem lehetett rávenni stiklikre, engem nem lehetett rávenni doppingolásra. Nekem mindig duplán ki kellett harcolni. És hogyha valakiről tudtam, hogy ilyen dolgokat csinál, az ennek elkerültem a társaságát. Ha magasabb pénz, fizetést ajánlottak valamiért, mindig megkérdeztem, hogy miért. Soha nem mentem oda a vezetőkhez, nem, mint később megtudtam, hogy mások följártak vezetőknek a lakására, ajánljon le, én soha nem mentem ilyesmiért be. Én soha nem kopogtam be a kapitányhoz, hogy szeretnék a kedvedbe járni. Én senkinek nem akartam a pincsi kutyája lenni azért, hogy bekerüljek a vezetőségbe, hogy aztán, amikor én is benn vagyok, akkor már keresek magamnak másik pincsi kutyát. Sajnos ezt mindenki tudja, látja, hogy ez a munkahelyeken így működik. És a sportban is így működik, mert ugyanolyan tulajdonságú emberek vannak, itt is csak sportolnak. És a nemzeti értékrendemben pedig megint kilógtam, mert például hazajöttünk egy nemzetközi versenyről, úgy néztünk, hogy ide színes bagás. Piros-fehér-zöld trikóban nem voltam, csak egyedül én. Mindenki elcserélte én örültem, hogy ebbe versenyeztem, ez nekem egy emlék, hát ez nekem a magyar címer. Ők meg kanadaiba, mit tudom én, izraelibe, mindenbe pompáztak, nekem megvan az összes, bár nem adtak akkor ennyit, mint most, ritkábban kaptunk, de nekem megvan mind az összes. Nekem a házamon is kim van a Szent Korona, kim van a magyar zászló, kim van a kettős kereszt, IHS, Krisztus a szentember, és alatta rovásírással fel van írva, hogy Isten áld meg a magyart. Sokan becsöngetnek, azt hiszik valami templom. Nem. Ez az én házam, ez az én hitem, és merem vállalni. Nem fér hozzá kétség, hogy ki lakik itt. És volt, aki szólt érte, volt, aki azt mondta az utcában, hogy az ő háza kevesebbet ér, mert én lakok ott. Sajnos ez megtörtént, de volt, aki viszont azért csöngetett be, amikor levettem az egyik betűt, hogy fölfrissítem a festést, hogy úgy szeretik látni, mindig erre jön, hová lett. Tehát olyan pozitív visszajelzéseket is kapok, amiért érdemes volt fölrakni. Ennek is előzménye van, hogy elébe menjek más témának, hogy mikor Csíksomon jártam először, a vitézi renddel, vitéz avatáson voltunk kint, és elnéztünk messzire, és megláttunk egy szép kis templomot. Körülött egy kis faluval, menjünk el, nézzük meg, elkirándultunk Csíksomjóról, és ott megnéztük a templomot a szép kis kertjével, és leláttunk a faluba. Egy öreg házat. És az öreg háznak a homlokzatán Nagy Magyarország térkép domborzattal, és benne a Kis Magyarország elütve. És akkor eltöprektem én, hogy hol vagyok én a magyarságommal, hol vagyok sehol. Akkor már régóta járt a fejem, hogy a házam homlokzata üres, és valamit tenni kéne. És akkor leesett nekem, hogy mit kell oda raknom. hiszen ez az ember, ahol egy ilyen domborzatér évtizedekkel ezelőtt még kötél járt, és ez vállalta és oda tette, hát akkor hol vagyok én? És akkor megszületett bennem, hogy mit kell nekem kitenni. Ott van a Szent Koronakén, az nekem oda kell tenni, mert ez vagyok én.
0: Ezt nagyon szépen köszönöm. Közben az első rész végéhez érkeztünk. Még csak annyit mondok, hogy 1980-ban találtam egy érdekességet. Te abban az évben voltál az év kenusa, én pedig ugyanabban az évben voltam az év előadó művésze. Itt a műsor végén zenét szoktunk hallgatni. Azt kérdezem, milyen típusú zenét szeretnél?
1: Népdal legyen.
0: Van-e valamilyen kedvenc népdalod? Mert azt megpróbálom, nem tudom, akkor kifejteni.
1: Hát az én kedvenc népdalom, én is voltam piros is. Hamos hervat vagyok is. Elhervaszt a szerelem, a babám lelem. Ugyanis benn vagyok a Csillaghegyi Polgári Kör hagyományőrző népdal körében, és hetente egyszer gyakorolunk. És én vagyok a Hamiska kórusban, mert annak is lenni kell.
0: Na akkor hallgassunk népdalt, a kedves hallgatókat pedig várjuk vissza a műsor második részére.
2: Nagyanyáim s a szépanyáim lelke dalolt nekem a pusztán, hogy keljek fel a virágok közül, és induljak-e dalok jussán, hagyjam magára a nyájat, mert felőlem az rendeltetett, hogy vihar fújja meg a számat.

0: Kedves hallgatóim, a Lélek közelben című műsor folytatását hallják. Vendégem Foltán László, akitől azt kérdezem, hogy melyik versenyed volt a legnehezebb?
1: Nehéz a válasz, mert minden verseny nehéz, amelyiknek tétje van. Mert amelyikre számodra tétje van, és mindig egy lelkizős ember voltam, és nekem kellett egy, csak önmagamért, soha nem tudtam versenyezni, kellett nekem valami plusz motiváció. Vagy megijedtem, vagy a közösségért kellett húzni, vagy meg kellett mutatni valamiért, vagy például Romániában úgy éreztem, hogy a románok megdobálták a buszunkat kővel, akkor itt azért is jobban, tehát mindig volt valami olyasmi, de a legmegdöbbentőbb nekem 1981-ben a világbajnokságon kint Angliában, ahol elhülyéskedtük a rajtot. A Pisti azt mondja, majd én azt mondja, figyelj csak ide, tudok én egy jó trükköt. Román indító bíró volt, egyes pályán voltunk a szélén, és akkor még úgy volt az indítás, hogy egy kis ponton volt mögöttünk, szerencsére, és a pontonból egy gyerek fogta a hajó végét. És a stabilan álltunk, és a Pisti majd én fölnézek a indítóbíróra, és a rajt előtt, mikor levegőt vesz, fölszívja magát, akkor tudjuk, hogy indulni kell, és akkor jobban rá tudunk készülni, és ugrunk mindjárt. Tudjuk, hogy mikor akar indítani, nagy levegőt vesz, és akkor nem kell, mert bennállsz a hajóban, elől a lapátod, és illegsz-billegsz, és bármikor jöhet a rajt, nem olyan, mint egy futó stabilan áll, és akkor számítunk a rajtra. A román indítóbíró meg észrevette, hogy valamit akar a Pisti, és így szemben, én is így fölnézek, az megintett, hogy mit nézel? Pisti, csak. És erre fogta és lőtt. Nekünk meg a lapát hátul.
0: Hú.
1: Teljes egyebbe álltunk, nem voltunk beállva pozícióba, a mezőny meg elindult, és a riválos szovjet páros volt mellettünk a kettes pályán, és már láttam a hátát a másiknak, mire mi elindultunk. Mert előre dőltünk a hajóba, a hajó elindult hátra, és azért mondtam, szerencsére ponton volt mögöttem, mert ma is hallom, mint a döbbenetet, hogy döngött a ponton, nem engedte hátra a hajót, a többiek meg már mentek. És pedig nagyon jó formában voltunk, és annyira féltem a megszégyenüléstől, az, ami erőt adott, hogy megnyertük a versenyt. Na de hát menet közben tudtam, hogy a Pisti a kiváltságos, én vagyok a bűnbak, és ha itt most bemegyünk, akkor nekem elsötétült a világ, talán mind az őrjöngő őrültekre lehetne hasonlítani, én széttéptem mindent, menjek, hogy nehogy megszégyenüljek. Az már eszembe se jutott, hogy meg fogjuk tudni nyerni. Csak 500 méterről volt szó, csak 350-nél egyszer csak észrevettem, hogy egymás mellett vagyunk. Mondom, úristen! És akkor mi húzok kettőt, és átnéztem ugye a szemem sarkából, és láttam, hogy a szovjet gyerek is átnéz, összenéztünk. És így, akkor beugrott nekem, most már megvagy, és meg is lett, és sikerült megnyerni a versenyt, egy majdnem egy fél hajó hosszal, mi lettünk az elsők, a második,

0: hogy benn volt a mezőnyben a szovjet hajó, mint vezető, meg a többiek. Mi a lap alján nem számítunk kategóriába voltunk. Akkor vették észre utolsó két bolyasorról, hogy mi is ott vagyunk az első helyen. Mert mindjárt leírtak minket. Ezek ott maradtak, ezeknek vége. Ez volt legérdekesebb, lelkileg megrázóbb, döbbenet, és amikor beértünk a célba, itt volt a legnagyobb kő, ami leesett.
1: És mi az, ami a legnehezebb percekben erőt ad?
0: Hát hiszem, azt el is mondtam. Az a plusz, amiért küzdök.
1: Hogy nem akarsz megszégyenülni.
0: Hát ebben az esetben igen. Az olimpián az adott, hogy ez a lehetőség, ez a csúcs. Az első világbajnokságon az, hogy zúgott a lelátó, és mindenki nekünk drukkol, akkor itt most le lehet csinálni. Tehát mindig bele tudtam valami pluszt vinni, amikor jól ment. Amikor csak magamért kellett menni, akkor képes voltam én magam elé engedni a másikat. Volt ilyen egy magyar bajnokságon, pont a moszkvai olimpián után történt, hogy mi nyertünk, az 1000 méteres páros, meg edzői hiba miatt hótutolsó lett szegények, és a BSS társamat hurcolták meg, mert ő nem tehetett róla, mert 2 órával korábban fölküldték melegíteni őket 2 kilométerre messzebbre, kitört a vihar. És a viharba ázva-fázva álltak be a rajba, a többiek meg a csónakházban száraz helyen voltak, bekenve melegítő krémekkel, és hogy lefagyva, ázott hol, mivel álltak be, és persze, hogy 9-dikek lettek, és a versenyző a hibás. És annyira meghurcolták szegény Frank Muszkát, hogy én, mikor beálltunk az 501-es döntőbe, én tudtam, hogy meg tudom verni az Oszit, meg is vertem egy csomószor edzéseken, tudtam, hogy ha 300 méternél elé teszem a hajót, Oszi jó a lelkileg, hogy megáll. De egyszer nem bírtam nézni, amit a kapitány művel vele, és mentünk egymás melletti pályán, és 300 méternél elkezdtem ordítani neki távközben, hogy menjél Oszi, hogy megállj. Persze kaptam én, mert azt várták, hogy az olimpiai bajnok most nyerni fog, de nekem fontosabb volt, hogy a Oszi nyerjem, mert a Oszival pont azt csinálták, mint velem egy évvel korábban, mert az előző évben nem mentünk jól, akkor én kaptam ezt a hideg-meleget, és átéreztem a Oszinak a helyzetét, és vártam, hogy legalább bajnokságot nyerjen, akkor békén fogják hagyni. De nem hagyták békén.
1: Nem tudom, hogy érzed-e a hátrányát, hogy ennyire kihasználtad a testedet. Te nagyszerű fizimiskával rendelkezel, de vannak sportolók, akik ennyi idősen már akár bottal járnak, és itt fáj, ott fáj, amott fáj.
0: Hát én ezt másképp látom magamról, mert mindig, mihez képest. Mindig sokat dolgoztam, a sport mellett is sokat dolgoztam, utána is rengeteg fizikai munkát csináltam, de ahogy a többiek nem úgy néznek ki, az azért van, mert életformát váltottak, és az új életforma az megjelenik külsőségekben, hogy mit csinált 20 évvel ezelőtt, azt már rég elfelejtette a szervezet. Úgyhogy én meg saját magamon látom, hogy bizony más vagyok, mint 5 évvel ezelőtt, úgyhogy, és én nem tartom magamat annyira jól kinézőnek, inkább a másikat tartom annak, hogy nem teszi meg magáért azt, amit megtehetne, mert az emberek többsége úgy van vele, hogy pénzzel akarja megvenni az egészséget. Hogy mondjak egy szélsőséges példát egy átlag emberről, egy ismerősöm, aki 140 kiló, és azért nem ért el a kormány, mert ért a hasa a kormányba. És volt plusz 5 milliója azért, hogy vegyen egy nagyobb autót, ahelyett, hogy a hasát adta volna le. Most ez egy nagyon szélsőséges példa, de valós. Tehát önmagunkért kell először tenni, mindig mondják, hogy legfontosabb az egészség, de mit teszünk érte? Nem lehet pénzzel megvenni.
1: De te naponta sportolsz ma is még?
0: Mondjuk hetente 4-szer. Hát most, hogy nyugdíjas vagyok, a programom, ha nem szólnak bele, nem, akkor fölkelek reggel, vagy 6 és 8 között valamikor, meg kényelmes vagyok. Mikor, hogy felébredek, meg későn fekszem le. Van egy kutyám, a kutyával lemegyek a Dunapartra 1 órát, mert jár neki, utána visszajövök, és vagy kimegyek futni 6 kilométert, ha nem semmi, hetente 4-szer biztos, amikor jó idő van, akkor elmegyek evezgetni egy kicsit. Ja, 500 méterre lakom a Dunától, úgyhogy le tudok sétálni a partra. Most a jó időben vagy elmegyek evezni egy kicsit, vagy elmegyek futok 6 kilométert, és akkor visszajövök, 8:30 van, és akkor kezdődhet a nap. Úgyhogy van egy kis súlyzom is a kertbe, és akkor még dobálgatok, mert mikor locsolgatom a kertet, meg a virágokat, meglocsolok egy sort, nyomok kettőt a súlyzóval.

0: Én meglocsolok egy sort, megint nyomok. Tehát ilyen edzéstervek vannak, vagy nyírtam a füvet, letoltam 4 sort, nyomtam egyet a súlyzóval.
1: Janek Gyurival mikor ismerkedtetek meg? Régen, régen ismertétek már egymást, mert ennek lett egy szülötte. Az a bizonyos Zugló, az a bizonyos Lipták villa, amelynek én is vendége lehettem, amelyet ezúton is köszönök. Na, erről mesélj egy kicsit.
0: Janek Gyuri barátommal úgy ismerkedtem meg, hogy mikor ott hagytam a sportot, elmentem testnevelő tanárnak. És az iskolában hamar felfedeztem, nem kellett hozzá sok, ez is mutatja, hogy másképp álltam a munkához, hogy itt bizony nem akarok üldögélő testnevelő lenni, a körülmények nem voltak jók, a tornaterem kicsi volt, és ilyenkor leültek a többiek, hogy nem tudok mit csinálni, föltették a kezüket, és akkor olyan túlélő testnevelési órák voltak. Én meg azt mondtam, hogy közel van a BVSC úszoda, majd kimegyünk úszni. És kivittem első óra, meg az utolsó órába betettük az úszást, ne menjen az első kettő, vagy utolsó kettő, és hordtuk ki. És a Janek Gyuri volt a BVSZT-nek az üzemeltetési vezetője. Tehát hozzá mentem megbeszélni a feltételeket. És így ismerkedtünk meg. És aztán Gyuri, mint amatőr, mondjuk történész, és hasonló lelkületű ember, mint én, ő előtte atléta edző volt. Futó volt, és abból atléta edző, és aztán később lett ugye létesítményfelelős a BVSZ úszodába és az atlétikai pályán, és egyszer csak megszólított, ki vagyok, azt mondja, Mátyás király el van kicsit felejtve, 2008-at írunk, Mátyás király el van kicsit felejtve, ez a, meg kéne emlékezni róla, mivel hogy Bécsben halt meg, és akkor a vízen, én, mint vízes ember, tudnánk-e valami demonstrációt csinálni a Dunán Budapestig? Mondom neki, te mikor halt meg? Azt mondja, április elején. Mondom, akkor az nem jó, mert akkor hideg van a Dunán, nem lehet tömegeket megmozdítani, embereket. És akkor egyből mondtam neki, régi veszőparipám volt nekem magamba a harangszó, mondom, emlékezzünk az egész Hunyadi családról. Itt van ami harangszónk, ami el van felejtve, de most már azért felkapták, és akkor összeálltunk, és emlékezzük meg, és csináltuk, hogy július 22-én legyen egy megemlékezés, de akkor még Gyurcsány időszak volt, és nem engedtek be ezzel a gondolattal Budapest területére, és akkor a Dunakanyarba tudtuk megoldani, a Szentendre és a kistérség környékébe, Szentendre, Dunakanyar, Tahitótfalu, Leányfalu, Visegrád, Piliszentlászló, és ott először Hintóval vittük körbe a erekjéket.
1: Milyen erekjék ezek, hogy a ez hallgatóság
0: Mátyás
1: is tudja?
0: Mátyás király halotti pajzsának múzeumhű másolata, és Mátyás király kálváriájának, ami esztergomi bazilikában van, annak a múzeumhű másolatát vittük körbe. Elköré szerveztünk egy ünnepséget, kaptunk kölcsön egy 80 kilós harangot, amit föltettek az autóra, és körbe harangoztam a településeket, és amikor jött a rendszerváltás a Fidesz, akkor beengedtek minket már a Hősök terére, és 11 ilyen ünnepséget tudtunk rendezni, úgyhogy sokszor volt, hogy kijött a televízió is, mert azt hitték, hogy állami ünnepség, mert írtunk pályázatokat, írtunk a Honvédelmi Minisztériumba, és kaptunk néha díszszázadot, komoly ünnepség volt a Hősök terén délbe, csináltunk egy 2 órás műsort, utána egy bicikli zarándoklatot vissza a Dunakanyarba, körbevittük a harangot, majd este megint egy műsor a Hősök terén, és ezt csináltuk 10-szer. A utoljára pedig a Hunyadi hajón tavaly, amikor kibéreltük a Hunyadi hajót, fölraktunk egy 120 kilós harangot, és ott előadó művészekkel megünnepeltük, és minden híd alatt harangoztunk, minden híd alatt volt dal, ének, volt versmondó lány, katonai tiszteletadás, államtitkárok mondtak beszédet. Ebbe az évben is szerettünk volna valami hasonlót csinálni, de a vírus miatt elment az egész. Most nekem volt egy olyan gondolatom, meg is írtam 1-2 levelet, de sajnos ott elakadt az egész a vírus miatt, mert a bazilika lépcsőjén szerettem volna egy színpadot felállítani, oda harangokat vinni, röviden az elcsatoló területek harangjai szólaljanak meg, és a anyaország harangja, és minden harangszó köré egy kulturális műsorral, de ez nem sikerült a vírus miatt. Jövőre megint megpróbáljuk.
1: Természetesen a Hunyadi hajón is ott énekelhettem, de Csíksomjon láttam, hogy tényleg cipeltétek a nem kis súlyú erekjéket, és ez csodálatos volt. Mit jelent neked Csíksomjó? Voltál-e előtte a búcsún?
0: A búcsún nem voltam, többször voltam előtte Csíksomlyón, mint említettem, előbb a vitézi renddel mentünk oda ki vitéz avatásra, és voltam kirándulni is, de a csíksomlyói búcsúra az erekéinket vittük ki, és méltó helyre sikerült felállítani, és a csíksomlyói búcsún egy olyan lélekemelés, ami csak a dobogón tudtam érzékelni a himnusz hatására, ugyanis amikor először voltam kint, és a végén, amikor vége volt a csíksomlyói búcsúnak, és jött a szokásos vége, hogy himnusz, székely himnusz, és odáig is rendben volt, mikor megvolt a székely himnusz, de amikor utána megszólalt a vándorfecske, a régi, hát én úgy éreztem...
1: Az eredeti régi székely himnusz, igen.
0: Úgy, amikor a kórus beénekelte, én úgy éreztem, hogy fölemelkedem a levegőbe. Ott úgy sírtam, mint az első világbajnokságon a dobogon. Ott nem győztem körülnézni és törögetni a könnyeimet, de amikor, mert nem számítottam rá. És egyszer csak a kórusok beénekelte, úgy éreztem, hogy lebegek. És a csíksomlyói búcsún az, amikor ott 500 ezer ember együtt van, és 500 ezer ember ugyanakkor, ugyanazzal az értékrenddel, ugyanarra gondol, és ugyanazt gondolja ugyanarról, hát az egy olyan közösségi lelki erő, és a zarándok vonaton is, amikor összejön ott 1000-valahány száz ember a vonaton, és a segédmunkástól a főmérnökig és a főorvosulig mindenki ugyanazt az értékrendet és ugyanazt a véleményt képviseli, az egy olyan szakrális élmény, hogy mindenki szeret valami közösséghez tartozni, és akkor éli meg az ember, hogy van, igenis van olyan közösség, ahova tartozom.
1: Igen. A kezemben tartok egy nagyon kis karcsú, kedves könyvet. Az a címe, hogy Gondolatok személyes és nemzeti értékrendünkről. Ebből szeretnék idézni, mert olyan összefoglalása gondolataidnak, hogy úgy gondolom, hogy erről is kellene beszélnünk. Mi adhat útmutatást az emberi minőség megszervezéséhez, megtartásához? A kereszténység őszintén értelmezett tanítása ilyen útmutató. A mai európai ember többsége nem hisz az isteni elrendeltetésben. Vár valami kézzelfoghatót, valami számára hasznosat. Azt gondolja, mint az előző rendszer kommunistája a párttagságáról. Ha belépek, lesz minden. Jó állás, lakáskiutalás, üdültetés, stb. Vagy a papság között előforduló komoly visszásságokra hivatkoznak a liberálisok. Ültessük át más területre a problémát. Ha egy iskolában valamelyik tanár bűnös útra lép, nem az oktatást szüntetik meg, hanem eltávolítják a pedagógust. Vagyis az emberi gyarlóság miatt valamely eszmerendszert, értékrendi szellemiséget nem kell megszüntetni, az embereket kell a helyükre igazítani. Mert az őszinte keresztény hit életutat ad a jó harmonikus életvitelhez, melyben az önzetlenségeinknek a másokról való visszatükröződése teszi harmonikussá az életünket. A felelőtlenségünkkel okozott kár az emberi minőségünkben nem biztos, hogy egyenlő arányban van a pillanatnyi haszonnal vagy a kényelemmel. A Jóisten nem ad semmi kézzelfoghatót, hanem válaszutakat állít elénk, amelyek elvezetnek valahová, amelyeknek következményeik vannak számunkra. Dönteni nekünk kell az utak közül. Ez a döntés a moralitás, amikor a pillanatnyi önző észérveken felülkerekedik a szándékunk, amelyet a lelkiségünknek a közösséghez tartozó viszonya szabályoz. Ez nagyon szép összefoglalás, saját szavaiddal is mondjál erről.
0: Én írtam ezt a kis könyvecskét, a Százak Tanácsában született meg. A Százak Tanácsának tagja lettem 2011-ben, és felkértek, hogy a Selye Egyetemen beszéljek a sport erkölcsről, moralitásról valami példát, és mondom, kik fognak a hallgatók, hát leendő pedagógusok és a református egyházmegye hallgatói és vezetősége. Mondom, én beszéljek nekik erről, röviden be voltam tojva, de jó sikerült. És akkor odajött hozzám a rektorasszony, hogy azt mondja, jó volt hallgatni, leírnám én ezt? Mondom, leírom. Leírtam, és akkor egy kis novellás könyve megjelent. És még kétszer így jártam, és akkor szóltam neked, már van három ilyen kicsit, rakjuk össze egy kis könyvbe. És úgy született ez a kis karcolat, amiből ez ki lett emelve ez a gondolat. Hát én, ugye már említettük, hogy moralitásba kilógtam egy kicsit a sorból, a lelkiségemmel. Vallásos nevelést kaptam, aztán mikor bekerültem a sportba, mindenki eltávolodott, én is. Megmagyaráztam magamnak, mert mindenki megmagyarázza magának, az emberek többsége magát magyarázza, és nem a helyzetet, amiben él. Megmagyaráztam én is akkor fiatalon magamnak, már pedig ez nem így van. Méghozzá azzal magyaráztam, hogy hát a Jóisten miért csak ott foglalkozott a Krisztus körülötti emberekkel, a többi földrészsel, amit később fedeztek föl, azokkal miért nem foglalkozott. Majd eltelik közel 25 év, és megkértek, hogy segítsek az egyik, már testnevelő tanár voltam, és megkértek, hogy menjek le egy sportolónak segíteni, technikai hibája van, és az edzője megkért, hogy segítsek. Benültünk a motorcsónakba, és néztem a fiút, láttam a hibáját, és beugrott az edzéselmélet könyv, amely vallásilag teljesen helyre rakott. Edzéselmélet könyve ott van benne, a hibajavítás eszközei. Mindig a legnagyobb hibát kell kijavítani először. És akkültött, és a dominó dőlt meg az egész bennem, hogy azért, mert a többi földrészen nem volt annyi baj. Mert a természeti népek öltek út, és aki a természettel harmóniában él, az a szeretet valamilyen formáját gyakorolja. És ott, ahol a leggyarlóbb közeg élt, oda kellett a megváltó. És úgy, ahogy voltam, mint a buborékok, akik kiszálltak belőlem az előző gondolatok, és helyre tett, és kezdtem másképp gondolkozni. Sajnos ebbe az időszakban neveltem a gyerekeimet, akik ugye jártak hittanra, de nem kaptak vallásos nevelést. A lányom is elolvasott Bibliát, de rájuk volt bízva, mert pont abban az időszakban, mikor nem a keresztelés, hanem a névadó ünnep volt a divat, ugye akkor nevelkedtek a gyerekeim. De azt azért megnyugodtam, hogy a fiam, bár nem jár templomba, de keresztény értékrend szerint él, úgy, hogy észre se veszi. Mert az, ami tőlem kapott és tovább vitt, az az élethez, közösséghez való viszonya, az olyan. Észre se vette, hogy erre példát mondjak, mivel az én fiam volt, elvágták a sportban mindenhol. Aztán dolgozott egy-két helyen, nehéz dolga volt, egyszer csak gondba lett a kajakkenu szövetség. Már negyedik éve dolgoztak egy programon, ami most fut, a vízivándor programon, négyen dolgoztak a szövetségbe, hogy kidolgozzák. Persze mindenki csak a papírt tologatta, sok pénz el lett költve papíron, táborhelyek nincsenek kijelölve, hajók nincsenek, gyakorlatilag nem valósult meg semmi. Kellett egy olyan ember, akire meg lehet bízni, rá lehet bízni, meg is fogja csinálni, kit ismerünk ilyet a sportból. Ugye nekem szólni kényes volt, hát majd a fiam, mert ez hozta a családba, meg is csinálta.
1: Utolsó kérdésként a családodról. Párodról, gyermekeidről.
0: Elmondhatom, hogy volt, amik rosszul csináltam az életbe, volt, amit jól, de hogy jól nősültem, az ennyi év után kiderült és biztos. A feleségem is vízisportol, evezős volt, most is jár sportolgatni, a vízen ismertem meg őt, és akkor mondom, ki ez a lány, kicsit, most erre nincs elég műsoridő, hogy ezt elmeséljem, de végül is összejött, és ő is egy szerénte teremtés. Tehát két lábbal áll a földön, ő nem lett világbajnok, magyar bajnok volt evezésbe, de együtt járunk sárkánykenúzni, sárkánykenúba többszörös világbajnok, mert beült a fiatalok közé 50 évesen, és a fiatalokkal is világbajnok lett, és most sűrű jár aerobikra. A lányom 1980-ban született, ő építőmérnök, sajnos, mikor az előző kormány tönkretette az építőipart, és nem volt munkája semmi, akkor muszáj volt, kiment Svájcba, és ez is Svájcba ismerkedett meg a párjával, és ott Svájcba építi a lagutakat. A fiam 84-ben született, ő a Kajakenu Szövetségben dolgozik, a vízivándortábort vezeti, és mellette hozzátartozik a sárkánykenu is, meg ezek a most divat a szap, amin állnak, és hogy állva, az is ő hozzátartozik, rengeteget dolgozik. Most is rohangál egész nyáron az ország két vége között, mert vannak túrázók a Mosoni-Dunán, vannak a Tisza fölsőn, és a kettők között megy, irányul, koordinál, közben sárkánykenu verseny van itt, oda is oda kell nézni.
1: Az unokáidról is mondjál egy pár szót.
0: Két unokám van, két fiú, 3,5 éves a kisebbik, 5 éves a nagyobbik, most voltak 2 hétig itt nálam, szétszették a házat úgy, ahogy kell, nagy boldogságomra, és olyan jó utánuk rendet rakni, mert minden kis rendrakáshoz kötődik egy kis élmény. Úgyhogy a nagyobbik az inkább nagymamás, a kisebbik meg nagypapás.
1: Ez gondolom nagyon nagy boldogság, mert ezt már én is ismerem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jobban megismertünk téged. A Lélek közelben című műsort hallották. Búcsúzik Dévai Nagy Kamilla. Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 20. Ars Sacra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál holnap, szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot, a jubileumi év mottója reményt és jövőt adok nektek idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál 2026 több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület, Nagyvárad tér 1. Lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezet közi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Rászoruló gyerekekért futottak az ökumenikus segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án vasárnap az ökumenikus segélyszervezet a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Kondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodási Simon Eszter egyetemi tanár, ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonal számait, és az ökumenikusoktól már jól ismert ne csak szurkolj, segíts üzenetet, hogy így hívják föl a figyelmet, illetve buzdítottak adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Ma a pénteken felhős idő valószínű több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 17-22 fokunk van. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Északias szél, és a 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, Egyházak szerep a mai társadalma című adás alkalmából, és hát külön szeretettel köszöntöm a Magyarországi Tanbuddhista Egyház vezetőjét, Mireisz László elnök urat. Egy kicsit talán, akik eddig figyelték a mi műsorainkat, akkor észrevehették, hogy azért az úgynevezett történelmi egyházakon kívül azért a színes vallási kultúra, világvallások magyarországi megjelenésének egy-egy magyarországi képviselője is azért megjelent ebbe a sorozatba, de még a buddhizmusról még senki nem beszélt. Úgyhogy, Lacikám, itt egy vallási ismeretterjesztő műsorba vagy, és hát azért azt az érdekességet, amit mondjuk Kőrösi Csoma Sándor időszakából lehet, hogy sokan ismernek, de ma már Magyarországon ennek többféle ága működik. És ti egy ilyen összefogó ág is vagytok, ezért ennek a különbözőségéről tudunk majd itt adni egy átfogó képet. De hát azért természetesen, mint mindenkinél, azt kérdezem, hogy hát jó, hát most egy egyháznak az elnöke, de nem ennek született. Végül is a születés és az út az hogy vezetett odáig, hogy most elnökként üdvözölhetünk?
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, illetve köszönöm szépen a meghívást. Hát valóban a buddhizmus első pillanatra az hát talán kevésbé ismert itt Magyarországon, nem olyan nagyon sok buddhista van, körülbelül talán olyan 30-40 ezer buddhista lehet Magyarországon. És én magam sem buddhistának születtem, tehát 50-ben születtem, láttam többen is, ez az 50-es év, ez többször előjött, hogy 1950-ben. Hát sokan születtünk, ugye mert akkor volt az a bizonyos gyerek hullám,
1: Radkó korszak,
2: amikor hát gyerekeket szültek, nagyon elindult ez a fajta család centrikusság. És lényeg az, hogy 50-ben születtem itt Budapesten, a belvárosba, még a Paulai Ede utca egy számba, ott a régen a Sirály étterem volt, ma már azt hiszem, hogy nincs ott az Erzsébet térnél. És egészen 8 éves koromig laktunk itt a belvárosba, és akkor költöztünk Budára, és hát ott a Táncsics Mihály általános iskolába, és majd később aztán a gimnáziumot is ott fejeztem be. Úgyhogy, és hát az is hozzátartozik a képhez, hogy az édesapám nem annyira, mint inkább az édesanyám, ő nagyon mélyen vallásos volt. És ennek eredményeképpen ő nagyon szorgalmazta, hogy hát értelmszerűen ugye a templomba járást és a magát nagyon is szerettem, a hittant minisztráltam és első áldozó is voltam. Tehát tulajdonképpen elkezdődött egy katolikus élet, egy olyan vallási élet, ami hát itt Európában ugye általános. És ez egészen tartott addig, amíg aztán egy szép napon szerettem volna felvételizni a katolikus egyetemre, és a Lékai téri plébános úr nem javasolt, mert nem akartam egyházi esküvőt. És ezzel az, ebben az indokkal végül is nem javasolta a felvételemet.
1: Tehát akkor ezek szerint tőzsülés előtt-után volt ez a úgymond továbbtanulási szándék.
2: Igen. És így aztán ez úgy egy kicsit elszomorított, nagyon szerettem a hittant, általában érdekelt a vallás, általában nagyon-nagyon nyitott voltam ilyen dolgok felé. És ha nem viszi el a beszélgetést nagyon messzire, akkor talán azt is megemlíteném, hogy így utólag már tudom, hogy miért volt ez a nagy nyitottság, és talán az a fajta élet is, ami elvitt a buddhizmushoz. Egészen kiskoromban, 5 éves koromban elvesztettem a húgomat, akit az édesanyám rám bízott, hogy vigyázz rá, kisfiam, mint a szemed fényére, nehogy valami baja legyen, stb. És aztán mind a ketten védőoltást kaptunk, és a kis húgom az, a védőoltás az csontot ért nála, és 3 nap múlva meghalt. És hát ugye, mint 5 éves kisfiú, ezt én nem tudtam feldolgozni. Tehát egyszerűen ott álltam, hogy rám bízták ugye a kis húgomat, én próbáltam nagyon vigyázni rá, és hát nem tudtam feldolgozni. Ennek következtében, tulajdonképpen az erőfeszítés következtében kaptam egy kétoldali sérvet, ami operáció is akkor tájt volt 56-ban, és plusz ott volt a forradalom, ami ott a belvárosban hát nagyon jól lehetett követni, ezt láttam a saját szememmel, ahogy verik le a csillagot, ahogy ott fegyveresek jönnek, mennek, lődöznek, stb. Ez az egy, a Paulai Ede utca egy szám, ez egy ilyen átjáróház-szerűség volt, ahol hát ugye ott még plusz mentek a különböző bujkálások, fegyvereldobálások, meg egyebek, szóval nagyon zajlott az 56-os forradalom. És aztán később, idősebb fejjel, amikor úgy végiggondoltam ezeket a dolgokat, azt kellett megállapítanom, hogy tulajdonképpen ez a 3 élmény, ez a 3 nagy élmény, tehát a kis húgom halála, a 56-os forradalom és azok az operációk, amiken ott keresztül kellett mennem sérvvel, nem tudtam megemészteni magát a halált, és ez borzasztó súly volt nekem. És ezek voltak azok, akik, amelyek belőlem egy ilyen nyugtalan, kereső embert csináltak, hogy sehol nem találtam a helyem, az iskolát nem, úgy éreztem, hogy az iskolában nem arról van szó, ami engem érdekel, hogy mi a halál, hogy hova tűnt, hogy hova ment a húgom, miért van ez a felfordulás, ez a békétlenség a világban. Szóval ezek állandóan ott motoszkáltak bennem, és valahogy azt éreztem, hogy én nem kapok erre választ. Sehol nem jön válasz, nem igazán. És ennek eredményeképpen hát egy elég nyugtalan életem volt egészen addig, amíg akkor ugye próbáltam később már felnőtt fejjel próbáltam, hogy esetleg hát a katolikus egyetemen ott mélyen megismerve a hitrendszert, akkor ott talán kapok válaszokat azokra a kérdésekre, amik bennem megfogalmazódtak. De hát mivel oda nem vettek fel, ezért aztán úgy szabályosan filozófiát elmélyedtem, művészetekbe elmélyedtem, tehát kerestem, kutattam a választ. És közben még egész fiatalon már megkerestem itt az 50-es, 60-as, 70-es években, sőt, hát később is volt a buddhista misszió nevezetű hát ilyen kis vallási közösség, aminek egy dr. Hetényi Ernő volt a vezetője. És először, amikor elmentem hozzá egész fiatalon, telefonkönyvben néztem meg, hogy milyen vallások vannak egyáltalán, hogy miket lehet tanulmányozni, vagy hol tudok esetleg valamilyen válaszokat kapni. És akkor, amikor először elmentem hozzá, akkor nagyon durván, úgy keményen, úgy becsapta az ajtót, hogy nincs itt semmiféle buddhizmus, menjél vissza, van érettségid, még nincs, akkor majd gyere vissza, van. Szóval elzavart. És aztán később, amikor már megvolt az érettségim, még egyszer elmentem hozzá, de akkor is elzavart. És aztán volt egy külföldi barátom, aki egy tibeti folyóiratban olvasott egy fogantatás számítási módszert, amit ez a Hetényi Ernő írt ebbe a Tibetan Review nevű folyóiratban. És ezután érdeklődve Amerikából kérdezte, hogy összetudom-e hozni a Hetényi Ernővel őt, hogy erről a cikkről beszélgessenek. És ennek kapcsán akkor elmentem a Hetényi Ernő, és onnantól tulajdonképpen ő Hetényi Ernő a beszélgetés után azt mondta, hogy van itt egy Körösi Csoma Sándor buddhológiai intézet, amit a buddhista misszió és az Arya Maitreya Mandala Vajrayana rend alapított közösen, ahol lehet tanulni szanszkrit nyelvet, buddhista filozófiát, és egyéb ilyen érdekességeket, most idézőjelben, amit hát ugye akkor tájt 70-es években nem nagyon lehetett sehol sem. És akkor 78-ban elkezdtem ezt az intézetet, és nem sokkal később menedéket vettem, tehát akkor buddhista lettem, 79-ben azt hiszem talán, vagy 80-ban. És onnantól számít, ugye a menedékvételtől számít valaki buddhistának, tehát az olyasmi, mint a megkeresztelnek valakit. Hát itt ugyancsak felnőtt korban lehet menedéket venni, hiszen hát buddhizmusban tudatosan kell menedéket venni, tehát kiskorban ez nem megvalósítható. És lényeg az, hogy akkor 78-tól 82-ig jártam a Körös-Csoma Sándor Buddhológiai Intézetben. Ott mindenféle érdekességeket tanultam, taoizmust, meg egyebeket. Többek közt ugye főleg a buddhista szertartástan, filozófia az volt a gerince a dolognak. És akkor utána 82-ben pedig visszavonultam, hogy hát tulajdonképpen azt, amit megtanultam, azt gyakorlatok terén, meditációval, kontempláció, koncentráció, meditáció gyakorlatokkal, hát tényleg magamévá tegyem, és hát kigyakoroljam azt, amit a filozófia tanított. Úgyhogy így kezdőd, ez volt a maga ez a tanálkozás a buddhizmussal, és utána pedig később én magam is tanítottam a Körös-Csoma Sándor Buddhológiai Intézetbe, amikor ott történt egy változás, és átalakult maga az intézet. Ez már a 80-as évek közepén volt. És azután, 89 környékén, ott az Arya-Maitreya Mandala rendben volt egy változás, egy átalakulás, és akkor mi tanárok úgy gondoltuk, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha a buddhizmusnak lenne egy olyan intézménye, ahol azt a hihetetlen gazdagságot, amit képvisel, azt át lehetne adni, tovább lehetne adni, és ekkor öt közösség úgy döntött, hogy megalapítja a Tankapuja Buddhista Egyházat, és később a Tankapuja Buddhista Egyház pedig megalapította a Tankapuja Buddhista Főiskolát.
1: Ez 1991, nem?
2: 91, így igen. Van, ez 91-ben volt, ugye akkor lehetett tulajdonképpen, akkor jött el egy olyan helyzet, hogy hát lehetett bejelenteni közösségeket, vallási közösségeket, sőt, hát akkor ugye egy nagyon széles egyházi törvény látott napvilágot, amikor hát végül is egész kis közösségek is be tudtak jelentkezni, be tudták
1: érezni. Igen, ez volt az úgynevezett 90 évi négyes törvény,
2: igen,
1: amit
2: igen.
1: 90. január 24-én hagyott jóvá még a régi időszakban, tehát a német kormány időszakával a parlament. És hát tulajdonképpen ez él ma is. 2011-ben ugyanezen változtattak,
2: igen.
1: Ami véleményem szerint nem egészen úgy, ahogy kellett volna, de hát ez egy más kérdés. Ti akkor indultatok el, és végül is az az érdekessége az, hogy ez a Hetényi, jól mondom,
2: Hetényi Ernő, igen.
1: Ernő, még mind buddhista misszió, mert ő is részt vett tulajdonképpen azokban a gondolatokban, ami végül is ennek a törvénynek az alapjait mondja, hogy a teljes szabadságot, vallásszabadságot garantálni kell mindazoknak. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a te kérdéseidre itt találtad meg a választ. Az alapkérdéseidre. Az az érzésem, ugye, mert az útkeresés, a gyerekkori jelentős, hogy is mondjam, trauma után a kérdésedre megnyugtató választ itt kaptál, ha én jó érzékelem.
2: Igen, ez így történt. Tehát igazából véve az először nem is kaptam válaszokat, először csak azt láttam, hogy itt olyan mélységek vannak, tehát olyan távlatok vannak a válaszkeresésben, amit érdemes elindulni, érdemes elkezdeni, és valószínűleg majd fogok kapni választ. Tehát elején nyilván ez nem ugye egyik napra a másikra történik, hanem az ember főleg a buddhizmusban elkezd foglalkozni vele, elkezd gyakorolni. A gyakorlat az nagyon-nagyon fontos. eleme, része a buddhizmusnak, a meditáció. Nem csak a meditáció, ugye egy hármas szintű kontemplál, szemlélődős, koncentrálós, meditálós gyakorlat sorozatról van tulajdonképpen szó. És itt olyan mélységekkel találkozott az ember, ugye maga az egész a befelé fordulás nehézségei, azokkal kapcsolatos küzdelmek, ahogy az ember nyugton tud meditálni, megtanulni egyáltalán ezeket a technikákat, hogy hogyan tudunk önmagunkba elmélyedni, hogyan látjuk meg tulajdonképpen azokat a gyengeségeket, hibákat, meg egyebeket, amik bennünk munkálnak, és ez adta tulajdonképpen azt a reményt, hogy ha ezen az úton elindulok, akkor meg fogom találni magamban a választ arra, hogy tulajdonképpen mit is akartak ezek a gyerekkori élmények mondani, miért történtek ezek, mik bennem azok a dolgok, amelyek ezeket generálták. Úgyhogy valóban így történt, hogy végül is ebben találtam meg a válaszaimat. És ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy más vallásban nem találtam volna meg. De valamiért talán a személyiségem miatt, vagy más okok miatt úgy tűnik, hogy mégis talán ez volt számomra az a legideálisabb hitrendszer, vagy vallási rendszer, ami meg tudott tartani, tehát mindig tudott olyan új elemeket mutatni, mondani, amik állandóan egyfajta fejlődést eredményezhettek, és másrészt pedig hát azt az ígéretet adták, hogy válaszokat kapok erre, ezekre a kérdésre.
1: Említettük a legelején azt, hogy ugye öt kisebb közösségből jött létre. Melyek voltak ezek?
2: Ma már 10 ez az öt. Ma már 10, de annak idején valóban öt. Egy kínai, az ötelemrend, egy koreai buddhista, a Kwanum zeniskolából kinőtt zeniskola, akkor egy nyigmapa tibeti közösség és két magyarországi alapítású kis közösség. Az egyik ilyen magyarországi alapításút, azt éppen Hetényi Ernő, Dobosi Antal és jó magam kezdeményeztük, ami a középkori indiai buddhista vonalat próbálta feleleveníteni, aminek az a jellemzője, hogy nagy mértékben a természetességre épít. Tehát nincsenek nagyon elvárásai, nem, például nem hordanak rendi ruhát, nem ugye azokat a képeket előíte, amik vannak úgy általában a buddhisták, azok kopaszok, és sárga köntösbe, vagy vörösbe, vagy feketébe, ott is számtalan színű köntös létezik. Tehát nem ezen volt a hangsúly, hanem azon, hogy minél inkább megtaláljuk a saját magunk természetességét, a saját magunkba rejlő egyszerűséget, természetességet, a velünk született, ez is a mozgalomnak a neve, Sahaja, az azt jelenti, hogy velünk született képességeket ki tudjuk bontakoztatni, és ezekre egyfajta harmonikus, természetes létformát rá tudjunk építeni.
1: Ugye említetted, és ez többször elhangzik természetesen televízió, rádióba, a zen buddhizmust. Ennek azt hiszem Korea és Japán talán a fő, hogy is mondjam, alapokat adó, és azoknak a, hogy is mondjam, személyiségei adják azt, feltételezem, hogy itt Magyarországon is megjelent. Mit jelent ez, hogy zen buddhizmus?
2: Az a nagyon érdekes dolog, hogy a buddhizmus ugye Indiából indul, Nepál-India határán, ott tanított azon a vidéken Buddha. És amikor a buddhizmus elindult, a világgá ment, tehát elindult egy ilyen világhódító, hát az túlzás, de hát ugye elhagyta Indiát, akkor nagyon érdekes módon mindig egy picit megváltozott. Tehát maga a vallás olyan, hogy nincs ennek igazán olyan erős megkötések, hogy ne alkalmazkodhatna a helyi vallásokhoz. És így történt ez Tibetbe, sőt, hát ugye a déli országokba, dél-kelet-ázsiai országokba, ott a Theravada buddhizmus terjedt el. Északra pedig Kínába átmenve egy Bodhidharma nevezetű buddhista a Chan buddhizmust fejlesztette ki most idézőjelbe, és ebből lett tulajdonképpen a zen. Tehát a Chan buddhizmus az tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy meditálni. tehát meditáció ösvénye. Tehát nagyon szigorú meditációra épül, ők nem fogadnak el semmit. Ugye a zazen az azt jelenti, hogy ülni, ülni, ülni, és csak csendbe ülni és meditálni. Tehát Kínába átment ez a csan, ott a taoizmussal nagyon jól együttműködött, tehát eleve ezek a vallási találkozások nagyon izgalmas dolgok, mert ott mindig ki tudott jönni valami új vonal, és létrejött a csan, és akkor az átment Koreába, átment Japánba, főleg ebbe a két irányba, bár vannak vietnámi zenesek, akik Vietnámba a zen vonalat követik, és hát ugye aztán később pedig Európába, sőt Amerikába is eljött. Valóban, ahogy mondod, a különböző mesterek, akik hát kivívják maguknak azt a jogot, azt az elismerést, hogy egyrészt ugye az áthagyományozott tan következtében jogosultsága van most idézőjelben arra, hogy a tanítást tovább vigye, másrészt pedig olyan magas szinten képviselik, olyan szinten tudják a Buddha tanítását megjeleníteni, hogy tulajdonképpen a többiek elfogadják őt vezetőnek, és ezek azok a mesterek, akik később aztán átmennek egy másik országba, vagy eljöttek Európába, elmentek Amerikába, és itt kialakultak az ő kis követő közösségei. Uh-huh. És a buddhizmusra általában az a jellemző, hogy ilyen kis közösségekben zajlik. Tehát nincsenek olyan nagyon nagy, hát hogy mondjam, csak ilyen nagy egyházak, akik úgy valamilyen módon a többi közösségre is befolyást gyakorolnának.
1: Tehát nincsenek ilyen nagy zsinatok?
2: Nincsen neki.
1: Hanem a kis közösségek élet.
2: És a kis közösségekbe zajlik, így van. Mi azért lettünk annak idején egyház, mert szerettük volna egyrészt jelezni azt, hogy mi több kis közösségből állunk, másrészt pedig ugye Európában és Magyarországon is a vallási élet egyik kulcsszava az egyház, ami, ahol tulajdonképpen a vallási élet zajlik. Tehát ezért mi úgy döntöttünk annak idején, hogy a tan kapuja az lényegében a buddhizmust megjeleníti, és az, hogy egyház, az pedig jelzi azt, hogy egy összefogásból születik, hiszen ezek a kis közösségek önmaguk nem tudnának például egy főiskolát működtetni, egy közoktatási intézményt működtetni, hit és erkölcstan oktatást végezni, börtönpasztorációt végezni, és sorolhatnám azokat a feladatokat, ami közfeladatokat,
1: igen, amiket most az egyház. Igen, ez nagyon jó, hogy elmondtad végül is, tehát a tevékenységetek ebből adódóan.
2: Igen.
1: De térjünk vissza azért ebbe az ötbe, ugye elmondtad, hogy Tibet.
2: Igen.
1: De hát az emberekben azért ez Tibet, ez még mindig azt mondja, hogy Kína és Tibet közti vita, a tibeti láma Magyarországra jön, meg a világon találkozik. Szóval ennek is van egy misztikuma azért. Az alapokat azért azt nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy végül is miért van az, hogy a Tibet ad egy igazán egy rangot, vagy ma már egy olyan fogalmat is, hogy sokat érdekli akár ez a lámának és egyáltalán maga a személynek, és hát az ő tanainak a magyarországi megjelenése.
2: Igen, nagyon érdekes a tibeti buddhizmus története is, mert ott nagyon-nagyon komoly csaták, ilyen szellemi, vallási hát csaták folytak abból a szempontból, hogy amikor a Tibet királya elhatározta, hogy a buddhizmust fölveszi, és Tibetbe el fogja terjeszteni a buddhizmust, akkor egy olyan dilemma elé jutott, hogy most akkor az indiai buddhizmust vegye fel, vagy a kínai buddhizmust vegye fel. A kínai buddhizmus ugye az a zen típusú ülők, ülők és ülők. A tibeti buddhizmus, ami inkább a fejlődés, a lassú, fokozatos fejlődésnek a tanrendszere. És bizony egy két éves csata folyt két kiváló buddhista tudós között. Az egyik képviselte a kínai vonalat, a másik az indiai vonalat. És hát bizony egy hosszú csata folyt, amit a mai napig is a tibetiek egy ilyen csamtáncba eltáncolnak, hogy Kamala Shila és a facsang hogyan vitáznak, mindenféle mágikus elemeket is beleszólnak a történetbe. És a végén a király úgy döntött, hogy az indiai buddhizmust veszi fel, tehát nem a kínait, hanem az indiait. Volt egy kínai felesége, meg egy indiai felesége. A kínai felesége ugye szerette volna, hogyha kínai buddhizmus jön, az indiai szerette volna, hogyha az indiai buddhizmus jön. Hát nem tudom, hogy az indiai felesége volt szebb vagy jobb, de lényeg az, hogy ebbe a vitába az indiai vonal győzött, és fölvették az indiai buddhizmust, de úgy, hogy az ottani mágikus ilyen bon praxissal ezt az indiai buddhizmust úgy összevegyítették. Tehát létrejött egy megint egy új speciális buddhista irányzat, amibe nagyon sok ilyen mágikus elem, ilyen misztikus, mágikus elem is került, és hát ezt a mai napig is a tibetiek megőrizték. Tibetben ugye államvallás lett a buddhizmus, ami nem tesz jót a buddhizmusnak egyébként úgy mellesleg, de államvallás lett, és ennek eredményeképpen ugye hát nagyon szigorú az egész tibeti társadalomban, nagyon szigorú buddhista elvek uralkodtak, minden első fiú ugye ment lámának, mindenki ugye adózott az egyháznak, és hát felépült egy nagy egyházi hierarchia is, a Dalai láma, a Pancsel láma és egyebek. Úgyhogy ott egy nagyon különös buddhizmus jött létre. Nagyon érdekli az embereket talán azért, mert
1: gondolom,
2: van benne egy ilyen...
1: hogy egy pici szünetet tartunk, és utána folytatjuk. Jó. Mert ugye ennek az érdekessége, amikor megjelenik a láma valamelyik országba, és milyen szinten fogadják, és miért.
2: Igen.
1: Úgyhogy egy kis szünetet tartunk.
2: Jó.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést Mirejsz László elnök úrral, és hát eljutottunk odáig, hogy Tibet, tibeti láma, és hát Tibetbe ugye az államvallás, ez javított vagy rontott magának a buddhizmusnak a még jobb megismerése elterjedésével, vagy kicsit belterjessé vált.
1: Kétségtelen tény, hogy olyan más országokban is találkozunk ebben, hogy a buddhizmus ilyen helyzetben van, hogy tulajdonképpen kvázi államvallás szintű módon beépült a társadalomba, de Tibetben ez rendkívül szorossá vált. Tehát ez annyira szorossá vált, hogy például éppen napjainkban látjuk, hogy az emigrációba kényszerült tibetiek jobbára a buddhizmusuk révén tartják fenn a nemzeti identitásukat. Tehát olyan mértékben összenőtt a tibeti nemzeti identitás és a buddhizmus, hogy szétválaszthatatlan. Tehát ez kétségtelen tény, hogy és nyilván az is szerepet játszott talán abban, hogy a kínaiak ugye volt a Tibetbe bementek, hogy hát maga számukra persze nem volt idegen az a buddhizmus, ami Tibetben volt, de mégis hát ugye egy más típusú, más jellegű világképben éltek, és hát egy nagyon-nagyon zárt világ volt a tibeti. Nem engedtek be tulajdonképpen senki, semmilyen külföldit hosszú ideig, ugye teljesen elzártan éltek a maguk kis közösségébe, és ott gyakorolták a buddhista vallást. Talán ez sem tett jót a tibetieknek, hogy ennyire elzárkóztak és ennyire bezárultak a maguk buddhizmusába. De kétségtelen tény, hogy egy nagyon fontos szerepe mégis volt, hogy nagyon hitelesen meg tudták őrizni azt a fajta ősiségét, a buddhizmusnak azt a fajta eredetiségét, amit hát más országokban ugye akárhogy is, de mégiscsak egy kicsit felhigult vagy átszíneződött. Ők ezt nagyon mélyen meg tudták őrizni éppen a zártságuk
0: miatt. Érdekes ugye hallani azt, hogy a dalai láma nem Tibetbe él. Akkor most már eldőlt, hogy miért Indiába.
1: Igen, hát elmenekült Tibetből, és hát hosszú évek óta Indiába él, és hát ez most éppen a napjainkban nagy vita, hogy a kínaiak annak ellenére, hogy ők azért egy más világképbe élnek, azért mondjuk ki, hogy egy ilyen materisztikus világképbe élnek, de mostanában például jogot szeretnének formálni arra, hogy ők jelöljék ki a következő reinkarnációját a dalai lámának, tehát azért egy picit mégiscsak hisznek a reinkarnációban, mert szeretnék ezt a jogot maguknak indikálni.
0: Hogy... Hát ez egy érdekes kérdés, mert nem hallottam. Mégis a közeledésnek vannak különböző elfogadása is egymás.
1: Hát nagyon nem tudnak közeledni, úgy néz ki a mai napig is. Összentsége dalai láma már lemondott minden politikai funkciójáról, ő már csak vallási vezető, tehát más Tibet miniszterelnöke, ő nem foglalkozik tulajdonképpen politikával. Nem tudom, hogy még életébe hazamegy vagy sem. Vannak olyan tibeti iratok, amelyek szerint a 14. dalai láma az utolsó dalai láma. Összentsége már ezt is meglebegtette, hogy nem fog újra megtestesülni. Tehát eltávozik véglegesen, és a dalai láma intézménye ezzel megszűnik. Hát ezeket nem tudni még, hogy lesz, ugye ezek aktuálisan zajló folyamatok.
0: Magyarországon mikor járt?
1: Magyarországon többször járt. Először például Hetényi Ernő, dr. Hetényi a láma Dharmakirti Padmavajra, ugye ez a szerzetesi neve, ő találkozott először még a repülőtéri váróba, mert akkor még nem engedték be, ez nem is tudom pontosan mikor lehetett, még a 80-as évek közepén.
0: 80-as évek között. Aztán 90-es években volt.
1: Igen, aztán utána már 90-es években már tanítást is tudott adni, és legutoljára egy olyan 4-5 éve volt, amikor már a mi egyházunk is részt vett a szervezésben, a meghívók között volt, amikor hát egy nagy tanista, többnapos tanítást adott, ahol nagyon érdekes,

0: vallás. Tehát nem egy olyan jellegű vallás, ahol egyre többen kell lenni, vagy egyre több embernek át kell adni a tanítást. Inkább egy olyan típusú vallás, hogyha valakit úgy megérint az a fajta gyakorlatrendszer, amit a buddhizmus tanít, hogy végül is nem annyira Isten áll a középpontjába, hanem a belső fejlődésünk. Nem tudni, hogy van vagy nincs Isten, ezt a buddhizmus nem akarja eldönteni, de nem helyez egy Istent a középpontba. Ezért aztán néha mondják rá, hogy materista. De az sem, mert az anyagot, mint olyat üresnek tartja, és le is vezeti filozófiailag, hogy csak viszonylatokban, csak relációkban létezik minden, úgy a személyiségünk, mint az anyagi világ különböző jelenségei. Tehát az sem, néha azt mondják, hogy egy erkölcsi rendszer, hiszen nagyon erős az erkölcsi alapállása. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ebből a szempontból a katolikus, illetve általában a keresztény egyházakkal összevethetően szilárd erkölcsi bázisra építi tulajdonképpen a vallási utat. És sokan azt mondják, hogy csak egy egyszerű gyakorlatrendszer, néha azt is mondják, hogy pszichológia, hiszen a belső lelki folyamatokkal, a tudati folyamatokkal foglalkozik elsődlegesen. Azt is mondják rá újabban, hogy a tudatkutatás a legjobb szó, ami lefedi tulajdonképpen a buddhista gyakorlatrendszereket. Tehát nagyon sokféle módon lehet megközelíteni. A magam részéről talán ezt az utóbbit tartom a legfontosabbnak, a tudatkutatást, hogy megtanuljunk leülni és megismerni önmagunkat, hogy egy szilárd erkölcsi bázis alakuljon ki bennünk, és hogy észrevegyük azokat a negatív folyamatokat, amelyek esetleg az életünket tönkreteszik, egoizmusunkat, a rossz érzelmeinket, a félelmeinket, a gyűlölködésünket, a vágyainkat. Tehát ha ezeket észrevesszük, és van egy technikánk, hogy hogyan tudjuk ezeket semlegesíteni, hogyan tudjuk megszüntetni, akkor bizony azt kell mondanom, hogy az ember nem csak választ kap korábbi kérdéseire, hanem egyfajta relatív boldogság is beköszön az életébe, és ez egy nagyon jó dolog.
1: Nagyon jó. Még egy kérdés azért magáról a lámáról, azért hát őt azt lehet mondani, államfőként fogadják általában legtöbb helyen Magyarországon, és amikor itt járt, akkor Göncz Árpáddal is találkozott.
0: Igen, így van.
1: Független attól, hogy a diplomáciának ez azt jelentette, hogy azért Kína nem biztos, hogy jó szemmel nézte azt, hogy kivel találkozik, de hát ez mindig a személyek közti tisztelet adhatta és adja ezeket a találkozókat bárhol jár a világban. Tehát azért ő neki mégis van egy olyan személyisége, akit azért megfelelő tisztelet vesz körül a világ különböző táján. Hát persze nem mindenki által, hanem aki úgy gondolja, hogy igen, a te által, az előbb elmondott, hogy ez a személyiség, ez nem misszionál, hanem emberi módon próbálja a kölcsönös gondolatokat és segíteni is, mert valóban egy olyan gondolatmenettel mondja el a mondókáját, amire oda kell figyelni.
0: Igen. Hát jelenleg, mivel ő már politikai tisztséget nem tölt be, tehát nem Tibet kormányában, nem ő a feje, nem vállal semmilyen funkciót, ezért elviekben jobban tud a világba is közlekedni, bár hozzá kell tennem, hogy a Kína az nagyon szigorúan kezeli ezt a kérdést, és nem veszi jó néven, hogyha egy ország vagy egy kormány fogadja őszentségét. Ezt őszentsége tudomásul veszi. Én azt hiszem, hogy az ő személyisége az annyiban egy példaértékű, hogy, és ezért is kapta tulajdonképpen a Béke Nobel-díjat, hogy igazából amit a tibetiek szenvedtek Tibetbe, azt a rengeteg szenvedést, ami ott történt, és az, hogy a tibetiek nagy része ma számüzetésben él, többek közt őszentsége is Indiába él, és ennek ellenére egy zok szó nem hangzott el, egy rossz szó nem hangzott el a tibetiekről, ez példaértékű. És nem az van, hogy fegyvereket ragadunk és visszafoglaljuk az országot, hanem befele fordulunk és megvizsgáljuk magunkat, mit csináltunk, mit hibáztunk, és elfogadjuk azt a helyzetet olyannak, amilyen, de semmiképpen nem ölünk, nem ártunk másoknak, nem. És tényleg az, hogy 50 éve számüzetésbe és egyetlen rossz szót nem mond a kínaiakról, hanem próbálja azt, hogy legalább vallási függetlenség

0: Kapjon Tibet, vagy valamiféle autonómiát kapjon Tibet. Ezt az emberek megérzik, és ezt tulajdonképpen bármilyen vallású valaki látja, hogy ez az ember, ez egy elkötelezett a béke, az együttérzés, az élőlények nem ártása mellett, és hát ezt az életével is bizonyította. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért tudott ő tulajdonképpen általánosan elfogadott lenni a világba, mert ezt demonstrálta, hogy lehet békét teremteni.
1: Nagyon érdekes, ha valaki Nógrád megyébe, Tarkösség felé megy, vagy Zala megyébe, Zala-Szent László, ha jól emlékszem, akkor ott talál valami olyan építményt, amit sokan nem tudják, hogy mi az. Na erről azért mondjam már, mert valahol ide kötődik természetesen.
0: Igen, hát a buddhista építészet az egy külön műfaj. Ott megvannak azok a szabályok, amelyek alapján épülnek ezek a stupa, csorten, dagóba, tehát minden országban máshogy nevezik, de ugyanazokat a elemeket használják minden országban. Tulajdonképpen ez Buddhának egy szimbóluma. Igen. Egy olyan építmény, aminek megvan minden egyes elemének, megvan a szimbolikája, és amikor tulajdonképpen egy buddhista vallású ember ránéz, akkor tulajdonképpen ebbe Buddhát látja, illetve azt az utat látja, amit követünk, amit be kell járnunk ahhoz, hogy hát célba érkezzünk. Úgyhogy maga a buddhista építészet egy rendkívül font, ugye a pagodák például hasonlóképpen ebből, a dagóbák, a csortenek ugye Tibetbe, vagy pedig Indiába a sztupák, ezek ugyanazt jelenti, csak más-más. És itt is ugye sztupának nevezzük, mert magyar szó nincs rá, holott minden országban született rá egy fogalom, itt még nem született, de hát talán nem is ezen van a hangsúly, hogy legyen magyar kifejezés rá. Tehát lényeg az, hogy ezek olyan szimbólumok, mi magunk is a Bükkben, egy elvonulási központunkban van egy stúpa, és hát az is hasonló módon épült, szimbolikusan
1: az
0: minden.
1: Az hol van
0: helyileg? Bükk-Magyarorsdon, ez benn van az erdőbe, falutól távol egy elvonulási központ, ott is épül stupa, sőt, hát a főiskola épületnek a tetején is van egy stupa, ami tulajdonképpen egy ilyen szimbolizálja tulajdonképpen a stupát. Tehát ez a buddhista építészetnek tulajdonképpen egy ilyen szimbolikus alkotása. És hát nagyon izgalmas, hogyha például pagodákra, dagóbákra gondolunk, hogy ez milyen sokféle módon fejlődött tovább, de megőrizte azt a szerepét, hogy emlékeztesse a buddhista hívőt arra, hogy az utat hogyan kell, miként kell bejárni. Úgyhogy ilyen szempontból talán egy emlékeztető szimbólum.
1: Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hol van a központotok, illetve a főiskola. Azért erről is néhány szót, hogy mindez Budapesten hol található. Jó, hát én jártam ott, de nem mindenki.
0: Budapesten a József Attila lakótelepen van az egyház irodája, illetve hát a gyakorló helyek, és maga a főiskola is itt működik. Lényegében azt mondhatom, hogy most 25 évesek voltunk, nagyon-nagyon nehéz volt eljutni odáig, hogy akkreditálják a főiskolát. És ráadásul azt is hozzá kell tennem, hogy sokkal, de sokkal jobban ismernek minket külföldön, mint itt idehaza. Tehát külföldön ez egy rendkívül nagy dolog, hogy Magyarországon van egy főiskola.
1: Európában egyedülálló, nem?
0: Európában egyedülálló, és az ázsiai főiskolákkal meg rendkívül jó kapcsolatunk van. Tulajdonképpen minket is érint most ez a Mácsualongkori Tájföldi Egyetemmel kapcsolatban ez a új szabályozás, úgyhogy ilyen szempontból ugye a doktori képzésünk az a Mácsualongkori Egyetemen zajlik, Tájföldön. Ez egy akkora egyetem körülbelül, mint az ELTE, tehát olyan 30 ezer hallgatóval, és ők rendkívül rácsodálkoztak arra, ami itt történt Magyarországon, tudnék. Ott ugye az van, hogy ők ismerik a tájföldi buddhizmust, de fogalmuk sincs például a tibetiről, meg a kínairól, meg a japánról. És az a helyzet állt elő, hogy a mi egyik tanárunk írta a Mahayana és a Vajrayana fejezetet egy olyan könyvbe, amit a Mahácsualongkor Egyetem készített el az ENSZ megbízásából, mert ők nem nagyon látják át a buddhizmus teljességét. Hiszen ők egy gyakorlatrendszerben voltak hosszú évszázadok óta, és az a helyzet állt elő, hogy bizony mi nekünk, akiknek kötelességünk vagy szükségszerű volt, hogy a különböző irányzatokat valahogy egységbe kovácsoljuk, és ezért aztán a zen buddhizmus, a téraváda buddhizmus, a mahájána buddhizmus, a tibeti buddhizmus, a vajrajána, tehát a legkülönbözőbb iskolákat be tudtuk rendezni egy egységes egészé, és erre rácsodálkozik a buddhista világ, mert most jön rá arra, hogy ő be van szűkülve a saját kis gyakorlatrendszerébe, és nem tudja, hogy mi történik egy másik országban. És ez most úgy megnyílt, ugye kinyílt a világ. És ennek eredményeképpen azt kell mondjam, hogy a Tangkhapje buddhista főiskola az egy egészen érdekes központjába került a figyelemnek, mert akár melyik távol-keleti vagy közel-keleti ország, ahol buddhizmus van, az fölkapta a fejét, és jé, hát itt a Theravada is van, meg Mahayana is, és Vajrayana is, meg hogy jé, hogy a kontemplációs gyakorlat összefügg a koncentrációssal, meg a meditációval, meg az imagináció. Szóval erre úgy ráébredtek valahogy.
1: Akkor ez egy úttörő feladat.
0: Ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy úttörő, és talán amikor azt mondtam, hogy a különböző országokba eljutó buddhizmus egy picit ott meg is változtatja magát a buddhizmust is, hát azt kell mondanom, hogy Magyarországra érkezve a buddhizmus valahogy úgy egységesítette magát, ötvözte a különböző irányzatokat, és hát talán ez az a specialitás, ami miatt nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van.
1: Hány hallgatótok van?
0: Hát ez változó, ez 2-300 közötti létszám.
1: Ezek mind magyar állampolgárok, vagy is?
0: Részben magyar állampolgárok, de most például egy vietnámi buddhista közösséggel van egy megállapodás, hogy vietnámi fiatalok is jönnek majd a főiskolát tanulni, illetve hát maga az, hogy most van egy előkészítés alatt az, hogy tájföldi szerzetesek magát az európai mentalitást megismerendő eljönnek a főiskolára tanulni. Szóval nagyon furcsa, hiszen ők rendkívül régi tradícióként élik meg a buddhizmust, és ő nekik, hogy úgy mondjam, az anyatejjel együtt a buddhizmus rendelkezésükre áll, és mégis valahogy megismerni azt a nyugati világot, ahol hát a buddhizmus nem annyira otthonos, ez nagyon fontos nekik. Úgyhogy lényegében azt mondhatom, hogy elsődlegesen magyar hallgatóink vannak, de készülünk arra, hogy angol nyelvű oktatást is távlatilag elindítsunk.
1: Most ez ugyanúgy 3+2-es, ugye?
0: Mi voltunk az elsők, akik a 3+2-re áttértünk.
1: Tehát a bolonyai
0: bolonyaira, így
1: három
0: van.
1: Év és utána mester.
0: Így van. És utána van a doktorképzés, ami Tájföldön van, a Mahácsualongkor intézményben.
1: Tehát akkor így jön ez össze, így jön, hogy így a kapcsolatok azért ilyen szempontból. És aki itt végez, ő tulajdonképpen vagy marad, vagy megy külföldre esetleg közösségeket vezetni, vagy egyáltalán közösségekbe élni.
0: Az az érdekes, hogy nem csak, tehát itt kap egy olyan életmódbeli, hogy is mondjam ezt, egy olyan szemléletet, amivel végül is bárhol megtalálja a helyét.
1: Igen.
0: Tehát az a furcsa, hogy bár szükség volna rá, hogy adott esetben, jó, sokan ugye tanítanak tovább is, például a hit és erkölcs tanoktatásunkban ott 18 tanár van, akik különböző iskolákba kijárnak a hittan, buddhista erkölcstan tanítani, tehát ott is van lehetőségük, meg általában közössége vezetésére is, vagy gyakorlatok vezetésére, de az a furcsa, hogy különböző területekre elmennek, és ott nagyon sikeresek tudnak lenni, mert kapnak egy olyan hozzáállást a világhoz, ami erkölcsi alapokat ad, ami egyfajta tudatosságot ad, ami egy célirányosságot ad, koncentráltságot ad. Tehát olyan képességeket kap, hogy aztán a világban is nagyon jól elboldogul vele.
1: És hát ahogy én tudom, de hát ezt még jobban, hogy azért az alatta lévő intézményrendszerben is benne vagytok egy tigrissel, jó?
0: Hát a tigris azóta megváltozott és nevet cserélt.
1: Igen.
0: A kis tigris gimnázium és szakközépiskola aztonképpen átváltott a nevével a Tangkhapje buddhista gimnáziumra. Aha. Tehát úgy alakult, hogy ez lett most a neve, de valóban van a köznevelésben is ilyen szempontból érdekeltségünk. Azt is hozzá kell tennem, hogy az nem annyira azt a cél szolgálja, hogy a főiskolára a gyerekeket ez előkészítse, hanem inkább egyfajta vállalás, mert ott kimondottan hátrányos helyzetű cigány gyerekek, roma gyerekek járnak oda. egyfajta ilyen, hát, hogy mondjam, egyfajta...
1: Ez Alsó-Szentmárton.
0: Alsó-Szentmárton, így van.
1: Ezt
0: így
1: mondjuk van. El azért, mert nem mindenki tudja, hogy Alsó-Szentmárton hol van.
0: Igen, hát ez Baranya megyében és van, Pécstől mentén, nem olyan igen. messze, igen, a Dráva mentén.
1: Ez valóban majdnem 100% cigány igen. település. Igen. És van még egy érdekessége, ugye azt mondod, hogy ugye katolikus emberből lettél végül is a buddhizmusnak egyik magyarországi vezetőjévé, hogy ott pedig a katolikus egyház tart fent, ha jól emlékszem, óvodát, cigány óvodát, tehát ugyanebben a faluba, a két világvallás megjelenési formája együtt neveli a cigány pasztorációba és a cigányság társadalma beilleszkedését. Ez is egy érdekes, és egymás mellett vannak is.
0: De gondolom, hogy kötelességük is tulajdonképpen az egyházanak mindennek tenni. Így van, így van, így van.
1: Hát ez
0: így
1: egy, van. Ez valóban azt lehet mondani, ez is egy misszió, és ebbe ez az érdekes. De én úgy tudom, hogy ezen kívül ti azért a... hogy is mondjam, az egészség nevelésbe is jelentős szerepet játszottuk. Na erről mondjál valamit azért.
0: Hát igazából ez azért van, mert ugye a legalapvetőbb buddhista tanítás, amit úgy neveznek, hogy nemes nyolcrétű ösvény, amikor az embernek ki kell bizonyos önmagába bizonyos képességeket fejlesztenie, és ilyen például a helyes világkép, helyes létszemlet kialakítása, a helyes elhatározás megteremtése, a helyes beszédnek a kialakítása, a helyes cselekvés és a helyes életvitel.
1: Igen.
0: És az életvitel az egy kulcskérdés az emberi egészség szempontjából. Az élettani folyamatok tulajdonképpen attól függnek, hogy mi hogyan vezetjük az életünket. És ez pedig lényegében azt mondhatom, hogy a buddhista gyógyászat vagy buddhista élettan az részben egy kicsit ajurvédikus, éppen a sokszínűség, a buddhizmus sokszínűsége miatt egy sok elemből álló, de lényegében azt tanítja meg nekünk, hogy hogyan tudunk egy olyan tulajdonképpen rendezett életvitelt folytatni, ami megőrzi az egészségünket, a szellemiségünket, a frissességünket, tehát azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen ez az, ami segít nekünk abba, hogy jól tudjunk gyakorolni. Tehát, hogy le tudjunk ülni, és nyugodtan tudjunk egy órát, vagy akár többet szemlélődni, vagy koncentrálni, vagy meditálni, mert viszonylag rendben vannak a, hát az élettani dolgaink.
1: Mennyire érdeklődnek ezen tevékenységetek iránt? Én szerintem sokan biztos.
0: Igen, azt hiszem a buddhizmus is tulajdonképpen úgy van, mint a nagy vallások, a nagy világvallások, hogy valahogy itt a 21. században a vallásoknak szembe kell nézni avval a kihívással, hogy akárhogy is nézzük a tudomány, ami ugye a megismerésre épül, és hát tulajdonképpen elsősorban a gondolatiságot befolyásolja, tulajdonképpen a hitrendszereket háttérbe szorítja. Ezt sajnos ebben szembe kell nézni. Az európai emberek talán már nem olyan könnyen befogadóak a hit szempontjából, mint korábban, amikor ugye a természettudomány még nem állt azon a szinten, mint ma. A buddhizmus ebből talán annyiban kivétel, hogy a buddhizmus is a megismerésre épül, de a tudománnyal szemben nem a külső világ megismerését tartja a szem előtt, és az a fontos, hanem a belső világunk megismerését. Ilyen szempontból kicsit összevethető a tudománnyal. De amit mondani szerettem volna ezzel kapcsolatban az az, hogy a buddhizmust is érinti tulajdonképpen az, hogy az emberek egyre inkább kifele fordulva, egyre jobban a számítás, a virtuális világ, a látszatok, a... szóval tulajdonképpen a vallásoknak nagyon komoly feladatuk van, hogy magát, az emberi lelkeket, a tudatokat újra meggyőzze arról, hogy vallás nélkül nincs élet. Nincs olyan, hogy egy élet, egy hitrendszer nélkül, hogy valamiben az ember ne hinne, hogy ne legyen egy vezérfonala, amire felfűzi az életét, ilyen nem létezik. És hát ez a mai világ, ami ugye szétszórja az embereket, és hát kifele fordítja, és a fogyasztás felé fordítja, hát ez minden vallást megérint, minden vallást tulajdonképpen hátrányosan befolyásol, de a vallásoknak ezzel kapcsolatban fel kell venni tulajdonképpen idézőjelbe a kesztyűt, nem harcolni, hanem egyszerűen meg kell találni azt a módot, hogy az emberek ráébredjenek a vallás jelentőségére, fontosságára, akár a virtuális világ mellett, vagy azt kiegészítendő.
1: Nagyon szépen köszönöm, mert tényleg valóban jó végszót is mondtál. Igen, hát az ember szolgálata, és lehetőleg ne anyagias, hanem a lelki élet is ugyanolyan, sőt fontosabbá váljon az ember életében. Köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk,
0: és nagyon köszönöm,
1: és munkához sok sikert kívánok, és remélem, hogy máskor is találkozunk.
0: Nagyon köszönöm én is a beszélgetést, viszont.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén ma, szeptember 11-én, péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszönt az 5787. év. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-én hétfő estéig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják és megtérést gyakorolnak. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukot, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én este, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A Szukot fél ünnep szeptember 28-ától október 1-jéig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele pedig most, ma, szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perc, és a kimenetele 12-én szombaton 19 óra 47 perckor lesz. Ezért lesz az 5787-es zsidó újév jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz. A 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindösszesen egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes eseménysorozata a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sóletfesztiváltól, a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Szeptember 6-án a Desefi utcai Tzitzin zsinagóga nyitotta meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus és a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél és a 19-26 fok várható. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcs hőmérséklet 20-26 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Elstartolt a román űrteleszkóp augusztus 30-án, elhagyta a Földet, hogy ez az űrteleszkóp miben más, mint az eddigiek, és mi lesz a feladata, arról is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Vajon lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia, vagyis tudatára ébredhet-e? Nagy kérdés ez, egy nagyon érdekes választ adtak legutóbb erre a kutatók, ezzel is foglalkozni fogunk. Aztán a legújabb autómárkákkal is, ugyanis az autógyártók szerint a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, egyre több gomb, illetve nyomkodható, tekergethető fizikai alkatrész, illetve gomb kerül át az autókba beépített érintőképernyőre. Óriási kérdés az ügy egyébként, hiszen míg a gombok kézzel kitapogathatóak, a képernyőre mindenképpen rá kell nézni, vajon melyik a biztonságosabb. Aztán űrtudományi nemzeti laboratórium indul az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen, erről is szó lesz. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, nagyon érdekes ez a téma is, amely többek között az újrahasznosítással is összefügg, és bab és lencse püréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, tehát már nem csak szójából, ráadásul svájci kutatók egy olyan módszert fedeztek fel, amelyet otthon a saját konyhánkban is tudunk kivitelezni. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, vágjunk is bele a témáinkba, és ha már szeptemberben elindult az új tanév, foglalkozzunk ezzel a témával. Az egyetemistákhoz szólnék most egy perc erejéig, ugyanis fantasztikus lehetőség nyílik meg a számukra az új tanévvel. Több mint 900 online képzéshez férhetnek hozzá teljesen ingyenesen. A programot az Amazon Web Services indította el, melyhez magyar egyetemisták is csatlakozhatnak. A program neve egyébként Student Rewards, és kimondottan mesterséges intelligenciával és felhőtechnológiával foglalkozó online képzéseket biztosít a fiatalok számára. A diákok úgynevezett Amazon Web Services krediteket és a szakmai minősítő vizsga díját fedező utalványt is szerezhetnek, a teljes csomag értéke hallgatónként elérheti az $579, ami körülbelül 182 ezer forintnak felel meg. Az Amazon azt állítja, hogy az AI és a felhő szakemberek iránti növekvő munkaerőpiaci keresletre reagálva indította el ezt a programját. A hallgatók egyébként egy éven keresztül válogathatnak a kurzusok közül, gyakorlati feladatokhoz is hozzájuthatnak, valamint workshopokhoz és hozzáférhetnek a szakmai minősítő vizsgára felkészítő tananyagokhoz is. A képzésekhez egyébként előzetes felhőtechnológiai tapasztalat nem szükséges, tehát nem csak informatikus tanulók csatlakozhatnak, ami pedig ezeket a bizonyos Amazon krediteket illeti. A program a tanulást közösségi aktivitással is összekapcsolja, a résztvevők feladatok teljesítésével és az úgynevezett Boulder Center közösségben végzett aktivitással jelvényeket gyűjthetnek. 21 jelvény megszerzése után már $100 értékű voucher jár az Amazon Web Services vizsgájához. Egyébként a vállalat szerint már több mint 60 ország egyetemistái megkezdték az online képzést a programban, magyar hallgatók meglévő csoportokhoz is csatlakozhatnak, vagy saját közösséget is létrehozhatnak az egyetemükön belül.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb űrteleszkópot lőttek ki az űrben, nem is akármilyet. Augusztus 30-án vasárnap reggel Floridából a világűrbe emelkedett a NASA legújabb zászlós hajó teleszkópja, amelyet Nancy Grace-ről, az amerikai csillagászról neveztek el, aki 1925-ben született és 2018-ban hunyt el. A tudós nő a Hubble űrtávcső tervezője, amelyet 1990-ben állítottak pályára, és az a feladata, hogy a Föld légkörén kívül az ultraibolya, a látható fény és a közeli infravörös tartományban vizsgálja a világűrt. Tehát a Nancy Grace Román űrteleszkóp felbocsátásáról van szó, amely egy SpaceX Falcon rakétán ült ki a Kennedy űrközpontból. Feladata a kozmológia legnagyobb rejtélyeinek, a sötét energiának és a sötét anyagnak a vizsgálata. 4 milliárd dollárból épült az eszköz, és többek között a gravitáció kozmikus léptékű viselkedését is teszteli, valamint exobolygók után is kutat majd. Az indítás előtt komoly aggodalma kövezték egyébként az időjárást, végül azonban kék ég és szorványos felhőzet fogadta a felszállást. Ami az exobolygókat illeti egyébként, ezeknek jelentőségét többek között a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták a kutatók és a tudósok. Extraszoláris bolygónak, vagy röviden exobolygónak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Évszázadokon át az exobolygók léte csak tudományos feltételezés volt, bár a csillagászok általában hittek létezésükben, gyakoriságukat és hasonlatosságukat a naprendszer bolygóihoz teljes homály fette, később is inkább csak a sci-fi műfajában foglalkoztak velük. Az első megerősített felfedezéseket az 1990-es évek elején tették. Szóval ennek a most felbocsátott űrteleszkópnak többek között az exobolygók vizsgálata is a feladata lesz. Az űrteleszkóp egy olyan célpont felé halad, amely 1,6 millió kilométerre található a Földtől. 5 évre tervezik az elsődleges küldetését, de a NASA közlése szerint az üzemanyagkészlet akár 10 további évre is elegendő lehet. A kutatók a projektet egyébként gyakran a Hubble és a Webb űrteleszkóp folytatásaként emlegetik, hiszen mindkét obszervatórium eredményeire épít. Utóbbi ugye 2021-ben, az előbbi pedig, ahogy említettem, 1990-ben állt szolgálatba, és azóta is aktívan szolgálja a csillagászatot. Egyébként a NASA tudományos küldetési igazgatóságának vezetője úgy fogalmazott, hogy amíg a Hubble és a Webb mint egy kulcslyukon átkémlelte az univerzumot, addig a mostani űrteleszkóp szó szerint berúgja majd az ajtót, ugyanis érzékenysége és képalkotási élessége nagyjából megegyezik a Hubble-éval, viszont sokkal gyorsabban pásztázza végig az égboltot. Csak hogy példát is mondjak, ennek az új űrteleszkópnak egyetlen hónapnyi idő is elég lesz ahhoz, hogy megfigyelje a teljes tejútrendszert és fel is térképezze azt. Hasonló feladat a Hubble űrteleszkópnak nagyjából egy évszázadig tartana. És akkor nézzünk meg még egy dolgot, ugye azt említettem, hogy ennek az új űrteleszkópnak az is feladata lesz, hogy a sötét energiát vizsgálja, de mit nevezünk sötét energiának? Nos, a tudósok korábban már bejelentették azt a felfedezésüket, hogy az univerzum folyamatosan tágul, 1998-ban viszont azt is bejelentették, hogy ez a tágulás gyorsul, aminek feltételezett oka egy láthatatlan erő, az úgynevezett sötét energia. A ma elfogadott tudományos magyarázat szerint az univerzum tartalma 3 fő összetevőre bontható: a hagyományos anyagra, a csillagokra, a bolygókra, gázra, porra és minden földi ismerős dologra. A második összetevő a sötét anyag, a harmadik pedig a sötét energia. A hagyományos anyag, például a csillagok és a bolygók hozzávetőlegesen 5%-át teszik ki a világegyetemnek, a sötét anyag 27, a sötét energia pedig 68%-át. Így már érthetővé válik, hogy mekkora tudásbeli hiányosság áll fenn a kozmosz megértésében, ha nem ismerjük a sötét energiát. Ezért fogja például ez az új űrteleszkóp ezt is vizsgálni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia? Ezt a kérdést nagyon sokan felteszik az utóbbi időszakban. Tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, így is fogalmazhatnánk. Az egyre emberibbnek tűnő AI hamarosan arra késztethetik az embereket, hogy belső tudattal rendelkező lényekként tekintsenek rájuk, ami egészen új és veszélyes erkölcsi dilemmákat teremthet, írja az sg.hu. Fontos viszont tudni, hogy a mesterséges intelligencia még csak ott tart, hogy gyerekcipőben jár, ennek ellenére a 18 és 29 19 év közötti fiatalok csaknem ötöde számolt be arról, hogy tartós személyes barátságot alakított ki egy chatbottal. Kína a közelmúltban megfosztotta a botokot az emberhez hasonló tulajdonságoktól, hogy korlátozza a felhasználók érzelmi függőségét tőlük. Ahogy az egyre kifinomultabb mesterséges intelligenciák gyorsan egyre nagyobb szerepet kapnak az emberek életében, készítőik úgy fogják megtervezni őket, hogy a tudatosság látszatát keltsék, talán még arra is képesek lesznek, hogy maguk is tudatossá váljanak. Egyre nehezebb lesz fenntartani azt az ösztönös meggyőződést, hogy ezek csupán gépek, amelyek úgymond be vannak tanítva, veszélyes csapda készül az emberi faj számára, állítják kutatók. Sok gép felülmúlja az embert, a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek azonban éppen az olyan jellegzetesen emberi képességekben jeleskednek, mint a tudás és a gondolatok megfogalmazása. Még mindig nagyjából lehetséges úgy tekinteni az AI-ra, mint olyan rendszerre, amely matematikai módszerekkel hatalmas léptékben szavak egymás utánját próbálja megjósolni. Ha elegendő idő állna a rendelkezésre, akár több százezer év, akkor ezeket a számításokat ceruzával és papírral is el lehetne végezni. Nehéz lenne amellett érvelni, hogy az írószerek tudatosak, igaz? Ennek ellenére egyes kutatók már úgy kezelik modelljeiket, mintha azok elmék lennének. A felhasználók ugyanis reagálnak az emberhez hasonló mesterséges intelligenciákra, így üzleti szempontból van értelme ilyen rendszereket létrehozni. Egyes nagy nyelvi modellek már rendelkeznek az emberi agy tudatossággal összefüggő, emberhez hasonló struktúráival, például egy olyan globális munkatérrel, amely lehetővé teszi az információk továbbítását a különböző modulok között. Semmi nem akadályozza meg tehát, hogy a jövőbeli mesterséges intelligencia modelleket még több ilyen tulajdonsággal ruházzák fel a tanítás során. Mindez heves vitát indított el a mesterséges intelligencia tudatosságáról. A vitát tovább súlyosbítja az, amit a filozófusok a tudatosság nehéz problémájának neveznek, annak meghatározását, hogy hogyan alakulhat ki belső világ az emberi agyban található neuronokból és szinapszisokból. Egyes kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a mesterséges intelligenciák egy napon valóban öntudatossá válhatnak. Ezek a kutatók azt állítják, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hisz az emberi lélekben, vagy más úgy gondolja, hogy a tudatossághoz agysejtek szükségesek, mégis azt kell látnunk, hogy egy elme valóban létrejöhet pusztán szilíciumon végzett számításokból, így az emberiségnek előbb-utóbb szembe kell néznie valami teljesen újjal. A kutatások sebessége ezen a területen és kiterjedtsége elképesztő, egyébként nem csak a mesterséges intelligencia fejlődéséről beszélhetünk, hanem például az emberi agysejtekbe ültetett csippekről is. Ez a világ, ez az új világ közelebb van, mint azt gondolnánk, állítják a kutatók. Ami pedig a mesterséges intelligenciát illeti, ahogy a mesterséges intelligenciák egyre ügyesebben mutatnak valami olyasmit, ami tudatosságnak tűnik, úgy egyre több ember fog úgy bánni velük, mint belső élettel rendelkező lényekkel, akkor is, ha ez egyébként nem így van.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vajon miért tűnnek el a gombok az autókból? Nos, az automárkák gyártói szerint a fiatalok miatt, egészen konkrétan a 45 év alatti vásárlók azok, akik gyorsabb és digitálisabb kezelést szeretnének az autókban, ezért kerül egyre több funkció az érintőképernyőre és a hangasszisztensbe. A modern autókból szinte teljesen kikopnak a nyomkodható és tekergethető fizikai gombok, ez az új irány, és hogyha autóvásárlásra szánjuk rá magunkat, akkor egyre inkább bizony erre kell felkészülni. A fiatalabb generáció gyorsabban alkalmazkodik az érintéses és hangalapú vezérléshez, és lassan a 45 év alattiakat kell megcélozniuk az automárkáknak, amikor a vásárlásról van szó. Az automárkák szerint ezek a vásárlók türelmetlenebbek a technológiával, gyorsan akarják elvégezni a különböző műveleteket, és természetes számukra, hogy egyszerre több feladattal foglalkozzanak. Vannak automárkák, ahol már a klímaberendezés kezelése is a központi kijelzőre költözött, az utastérben pedig csak néhány hagyományos kapcsoló maradt. Fizikai gombot kapott az irányjelző, az ablaktörlő, a hangerő, a vészvillogó és az ablakfűtés, de ezzel így nagyjából be is zárul a kör. Minden mást az érintőképernyőre költöztetnek az autógyártók. Ezek az érintőképernyők pedig egyre nagyobbak a különböző autótípusokban. Amikor ilyen érintőképernyős új kezelőrendszereket alakítanak ki a különböző autógyárakban, akkor van, hogy több mint 10 millió hálózatba kapcsolt autó használati adatait, valamint mintegy 3000 résztvevővel végzett használhatósági vizsgálatot is figyelembe vesznek. A kijelzőkre helyezett funkciók a gyakorlatban jól és modernnek hangzanak, de ha jobban belegondolunk, egy hagyományos kapcsoló tapintás alapján is megtalálható. Az érintőképernyőre viszont mindenképpen rá kell néznünk, hogyha használni akarjuk, ezért óriási kérdés egyébként, hogy melyik a biztonságosabb. Maradunk a PCV Plus híreinél. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, vagyis az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Nagy kérdés, hogy vajon mivel fog a program foglalkozni? Nos, többek között az űrszemét felderítésével, a navigációval, a távérzékeléssel és az űrbiztonsággal. A még ebben az évben elkezdődő projekt egészen egyébként 2030-ig tart majd, és az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete mellett a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete is részt vesz majd benne. A kutatók olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokon dolgoznak majd, amelyek a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot segíthetik. A projekt célja, hogy az eredményekből később piaci szempontból is hasznosítható technológiák és szolgáltatások szülessenek. Az egyik ilyen irány egy olyan cégnek a megerősítése, amely vállalat egy európai űrügynökséghez köthető projekthez kapcsolódva fénygörbe elemzéseket végez majd, amivel az űrben található űrszemét és egyéb mesterséges objektumok helyzetét próbálja majd meghatározni. Emellett pedig egy úgynevezett spin-off cég létrehozását is tervezik. Ez egy olyan misszióhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtana, amely az űrből érkező gravitációs hullámokat vizsgálná.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Létezik egy vegyület, amelyet már 20 éve betiltottak, de egy friss tanulmány kimutatta, hogy a mai napig szennyez. A PBDE nevű égésgátló anyagról van szó, amely mérgező, már az 1990-es évekre világossá vált, hogy a széles körben alkalmazott PBD-ek problémásak. A rövidítés a polibrómozott difenil étereket jelzi, és ezeket már több mint 20 éve betiltották az Európai Unióban. Viszont egy friss tanulmány szerint a mai napig mérgeznek. Szakértők 181 korábbi publikáció eredményeit vetették vizsgálat alá. Ezek a vegyületek egykor szinte mindenütt használatban voltak, ahol fontos volt a tűzállóság. A vegyületeket alkalmazták többek között építőanyagokban, elektronikai eszközökben, autókban, repülőgépekben, bútorokban és kárpitokban is. Az 1990-es évekre azonban világossá vált, hogy rendkívül tartósak, felhalmozódnak a környezetben és az élő szervezetekben is. Svéd kutatók például 1997-ben egyre növekvő PBDE koncentrációt mértek az anyatejben. Az Európai Unió 2004-ben kezdte betiltani a vegyületcsoport különböző változatait, ám a szennyezés azóta sem tűnt el. A mostani tanulmány szerint a kontinens számos pontján kimutatták az üledékekben, a talajban, a beltéri környezetben, a spanyolországi irodáktól egészen a szlovákiai hegyvidékig. A legszennyezettebb helyek jellemzően egyébként városok, ipari területek és hulladéklerakók, a beltéri koncentrációk pedig általában jóval magasabbnak bizonyulnak a kültérieknél. No, de hogyan kerülnek ezek a 20 évvel betiltott mérgező anyagok a környezetbe még ma is? Nos, érdekes, mert ugye egyre inkább rá akarunk állni az újrahasznosításra, akár a régi bútorok felújítására, viszont a szennyezés több forrásból is újra termelődhet, például régi bútorok, régi elektronikai eszközök, újrahasznosított termékek vagy hulladék lerakók is kibocsáthatják ezeket a vegyületeket. Innen a vegyület a talajba, az üledékekbe, majd a táplálékláncba is bekerülhet. A kutatók szerint ugyanakkor van ok némi bizakodásra, több vizsgálat is arra utal, hogy a káros vegyületek mennyisége a levegőben és a talajban csökkenő tendenciát mutat, ami valószínűleg a korlátozások hatásának köszönhető. A probléma azonban korán sem tekinthető lezártnak, a régi termékek, a hulladék és az újrahasznosított anyagok továbbra is a környezetbe juttatják a vegyületeket. Ami pedig ezeknek az úgynevezett PBDE vegyületeknek a negatív hatásait illeti, nehéz pontosan meghatározni, állítják a kutatók, de állatkísérletek és emberi megfigyeléses vizsgálatok összefüggést jeleztek többek között máj, pajzsmirigy és emlődaganatokkal, valamint lehetséges reprodukciós problémákkal. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve tulajdonképpen majd már zárjuk mai magazinunkat. Bab és lencse püréből készülhetnek a jövőben a legújabb húsállagú élelmiszerek. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói szerint az általuk kidolgozott fagyasztásos struktúrálás bármely háztartásban kivitelezhető. A dolog nem csak azért érdekes, mert egyre többen szeretnének átállni a húsmentes vagy kevesebb húst fogyasztó étkezésre, hanem mert földbolygónk fenntarthatósága szempontjából ezt mindannyiunknak meg kéne tenni. Érdekes témával jövök hamarosan.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Svájci kutatók fedeztek fel egy egyébként nagyon egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből, például borsóból vagy babból, esetleg lencséből, a húsokhoz vagy a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő. A Zürichi Egyetem kutatóiról van szó, és annyira egyszerű az eljárás, amit kitaláltak, hogy pusztán fagyasztásról van szó, egészen pontosan fagyasztásos struktúrálásról, ezzel a módszerrel a hüvelyeseket kevésbé, vagy egyáltalán nem kedvelők köré népszerűsítenék a növényi alapanyagok fogyasztását. Az élelmiszermérnökök koncepciója szerint, mivel az izomrostok szerkezete által meghatározott textúra alapvetően meghatározza az állati élelmiszerek fogyasztásának élvezeti értékét, ezért fontos, hogyha húshoz hasonló élelmiszert akarnak előállítani, akkor az valóban hasonlítson hozzá, és bár hüvelyesekből, de pontosan ilyen állagú húsos, rostus élelmiszert tudtak előállítani egy teljesen egyszerű fagyasztási technológiával. No, nézzük, hogy hogyan készítették el, már csak azért is, mert a kutatók kimondottan hangsúlyozzák, hogy az egyszerű hétköznapi konyhánkban is elő tudjuk állítani így ezt a hússzerű készítményt. Szóval az elkészítés módja: csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét beáztattak a kutatók, majd 90 Celsius fokon 30 percig zselészerűvé főzték, aztán leturmixolták, majd a masszákat három oldalról zárt szilikonformákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A matéria pedig a hagyományos fagyasztási módszerekkel elérhetőkétől eltérő, nagy mechanikai szilárdságú textúrával rendelkezett. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a lágy tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre, ugyanazokból az alapanyagokból. Mivel a módszer a turmixoláson és a fogyasztáson kívül nem igényel speciális élelmiszeripari fogásokat, a kutatók szerint az általuk kikísérletezett eljárás bármely háztartásban alkalmazható a növényi alapú étkezés népszerűsítésére. Arra pedig, mint mondják, igen nagy szükség van, hiszen földbolygónk fenntarthatóságához többek között kevesebb állati eredetű élelmiszert kell lennünk a jövőben. És ezzel a kis konyhai kitérővel magazinunk legvégére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, szó volt arról, hogy már a magyar egyetemisták is hozzáférhetnek ahhoz a több mint 900 online tanfolyamhoz, amelyek kimondottan a mesterséges intelligenciával és a felhő alapú technológiával foglalkoznak. Augusztus 30-án kilőtték az űrbe a Nancy Grace román űrteleszkópot, amely a sötét energia és a sötét anyag rejtélyeit is kutatni fogja a következő időszakban. Foglalkoztunk azzal is, hogy vajon tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és kiderült, hogy bizony a kutatók állítják, hogy az a probléma, hogy mi emberek már úgy társalgunk egyáltalán a mesterséges intelligenciával, mintha elhinnénk, hogy tudatos szerkezetről, akár lényről van szó. A fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintőképernyőre, amely egyre több új automobilban, illetve automárkában megjelenik. Ezzel is foglalkoztunk. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, és 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, ezekről is szó volt. Én további nagyon jó rádiózást kívánok, remélem, hogy a következő tudományos magazin alkalmával is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt. Példabeszédek könyve 11. fejezet 5. vers.

A szüleid biztosan kisebb korodban gyakran figyelmeztettek arra, hogy kösd be a cipőfűződet, mert orra fogsz bukni. Azt is mondják, talán még most is, hogy tanulj rendesen, vagy különben megbuksz.

0: A földi történelem kezdetén Ádám és Éva, első két fiú gyermeke közül, Ábel, aki pásztor volt, engedelmeskedett Isten akaratának, az ő útján járt, de Kain a saját feje után ment. A mindenható arra kérte őket, hogy ha bűnt követnek el, áldozzanak fel egy épp fiatal bárányt engesztelésül. Kain földművelő volt, és úgy gondolta, hogy ő minek áldozzon bárányt. A föld termését adja inkább az Úrnak. Ábel áldozatát elfogadta Isten, az övét viszont nem. Ezért a fiú szörnyen megharagudott, és féltékeny lett Ábelre. A Jóisten figyelmeztette is emiatt. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ő azonban nem hallgatott az intésre. Amikor a mezőn voltak, megölte a testvérét, Ábelt. Ezzel megbukott engedelmességből, és elveszítette a menny áldásait. Isten erre így szólt hozzá. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bujdosó és kóborló légy a földön. Ha rossz gondolatok kerítenek a hatalmukba, te uralkodj rajtuk.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

bízzunk Istenben, és a küzdelmeink során mindig találjunk reménységet és áldást. Valahányszor nehéz időszakot élsz át és lázadni kezdesz, előbb tedd fel a kérdést, hogy vajon miért engedte ezt meg Isten? A földi életben nem csak örömök érhetnek, viszont a föld az a hely, ahol a szomorúságainkat örömmé változtathatjuk. Talán épp ebben a pillanatban szenvedsz valamilyen betegségben, vagy egyszerűen olyan nehézség előtt állsz, amire nem találsz megoldást. Ezért lehet, hogy szomorú vagy. Senkivel sem akarsz kommunikálni, magadba zárkózol, és úgy érzed, teher vagy a körülötted élők számára.

mindig jusson eszedbe, hogy Isten a legjobb barátod. Ne felejts el küzdeni, és tudd, hogy kihez tartozol. Figyelj arra, hogy mi a rendeltetésed ezen a földön. Próbáld elképzelni, milyen lenne az életed az új földön, add át Istennek a szíved, és imádkozz, hogy segítsen leküzdeni a szenvedéseidet. Értékes vagy Isten szemében.

gyakran azok nyújtják a legnagyobb vigaszt mások számára, akik maguk is hatalmas szenvedésen mentek keresztül. Az ilyenek mindenüvé napfényt visznek. A szenvedések megdorgálták és megfinomították őket. A nehézség idején nem veszítették el Istenbe vetett bizalmukat, hanem közelebb húzódtak az Úr oltalmazó szeretetéhez, így ők élő bizonyságai Isten gyöngéd gondoskodásának, aki olyanná teszi a sötétséget, mint a világosságot, és aki a javunkra megdorgál minket a mi érdekünkben.

A félelem és az aggodalom egyetlen rossz dolgot sem hozhat helyre. Viszont sokat árthat. Az öröm és a reménység ellenben világosságot áraszt mások útjára, és életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Járjatok a világosság gyermekeként. Isten nem akarja, hogy komorak, türelmetlenek vagy könnyelműek legyünk. Sátán jól kigondol terve az, hogy az embereket az egyik szélsőségből a másikba taszítsa. Isten azt szeretné, hogyha vidám és boldog lelkületet ápolnánk, ahogy Péter első levelének második fejezetében a 9. vers mondja, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket.

köszönj meg Istennek több csodás dolgot, amit az utóbbi időben értettet.

átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt. Bizony, áldással borítja el korai eső, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Néhai Taliska Zoltán lelkipásztor archív Miről beszél a kereszt ma című evangelizációs sorozatából ma az engedelmességről lesz szó. A Filippi 2.8-ban ezt olvassuk. Jézus megalázta magát és engedelmessé lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
2: A kereszt Krisztusának az élete pontosan azt mondja el nekünk, hogy milyen Istenhez tartozni. És azt mondja a Biblia, hogy ennek mi pontosan az ellenkezői vagyunk. Pontosan az ellenkezői. Mondhattam volna úgyis az elején, hogy van egy rossz hírem, meg van egy jó hírem. Nos, elmondom a rossz hírt. Ádámban megvett magának minket az engedetlenség atya. Minden embert. Kivétel nélkül. Ugye Isten az ő iránta való szeretetet azzal teszi próbára Ádám és Éva számára, hogy azt mondja, itt van egy fa, erről ne egyél, mert ennek következményei lesznek. Az lesz a következménye, hogy ha engedetlenné válsz, elszakadsz tőlem. Nem maradsz meg az én hűséges szeretetemben és az én velem való hűséges szeretet kapcsolatban. És nagyon jól tudjuk, hogy Ádám és Éva engedetlen, és abban a pillanatban valóban elszakadtak Istentől, az élet teremtőjétől, forrásától. Ádámban, Évában mindenkit megvett az ördög. Így mondja a római levél 5. része, hogy egy ember által jött be a bűn, és elhatott mindenkire. Van-e az embernek szabad akarata? Mert itt azt halljuk, hogy Jézus Krisztus Istennel egyenlő volt, mégis ember lett, sőt szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmeskedett az atyának, mint halálig, a kereszt halálig. Ádám óta az egyetlen szabad akarattal rendelkező személy áll most előttünk. Mert Jézus Krisztus a János 10-ben azt mondja, hogy nekem van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam felvenni azt. Rajta kívül a történelemben, testvéreim. Van még valaki, aki ezt elmondhatta volna? Hogy van hatalmam letenni az életemet, aztán 3 nap múlva, 3 hét múlva, vagy nem tudom mikor, majd újraindítom. Testvéreim, ilyen nincs. Ha valakit megvett a halál, a bűn, az Isten nélküliség, akkor azt örökre megvette. Na most, ha megvett bennünket az ördög, akkor mire vagyunk mi szabadok? Mert azt azért én sem vitatom, hogy vannak dolgok, amikre az ember szabad, de az abból áll, hogy most nyomjam el reggel a csörgőórát, és aludjak még 10 percet, vagy nem. Ezt én döntöm el. Legfeljebb utána rohanni fogok, aztán lekésem a buszt vagy a villamos. Azt, hogy a kitett ennivalóból a sajtot veszem ki, vagy a szalámit, azt eldöntöm. De testvéreim, a lelkem sorsával nem rendelkezem. Nem vagyok rá szabad. Nincs a lelkemre nézve. Az Istennel való kapcsolatom helyreállítására nézve nincs szabadságom. Nincs. Testvéreim, egy rabszolga mivel rendelkezett? Történelemből mindannyian tanultuk a rabszolgakort. Ehet, ihat, alhat, de abban a pillanatban, amikor a gazdája azt mondja neki, hogy most jössz és ezt csinálod, neki abban a pillanatban végre kellett hajtani azt, amit a gazdája parancsolt. Ugyanezt mondja Jézus a lelki életről, törvényszerűség. Azt mondja János 8.34-ben, hogy aki cselekszi a bűnt, és az eredeti görög szövegben ott az áll, hogy rabszolgája a bűnnek. Minden, amit Isten nélkül teszünk, az bűn. Így mondja a római levél, minden, ami nem hitből van, az bűn. Ha egyszer rabszolgának születtünk, akkor csak egy olyan valaki szabadíthat ki, aki ő maga nem rabszolgája sem az ördögnek, sem a bűnnek. És ez a csodálatos hír, testvéreim, hogy van valaki, mégpedig élő valaki, aki nem rabszolgának született, és nem is lett soha az. Amit mi tehetnénk egymás megszabadításáért, az emberi síkon mozog csak, és kevés. Csak olyan szabadíthat meg, aki felvette a harcot a mi rabtartónkkal, és olyan tökéletes hatalma van, hogy le is győzhette. És testvéreim, nem ez megy végig Jézus Krisztusnak az egész földi életén. Mindenbe szabad arra, hogy az atyára figyeljen, az atya akaratát hajtsa végre, mindenben. És a keresztre menve is. Hát ő maga mondja el, testvéreim, mert sokan úgy megrettenünk, hogy ennyire véres az a kereszt, ennyire durva, ennyire fájdalmas, akik látták Mel Gibsonnak ugye a Passió című filmjét, megpróbáltuk levetíteni gyülekezetünkbe, és testvéreim, a nézőknek az egyharmada hazament az első harmada után. Azt mondta, ezt nem bírom nézni. Pedig az csak a testi szenvedéseket mutatta be. De testvéreim, Jézus Krisztus megy a keresztre vivő úton, és szabad arra, hogy mindvégig engedelmeskedjen az atyának. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig. Jézus mindent megbeszélt az atyával. Bárhol olvassuk az evangéliumokat, mindig újra előjön, hogy az éjszakát az atyával való imádságban töltötte, sokat imádkozott. Minden oldalról megpróbálta az ellenség eltéríteni a küldetésétől, hogy engedelmes maradjon egészen a halálig. Ugye ott van a megkísértése. Mindent megpróbál. Változtasd a köveket kenyére, mert éhezel. Ugodj le a templom tetejéről, mert hú, akkor nagy leszel, mindenki csodálni fog téged. Leborulsz előttem, neked adom az egész világ fölötti hatalmat, csak engem imádj, ne az atyának engedelmeskedj. Megvendégel 5000 ember, testvéreim. Királlyá akarják tenni. Ilyen király kellene. Megoldja a számla problémáinkat. Mint a Mindenható című filmben, hogy akkor most mindenkinek a számlája legyen kifizetve. Testvéreim, meddig tart ez? Hát addig, amíg a következő számla meg nem jön. Nem old meg semmit. Ugye tetszenek érzékelni, hogy ez mind kevés. Péteren keresztül is beszól az ördög. Mentsen Isten! Uram, ez nem történhet meg veled, hogy te odaadatsz az emberek kezébe, és keresztre fognak feszíteni. És mit mond az Úr Jézus? Távozz tőlem, Sátán! Az Úr Jézus pontosan tudta, hogy nekem itt nem Péterrel van dolgom, hanem azzal, aki mögötte van. És nem védi magát az Úr Jézus Pilátus előtt. Mondja, ott a Gecsemáné kertjébe az őket elfogóknak, hogy lenne hatalmam arra, hogy kérjek 12 sereg angyalt, és megvédenének. De nem ezért jöttem, hanem azért, hogy az engedetlenség atyával szemben én mindvégig engedelmes maradjak az atyához, mert ez fog győzelemre vezetni egyedül. Testvéreim, ő tudta azt, hogy ha végig engedelmes, akkor győz, és akkor, amikor ő beszól a mi lelki rabszolga életünkbe, hogy én kifizettem érted a váltságdíjat, szabad vagy, akkor te azt mondhass rá, hogy igen, Úr Jézus, köszönöm. És köszönöm, hogy ezért én is most kijöhetek lelkileg a rabszolga tulajdonból. És most már nem a bűn és a Sátán világához kell tartoznom, nem parancsolhat nekem a kárhozatra nézve soha többet, hanem most már te hozzád tartozhatom, és örök életem van. Ma is így van ez. Mit mond ma a kereszt az engedelmeségről? Azt, hogy miért kellett így menni Jézusnak végig a kereszt halálig? Hát azért, hogy az engedelmessége által győzzön, és megszabadíthassa a bűn és a kárhozat rabjait. Ki segíthet itt? Ma emberileg senki. De a Golgota győztese Jézus Krisztus azért támadt fel, azért él ma is, hogy ő segíthessen nekünk. Ennek természetesen vannak következményei. Megint nem tudok mindent elmondani, amit az íge elénk ad, de szeretném elmondani, amik nekem is nagyon fontosak. Mi a következménye Jézus győzelmének? Ez azt jelenti, hogy senkit nem tarthat fogva a kárhozatban az ellenség, akire az atya kiterjeszti az ő kegyelmét. Senkit nem tarthat fogva. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Felépítelek és újra felépülsz. Ezt jelenti ki az atya. Isten csodálatosan munkálkodik. Itt, a Pasán evangelizációs héten, és bárhol, ahol az evangélium hirdettetik, szól Isten szava, az a lelkeket megérintő, újjáteremtő szó, és a Szentlélek által úgy szólít meg, hogy Krisztus szabadító szavára válaszolhassunk. Mert testvéreim, ha én igent mondtam Jézus Krisztus hívó szavára, az Isten Krisztusban számomra elkészített szabadítására, és mind arra, ami Krisztus keresztjében és feltámadásában el van nekem készítve, akkor ezek isteni dolgok, tökéletes dolgok, és éppen ezért nekünk nem azt mondja a Biblia, hogy nézz önmagadra. Ha valakinek van ilyen mondat a Bibliájában, tessenek már szólni nekem, mert én 6 éves korom óta olvasom, de még nem találtam ilyen mondatot benne. Ilyet nem találok, hogy nézz önmagadra. Abból egyébként, ha az ember mindig csak magára akar nézni, abból lelki betegség lesz. Persze, világítson be az Úr Jézus az igéjével az életünkbe. És ha valami sötétnek látszik, azt igen, persze, hozzuk világosságra. De betegesen ne vájkáljunk önmagunkban, testvéreim. A Jézus győzelmének az az eredménye, hogy vége az erőlködésnek, önsanyargatásnak, a bizonytalanságnak, és annak, hogy elfogad-e vajon az érdemeimért a mennyei atya. A Krisztus engedelmessége által és győzelme által vége a vádaknak. Ez is következménye Jézus győzelmének. Az ördög elbuktatja még a hívő embert is, engem is. És utána megvádol, hogy milyen vagy. De megint az a kérdés, hogy kire nézel ilyenkor? Önmagadra vagy Jézusra? Én már egy picit ismerem magam az ige tükrében, és tudom, hogy mindenre képes vagyok.
1: Kedves hallgatóink, választanunk kell, vagy maradunk a bűn rabszolgái, vagy befogadjuk Jézus Krisztust, aki által Isten megszabadított gyermekei leszünk, és képessé válunk Urunk engedelmes követésére. Szívből kívánjuk önöknek, hogy ezt az utat válasszák. Urunk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom! Idén ma, szeptember 11-én, péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszönt az 5787. év. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-én hétfő estéig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják, és megtérést gyakorolnak. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukot, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én este, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A Szukot fél ünnep szeptember 28-ától október 1-jéig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele pedig most, ma, szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perc, és a kimenetele 12-én szombaton 19 óra 47 perckor lesz. Ezért lesz az 5787-es zsidó új év jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz, a 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, egy közönséges és egy szökő év között mindösszesen egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes eseménysorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól, a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Szeptember 6-án a Desefi utcai Tzitzin zsinagóga nyitotta meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus és a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával.
0: Kulturális programajánló.
1: Van segítség! Szombaton lesz a Mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Holnap, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében, különösen most, amikor a szívhangrendelet révén a téma a közbeszéd egyik kiemelt tárgya lett. A Mindenki születésnapja eddig elsősorban az élet ünnepéről és a segítségnyújtásról szólt. Az elmúlt hetekben azonban olyan változások kerültek napirendre, amelyek veszélyeztetik a megfogant gyermekek jelenlegi védelmét. Az Egészségügyi Minisztérium 3 kérdésben készül változtatásokra: a szívhangrendelet jövője, az esemény utáni tabletta vénykötelezettsége és az abortusz tabletta bevezetése. 20. Ars Sacra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál holnap, szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója: reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál 2026 több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Gálakoncert, Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójára, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és szélesebb közönséggel is megismertesse egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az országos koncertsorozatot mesterkurzusok, konferencia és új kotta, illetve könyvkiadványok egészítik ki. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában, bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület, Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Rászoruló gyerekekért futottak az Ökumenikus Segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án vasárnap az Ökumenikus Segélyszervezet a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Kondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodási Simon Eszter egyetemi tanár, ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonal számait, és az ökumenikusoktól már jól ismert "Ne csak szurkolj, segíts!" üzenetet, hogy így hívják föl a figyelmet, illetve buzdítottak adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is, az Ökumenikus Segélyszervezet sátorral és adománybolttal települt ki a helyszínre, ahol amellett, hogy technikai támogatást nyújtottak futóiknak, lehetőség nyílt adományokkal támogatni az idei kitűzött karitatív célt, rászoruló gyerekeket felzárkóztató 2000 óra fejlesztő foglalkozás biztosítására indított pénzadománygyűjtéshez lehet csatlakozni. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Hideg front vet véget a nyári hőségnek. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél és a 19-26 fok várható. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcs hőmérséklet 20-26 fok között alakul. Ma egy markáns hideg front váltja fel a melegséget, de hétfőtől melegebbre fordulhat az idő, több helyen visszatérhetnek a nyárias, 26 fok körüli maximumok.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szív ajtaja. Azokat keresd, akik egyetlen fontos ajtót igyekeznek kinyitni, a szívedét. Akik soha nem rontanának be a lelkedbe a beleegyezésed nélkül. Akik soha nem használnák arra az ajtót, hogy halálos nyilat lőjenek be rajta. Paulo Coelho.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Önök a Nehéz esetek a Bibliában sorozatot hallják, és a sorozaton belül a második részét a Bálámról, Cipor fiáról szóló sorozatnak. Mózes 4. könyve 22. fejezetében a 13. verstől folytatjuk Isten igéjének a tanulmányozását. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták. Nem jött el velünk Bálám. Akkor még több és azoknál tekintélyesebb vezető embert küldött Bálák. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és azt mondták neki. Így szól Bálák, Cippor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen, gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el, és ronsd meg ezt a népet. De Bálám ezt felelte Bálák szolgáinak. Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek az Úrnak a parancsát, és nem tehetek ellene egyáltalán semmit. De azért maradjatok csak itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit beszélni az Úr. Isten eljött Bálámhoz azon az éjjelen, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, megnyergelte a szamarát, és elment Moáb vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Akik ellentmondásokat keresnek a Bibliában, ezt a részt előszeretettel előveszik, és azt mondják, no lám, lám, nem is kell olyan messzire lapozni. Mózes 4. könyvénél, ha eddig nem találtunk volna, már van is egy ilyen. Nézzük meg ezt a szegény prófétát. Hányódik Isten akaratán, mint a faforgácsa víz tetején. Egyszer ezt mondja neki Isten, aztán azt mondja neki Isten, ki igazodhat ki ezen? Szegény Bálám. Igazán nem lehet csodálni, hogy nem tudott eligazodni Istennek a szándékán. Azt hiszem, hogy szembe kell néznünk azzal, kedves hallgatóim. Nem olyan egyszerű írásban rögzíteni az elmondottakat. Hogy ne bibliai példát hozzak, a múltkor találkoztam saját ige hirdetésem legépelt szövegével. Mint tudják, az ember szószéken állva, prédikáció közben nem csak elolvassa azt, amit előre leírt magának, hanem elmondja, gesztikulál. Az arcával is, mimikájával is prédikál, a kezével is prédikál, a szemével is prédikál. És én mondtam valamit a szószéken, amit mindnyájan értettek, akik ott ültek, hiszen látták a szememet, az arcomat, amikor ez gépelve megjelent, valami szörnyű eretnekségként hatott. Ennek oka nagyon egyszerű. Kézmozdulatommal és arcjátékommal megfordítottam a mondatnak a jelentését. De ezt csak azok hallhatták és láthatták, akik jelen voltak. Írásban ez nem látszott. Azt hiszem, hogy ha ezt a szöveget ilyen értelemmel is végig gondoljuk, nagyon hamar rájövünk, hogy miről is van szó. Tessenek csak megnézni ezt a nagy határozott Bálámot? Elküldi a követeket. Bálák, Cippor fia meg visszaküldi a követeket, megtetézett ajándékkal, még tekintélyesebb emberekkel. És azt gondolhatja Bálám, nocsak, ez az ajándék mennyiség már nagyon komoly vagyon, már nagyon komoly summa, ezt jó lenni megszerezni magamnak. Ám de mi volt a legutolsó élménye Bálámnak? Éjszaka meglátogatta őt az Úr, és a leghatározottabban eltiltotta attól, hogy valamit megtegyen. Nem mehet el, nem mondhat átkot. Így hangzott Istennek a parancsa. Bálám tudta, hogy Istennel nem lehet játszani. Ezt el is mondja. Azt mondja Bálák követeinek, hogy ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor se szeghetem meg az Úr parancsát. Mi következne ebből? Az, hogy azt mondja a követeknek, hátra arc, irány Moáb, lehet visszamenni, és nem is kell többet idejönni, hozhatok akármennyi ajándékot, Isten parancsa szerint én nem megyek. Ám de kibolyik a szög a zsákból. Hiszen nem azt mondja Bálám, hogy akkor tessék visszamenni Moábba, hanem azt mondja, hogy mindazonáltal tessék csak itt maradni, hát ha meggondolja magát az Isten. Hát ha mond még valamit az Isten, hát ha mond valami mást. Még mielőtt nagyon elítélnénk Bálámot. Hadd kérdezzem meg, kedves hallgatóm, nem fordult elő velünk is, hogy valamiről tudtuk, hogy mi Istennek a szándéka, akarata. Pontosan tudtuk, hogy mi a helyes, mi a jó, és mit kell tenni, ám de nagyobb volt egy adott dolognak a vonzása, mint a hitünk, mint az Isten iránti engedelmességünk. Nem fordult elő velünk, hogy azt mondtuk magunkba, hogy hát ha kivételt tesz az Isten ezúttal, hát ha mást fog mondani az Isten, hát ha eltekint a saját maga által kijelentett igazságtól. Bálám ember volt, nagyon esendő ember. Megszédítette a vagyon. És mit tesz Isten? Ugye, ahogy ezt mondani szokták, azon az éjszakán meglátogatta őt valóban az Úr. És első olvasatra úgy tűnik, hogy megfordította az Úr mindazt, amit előző alkalommal mondott. Ám tessék csak figyelni, a héber szöveg emígy is fordítható. Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, fölkelhetsz és mehetsz velük, de csak azt teheted, amit én parancsolok neked. Ugye másképp hangzik egy picit így? Nem egyértelmű megfordítás, sőt, nem is megfordítás. Azt mondja az Úr, Bálám, én tudatában vagyok annak, hogy te másképp akarsz dönteni. Tudatában vagyok annak, hogy te meg akarod vizsgálni, hogy az előző döntésed jó volt-e, és mekkora a veszteség, ami téged ért, és mekkora lehetne most a nyereséged anyagilag, ha velük mennél. Hát gondolkozz csak ezen, Bálám. Elmehetsz, ha akarsz, de nem tehetsz más, csak amit én parancsolok. Ugye érthető, hogy Isten elvárta ettől az embertől, hogy ezek után azt mondja, ho-ho, nem megyek. Hiszen most mondta meg az Úr, hogy ha elmegyek is, amolyan túszként megyek, Isten túszaként, aki nem tehet semmi más, csak amit abban a helyzetben Isten megenged neki. És ez egy nagyon súlyos helyzetbe vihet engem, tehát nem megyek. Ám de reggel úgy döntött Bálám, hogy ő mégis megy. Úgy döntött Bálám, hogy ahogy ma éjszaka kapott valamiféle kis egérutat az Istentől, majd talán egész úton lesz neki egérút. És úgy döntött, föl kell, és elmegy, és azt teszi, amit ő akar. Veszedelmes dolog, kedves hallgatóm. Istennek a véleményét ugyanabban a dologban másodszor és harmadszor is kikérni. Tudod, miért veszedelmes? Azért, mert még Isten így, ahogy ebben az esetben, megváltoztathatja a véleményét. Azt mondhatja, ám lássad! Milyen sok ifjú ember és ifjú lány tudna beszámolni arról, hogy meddig könyörgött és esdekelt Isten színe előtt azért, hogy hitben vele nem pászoló, Istent nem ismerő szerelmét engedje Isten házastársául. Mit mond először Isten igéje? Hogy házasság az Úrban. Mit mond az ember szív? Azt, hogy szerelmes vagyok. És amikor az ember odaáll Isten elé és követelőzik, és azért harcol, hogy engedje csak az Isten, akkor még a végén megengedi. Ám de a következményt nem Istennek kell elszenvednie. És Bálám számára volt következmény? Ó, de mennyire? Tessék csak nézni. Amikor elindul Bálám, az Úr angyala ott áll előtte, és nem engedi menni. Bálám nem látja. Bálám csak azt észleli, hogy ég Bálák követei előtt. A szamarat sem tudja kormányozni. Tessék elképzelni, milyen jókat mulathattak Báláknak a követei Bálámon, aki állítólag majd emberi sorsokat tud irányítani a szavával, de ez a szó arra se elég, hogy egy szamarat irányítson. Hiszen először leviszi az útról, aztán neki viszi a kőfalnak, és aztán élő emberi hangon beszél a szamár Bálámmal, és kioktatja őt, nevetségessé teszi, úgy is mondhatnánk, hogy közröhely tárgyává teszi. Ki lett nevetséges? Bálám vagy Isten? Azt hiszem, ez nem kérdés, kedves hallgatom. Kinek a sorsa nehezült el? Kinek a tekintélye lett oda? Ugye ez se kérdés, kedves hallgatom. De most, amikor ezen a történeten gondolkozom, saját magamon is gondolkoznom kell. Mert megérthetem ebből a történetből, hogy amikor Isten megállt parancsol nekem egy-egy területen, nem irigységből teszi azt. Megóvni szeretne. Megóvni szeretne az istentelenségtől, megóvni szeretne attól, hogy szembeforduljak az ő akaratával, és megóvni szeretne azoktól a kudarcoktól, amelyek ennek a szembefordulásnak logikus és elkerülhetetlen következményei. Ezek a kudarcok nem biztos, hogy megpuhítják az ember szívét. Sőt, lehet, hogy nagyon megkeményítik. És lehet, hogy ezek között a kudarcok között szembe találkozik az ember egy-egy szamárral, aki oktalan állatlétére kioktatja az embert. És ez lehet valóban akár egy állat, és lehet valaki, akit az ember lenézett, semmibe vett, akit az ember nem tartott semmire, és mégis ő mondta meg az igazságot. Kedves hallgatóm, hívlak Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki ma is képes megmondani az ő akaratát. Az ő igéjéből, az ő szent lelke által ma is képes világosan megmondani, mit tegyünk és mit ne. Hívlak ő hozzá, aki még azt is képes megbocsátani az ő egyszülött fia által, hogyha nélküli indultunk egy-egy útra, és képes azokról az utakról megengedni, hogy visszaforduljunk. Ezt nevezik megtérésnek. Hívlak ő hozzá, még mielőtt késő lenne.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Már két alkalommal foglalkoztunk Bálám történetével, ma a harmadik következik. Mózes 4. könyve 22. fejezetéből fogom olvasni Isten igéjét, a 22. fejezet 22. versétől. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Ezért odaállt az úrangyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a szamarán ügetett, és vele két szolgája is. De a szamár meglátta az úrangyalát, ahogyan ott állt az úton, kivont karddal a kezében. És letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. Aztán odaállt az úrangyala a szőlők közt egy mély útra, ahol innen is onnan is fal volt. Amikor meglátta a szamár az úrangyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát a falhoz lapította. Ekkor újba megverte. Az úrangyala továbbment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni, se jobbra, se balra. Amikor meglátta a szamár az úrangyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a szamarat. De az úr beszédre nyitotta a szamár száját, és így szólt Bálámhoz: mit vétettem ellened, hogy már harmadszor versz meg engem? Bálám így felelt a szamárnak: mert csúfot üztél belőlem. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak: a te szamarad vagyok. Rajtam jársz régtől fogva, mint máig. Szoktam ilyet tenni veled? Bálám azt felelte: nem. Ekkor az úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az úrangyalát, amint ott állt az úton kivont karddal a kezében. Bálám meghajolt és arcra borult. Az úrangyala ezt mondta neki: miért verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert szerintem veszedelmes ez az út. A szamár látott engem, azért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is öltelek volna, az pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az úrangyalának: vétkeztem. Nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton, de ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az úrangyala ezt felelte Bálámnak: menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondd, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Nem is olyan egyszerű, kedves hallgatóim, ezen a történeten kiigazodni. Akik az elmúlt hetekben is velünk voltak, még emlékezhetnek arra, hogy Bálám először nemet mondott a követeknek. Azt mondta, hogy akkor menne csak el, ha az úrtól is engedélyt kap rá, de mivel az úr azt mondta, hogy nem mehet, semmiképpen nem mehet, ezért az első alkalommal visszaküldte Bálák követeit. Igen ám, de ezek a követek visszatértek, illetve nem pont ezek a követek, hanem Bálák más, nagyobb, magasabb rangú követeket küldött, sokkal több ajándékot küldött, és Bálám, bár megismételte azt, amit első esetben mondott, de nagyon szerette volna megkapni az ajándékokat. És mivel nagyon szerette volna megkapni az ajándékokat, ezért azt javasolta: maradjanak, hát ha valami mást mond az úr azon az éjjelen. És hogy nem, az úr tényleg mást mondott. Azt mondta, hogy ha menni akar Bálám, hát menjen. Néha nem vagyunk azzal tisztában, kedves hallgatóim, hogy Isten megváltoztathatja a véleményét. Úgy gondoljuk, hogy kitartó imádságaink győzelme az, amikor Isten valami más tesz, mint amit korábban várt tőlünk, vagy amit korábban mondott. Azt hiszem, hogy akik így gondolják, érdemes lenne egy kicsit alaposabban áttanulmányozniuk Bálám történetét, és lehet, hogy egy-két dologban hamarosan megváltozna a vélemény. Nem tudom, hányan próbálták már ezt a jelenetet maguk elé képzelni. Engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy ma segítsek ebben. Tessék csak belegondolni, milyen érdekes kis karaván lehetett ez. Ugye ott voltak a követek, nem tudjuk hányan voltak, az biztos, hogy a kor szokása szerint nem egyedül indult egy követ, de nem is csak kettesével. Én azt gondolom, hogy nem esünk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy legalább 6-8-10 ember érkezett Bálámhoz követségbe, hiszen közel 1000 kilométeres utat kellett megtenniük, hogy elmenjenek Bálámért, és elhozzák az Eufrátász mellől Edom országába. És mi történik? Indulnak a követek, indul Bálám, és Bálámnak még két szolgája. Ezt külön kihangsúlyozza a történet. Együtt vonulnak, együtt megy a karaván. Az, hogy Bálám szamárháton megy, ez egy picit sem megvetendő, vagy egy picit sem szokatlan a kornak az utazási szokásait figyelembe véve. De az már meglehetősen megdöbbentő, hogy a szamár először is lemegy az útról, és akkor nagyon megveri Bálám.
aztán utána odalapítja a szamár Bálám lábát a kőfalhoz, és aztán lefekszik a szamár Bálám alatt. Mi ebben a meglepő? A szamáról azt hírlik, hogy csökönyös egy állat. Hát azt hiszem, hogy ha én a követek helyébe lettem volna, gyorsan elgondolkoztam volna azon, hogy mit is akar ez az ember? Befolyásolni egy egész nép sorsát néhány mondatával. De hát szemben látható, hogy már a saját szamarát se tudja befolyásolni. Nem képes arra sem, hogy a szamárt egyenes útra bírja, hogy az úton tartsa. Hogy fogja ez egy egész népnek a sorsát eldönteni? De hát ez csak a olyan játékos megjegyzés. Ahhoz képest, ami most jön. Ezt az embert úgy nevezték abban az időben, hogy látó. A héber szó ezt jelenti. Látó. Na most tessék elképzelni, az a látó, aki most azért megy, hogy egy nép jövőjébe lásson és az befolyásolja, nem látja Isten angyalát. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy másütt is esett furcsa dolog a Bibliában. Például a tarzuszi Saul megy a damaszkuszi úton szemben Jézussal, mármint akaratban szemben Jézussal, és egyszer csak szembe jön vele Jézus. Saul lezuhan a lováról, és elkezd beszélgetni, de ott a fényjelenséget látták csak azok, akik együtt voltak Saullal, és a hangot hallották, de nem értették, de azt látták, hogy mi történik Saullal. Itt azonban a történetből az tűnik ki, hogy minden jelenlevő végigél mindent. Látják a szamár makacskodását, utána valószínűleg látják az angyalt, utána értik és hallják, mit mond az angyal, értik, hogy mit mond Isten angyala akkor, amikor számon kéri Bálámtól, hogy miért verte meg a szamarát,

Bálám, halálra rémülve, azt mondja az angyalnak, hát én nem tudtam, hogy te állsz velem szemben. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Mit vállalt ez az ember? Azt vállalta, hogy egy nép sorsát fogja befolyásolni. És azt se tudta, hogy mi történik. Kedves hallgatóim, ma rengetegszer ismétlődnek hasonló dolgok. Korunk bálámjai, mindenféle idegen istenségeknek és idegen dolgoknak a tanítói, profétái rengeteg mindent ígérnek. Sokszor, ahogy Bálám, még az Úr nevét is fölhasználva. Vajon hányan vannak, akik nagyon megdöbbennének, amikor kiderül, hogy a proféta, a látó, egy-egy új tanításnak a nagy képviselője, lehet, hogy néha a Szentlélekre hivatkozva, mennyire nem tud és nem lát semmit. És nem tudom, hogy a követek mit szóltak ahhoz, amikor kiderült, Bálám nem csak tovább mehet, hanem tovább kell, hogy menjen, de mostantól fogva kényszerítő erő alatt. Egészen megdöbbentő, egészen megrázó az, amit Isten angyala mond. Bálám fölajánlja a visszatérést, és Isten angyala azt mondja, hogy nincs visszaút. Egy irányú utca. Korábban védelmezte Isten ettől az úttól Bálámot. Korábban könyörgött szinte Isten, hogy ne tegye, ne menjen. Parancsba adta, hogy ne menjen. Bálám vágyott a pénzre, vágyott a dicsőségre, vágyott a sikerre, menni akart. Isten azt mondta, rendben van, elmehetsz, de a következményeit te hordozod. És ott az úton az derült ki, hogy most már nem is lehet visszafordulni. Azt hiszem, testvérek, itt megint meg kell állni egy kicsit, hiszen jó párszor azt gondoljuk, hogyha Isten egy úton beleegyezését adja az úthoz, akkor az áldását is fogja adni. Bálámtól megtanulhatjuk azt, Bálám esetéből megtanulhatjuk azt, kedves hallgatóim, hogy ez korán sincsen így. Istent nem lehet rákényszeríteni arra, hogy adja az áldását. Egyetlen dolgot lehet megtapasztalni tőle, hogy ha elmegyünk a saját útunkon, még az is elképzelhető, hogy Isten egy idő után azt mondja, hogy most már muszáj erre menne tovább, nincs visszaút. Bálámnak egyetlen parancsot adott már csak Isten, nem mondhat mást, csak amit én megengedek neked. A következmény Bálámra nézve egészen tragikus. Nem azért, mert azt mondja, amit Isten akar, hanem azért, mert úgy fogja mondani, hogy képtelen lesz a szívében ezzel azonosulni. De erre majd egy hét múlva visszatérünk, ha az Úr akarja, és élünk.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én akarok egész lényed központi tényezője lenni. Amikor szilárdan rám szegezett figyelmedet, az én békességem veszi át a félelmek és aggodalmak helyét. Ezek körülvesznek, keresik, hol hatolhatnának beléd, ezért éberen kell vigyáznod. Hadd álljon őrt a bizalom és a hála, visszafordítva a félelmet, mielőtt még megvethetné a lábát.

0: Az én szeretetemben nincs félelem. És ez sugárzik rád folyamatosan. Ülj csendben, szeretet fényemben, míg megáldalak sugárzó békességgel. Állítsd át egész lényedet a bennem való bizalomra és az irántam való szeretetre.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Tesszalonika beliekhez írott második levél, 3. fejezet, 16. vers. János első levele, 4. fejezet, 18. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 11-e. Pierre de Ronsard 1524. szeptember 11-től 1585. december 27-ig élte költőfejedelmi életét. Ő a Pléiád nevű irodalmi csoport vezéralakja, a reneszánsz legnagyobb francia költője. Apja kívánságára szerzetesi fogadalmat tett, de nem lett pap, viszont lehetősége nyílt rá, hogy egyházi javakból részesüljön. 1554-ben első díjat nyert a hagyományos toulouse-i költőversenyen. Szolgálataiért 1565-ben 9. Károly francia király apátságot adományozott neki, ahol életének utolsó évtizedeit töltötte. Jelentősek ódái, himnuszai. A vallási háborúskodás gondjainak hangot adó kötete a Lady's Course. Egy szonettjéből idézünk. Boldog, ki félre áll. Még boldogabb, ki megtér az ő semmibe, de még boldogabb ennél, ki angyalnak siet Krisztus körébe föl.
2: Albert János erdélyi unitárius lelkésztanár 1821-ben e napon született. 40 esztendeig a tordai unitárius egyházközség lelkészeként tevékenykedett. Tanított a helybeli unitárius gimnáziumban, amelyet a szabadságharcot követő időszakban ő élesztett újjá. 3 tanévben a gimnázium igazgatói tisztét is betöltötte. Közben írt tankönyvet, templomi használatra szolgáló imakönyvet, egyházi beszédeket és könyörgéseket. Részt vett Szent Ábrahámi Mihály latin nyelvi munkájának magyarra fordításában is.
1: Dutka Ákos 1881. szeptember 11-én született, költő, újságíró. Első versei nagyváradi lapokban, illetve a Vallomások könyve kötetben jelentek meg. Megismerkedett és jó barátságba került Ady Endrével. 1908-ban a Holnap című antológiába már beválogatták. A Hét, az Új Idők, a Pesti Napló, a Világ és a Nyugat is közölte verseit. Első 2 kötetének versein érződik az impressionista és szimbolista hatás. Az első világháború éveiben a békevágy kifejezése jellemzi elsősorban költészetét. Messzi fákon halkan hárfázik a szél ma, eltemetett kínok felsajognak, fájnak. Ilyenkor érzem meg szomorú, nagy titkát, dalfakasztó bús harmóniáknak.
2: E napon született Molnár Mária református diakonissa, misszionárius 1886-ban. 41 évesen indult el a Csendes óceán Manus szigetére, ahol a misszionárius munka mellett egészségügyi és oktatási teendőket is végzett a melanéziai pápuák között. A pápuáktól származó emléktárgyait Sárospatakon őrzik. Élete és halála dokumentumait kötetbe gyűjtötték össze, Engem várnak a szigetek címmel.
1: Az Al-Qaida terrorszervezet támadása következtében összeomlott a New York-i World Trade Center 2001. szeptember 11-én, amikor 2 eltérített utasszállító repülőgép csapódott ikertornyaiba. Egy másik gép a Pentagon épületébe röpült bele. A 4. eltérített gépet az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. Hivatalos adatok szerint e napon 2995-en haltak meg.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minékünk. Róma 8.32.
1: Minden napunkon szeretnénk valahogy közelebb jutni Istenhez. Élesebb szemmel észrevenni az ő jelenlétét életünkben. Ősi, bibliai és keresztény kifejezéssel élve, szeretnénk látni őt valamiképpen már most, ebben az életben. Ha mi is vállaljuk a tanítvány szerepét, ha az apostolokkal együtt próbálunk látni, ha merünk mi is hívő keresztények, Jézus követői lenni, akkor az evangélium fokozatosan személyes értelmet nyerhet életünkben. A Bibliában a szinoptikusok mindegyike egy látomásban foglalja össze a keresztény élet tapasztalatát. Jelképekben mutatja meg azt, ami igazán lényeges az életben. Isten két embere van e látomásban. Mózes, Illés, valamint Jézus. Mindannyian látják az isteni fényt, mégiscsak egyikük ruhájáról verődik, az ragyogva vissza. Nem a nagy törvényadó Mózesről van szó, nem is a rettenetes Illésről, bármekkora tekintének örventek is. Égi szózat teszi egyértelművé, ki a legfontosabb. Jézusra kell figyelni, mert ő az Atya szeretett fia. Végül csak egyedül Jézust látjuk a színen. Azt a Jézust, aki közvetlenül megdicsőülése előtt jövendölte meg szenvedését, és nem sokkal utána a halálba indult. S mit látunk? A szeretet titkát. Az Atya szeretett fiára irányul tekintetünk. Az ember fiára, a názáreti Jézusra. Vele pillanthatjuk meg az isteni szeretet titkát. A nekünk a számára legdrágábbat odaajándékozó Atyát, azt a titokzatosan háromságos Istent, akinek hatalma a szeretet maga. Ez a szeretet tud szenvedni a másikért. Útja mégsem kudarccal végződik. E szeretet megszólít, fölhívást jelent számunkra. Jézus arcán, az ő lényében, az ő személyiségében ragyog föl Isten dicsősége. Ő benne láthatjuk, hogy a szeretetben kivé lehet az ember. Krisztusban ismerhetjük föl és tapasztalhatjuk meg az isteni szeretet magával ragadó és átalakító erejét. Ő benne kapjuk meg azt az ígéretet, hogy hasonlóak leszünk hozzá, mert látni fogjuk majd őt színről színre, úgy, amint van.
0: Istenem, teljes szívemből hiszem, hogy minden, amit te mondasz, az úgy van. Mégis nehéz sokszor a jó döntés, hiszen amikor a láthatókra nézek, nem mindig tudhatom, mi van mögöttük ebben a mi világunkban. Szeretnék biztos lenni abban, hogy a veled való kapcsolatomat eredményesebbé és gyümölcsözőbbé tehetem. Azért soha nem fogy el a hálám, amit Jézus elvégzett értünk a kereszten, megbékített veled. Így természetesen vezet az Isten félelem, hogy ne lépjek túl bizonyos határokat, mert tudom, hogy egyszer el kell számolnom az életemmel. Ez a félelem is kegyelmi állapot, amely számol veled, aki teremtett, Jézus Krisztusban megtart, és igazgatja életemet. Kegyelmi állapot azért is, mert tökéletesen benned bízom, mindenben rád hagyatkozom, Uram. Köszönöm, hogy minden nap hozzád fordulhatok a Krisztus nevében, amikor kisebb-nagyobb döntésekre kényszerülök, amelyeknek a következményeit is hordoznom kell. Segíts, kérlek, mindenkor úgy határoznom, hogy ne csupán saját magamat szolgáljam, hanem a rám bízott ügyeket, szeretve az embereket, munkálva a megoldást és a békességet. Hiszem, hogy élő Uram vagy, aki Szent Lelke által jelen van az életemben, benne munkálkodik. Nap mint nap megcsodálhatom, mennyi jóval áldasz meg, és mennyi mindennel hadsz rám, hogy hozzád mérhetem az életemet. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témáiban tanítások és tanúságtételek segítségével tájékoztatta a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvértként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben megtartották az Evangélikus Hittudományi Egyetem idei tanévnyitóját. Ünnepélyes keretek között tartotta 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus Templomban. Ége hirdetéssel szolgált Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhívás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most, az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik fölkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretné megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Gálakoncert, Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulójára, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és szélesebb közönséggel is megismertesse egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az országos koncertsorozatot mesterkurzusok, konferencia és új kotta, illetve könyvkiadványok egészítik ki. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában, bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín Budapest Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő? Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél és a 19-26 fok várható. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-26 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrását.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
0: És harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval,
1: ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
2: Szoktuk mondani, egy felfordult világban élünk. Egy olyan világban, ami lényegében egy faluvá szűkült, hiszen minden összefügg mindennel, és ez nem egyszerűsítette a világot, hanem bonyolította, senki nem ismeri a másikat, valahogy ilyen lakótelepi világgá lettünk. A lakótelepi házban úgy van, hogy a szomszédomat sem nagyon tudom, hogy hogy hívják. Aztán, hogy két emelettel odébb kilakik, talán a kapuba megismerem, mert őnála is van kapukulcs. Elidegenedtünk egymástól. Ebben a világban hívott el bennünket az Isten. És ebben a világban egy biztos alap van, az az ég közepén repülő angyal, amiről tulajdonképpen az a hármas angyali üzenet szól. A világnak egy megoldása van, az örökkévaló evangélium. Csak hogy ez az örökkévaló evangélium nem prédikáció. Az evangélium sokkal több, mint szó. Az evangélium, a szó eredeti tartalma is ez volt, valami kézzel fogható, valami megragadható, valami olyan dolog, ami tárgy, ami valóság. És ezért lényegében mi mindnyájan az evangéliumot kereső emberek vagyunk. De mit jelent ez a gyakorlatban? A hármas angyali üzenet lényegében ezt bontja le. Mert a hármas angyali üzenet első angyali üzenete, az egy felhívás, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Egy olyan felhívás, ami egy korra szól, amikor eljött az ő ítéletének órája. És mivel mi hívő emberek vagyunk, nem hiszünk a világ végében, de tudjuk, hogy ennek a világnak nagyon hamar vége lesz, és ez a világ vége tulajdonképpen nem egy természeti katasztrófa lesz, és nem a maja naptár jövendölte meg, és kiszámíthatatlanul jön el, mert a Bibliából se lehet kiszámítani, hogy mikor jön vissza Jézus. Mert mi nem a világ végében, hanem Jézus visszajövetelében hiszünk. És ez nem a világ vége, hanem a világ beteljesedése. Az igazi élet kezdete. És ez tulajdonképpen az evangélium. Ezért van az, hogy az Isten félelem ma az egyedüli megoldás. Megoldás arra, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, hogy megálljunk az ítélet óráján, és megtanuljuk imádni azt. És itt is van egy nagyon fontos mondani való, ki teremtette az eget és a földet. A harmadik angyali üzenet is nagy szóval hirdetett üzenet, ez viszont egy nagyon érdekes más formájú üzenet. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy kazuisztikus üzenet, de ez egy csúnya idegen szó. Én inkább úgy szoktam mondani, és ezt mindenki érti, akkor ha. Isten támaszt egy feltételt, megkérdezi tőlünk, hogy kinek a tulajdonába vagy. Mert a bélyeg, a pecsét, ugyanaz a szó, az tulajdonjel. Kinek a tulajdonába vagy? Mert minden, ami életünkben, azon fordul meg, hogy kinek a tulajdonába vagyunk. Akkor, ha nem Isten tulajdonába vagyunk, akkor a világgal együtt pusztulunk. És ezért hirdet ítéletet, és kegyelmet egyszerre az íge. A második angyali üzenet egy érdekes üzenet. Hármas angyali üzenetben minden szónak helye van. Nagyon érdekes módon ezt a második angyali üzenetnél nem olvassuk azt, hogy ezt nagy szóval hirdeti az angyal. Hanem ez egy történelmi megállapítás. Nem azt mondja, hogy le fog omlani Babilon, hanem azt mondja, hogy leomlott Babilon. És előkerül itt egy fogalom, ami a Jelenések könyvének a második részében vezető fogalom, és az első részét is magyarázza, ez Babilon fogalma. A Jelenések könyvének, szoktam mondani, egy nagyon könnyű könyv a Jelenések könyve, semmi nehézség sincs benne, csak az Ószövetséget kell hozzáismerni, és kell tudni azt, hogy ez az Ószövetségre kódolt könyv, hogy így mondjam a fiatalok érdekében. Mit jelent az, hogy Ószövetségre kódolt könyv? Babilon fogalmát csak az Ószövetségből lehet érteni. Ó, értelmezni nagyon sokan szokták erre, arra, amarra, egyházra, világra, bármire, de meg kell nézni először az Ószövetséget. Az Ószövetségben két történelmi periódusban fordul elő Babilon, Bábel. Egyrészt Bábel tornyánál, ami leomlott. Bábel tornyánál ugye az volt a helyzet, hogy az emberek azt mondták, hogy jó, jó, Isten azt mondta, hogy nem lesz többé vízözöny, de azért hátha. Biztosítás, biztonság. Építsünk egy tornyot, ami magasabb lesz, mint a vízözön, ha jön még egyszer a vízözön, és akkor megmentjük magunkat. Bábelnek ez a szelleme, megmentjük magunkat. Túljárunk az Isten eszén. Azóta is divatos ez a bábeli gondolkodási mód. Igen ám, de minden ilyen Bábel torony építésnek, nem csak akkor, azóta is, az a következménye, hogy ember emberrel nem ért szót. Összezavarodik a nyelvünk. Ez egy mai jelenség. Nem az a baj, hogyha valaki japánul beszél, vagy angolul, azt le lehet fordítani. De a két ember magyarul nem érti egymást, akkor tessék tolmácsolni. Ez az igazi baj. Nézzük meg az életünket. Ember emberrel nem ért szót. Ez Bábel első rontása. A másik előfordulása Babilonnak, ez nem a régi-régi Babilon, amiről a történelem könyvekben szoktunk tanulni, a Sumér Babilon. Ez a Sumér Babilon előbb volt, mint a honfoglalás, a Biblia nem is beszél róla, hanem az új babiloniai birodalom. Ezt a történelem könyvek úgy írják le, hogy a Káldeus Babilon. Ez egy nagyon érdekes hármas szövetség. És ez foglalkoztatja a prófétákat, ez foglalkoztatja Izraelt, ez az, amit Isten kinyilatkoztat, mert ez egy nagyon érdekes, egyedi jelensége a történelemnek, ami a 21. században ismétlődik.

0: Krisztus előtti 6. században modernizálódott a hajózás. És ennek az lett a következménye, hogy az indiai áruk a perzsa öblön keresztül egészen babilóniaiig felhajóztak. És a babilóniai kereskedők átvették ezt az indiai árut, aminek viszont piacot kellett keríteni. A piac az természetesen adott volt, hiszen a 6. század az, ami a földközi tengeri kultúrák megpendülésének a százada, ekkor ugye a hellenista világ, ekkor indul igazán a görög hajózási kereskedelem, ekkor indul a főniciaiak, akik nagy hatalom lettek. El kellett juttatni az indiai árut a babilóniai kereskedőknek jó haszonnal, Tírusba és Szidonba. Igen ám, de ez nagyon kockázatos volt. Az asszír birodalom egy rabló birodalom volt, az áru nem volt biztonságban, és a papok is szerettek volna hatalomhoz jutni. Papok nagyon hamar találkoztak a kereskedőkkel, és közösen kitalálták azt, hogy fel kell bérelni egy jó harcoló népet, akiknek oda kell adni a politikai hatalmat, amit ideológiailag a papok, gazdaságilag pedig a kereskedők fognak irányítani. És létrejött egy jellegzetes hármas szövetség. A Jelenések könyve írásának idején Babilonról még azt sem nagyon tudták, hogy hol van. Réges-régen a romjait benőtt a gaz, ahogy a próféta mondta, csak a sakálok és a pusztai állatok fészke volt Babilon. Mégis ezt a képet használja a Jelenések könyve, arra a jellegzetes hármas hatalomra, amit a 12. fejezet mutat be, és a 13., ami lényegében nem más, mint egy ideológiai, egy politikai, katonai és egy gazdasági hatalom. Babilon korában élünk. És ebben a korban az Isten azt az üzenetet helyezte a szánkra, hogy elmondjuk nem azt, hogy lefogomlani, mert nem ezt mondja a Biblia, hanem leomlott Babilon. Az első tanulság az az, hogy a Babilon nem egy egyház. A Babilon nem egy politikai hatalom. Babilon az egy világszellem, amiben élünk, ami benne van az egyház, benne van a gazdasági hatalom, benne van a politikai hatalom, benne van a katonai hatalom, egy világszellem, ami uralja a mai világunkat, amit úgy hívunk, hogy globális társadalom. A második angyeli üzenet egy történelmi kép arra, hogy mi az a helyzet, amiben az Isten örökkévaló evangéliumát hirdetni kell. De ennél több. Ez a helyzetkép nem egyszerűen egy diagnózis, egy röntgenlelet a 21. század társadalmáról, világáról, politikájáról, egyházi életéről, stb. És nem arra való, hogy én mutogassak, hogy ez Babilon, meg az is Babilon, te is Babilon vagy, ő is Babilon, hanem valami több. Benne rejlik egy program. És ez a program nem más, mint az evangélium megélésének a módja. Benne rejlik elsősorban egy figyelmeztetés. Nekünk, akik hisszük azt, hogy a proféciák népe vagyunk, szükség volna egy kicsit átgondolni az eddigi dolgainkat. Szükség volna arra, hogy ne arról vitatkozzunk, hogy a herulok meg a vandálok mit csináltak a múltban, hanem a proféciákat akarjuk ráhúzni a történelemre. Nem is az a dolgunk, hogy előre nézzünk, és ilyen szent futurológiát kitaláljunk, hogy mi lesz majd a jövőbe, mi lesz majd a nagy nyomorúság idején, meg mi lesz akkor, hogyha jön az Armagedon, meg mi az az Armagedon, stb. Tehát a jövőről fantáziáljunk. Hát szükségünk volna, hogy ennek a világszellemnek, Babilon világszellemének a korában, hogy lehet ma félni az Istent és néki adni dicsőséget, hogy lehet imádni azt, aki teremtette az eget és a földet, és hogy lehet Isten hűségjelét viselni a homlokunkon, hogy lehet elkerülni azt a nagy összeomlást, ami már lényegében bekövetkezett, csak még nem látszik, mert Babilon leomlott. Hogy mi ne maradjunk Babilon romjai alatt. És én úgy gondolom, hogy erről nagyon keveset szoktunk beszélni. A múlt keresése, amit azért keresünk, hogy igazoljuk, hogy tényleg Istennek igaza volt. Persze Istent nem kell igazolni, azt el kell fogadni hitben. Istennek igaza van, nem volt, hanem van. A jövő keresés, hogy mi lesz ezután a kíváncsiság, nagyon sokszor eltakarja a jelent, És eltakarja azt, hogy mi átvilágítsuk magunkat. El szoktuk mondani, igen, a Babilon az, és felsorolunk egyházi és nem egyházi hatalmakat, hogy az Babilon, és lehet, hogy igazunk van, csak mit ér az egész, hogyha nem nézek a tükörbe? És nem teszi lehetővé ez az üzenet azt, hogy én az örökkévaló evangéliumot úgy tudjam az emberek közé vinni, hogy az emberek elfogadják a hármas angyali üzenetet, ami tulajdonképpen nem más, mint Isten szövetsége. És ezt a szót szeretném nagyon kihangsúlyozni. Keveset szoktunk arról beszélni, hogy a hármas angyali üzenet az nem ijesztgetés, és a Jelenések könyve nem azért született, hogy azt mondja, hogy hú, féljetek egy kicsikét, úgyis jóléti társadalomba éltek. Reszkesetek egy kicsit, jó egy kicsit borzongani is. A hármas angyali üzenet az tulajdonképpen nem más, mint Isten utolsó felkínált szövetsége az emberrel. Nagyon érdekes az ókori szövetségeknek a szövegeit, két héttel vagy három héttel ezelőtt tanulmányoznom kellett valami másért. És akkor megütött engem, hogy jé, de érdekes. Ezek az ókori szövetségek rendszerint három elemből álltak. Az első elem az az volt, hogy egy kívánalom volt az elején, egy felszólítás volt, ugye féljétek az Isten. A második elem mindig a történelmi helyzet, amiben ez a felszólítás elhangzott. A harmadik rész pedig mindig a következmény, ha megtartják, ha nem tartják meg. Ez az akkor ha. Formailag ez is ilyen, a hármas angyali üzenet is. Mi nekünk nem a világ végét kell prédikálni, amikor mindenki reszket, és tudom, hogy lehet olvasni újságban, hogy diáklány öngyilkos lett, mert jön a mai naptár szerint a világ vége, és különböző ostobaságokat. Nekünk nem félelemet kell kelteni az emberekben, hanem az amúgy is tanástalan, zűrzavaros világban élő embernek fel kell ajánlani újra az Isten szövetségét, ami áll egy magatartási módból, féljétek az Isten, áll egy történelmi látásból, hogy leomlott Babilon, és áll a következmények látásából, illetve a döntésből, hogy vagy. Ez az evangélium hirdetésének az útja. A Babilon az lényegében a demonizálódott világ. És most nézzük meg a szövegünket, hogy mit is olvastunk itt.
1: És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma van, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből nagy szóval mondván.
2: Leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan szellemnek tömlőcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé, mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
0: Külön meghirdeti ez az angyal a 17. fejezet után, amikor ennek a nagy paráznának a bukásáról beszél, hogy egy nagy erejű angyal leszáll a mennyből, akinek nagy hatalma és dicsősége volt, ami beragyogta a földet. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon fontos, az egész földnek fontos üzenet, nem ilyen fülbesugró üzenet ez, hogy jaj, mondjuk el, hát igen, mi tudjuk, hogy van Babilon, és lesük is, hogy mikor fog leomlani. Hanem ez a nagy erejű angyal azt mondja, hogy leomlott, vagy elesett, így lehet fordítani pontosabban. Elesett a nagy Babilon, ami az ördögök lakhelyévé lett. Az ördög szó helyett a daimon szó szerepel a görög szövegbe. A daimon az azt jelenti, hogy mindenféle tisztátalan szellemi lény. Tehát ne valamilyen kísértetlen, seprűnyélen utazó boszorkányra tessék gondolni a démonokra, hanem tele van a világunk tisztátalan szellemi gondolatokkal, lényekkel. Tessék megnézni, hova tovább szégyelni kell a becsületességet. Szégyelni kell azt, hogyha valaki valakinek hisz. Mindent az átkos gyanú, a démoni hátsó gondolkodási mód ural. Azt mondja, hogy elesett Babilon azért, leomlott Babilon azért, mert ez az ördögi gondolkodási mód uralkodott el rajta. Ennek a következménye, hogy minden tisztátalan lélek lakhelye lett. Ezek a tisztátalan lelkek pedig Mi lehetünk emberek, akik elfogadjuk ezeket a démoni befolyásokat, és ezért lesz a becsületes ember, lassan állatkertbe zárják a becsületes embereket, mert olyan ritkák lesznek, hogy mutogatni kell. Tömegkommunikációs eszközben szemrebbenés nélkül hazudnak. Ezt mindenki tudja, és nagyon sokan, vagy talán mindenki, csinálja is a mindennapi életbe. Ez Babilon lelki háttere. És azt mondja, minden tisztátalan állat, utálatos madár lakhelyévé lett. Ezt persze csak az ókori ember képi gondolkodásában értjük, ezért a tisztátalan állat alatt mindig ilyenkor, ugye nem írhatta ki fogságból írt levél a jelenések könyve, nem írhatta ki, hogy politikai hatalmakról van szó, de az ókori ember az apokaliptikus irodalomban mindenki tudta, hogy a tisztátalan állat, ugye tengerből feljövő állat, az nem állatot jelent, hanem ez lényegében politikai hatalmat jelent. Tessék megnézni a politikai életünk demonizálódását. Ne csak Magyarországra tessenek gondolni, ránk is lehet persze. Tessék megnézni az egész világon. Demonizálódott világban élünk. És Isten azt az üzenetet bízza ránk, hogy el kell mondani bátran az embereknek, hogy ez leomlott. Múlt idő. Pillanatnyilag még csak recseg ropog, de már biztos, hogy leomlott. Aztán minden utálatos madár rejtek helyévé lett. A madár alatt pedig az apokaliptikus irodalom, nagyon sok van ilyen, több tucat ilyen iratot ismerünk, és ebből ismerjük ezeket a kódokat, ezeket a jelképeket. Ez lényegében Ézsaiás próféta könyvére megy vissza. Rögtön említem majd, hogy ez az egész szakasz lényegében az Ószövetségből szó szerint idézett szinte. Ézsaiás könyvében is minden tisztátalan eszmerendszernek a jelképe volt a madár, ami betölti az embereket. Nézzük meg, ma nem lehet olyan ostobaságot kitalálni, legyen az vallás, ideológia, ki tudja milyen eszme, aminek pillanatok alatt ne lenne híve. Nézzétek meg, minden ezoterikus tanítás, csak gondoljatok arra, csillagjóslás és tenyérjóslás, amit akartok. Bőséggel van. És ez nagyszerűen érzi magát Babilonba. Nagyszerűen érzi magát ebben a világban, ebben a hármas szövetségben, amit elmondtam, vagy ebben a Bábel tornyot építő világban, majd mi megoldjuk, oda vesszük az irányt és megoldjuk. Ez a világunk szellemi arcképe. Rengeteg adatot tudnék mondani hozzá, de azt hiszem, ti épp úgy értitek, mint én. Ez a világ állapota. De hogy el ne tévedjünk, még jobban pontosít az ige. Azt mondja, féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet. Szoktam mondani, hogy ma a világon nem demokrácia van, csak ez nem demokrácia, hanem úgy hívják, hogy manipulokrácia. A világban ma minden a részegítésen, a megtévesztésen fordul meg. Úgy szokták ezt Pesten mondani, hogy etetnek bennünket, nem? És nem véletlen, hogy Babilonnak pontosan ez a részegítés a jellemzője. A második angyali üzenetben is az van, hogy megrészegíteni a földet, és ennek a megrészegítésnek a világában élünk. Részegít bennünket a látszat. Tessék megnézni. Egy olyan világban élünk, ami elképzelhetetlen volt, soha a világtörténelem ilyen nem volt. Ma a legnagyobb nyomor a világtörténelemben, és a legnagyobb pazarlás a világtörténelemben. A legtöbb élelmiszert termeljük a világon, a legtöbb éhező van a világon, és a legtöbb élelmiszert semmisítjük meg. Tetszik ezt érteni józan ésszel? Nem, mert a világon átvette egy virtuális hatalom, ez a pénz virtuális hatalma, átvette az irányítást. Részegedünk. Ez a jóléti társadalom, ami lényegében álcázott nyomor társadalom, ez a jóléti társadalom részegítése. És azt mondja, hogy ebből a borból ivott minden nemzet, figyeljétek meg, vele paráználkodtak a föld királyai, a politikai hatalom, és eldözsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Kell ez kommentár? Kell hozzá kommentár? Elolvashat az újságból. Ebben a helyzetben mi az Isten népének a feladata?
1: És hallék mást szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala.
2: Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint. Amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki, amennyire dicsőítette magát és dobzódott. Annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében. Úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jőnek őre áll az ő csapásai, a halál, a gyász, az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.
0: Ez egy ószövetségi, többszörös ószövetségi idézet. Az Ézsaiás és Jeremiás könyvében többszörösen meglévő ige. Ha most kezdem mondani ezeket az igéket, és kezditek látni, hogy miről van szó, akkor Jeremiás 25-15-öt, ha megnézitek, szinte szóra ugyanaz. A 29. vers ugyanebben a fejezetben, a 25. fejezetben szinte szóra ugyanaz. Vagy Jeremiás könyve 51. fejezet, 7.-8. verse szinte szóra ugyanaz. Vagy Ézsaiás 52-ről, ahol ugye a 17. vers elmondja, hogy fussatok ki Babilonból, csak itt egy kicsit többről van szó, mint a Jelenések könyvében. És azért van többről szó, mert a Jelenések könyve feltételezi azt, hogy azok az olvasók, akik első olvasói voltak a könyvnek, ismerték a Bibliát. Mi erre nem nagyon szoktunk rá keresni, pedig érdemes lenne. Mit is jelent kifutni Babilonból? Mert ez az izgalmas. Vonuljunk gettóba? Egyszer Amerikába végig szenvedtem egy délutánt, ahol elmondta a gyülekezeti vén, hogy hogy készülnek a nagy nyomorúságra. Vettek a Szikláshegységben egy félmegyényi területet, egy atombiztos óvóhelyet rendeztek, amiben minden családnak külön lakást építettek. Természetesen a Loma Linda gyártól megrendeltek tartós élelmiszert, vagy vegetárius élelmiszert egyenek az emberek, ami egészséges. Ivóvíz készítő üzemet állítottak fel, stb. Borzalmas volt. De vajon ez jelenti kifutni Babilonból? Hiszen a mi küldetésünk Babilonba szól, nem? Ha egy kicsit durván mondom, lehet, hogy ezért majd nem engedtek többet prédikálni, de azért még mondom. Lényegében mi a Babilonban folytatandó misszióért vagyunk, nem? Ott van a küldetésünk. Akkor mit jelent kifutni Babilonból? Megint a történelmi háttér az eligazít. Ezek a proféciák az Ószövetségben Izrael népének szóló gyakorlati tanácsok voltak. Arról volt szó, hogy a babiloniai fogság az nem olyan fogság volt, mint a gulág, vagy valamilyen fogolytábori fogság, hanem egyszerű áttelepítés volt. Tudnék, Nabukodonozor, aki a káldeus uralkodó volt, ugye Babilonban, a legnagyobb uralkodó, aki katonailag biztosítani volt kénytelen a papok megbízásából, ugye minden évben az Akitu ünnepen átvette a hatalmat egy évre mindig a Istenek kezéből, ahogy mondták, a bábeli béllel kezet fogott, és a kereskedők megbízásából. Ez nagyon izgatta, hogy a zsidók állandóan az egyiptomiakkal kokettáltak, és bizonytalanná tették ezt a nagyon érzékeny földközi-tengeri partvidéket, ami a kereskedelem szempontjából nagyon fontos volt. Ezért többször elfoglalta Jeruzsálemet, tudjátok, először, amikor Dániel tervitte 606-ban, azután volt még egy elfoglalás, amikor Ezékiel került fogságba, és a harmadikra rombolta csak le Jeruzsálemet. Ez a Nabukodonozor, ez elvitte a zsidók színe javát. De ez egy áttelepítés volt. Ennek az áttelepítésnek az lett a végeredménye, hogy 70 év alatt a zsidók ugye földet művelni nem tudtak, mert nem kaptak földterületet, maradt az ipar és a kereskedelem. Kiderült, hogy jó iparosok, és mivel nagyon sok helyre telepítették szét őket, hogy szétszórják, hogy nehogy politikailag baj legyen velük, ezt nagyszerűen kihasználták a kereskedők, és létrejöttek a kereskedőházak. És a Círus rendelete, hazatérhetett Izrael, és a zsidók nem akartak hazajönni. Ezrás és Nehémiás könyvét olvassuk, akkor kiderül, hogy a tudósok a 8-10%-a jött vissza a fogságba lévő zsidóknak. Nem futottak ki Babilonból. Miért? Az érdek. Az a virtuális hatalom, és ez is nagyon érdekes, pénzzel való kereskedés, ami felváltotta a cserekereskedelmet a 6. században, éppen a babilóniai kereskedelem, illetve föníciai kereskedelem révén terjedt el a világon. Ez a virtuális hatalom nem engedte, hogy kifussanak Babilonból a zsidók. Egy szegény, megtépett, elsivatagosodott országba. A Ézsaiás 52-hez odafordulunk, ahol pontosan ennek a nagy lelki problémának a profétai képe látható, akkor itt azt olvassuk, hogy így szól Sionhoz az Úr, ébredj, ébredj, szedd össze erődet, öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város. És aztán azt mondja tovább, rázd le magadról a port, és kelj föl fogságba, vitt Jeruzsálem. És most jön egy nagyon érdekes mondat, old le nyakadról a bilincset, Sion fogságba vitt lánya. De az az érdekes, hogy a profét azt mondja, hogy magadnak kell leoldani ezt a bilincset, mert nem külső erőszak tart téged fogságba, a belső érdeket tart fogságba. És én tudom azt, hiszem azt, hogy ma Isten népe életében pontosan ugyanez a probléma. A külső kényszerben mindig tudjuk, hogy hogy kell viselkedni. Ugye nagyon sokszor el szoktuk mondani azt a történelmi tényt, hogy 1939. december 2-a és 1941. februárja között több mint 13 hónapig betiltott volt az egyházunk. Ha három embert talált a csendőr együtt, akkor 10 pengőt kellett fizetni abban az időben, amikor 30 pengő volt egy tehén ára. De az érdekesség az, hogy ez alatt az idő alatt csaknem meg kétszereződött a gyülekezet taglétszáma. Hogy lehet az, hogy most erősebbek a bilincsek? Hát úgy, hogy ezek a bilincsek nem külsők. Ezek a bilincsek belső bilincsek. Nekünk is azt mondja az Úr, hogy ébredj, ébredj, ébredj, ébredj. Ord le a nyakadról a bilincset. Ez a feladatunk. És azt mondja, hogy ha ez megtörténik, ezért majd megismeri népem nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szól, itt vagyok. Ez egy nagyon talányos ige, nem? Mi a lelki álomnak a következménye? Meg ebbe, hogy úgy szép, kényelmesen beilleszkedünk a jóléti társadalom posványába? Nem éljük át Isten jelenlétének a tudatát. Hogy Isten itt van, nem ott. A Jézus főpapi szolgálatával kapcsolatban csak azt mondjuk el, hogy ott fenn mit csinál. Igen, ám csak a főpapnak pont az volt a lényege, hogy ő része volt a népnek, és itt tudott közbejárni. Jézus itt van köztünk. És nem csak Jeruzsálem felett sírt. Sokszor felettünk is. Babilon borra bennünket is részegít. Nem veszük észre, hogy ez a úgynevezett fogyasztói társadalom, ez összeomlott, hogy ebből akarunk kicsi bábeltornyokat építeni magunknak. Jó, jó, uram, gyere el! Csak ne hónap még, mert amit összeszedtem, azt még élvezni akarom egy kicsit. Nem így gondolkodunk? A zsidók is a fogságban, akik ott maradtak, a 90% az eljárt a zsinagógában. Na, mai napig is megvannak ezek a zsinagógák. Van olyan zsidó közösség, amely egész a babiloniai fogságtól kontinuitását, tehát folyamatosságát végig tudja vezetni. Csak éppen Jeruzsálemnek semmi haszna nem volt belőle. Kiestek a megváltási tervből. Mi is ezt akarjuk? Ez a második angyel üzenet felelőssége. Mert az életünk mást prédikál. Van egy kedvenc lengyel költőm, 2006-ban halt meg. Van egy verse, a magyarázat. Hadd olvassam el ezt a verset. Egy barátjának mondja ezt a verset. Nem azért jöttem, hogy megtérítsem. Különben is kirepult már a fejemből minden üres prédikáció és csillogás lekopott rólam rég, mint a meglassult tempójú hősről. Nem fogok lyukat beszélni a hasába, a véleményét kérdezve Mertonról, ez egy híres jezsuita teológus. Nem fogok vita közben ugrálni, mint a pulyka libegő piros torkával. Nem szédülök meg, mint a gácsér októberben, Nem csalok elő minden megvalló könnyeket, nem fogom kiskanállal tölteni fülébe a szent teológiát. Egyszerűen csak leülök magam mellé, és elmondom a titkot, hogy én az Úrnak gyermekként hiszek. Valahol Laodiceából ez hiányzik. Az okoskodásába gazdag Laodiceából. Hogy lehet hát kifutni Babilonból? A kifut

0: Meg, hogy a mai Babilont egy virtuális hatalom a pénz vezeti. Nem? Azért virtuális hatalom, mert nem valós. Csak egy közmegegyezés van mögötte, meg egy csúnya érdek. Aztán mindenki tudja, hogy már egyetlen valuta sincs a világon, aminek aranyfedezete van. És ez a virtuális hatalom irányít mindent. És azt mondja, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényét hordozzátok, és akkor így folytatja tovább, de ne sietve vonuljatok, nem kell futva mennetek, úgy kezdte, hogy fussatok ki, hanem mit mond utána? Mert az Úr jár előttetek, Izrael Isten lesz mögöttetek is. A megoldás az az, amit olvastam, Isten jelenlétének a tudata. Hogyha ez megtörténik, akkor együtt mentek az Istennel, de ez csak úgy lehet, hogyha én tudom azt, hogy minden dolgom mélyen ott van az Isten. Ott van a te életedben, az én életemben Isten jelenlétének a tudata? Hogy bármi történik velem, ott van velem az Isten? Mert a megoldás csak ez. Nem futkározni kell össze-vissza. Nem ez kifutás Babilonból. A gondolkodási módot kell megváltoztatni. Hogy ne a leomlott Babilon temessen maga alá, itt a fejedbe. Ne itt a szívedbe épüljön a Bábel torony. Hogy van mit megszívlelnünk a második angyeli üzenetbe. Adj az Úr, hogy ezt megtegyük az ő kegyelméből. Amen.
1: Ábrahám István, embernek maradni. Folyton haladtunk, s lám, idáig értünk. Magunkkal hozva, mit hagytak őseink. S hogy ne nyomja nagyon vállunk és létünk, elhulladtuk az úton értékeit. Tisztesség, becsület, mint holmi kacat hajítottuk a feledés porába, hisz annak gyomra zsebe üres marad, ki így vacakot cipel tarsolyába. Ami maradt, abból új világ született. Új rend tanít nékünk új fogalmakat. Új vallás, hol pénzisten gyűjt híveket, s remél önként imát mormoló hadat. Új világ ez, és benne új a mérték, hol pénz mondja meg, ki vagy, és ki leszel. A kabzsi, görcsös, telt marok az érték, és számon kérni nem kéri senki, mit teszel. Okosak lettünk, és kitágult terünk. Nagyobb lett birtokunk, mi rabolható. Pörölyként lecsapunk, ha hasznot nyerünk, mert a büszke, bölcs ember mindenható. Szánalomból senki nem adja vérét. A kinyújtott kézre ököl válaszol. A segítő szándék megkéri bérét, s a jó tett, ha van, bizton meglakol. Szeret. A szó az, de már más a tartam. Hamisság, ha diktálja önző érdek. Lelkünk elnyeli feneketlen katlan. Gyengének látszani hátrány és véte. Ó, egek, hát mi világ ez? Hogy ne legyen erény a fásult közöny. Győzni kell rosszat, bírni az igazat. Hiszem, hogy szégyen az, ha szégyen a könny. Embernek maradni a nagy feladat.

Egy angyal, akinek dicsőségétől fénylik a föld. Ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé. Ha a Jelenések könyve 14. fejezet 6-tól 12. verseihez kapcsoljuk a Jelenések 18:1-4 versét, akkor fel kell ismerni annak az egész világra kiterjedő, fokozatosan erősödő jellegét. Ezt jelzi maga az üzenet ismétlése. Miért kell ugyanazt az üzenetet újból hirdetni, egy másik angyalnak megerősíteni? Ennek a kérdésnek felvetését indokolja az is, hogyha összehasonlítást teszünk a négy angyal megjelenése és üzenet hirdetése között. A 14. fejezet 6. versének angyala az ég közepén repül. A 18. fejezet első verse angyalának nagy hatalma van, és fény lett a föld annak dicsőségétől. A 14. fejezet 7-től 9. versében a bejelentkezés ezt mondván nagy szóval, míg a 18. fejezet 2. versében kiállt a teljes erejéből. Mindkét összehasonlításnál azt látjuk, hogy a negyedik angyal látványa és hangja erősebb az előzőkhöz viszonyítva. Ez is, de maga az ismétlés ténye is igazolja, hogy egy fokozódó jelentőségi dologról van szó. Másrészt az idő szorítása is indokolja az erősebb, látványosabb megnyilatkozásra, munkára sürgető felszólítást. Az angyal, akit János a mennyből lejönni látott nagy hatalommal, és akinek dicsősége elárasztotta az egész földet, nem egy új vagy negyedik üzenetet hirdet, hanem önálló vagy független lenne a másik háromtól, esetleg azoknak ellentéte lenne. Ennek az angyalnak hangos kiáltása jelképe a nagyisteni hatalomnak, amely a harmadik angyali üzenetet a vége felé olyan erőteljessé teszi. Nyilvánvaló, hogy ennek az angyalnak az idejére esik Isten művének a befejezése itt ezen a földön. A világosság és a sötétség erőinek végső küzdelméről van szó. Sátán igyekszik sötétséggel borítani a földet, de a menny erőinek munkája nyomán Isten dicsősége fogja bevilágítani az egész földet. A nagy kérdés Isten népe számára, hogy ez a profétikus kép mennyire válik láthatóvá az egyház életében. Mennyi része van ebben Isten népének? Vajon olyan látvány lesz ez csupán, mint egy tűzijáték, amelyben messziről gyönyörködünk? A mennynek egy szemet kápráztató bemutatója lesz, mint az 1833 évi csillaghullás? Egy isteni színjáték lesz, amit messziről csodálunk? Elmondhatjuk azt, hogy mi már befejeztük a munkánkat, és most Isten angyalain a sor, hogy az üdvösség történetnek látványos befejezést adjanak? Nem. Nem az angyalok fognak röpködni fölöttünk. Nekünk kell azt a dicsőséget sugározni, amely Istentől jön.

Az angyalok szavát senki sem hallja, mert azok Istennek a mennyei világossággal összhangban munkálkodó népét jelképezik. Isten lelke által világosságot nyert férfiak és nők hirdetik a három egymást követő üzenetet. Ezeket az üzeneteket kell hirdetnünk a világnak, rámutatva azokra a dolgokra, amelyek már megtörténtek és amelyek még előttünk állnak. Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá nő, nagy erő és dicsőség fogja kísérni azt. A Jelenések könyve 18. fejezetének üzenetét a harmadik angyal által idézett hangos kiáltás idején kell hirdetni, és ennél fogva megérdemli a leggondosabb figyelmet. Valamit azonban nem volna szabad figyelmen kívül hagynunk. Amint azt az első angyal üzeneténél láthattuk, az Úr lépésről lépésre vezette gyermekeit, és úgy tárta fel előttük folyamatosan az üzenet időszerűvé vált részét. Úgy tűnt az első angyal üzenete, mintha egy nagy épületbe vezetné az Úr az ő népét, amelyben több szoba van, és ezek a szobák egyenként nyílnak meg egymás után, miután egy szoba már teljesen feltárta a látogató előtt titkait. Ugyanezt teszi az Úr a második és a harmadik angyal üzenetével is, de ezeknek a termeknek kulcsa az Úrnál van. A még fel nem nyílt ajtó előtt mi hiába profétálunk. Ugyanakkor közömbösségünk miatt nem vehetjük észre a nyitott ajtót, amelyet az Úr feltárt előttünk, nem szabad előre szaladnunk, de vigyázzunk, le ne maradjunk a profécia vonatjáról.

Ha ez a három üzenet valóban profétikus jövendőlés az utolsó napok számára, a letűnt éveknek arra kellett volna bennünket serkenteni, hogy a három angyal üzenetét fokozott erővel, nagyobb terjedelemmel és határozottsággal hirdessük. Sok vita hangzik el arról, hogy a Babilonnak nevezett egyházi és világi szervezetek mennyire omlottak le. Mit jelent a belőlük való kifutás, milyen erővel kell hirdetni bűneiket, mennyire szabad velük szóba állni. Milyen felületen szabad velük a kapcsolatot ápolni. Könnyebb dolog megállapítani, hogy a világ mennyire elsüllyedt már a bűn mocsaraiban, mint ott a mocsár partjain menteni, ami menthető. A hármas angyali üzenetben és a negyedik angyal munkájában ez is benne van. Úgy mondhatnánk, hogy van egy tartalmi rész. Ez az üzenet mondani valója, ami akkor igaz, és van egy technikai rész. Ez a mi szolgálatunk, ami akkor működik jól, ha a küldő Isten irányítása alatt áll. És a föld fény lett annak dicsőségétől. Ez a mi részünk. Az üzenetvívő angyalnak először a fényét látjuk, azután lehet hallani a hangját. A mi életünkben sokszor nagyobb a hang, miközben hiányzik az isteni dicsőség fénye. Nem ismerjük meg igazán az üzenet tartalmát és célját, hanem az Úrtól kapott világosság fény sugározza be életünket. Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a szenvedés erős hitet nevel. A mai ige Jeremiás síralmai 3:27. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Gondolatok az igéről. Ebben a versben is ígéret van. Jó volt, ma is jó, és ezután is jó lesz nekem, ha igát kell viselnem. Fiatal koromban sokszor nehéz volt számomra a lelkiismeret terhét viselni. Azóta ezt már lelket gazdagító tehernek tekintem. Vajon szeretném-e ennyire az evangéliumot, ha keserű tapasztalataim nem tanítottak volna meg arra, mennyire rá vagyok szorulva a kegyelemből való megigazulásra? Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél, anya nevezte el Jábécnek, mert ezt mondta: bizony fájdalommal szültem őt. Krónikák első könyve 4:9. Akik sok szenvedés közepette születnek újjá, azokból erős hívőket alakít Isten határtalan kegyelme. A feddés, a megrovás kellemetlen dolog, de előkészíti az embert a későbbi elismerésekre. Aki nem szenvedte el a megaláztatás veszélyét, abból soha nem lesz jó vezető. Akik küzdelem nélkül emelkednek magasra, rendszerint elbuknak. Nyilván senki sem áhítja a szomorúság, a kiábrándulás vagy a nehéz munka igáját. Ha azonban az Úr már ifjúságunkban reánk teszi azt, olyan jellemmé fejlődhetünk, amely Istent dicsőíti, és áldás a gyülekezet számára. Jöjj, én lelkem, hajtsd meg kemény nyakadat, és vedd fel keresztedet. Jót tett ez neked ifjúságodban, most sem fog ártani. Hordozd vidáman az Úr Jézusért. Kelenföldi barokk esték. Folytatódik a 27. éve tartó Kelenföldi barokk esték sorozat. A sorozat őszi hangversenye holnap, szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. Műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk zeneszerzőtől. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Van segítség! Szombaton lesz a Mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Holnap, szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást. A Mindenki születésnapja esemény fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők szeretnének minél nagyobb társadalmi egységet elérni a magzati élet védelmében, különösen most, amikor a szívhangrendelet révén a téma a közbeszéd egyik kiemelt tárgya lett. A Mindenki születésnapja eddig elsősorban az élet ünnepéről és a segítségnyújtásról szólt. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északias szél, és a 19-26 fok várható. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcs hőmérséklet 20-26 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Oh. Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Gere házas pár, mint akik ugye ennek a műsornak vagyunk a házigazdái, ez a műsor pedig a Love Story és azután című műsorunk, ahol keresztény házaspárokat hívunk be, és az életükről beszélgetünk, az életük kihívásairól, és hogy ebben hogyan segíti őket az Istenbe vetett hitük, akár a egymással való kapcsolatukban, a családi életben, a munkájukban, stb., amivel egyébként mindenki szembenéz, aki él és mozog. Úgyhogy ezért reméljük, hogy ez életszerű, és szeretnénk az igei oldalát is megmutatni az isteni segítségeknek, hogy hogyan lehet ezt elérni mindannyiunk számára. Hát abban a ritka helyzetben vagyunk, annyira ritka, hogy ez még most fordul elő először, hogy egy házaspárral nem sikerült a 40-50 percbe beszorítani az izgalmas életutat, bár mindenki nagyon izgalmas volt a maga nemében, de valahogy annyira belemerültünk Paróczi Zsoltnak és kedves feleségének, Anitának a életébe, a családi életébe, és annyira szerteágazó, hogy így mondjam, meg annyi félét csinálnak, és az életük is annyira kalandos, hogy így mondjam, hogy egyszerűen nem fér bele egy adás időbe, úgyhogy ez a Paróczi házaspár 2 Love Story és azután című műsor, úgyhogy szeretettel köszöntünk benneteket ismét itt, és akkor majd a kedves feleségem összefoglalja az előzőekben elhangzottakat, és megpróbáljuk onnan fölvenni a fonalat. És reméljük ez az idő keret, most ez az új műsor keret, bele fog már férni a gazdag életutatok eddig, és majd még ami azután jön.
3: Én is köszönöm, hogy itt vagytok, és hát most az a rendkívüli dolog, hogy most nem a Love Story-val kezdünk, hanem megpróbáljuk folytatni a sztoritokat. Beszélgettünk a gyerekekről is, de egy gyermekről nem beszéltünk, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hallják és tanuljanak, és talán együtt érezzenek, és veletek együtt örüljenek annak, amin a végére keresztül mentetek, és van egy konklúzió ebből. Azt gondolom, hogy először Anitát kérdezném erről. Hogy hívták ezt a kislányt, ugye, mert kislány volt, és mi a sztori?
4: Boglárka a neve, és örülünk, hogy emlékezhetünk rá, elég gyakran, és örömmel beszélünk róla. Egy kicsit rövid időt töltött velünk, ugye 2,5 hónapot, de az az idő, amit velünk töltött, és amit akkor mi ezen az időszakon keresztül kaptunk az Istentől, egymástól, a gyerekektől, a családtól, az óriási gazdagság volt. Ugye beszéltünk róla, hogy nekünk több gyerekünk van, nem mint a én szültem, Boglárkával, amikor én várandós lettem, akkor már az elején kiderült, hogy én ő vele is, mint az előtte levő nagyfiammal, veszélyeztetett terhes voltam, sokat feküdtem gyakorlatilag, az utolsó heteket már kórházban töltöttem Pécsen, és ebben az időben tudtuk, hogy nincs minden rendben, de nem tudtuk, hogy pontosan mi történik. Rendszeres ultrahang, napi szinten nézték, csak annyit láttak, hogy talán egy kicsit kisebb ez az amaz, de nem tűnt olyan nagyon nagy problémának. Egyébként jól voltam a terhességemmel, azon túl, hogy azért voltak ilyen kisebb görcsök vagy kis vérezgetés, de nem éreztük úgy, hogy ez úgy nem bántott, nem volt rossz ez. A családom gyakran meglátogatott, és ez nagyon jó volt, sokat beszélgettünk a gyerekekkel, és így próbáltuk átgondolni, hogy mi vár ránk, ugye nem tudtuk egyikünk sem. az volt biztos, hogy hát most távol vagyok az otthonomtól, a sok gyerek meg a férjemre és a szüleimre volt bízva, anyukámék nagyon sokat támogattak, segítettek ebbe bennünket, napi szinten ugye akkor otthon voltak, már a kicsik voltak 3 évesek, azt hiszem, ugye?
5: 2.
4: 2? Még csak 2. Na hát akkor olyan körül, és ráadásul az a hölgy, aki tápoltunk, ő is még otthon volt. Oh. És anyukámra is, férjemre is az elég nagy terhet rót. Uh-huh.
3: Megszakíthatlak most nyugodtan. Egy picit, hogy Zsolt, te mint férfi, hogy élted ezt meg? És utána visszatérünk, Anita.
5: Onnan kezdeném, hogy mikor meglettek az ikreink, amiről az előző alkalommal beszélgettünk, számunkra természetes volt, hogy szeretnénk még gyermeket, és hát ezt egy ilyen áldásnak éltük meg, hogy újból várhatjuk, ráadásul most már a fiúkkal együtt, a nagylányokkal együtt, tehát az egész család együtt készülhetett rá. És számunkra hitünkből fakadt azt, hogy tudtuk azt, hogy a gyermek az Isten áldása. És természetesen mindegyikünk benne van, hogy szeretnénk, hogyha egészségesen, minden probléma nélkül szülessen, és hát ez meg is adatott, gyönyörű, szép gyermekeink születtek. De közben tudtuk azt is, hogy az Istennél minden lehetséges, és az ő jó tervében benne lehet bármi is. Az összes gyermekünk születésénél bent lehettem, és hát ezt ajánlom egyébként minden félnek, aki ettől valahogy nem óckodik nagyon, hát ez egy hihetetlen nagy élmény. Az első gyermekünk előtt nekem még több hónapos felkészítésen kellett részt venni, hogy bent lehessek a születésnél, de egyrészt megértem, másrészt pedig így is készültünk a negyedik gyermekünknek a születésére, és nem mutatkozott semmi arra, hogy valami nagyobb probléma lesz, hiszen úgy készültünk, és úgy is volt, hogy én is bent lehettem a születésnél, a szülésnél. De hát az, hogy Pécsen volt, mi Bodrogon, hogy közben tényleg Mónikát is ápoltuk, ott voltak a picik, tehát hogy rám maradt egy picit, vagy jobban, közben a mindennapoknak a terhei, az iskola igazgatása, a gyülekezet is ott volt, de ez olyan egésznek tűnt, olyan nem természetesnek, de mégis olyan az Isten kezébe.
3: Gondolom azért nem kellett altatni esténként.
5: Hát azt nem. De a család nélkül, a nagyobb család nélkül nem ment volna víz, és amikor hogy a gyerekek is nem segítenek ebbe bele. És közben ment el Mónika, akit ápoltunk, közben temettük is el, és hát közeledett Boglárkának a születése, vagy a születésének az ideje.
4: Hát én a szülőszoba melletti őrzőben voltam már az utóbbi hetekben, 10 napban biztos, úgyhogy elég sok szülést végig imádkoztam, végig hallgattam, ahogy így a... Aha. A többieknek sikerült. Nekem rohamos szülést mondtak, hogy azért kell közel lennem, mert lehet, hogy nem olyan formában fogok szülni, mint ahogy gondolták. És a mindennapos ultrahangnak az utolsó ultrahangos vizsgálata, kormi szülés előtti napon azt mondták, hogy 2 vezető orvos is megvizsgált, hogy nagy valószínűséggel szájpadhasadékkal, ajakhasadékkal fog születni a kislányunk. Én gyógypedagógus vagyok, logopédus is, nagyjából képben voltam, hogy ez mivel jár, hogy oké, nagy levegő, megoldjuk, nem probléma. Koraszülés volt, lehívták a szülésre a koraszülöttes csapatot, úgyhogy volt lent nagyon sok orvos körülöttünk, de senki nem számított arra az orvosok közül sem, ahogy Boglárka a világra jött, ugyanis a mi kislányunk az... egy nagyon súlyos, komplex fejlődési rendellenességgel született. Mi ebből akkor anyan sok mindent nem láttunk. Uh-huh. Amit láttunk, hogy gyönyörű nagy haja volt, mint a többi babánknak is, de nem teljes fül, hanem csak kis fülcimpa volt a hajas fejbőrnél, illetve hát nem csak ajak, hanem teljes szájpad, hasadék kétoldali, nagyon súlyos és egy aszimmetrikus arcberendezéssel, szemállással, ajakállással született, és rettenetesen kétségbe voltak esve az orvosok. Én a szülés előtti órában olvastam egy olyan igeverset, hogy nem érhet téged baj, a sátrathoz közel sem érhet csapás. És ez az ige visszhangzott bennem, amikor ott voltam, és azon gondolkodtam, hogy mi az igazi tragédia, mi az igazi csapás, az, ami engem érhet, hogy komolyan azon fogok most sírni, hogy egy kis babát bízott ránk az Isten, aki beteg, nem tudtuk mennyire, de hogy én azt mondtam a férjemnek, ott fogtam a kezét, és mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy nem ez a csapás, hanem az, hogyha valaki elkárhozik, és hogyha az életében nem találja meg az Urat, és hogy ezen át, ezt megoldjuk, ez nem baj. Vagy akkor így ez fogalmazottuk meg. A férjemnek azért ettől nagyobb úgymond feladata is volt, mert ott ő tartotta szóval az orvosokat, sőt még
5: próbált. Hát egy különleges élmény volt, hiszen egy orvoscsapat, aki valahogy nem tudott teljesen erre felkészülni, vagy nem erre készültek, és hát ott komoly zavartámat már csak azért is, mert szóba jött egy nagyon gyors műtétnek a beavatkozás a légzéséhez, és hát valószínűleg, ha ezt tudják, akkor engem be se engednek. De nem véletlen volt, hogy ott lehettem. Istennek egy csodálatos békessége vett körül bennünket. Miközben az orvosok a legjobb tudások szerint végezték a dolgukat, de tényleg nagyon feszültek voltak, mert a gyerekorvos nem tudta, hogy ez így van, mert akkor ő is másképp készült volna. De ez mindez az Isten kezében volt. Annyira körülvett bennünket Istennek a szeretete, és volt egy ilyen kedvesség az Istennek. Pont a Bográka születésekor az ablakban megjelent egy hatalmas tűzijáték. Mi úgy éltük meg, hogy ez most az ő megérkezésekor lett. Hát igazából azt eláruljuk, hogy a PVSK női csapata nyerte akkor az egyik nagy nemzetközi kupát, és őket köszöntötték, nekünk nem arra szólt, de nem is erről volt szó, nekünk az Isten szeretetének egy nagyon mély közelsége.
4: Amikor ott voltunk, nyilván most azt gondolhatja bárki, hogy itt utólag könnyű erre visszaemlékezni. De azt meg kell érteni, hogy nem egy normális elmeállapot, idegállapot, lelki állapot az, amibe akkor az ember bekerül. Egyrészt a szülésnél is azért ott vannak mindenféle hormonális történések, és az embernek megszületik egy babája, akiről tudja, hogy beteg, tudja, hogy bajban van. Akkor nem az lesz az első dolga, hogy elkezdek azon szomorkodni, hogy mi történik velem majd a jövőben, mert most éppen majd így adódik, hanem azonnal arra gondolom, hogy mi a következő lépés, amit tenni kell. Mindegy, mi történik, mi a következő lépés. Ugye a következő lépés az, hogy elviszik az orvosok, azonnal gégemetszés, azonnal be kellett ültetni kanült, és konkrétan mi voltunk a teremben a legnyugodtabbak, tehát az orvosok értelemszerűen rettenetesen aggódtak értünk, aggódtak a babáért, nem tudták eldönteni, hogy most akkor kinek a hibája az, hogy most nem tudta a koraszülött csapat, hogy nem egy koraszülött baba, hanem egy életmentésre való készülék. Nem azzal jöttek. És mondtuk, hogy semmi gond, vigyék, csinálják a dolgukat, tegyék, amit tenni kell, és én is mondtam külön az orvosnak, sose felejtem el, mert a bal felső sarokban volt ez az ablak, ahol hirtelen a semmiből, hát az ember nem szül úgy, én még sose szültem úgy, hogy tűzijáték, konkrétan a szülés utáni pillanatokban, és mondtam, hogy az orvosnak, hogy doktor úr, semmi baj, a kislányunkat a világ is ünnepli, tűzijáték van, az Isten nekünk adta. Tehát, hogy ezek nem normális dolgok, amiket ilyenkor az ember így átél, megmond, de ezeket nem csináltuk, csak egyszerűen ez jött. Aha. Ez jött, mert én a 2-3 hétben egészen sokat értelemszerűen beszélgettem az Úrral. És az életem egyik legfelemelőbb időszaka volt, a legisten közelébb időszaka volt. Tehát vannak azok a filmek, amikor mutatják, hogy a főszereplő egy burokban van, a világ valahol körülötte működik, de ő abban a burokban, a saját életében éli azt, amit ő akkor él, és én azt éltem meg, hogy bárhol mentem a folyosón, konkrétan van ilyen emlékem, hogy megyek a folyosón, Jézus a bal oldalamon. Nem tudom, hogy ott volt-e, nem tudom, hogy ez, de én így emlékszem rá, átölelve, és mondom, Uram, mi fog történni? Most hogyan, ilyen még nem volt. Hogyan van ebben benne az én szerepem? Mit kell ebbe? Mit kell ezzel csinálni? És azt érzem, arra emlékszem szó szerint, hogy azt mondja az Úr, hogy hogy ez most nagyon nehéz lesz, de egy percig sem hagylak magadra, és végig ott leszek melletted, és együtt ezen átmegyünk. És tudtam, hogy nehéz lesz, tudtam, hogy nem lesz könnyű, de az is biztos volt, hogy aki eddig nem hagyott el minket, az eztán sem fog. És én ettől csak úgy szimplán megnyugodtam. És azt éreztem, hogy akkor ez most rendben van. Hogy bármi fog történni, az rendben lesz. És hogy ez nem egy tragédia, mert hogy mondta előre, hogy nehéz lesz, mondta előre, hogy át fogunk menni rajta. Azt is mondta, hogy soha nem hagy el, egy persze sem. És ez tényleg így volt.
5: És az a jó, hogy ezt mindketten ugyanígy élhettük át. Nem kellett egymást külön biztatni vagy bátorítani. A környezetünk, amikor megszületett Boglárka, akkor volt egy nagy kérdés, hogy miért pont veletek történt ez a tragédia? Miért lett ez Isten csapása rajtatok, amikor mindenkinek segítettek, befogadtatok gyerekeket, és pont veletek esik ez meg, és egyrészt értettük, hogy mit mondanak, másrészt nem. És akkor azt tudtuk mondani, hogy ez nem hogy tragédia,
3: ez egy
5: megtiszteltetés abban az értelemben, hogy Isten megengedte az életünkben, hogy egy ilyen dologot belehívjon. És nagyon érdekes volt a gyerekeinknek a reakciója, hiszen ők is látták, azt mondták kicsiként, úgymond gyerekként, hogy anya, apa, hova küldjön az Isten egy ilyen kisgyermeket, ha nem hozzátok, vagy nem hozzánk, akik szeretettel fogadjuk, akik ajándéknak tekintjük, és így gondolunk rá. És nekünk sem volt kérdés, de olyan jó volt látni, vagy hallani a saját gyermekeinktől ezt a visszajelzést, még akkor sem, hogyha nem azonnal lehetett, nem vihettük haza még, mert várt több műtét rá, elkezdtünk felkészülni arra, hogy mi lesz majd az életével, hogy erre rá kell szánnunk a saját életünket, arra, hogy mellette legyünk végig, és kísérjük majd az életét, és közben pedig imádkoztunk ezért, és az orvosokra is rábíztuk, hogy olyan tovább, és így volt Anita még ott Pécsen, a perikardinális osztályon.
3: Az orvosok mit szóltak ehhez, hogy ti így reagáltatok? Volt valami komment?
4: Akkor nem. Előtte van egy emlékem egy orvossal kapcsolatosan, amikor beszélgettünk egy vizitán. Én nem tudtam, most sem tudnám, hogy hogyan kell viselkedni akkor, amikor tehát mi a helyes reakció akkor, amikor az ember keresztényként, Isten követőjeként próbál nem kétségbe esni, hogy mi történik vele. És hogy melyik a jó reakció, amikor sírok, vagy amikor úgy tartom magam, vagy hogy nem tudom. És én úgy tartottam magam. És még terhes voltam, amikor visszafordult az ajtóból az orvos a vizit, mikor kiment, visszajött, és leült mellém, ugye, odaállt elém, és mondta, hogy anyuka, nem kell ám ilyen erősnek lenni. Azt mondja, nyugodtan szabad sírni. Baj van. Tehát, hogy ez rendben van, ha sír. Én így fölnéztem rá, és tudtam, mert pont ezen gondolkodtam. Megfogtam a kezét, így lehúztam magam elé az ágyra, egy negyed órát biztos sírtam a vállam, és akkor tudtam, hogy szabad sírni. Nem, ez nekem így egy, hogy mondjam, csak egy üzenet volt az úrtól, hogy ez így oké, és rendben van. Nem láttam én soha ilyet az életben, tehát senkinél. Nem volt ilyen élményünk, ilyen megtapasztalásunk, és én eközben tanultam meg azt, hogy az Isten kezében a sírás az rendben van, a félés az rendben van, a vigasztalás meg tőle jön. És egyetlen egyszer sírtam a gyerekek előtt, akkor sem konkrétan előttük, hanem a telefonba, amikor felhívott az egyik alkalommal a család, és a 9 éves volt akkor az egyik kislányunk, és pont előtte sírással küszködve gondoltam arra, hogy én nagyon szeretek énekelni, és a kislányom nem biztos, hogy fogja hallani az éneklésemet, és hogy így nem fogja hallani a kis gyerekénekeket, amiket az összesnek szoktam énekelgetni. És ezen valahogy úgy elpityelettem, és pont akkor csörgött a telefon, fölvettem. És kislány, hogy hát miért sírsz? És mondom, hogy hát nem fogja hallani, hogy... És akkor valahogy úgy elszakadta a sírás, egy kicsit sírogattam, és mondja nekem a nagylányom, vagy kis nagylányom, hogy de anyám, hát minden rendben lesz. Az Úr Jézus ide küldte nekünk, kihez küldte volna, akkor hangzottak el ezek a mondatok, hogy kihez küldte volna, ha nem oda, ahol tudja, hogy már megoldottunk annyi mindent, majd ez is rendben lesz. És hogy kicsi volt, 9 éves, mit tud erről? De ezt tudta.
3: Igen.
4: Ezt tudta, és amikor anyukámékhoz sokszor jött oda a mondat, hogy ugye miért tolt ki velük az Isten, uh-huh. hát ennyi mindenkit befogadtak, hogy uh-huh. lehetett ilyen szemét, konkrétan uh-huh. hangzott egy nagyon, nagyon durva kifejezés, és hogy anyukám azt mondta, hogy akkor azok kopogtattak az ajtón, most a boglárka kopogtatott. Uh-huh. És hogy az ajtó megnyitva van mindenkinek. És...
5: Uh-huh. Az egy nagy ajándék volt, hogy a születés után, amikor a boglárka bent kellett lenni a kórházban, Anita is ott volt ott mellette majdnem, hogy az az orvos, aki kezelte, nagyon sok bátorítást kapott, hitbeli bátorítást, külön kis üzeneteket küldött. Az egy nagyon nagy ajándék volt, és ugye boglárkának nem tudtuk a jövőt. Amikor úgy látszott, hogy kezd rendbe jönni minden, akkor egy este, amikor együtt voltunk, mind a ketten úgy éreztük, hogy boglárkát a kezébe veszi az Úr és elviszi.
3: Well.
5: És másnap tudatosan, az orvosok nem jelezték ezt, de tudtuk, hogy el kell búcsúznunk. Bementünk, és elbúcsúztunk, és nem sokkal később az Úr magával vitte. Ez azért különleges élmény, mert Isten olyan közel engedett a szeretetéhez. Nem tudom másképp elmondani. Soha azóta is előtte sem éltük ezt át, pedig nagyon szeret az Úr, és sok, sok jó dolgot, és sok erős dolgot, de ezen keresztül, amikor az élet és a halálhoz ilyen közel kerültünk, és amikor így egy olyan bizonyosság lehetett, ami tőle való csak felülről, és így tudtunk tovább menni, és amikor már elbúcsúztattuk a boglárkát, tényleg nagyon sokan eljöttek, nagy kérdés volt, hogy miért is, és hát volt olyan, aki a faluból eljött Anitához hozzánk, és hát föltett a kérdést, hogy hát ezt hogyan éltétek túl?
3: Így valaki. Én úgy tudom, úgy emlékszem, mert talán erről beszéltünk Anitával, hogy a temetés is egy óriási bizonyság volt. Jól emlékszem erre?
4: Igen.
3: Sokan voltak?
4: A falu, vagy nem volt még a faluban baptista temetés.
3: Aha.
4: És szerettek minket az emberek, és eljöttek elköszönni, eljöttek megnézni, hogy
5: mindenki.
4: Hogy köszönünk el.
3: Tehát igen.
4: Annyi ember a gyülekezetben nem jött soha egy ünnepünkre sem, mint akkor a temetésre, uh-huh. ahol tulajdonképpen olyan énekeket énekeltünk, amiket mi választottunk. Uh-huh. Készítettünk egy olyan kis üzenet, egy lapocskát, amin boglárkát is megmutattuk valamennyire, egy kis fotón. Illetve azokat az énekeket raktuk oda, amik az előtte levő hetekben én több százszor elénekeltem. A nem félek, ha volna, mitől is nem félek, de kérem az erődet.
3: Igen.
4: Illetve azt, hogy jól tudni az kezedben az életem, benned csak benned nyugszom el. Ezt a kettőt én több százszor énekeltem, naponta is több tucatszor. Mm. És ezeket elénekeltük, és Zsolt felolvasta a
3: Zsolt
4: 23. Zsoltárt még.
5: Én nem szolgáltam.
4: De azt fel akarta olvasni, hogy ez, uh-huh. ez legyen a mi hitvallásunk. Uh-huh. Úgyhogy különleges.
5: Igen.
4: Volt.
5: És annak a következménye is, hogy említettem, hogy volt, aki így ezen keresztül találta meg az Urat. Hogy utána eljött, elkezdtünk erről, főleg Anita erről beszélgetni, uh-huh. és megértette, hogy Isten mennyire szereti őt. Pedig akkor tört össze az élete, mármint így házasság tekintetében. Tehát az Isten közvetlenül már így is felhasználta, de azt, hogy ezen keresztül átvitt bennünket, megmutatta, hogy a hit útja ilyen történeteken keresztül vezet, és ezeken át kellett élnünk, hogy másokat is tudjunk ilyennel segíteni, és el tudjuk mondani, hogy igenis Isten szeretett valóságosan, jelenvalóan ott tud lenni ezekben a pillanatokban, ha kinyitjuk az életünket, a szívünket, és nem kell félni, és utólag is így mehettünk tovább, és erősödhettünk meg a szolgálatunkban, a feladatainkban, ami csak kiteljesedett ezzel együtt, és nem beszűkült.
4: Olyan érdekes, hogy múltkor beszélgettünk róla, hogy ugye különböző személyiségek vagyunk, de például ezek az élethelyzeteink, ezek olyan szintű egységet mutattak folyamatosan, hogy szavak nélkül is szinte elértettük egymást, és és abszolút egyek voltunk, és ilyenekben vagyunk is folyamatában. És az, amikor a múlt alkalommal beszéltem arról, hogy a vizsgáimmal kapcsolatosan is egyfajta ilyen ránézése az Istennek volt bennem, itt is az össze voltam törve, értelemszerűen féltem. De jók voltak ezek a beszélgetések az Úrral a folyosón, az ágyban, az énekek, a beszélgetéseink, az imádságok. És én vizuális típus vagyok, nekem el kell képzelnem valamit, tehát látnom kell. És én a 23. Zsoltárnak az a Halál árnyéka völgyében című történetet is, én akkor azt láttam magam körül, hogy egy fortyogó, vulkánikus, óriási, veszélyes valami fölött egy ugyan vastag, erős, de egy kötélen megyek, amin láthatatlanul Jézus fogja a kezemet, megy hátra felé, egyszer vitt át Zsolt engem egy ilyen hídon, fériszonyos vagyok amúgy, és ment előttem, és így vitt magával, hogy fogom a kezét, és messziről látom a fényt, hogy arra, és egyébként meg csak a hangja után hitből, tehát hogy se erős, se bátor nem vagyok. Ami viszont igen, hogy tudom és hiszem, hogy amit az Isten mond, az úgy van, és arra rá lehet állni, még akkor is, ha a föld meginog alattad, és azok szilárdan megálló ígéretek.
2: Közbeszólok, én csak itt besüppedve hallgatlak benneteket tényleg, mert fantasztikus, ahogy a nagy nehézségek közepette Isten valóságosan, hogy megjelent és megerősített benneteket, és hát adódik lelkészként gondolom nektek is, hogy mennyire igaz ez az ige, ugye, amit Pál ír a 2 Korintus 1-ben, áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Tehát ez most, ahogy hallgattalak benneteket, ez abszolút ezek az igék.
5: Szó szerint megéltük ezt, és mondhatjuk, hogy beteljesedtek, és utólag is azt mondom, nagyon köszönöm az Úrnak, vagy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy méltatott arra, hogy egy ilyen időszak. Furcsa így beszélni róla, pedig valóságosan így van. Mindogyan a szenvedések, vagy a mártíromság az nem olyan, hogy az ember keresi, és direkt majd megmutatja, mert azt nem lehet, hanem úgy benne él az Úrba, és egyszer csak megengedi az Isten, hogy ezeket nem hibázott senki, sem orvosok, sem tudunk ilyenről. Egyszerűen csak azért, mert Istennek ez volt a jó terve.

0: És közben pedig így a szolgálatunkban is valószínűleg ez megerősített, hiszen egy oktatási központot tudott így az Isten kivirágoztatni ott Bodrogon, hiszen nem csak lelkészként kerültünk oda, hanem egy óvoda, iskola, zeneiskola komplexumának a kiteljesítésében, ami egy csoda volt, mert a nulláról indultunk el, minden pénz nélkül, mármint olyan értemben,
1: ez
0: hogy...
1: Ez volt az első, így a baptista, vagy nem?
0: Igen, lehet így mondani, ez a rendszerváltás előtt indult el.
1: Igen.
0: Már, és folyamatosan törvények, ahogy megjöttek, vagy alakultak, úgy ez is alakult. Igen, ez volt az első baptista hátterű intézmény, nagyon sokáig egyedülállóan, és ennek egy csodája volt. Az volt az alapelve a szolgálatnak, a menedék alapítványnak is, hogy nem kérünk emberektől adományt, hanem csak az Istentől. És ha valaki megkérdezik, akkor föltárjuk, elmondjuk számára, vagy számukra, de nem kezdünk el. Nem azt mondjuk, hogy ez rossz, de mi ezt az elvet. És megadta Isten. Csodákat tett. Egy több százmilliós komplexumot építetett fel velünk úgy, hogy semmi állami vagy más pályázati támogatás nem volt rá, és tényleg nem tudtuk, hogy holnap miből fogjuk fizetni. Tehát akik építettük, volt olyan, hogy tényleg sírva fakadtunk, mert Isten valóságosan úgymond támogatókat, angyalokat küldött, hogy akkor ki, mintha számunkra a bibliai idők megelevenedtek volna. Csak egy példát mondok, hogy volt már az épület elkészülte után is, szükségünk volt iskolabuszra, mert a kisfaluban volt ez az iskola, Bodrogon, most is van egyébként, tehát hogy nem szűnt meg, most is él és vilő. És a közeli városból jártak ki gyermekek, és szükség lett volna mindenképp egy szállítójármű, egy buszra. És hát akkor nem volt miből vennünk, a régi már kész volt, és valahol egy üzletemberrel beszélgettem egyszer, és kérdezte, hogy mire van szükséged, és el is mondtam, és elteltek hónapok, és egyszer csak megjelent egy busszal. És azt mondta, hogy itt van ez a tétek, nektek vettük, és ne jelenj meg sehol a nevünk.
2: Wow. És zavarában, meg is kérdeztük tőle, vagy zavarunkban, hogy hát megkínálhatjuk valamivel, vagy most mit tehetünk, tehát hogy mi a következő.
1: Ja.
2: Tehát, hogy hát egy kávét Istenek, elfogadna, és már ment is.
0: Istennek tehát, ez ennyi? A csodája. Tehát, hogy ilyenek történtek, talán nem is egy.
2: Ezt megcsinálta még egyszer.
0: Igen, meg egy évre.
1: Ezt mi is megtapasztaltuk ma itt a Pax TV-ben, de hisszük akkor, hogy még fogjuk is.
0: Hát, tehát, vannak olyan dolgok, amikor kinyit Isten ajtókat, és együtt, így családilag is, mert az egész

0: voltam a gyermekeinknek, és hogy, hogy akkor hogyan is viselkedjenek. Ugye azt megértették, hogy otthon apa vagyok, ott tanárbácsi vagy, igazgatóbácsi vagy, vagy
1: mikor. És így is mondták ott?
0: Igen, igen, igen, hogy, wow. hogy nekik se legyen kivétel. Utólag visszanézve azért visszakérdeztünk rájuk, hogy hogy van, azt mondták, hogy hát egy nehéz volt, hogy szigorúbbak voltunk vele, az édesanyjuk is, meg, meg én is. Én nem vettem ezt észre, de lehetséges. Mindenesetre sokan félnek ettől, nekem nagy ajándék azóta is, és a gyermekeinkkel való kapcsolatban is nagy ajándék ez, hogy, hogy ezt így élhettük meg.
1: És akkor utána elköltöztetek onnan, és folytattátok a szolgálatotokat más területeken. Hogy alakult?
2: Amikor elköltöztünk Bodrogról, akkor hát 10 évvel ezelőtt volt, már elmúltam 45 éves, igen, már voltam és én azt gondoltam, hogy most már elég idős vagyok ahhoz, és elég bölcs, mármint, hogy elég sokat tanultam, tapasztaltam, és biztos Isten ezt most majd így felhasználja, és már alig várom, hogy így ezzel így már, hogy végre ne, ma bocsánat, én nagyon szerettem tanulni, de örültem, hogy már talán most nem az az idő van, hanem már így, amit már tudok, most már abból fogok gazdálkodni, és majd Isten majd ezt így kiteljesíti, és majd valahogy így ebben a dologban így tovább visz. És aztán úgy alakult, hogy, hogy nem volt abban semmilyen szinten békességem, hogy én a szakmámban helyezkedjek el, abban folytassak valamit tovább, és valahogy úgy alakult, hogy kaptam egy meghívást egy missziós munkára, hogy a baptista felekezeten belül is igyekezzünk nővérképzésben előrébb jutni, illetve hogy legyenek, mint régen voltak a diakonista nővérek, hogy legyen missziós nővér. Aha. Na most, hogy kerülök ebbe én, mint csak pedagógus diplomám van? Aha. Hogy mikor még én fiatal lány voltam, és ugye misszionárius férjért imádkoztam, én magamat úgy gondoltam, hogy valamilyen nővéri tanító ilyen munkába képzeltem el.
1: És mondjuk a kedves nézőknek, aki nem látta az első részt, azt érdemes visszanézni, mert ott erről mesélsz.
2: Igen, igen, igen. Hogy, tehát én is azt szerettem volna, hogyha én misszionárius lehetek, kórházmisszióban például, vagy ilyesmi. És erről nem tudott akkor senki, akivel erről én beszélgettem, és amikor én ezt elfogadtam, ezt a megbízást, ezt, akkor én ezt így kicsit úgy is éreztem, hogy Isten a 30 évvel ezelőtti álmomat most fogja beteljesíteni. Úgyhogy úgy alakult, hogy jött a Covid, és én a Covid alatt kaptam arra is megbízást, hogy egy iskolában tanítsak bibliaismeretet, és kaptam a felkérést, hogy ott a bibliaismeret oktatás, mivel széleskörű, mindenkit érintő, hogy egy hitéleti vezetésben, egy hitéleti igazgatóhelyettesi munkában vegyek részt, és akkor én azt éreztem, hogy abban az iskolában, ahol ezt megtehetem, talán nem véletlenül helyezett az Isten oda. Én már akkor ott bibliaismeretet tanultam, amikor az első fél évben rájöttem arra, hogy nálunk az iskolában egy értekezlet volt, van ápolóképzés, gyakorló ápolóképzés. És az értekezletnek a végéig én imádkoztam, aztán oda mentem az igazgatónőnkhöz, és kérdeztem tőle, hogy van-e arra mód, hogy én becsatlakozzak egy ilyen képzésbe, így pedagógusként, meg így fél évkor. És azt mondta, hogy megbeszéli a képzés vezetőkkel, és hát kaptam erre szabad utat. Úgyhogy a Covid 2 éve alatt kitanultam az ápolóságot, legalábbis a gyakorló ápolóságot, hiszen nagyon nehéz lenne valakit úgy inspirálni, bátorítani, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy ez milyen jó dolog, hogyha egyébként én így azt a partvonalról nézem csak. Úgyhogy megint iskolába jártam, megint olyat tanultam, amit előtte még sose, és azt vettem észre, hogy csak olyan területre bízott meg az Isten most munkával, amit még soha nem csináltam, nincs benne tapasztalatom, megint tanulnom kell, megint hitben kell járnom, teljesen új dolgokban.
1: Ismerőségem.
2: 50. Aha. Tehát, hogy na. Nagyon érdekes volt, nagyon inspiráló, de azért...
1: Kihívás.
2: Meg is illetődtem tőle.
0: Az életünkben az beteljesedett, hogy ha valamin hűségesek voltunk, Isten többet bízott. Nem kerestünk semmilyen szolgálatot, soha. Egy különleges ajándék, hogy sohasem azért kellett valahol dolgoznunk, hogy pénzt keressünk. Ez egy nagy ajándék. Szerintem nagyon keveseknek adatik meg, hanem a szolgálat, hogy megfizettek, vagy megfizetnek valamit, igen, valamit nem. Tehát nem volt ez a kérdés, mert hogy dolgoztunk sokféle. És mind a kettőnknek az életében.

0: Tehát közben eltelt 25, most már 30 év is, hiszen azóta vagyunk házasok, gyerekek fölnőttek, és nagy élmény volt azt átélni, hogy hát most már nem kell a következő szeptemberben benne lenni a boltba vásárolni számukra, ahogy az elmúlt 25 évben, és hogy úgymond ketten lehetünk. Nekünk ez most egy különleges ajándék.
1: Nem vagyunk igazán ketten.
0: Nem úgy, hogy ketten lakunk már, de hogy most azért mégiscsak újból egymásra fókuszálhatunk, vagy többet tudunk beszélgetni, sétálni. Ez olyan, mint ha újra egy ilyen és nagyon jó ezt átélni, vagy felfedezni ezt az
2: Nem tudsz róla, de mikor először benn voltatok, és te már mentél ki Jócóval az ajtón, Anita hátra maradt egy kicsit, és azt mondta, hogy most sokkal jobban tudjuk egymást érteni, és szeretni, mint akár jó pár évvel ezelőtt. Ez fantasztikus. Igazából mi is ezt éljük át, de most a ti sztoritok van. Mi történt ezután? Mi lett veled ezután? Hova mentél? Hova hívott el az úr?
0: Tehát párhuzamosan futottak a szálak. Az egyik terület az volt, hogy mivel iskolaigazgató voltam, lelkész is egyben, de milyen fenntartási, építési dolgokban is benne voltam, az egyházunknál felkérést kaptam arra, hogy egy olyan oktatási szaktitkárként vegyek részt a baptista iskolarendszer kiépülésében. És akkor volt egy álmom, hogy Isten tényleg létrehoz óvodákat, iskolákat az egyházon belül, de az álmom, amit ki is mondtam, és el is lett, annál nagyobbat adott az Isten. Ja. Tehát felépült egy olyan oktatási rendszer, amiben most közel 16 ezer diák készül fel az életre, óvodától kezdve a szakképzésig, és ez egy olyan csodálatos lehetőség az Istennek, amit megadott, amit így láthattam a fogantatásától kezdve most a felépüléséig. Hát nagyon-nagyon sok munka van ebben, de hihetetlen nagy ajándéknak tekintem, hogy ebben benne lehetek ennek a hátterében, és sokkal több lett, mint amit én el tudtam egyáltalán képzelni, és ennek a felelősségében vagyok bent, és most nem olyan régóta pont ebben kapcsolatban kértek fel a Baptista Teológiai Akadémián, hogy rektorhelyettes legyek, szintén ilyen oktatási területen, és hát azt éljük meg most már talán mind a két helyen, hogy eljött az az időszak, amikor már a következő generációba fektethetünk be. Már nem az a kérdés, hogy mi elérünk-e valamit. Nincsenek olyan igazi nagy vágyaink, hogy most még ezt mindenképp nekem kell megcsinálni. Inkább valahogy azt, hogy akár a gyülekezetben, akár a nagyobb közösségben is, hogy hogyan tudjuk segíteni a következő generációt. És izgalmas ez, csak akár a saját gyerekeinknél, ahol hát nem biztos, hogy mindent jól csináltunk így utólag. Talán azt igen, hogy megtanulták, hogy nagyon becsületesek legyenek, és hogy az életben nagyon keményen kell helytállni, dolgozni, nem kell félni a tanulástól, a munkától, a feladatoktól, és hogy ez természetes dolog, mert ezt látják.
3: Ezt az apjuktól tanulták.
0: Nem igaz, ez nem igaz. A feleségem hihetetlen sokat dolgozik.
4: Nem az, aki folyamatosan tanult.
0: Így van. Leértékeli magát állandóan.
1: Csak azt akarom mondani, hogy valami természetességgel jön például belőledbe, nekem azt tanulnom kell, és egyszer a lányom mondta, már felnőtt lányom nagy korában, hogy az nagyon jó volt látni, hogy mennyire nem tudok dolgokat megcsinálni, és mégis újra megpróbálom, és nem hagyom fel, nem adom fel, nem hagyom abba, megyek tovább, mert azt mondta, hogy ez neki is segítő, inkább olyan típus, mint én, hogy nem az önbizalmától megy előre, hanem attól, hogy elhiszi, hogy képes fölállni és menni tovább, és nem adja fel, és azt mondta, hogy ezt látta rajtam, hogy nem azért csinálok meg valamit, mert nekem ez így megy, hanem azért, mert tudom, hogy ez a dolgom, tudom, hogy erre kaptam megbízást, és akár képes vagyok rá magam szerint, akár nem, akkor is megyek tovább, teszem a lábam egyik után a másikat, és előre felé haladok, és ez engem is inspirált, mert láttam sok ilyen embert azért az életben. A Bibliában is azt látom, hogy csupa győztessel van tele, akik azt se tudták, hova tegyék a nagy energiájukat, meg a nem tudom miüket, hanem hogy így az összeomlás után, akkor megyünk tovább. Ha kudarcot vallottam, meg szégyenültem akár, magam előtt is, meg magamban is csalódva is, de az Istenben nem csalódva, megyek tovább. Ez egy óriási dolog. Zsoltnak a hite az, hogy ő valóban ezt a fajta erőt kapta is, meg él is vele, ez engem is bátorít. Mm.

0: Tehát hadd kérdezzek arra rá, hogy hogy látod az iskolákat, amelyeket ti, mint baptisták, hogy a kezetekbe vettetek belülről, hogy mennyire lehet átformálni, vagy befolyásolni a gyerekek, vagy a nem keresztény tanárok életét. Bocsánat, az jutott eszembe, hogy azért halljuk a világi médiákból, hogy az egyházak elvették az iskolákat, és nem biztos, hogy ez jó, mert rájuk kényszerítik a hitet. Én, ahogy ismerlek, és annyira jó, hogy ezt elmondtad, mert én is test közelből hallom, hogy ez a te álmod volt, és hogy Isten megajándékozott, hogy ez megvalósulhasson. De belülről hogyan látod a diákokat, és hogyan látod a tanárokat?
1: Azt azért kijavítom, hogy az én álmom volt mindenképp, de sokan benne voltak. Persze, például sokan... a Szenci Sándor barátom, akivel együtt végeztünk meg sokat, van neki sok köszönhető ebbe, de hogy belülről több szálon fut a történet. Tehát vannak olyan intézményeink, amiket mi magunk alapítottunk. Például a Bodrog is. Egy ilyen más gyülekezet, sok óvodát a gyülekezet úgy alapított. Hihetetlen, hogy különböző helyén az országban egy-egy gyülekezet, amikor megérett neki, saját forrásból, saját odaszánásból egy óvodát hozott létre. És hát hihetetlen volt látni nekik is a születését. Az egy másik, és más olyan, hogy voltak átvett intézményeink, akik akár állami szférából, akár alapítványi területről kerültek át. Ott egy nagyon türelmes és hosszú távú folyamat van abban, hogy mindenki megértse, hogy mit is jelent ez.
0: Tehát nem kényszerítetek rá senkit?
1: Igen, mert azt képezzük le, ami a gyülekezetünkben van. Ti jobban ismeritek egy baptista gyülekezetnek a felépítését, mivel nálunk a gyerekek nem egyháztagok. Tehát, hogy ez egy más felépítés nálunk, az, hogy egy gyermek odajár az intézményünkben, nem azt jelenti, hogy ő baptista. Mert a gyülekezetben sem így működik. Tehát, hogy másképp gondolkodunk, ez néha nehéz elmondani más területen. Mi azt szeretnénk, hogy lehetőséget biztosítani számára, hogy Isten igével találkozom. Ezért nem hittannak nevezzük alapból, még ha hivatalosan van egy ilyen elnevezése a baptista hittannak, hanem bibliaismeretnek. Mert azt szeretnénk, ha megértenénk az Isten igéjének a kincsét, a jelentőségét, és ezt vittük át, most már érettségizni is lehet egyébként belőle, tehát ez is egy nagy dolog, hát ez egy hosszú folyamat. És szeretnénk, hogyha ennek minél több jó ízét megéreznénk, de ebben viszont nagy türelemmel kell lenni. És mint egy gyümölcs, hogy hosszú távon föl kell nőni ennek a növénynek, és hát a feleségem is pont ebben van benne, pont ennek a területében. Elkötelezettek vagyunk ezen a területen, hogy a lehető legtöbbet. Az a elképzelés, ennek is egy álomnak a része volt, amikor kimondtam, hogy azt szeretném, hogy a baptista iskola több, mint iskola legyen. És akkor ez is lett így, néha lehet, hogy találkoztak vele. Az, hogy ne csak oktatásról szóljon, valami többet kapjanak, akik ott vannak. Ez nem azt mondom, hogy mindig sikerül, de ez a célunk. Ez van így kitűzve előttünk, hogy igenis, abban megjelenjen Istennek a szeretete. Ha egy tanáron keresztül, akkor tanáron keresztül, és valahol a szülők is ebben valami érintést kaphassanak.
0: Hát nagyon köszönjük, de sajnálattal kell mondani, hogy megint lejárt a időnk, de hát jó volt ismét látni azt a fokozatosan kialakuló, gyümölcsöző életet, amit az Istentől kaptatok kegyelemből. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ismét, és köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 20. Ars Sacra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivál holnap, szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot, a jubileumi év mottója reményt és jövőt adok nektek idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál 2026 több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén ősszel, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magába foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, Budapest 9. kerület, Nagyvárad tér 1 lesz, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Rászoruló gyerekekért futottak az Ökumenikus Segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án vasárnap az Ökumenikus Segélyszervezet a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Kondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodási Simon Eszter egyetemi tanár, ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonal számait, és az ökumenikusoktól már jól ismert ne csak szurkolj, segíts üzenetet, hogy így hívják föl a figyelmet, illetve buzdítottak adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő. Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északi a szél, és a 19-26 fok várható. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcs hőmérséklet 20-26 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A szív ajtaja. Azokat keresd, akik egyetlen fontos ajtót igyekeznek kinyitni, a szívedét. Akik soha nem rontanának be a lelkedbe a beleegyezésed nélkül, akik soha nem használnák arra az ajtót, hogy halálos nyilat lőjenek be rajta. Paulo Coelho.

0: aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Róma 8.32.
1: Minden napunkon szeretnénk valahogy közelebb jutni Istenhez. Élesebb szemmel észrevenni az ő jelenlétét életünkben. Ősi, bibliai és keresztény kifejezéssel élve, szeretnénk látni őt valamiképpen már most, ebben az életben. Ha mi is vállaljuk a tanítvány szerepét, ha az apostolokkal együtt próbálunk látni, ha merünk mi is hívő keresztények, Jézus követői lenni, akkor az evangélium fokozatosan személyes értelmet nyerhet életünkben. A Bibliában a szinoptikusok mindegyike egy látomásban foglalja össze a keresztény élet tapasztalatát. Jelképekben mutatja meg azt, ami igazán lényeges az életben. Isten két embere van e látomásban. Mózes, Illés, valamint Jézus. Mindannyian látják az isteni fényt, mégiscsak egyikük ruhájáról verődik az ragyogva vissza. Nem a nagy törvényadó Mózesről van szó, nem is a rettenetes Illésről, bármekkora tekintének örventek is. Égi szózat teszi egyértelművé, ki a legfontosabb. Jézusra kell figyelni, mert ő az Atya szeretett fia. Végül csak egyedül Jézust látjuk a színen. Azt a Jézust, aki közvetlenül megdicsőülése előtt jövendölte meg szenvedését, és nem sokkal utána a halálba indult. S mit látunk? A szeretet titkát. Az Atya szeretett fiára irányul tekintetünk. Az ember fiára, a názáreti Jézusra. Vele pillanthatjuk meg az isteni szeretet titkát. A nekünk a számára legdrágábbat odaajándékozó Atyát, azt a titokzatosan háromságos Istent, akinek hatalma a szeretet maga. Ez a szeretet tud szenvedni a másikért. Útja mégsem kudarccal végződik. E szeretet megszólít, fölhívást jelent számunkra. Jézus arcán, az ő lényében, az ő személyiségében ragyog föl Isten dicsősége. Ő benne láthatjuk, hogy a szeretetben kivé lehet az ember. Krisztusban ismerhetjük föl és tapasztalhatjuk meg az isteni szeretet magával ragadó és átalakító erejét. Ő benne kapjuk meg azt az ígéretet, hogy hasonlóak leszünk hozzá, mert látni fogjuk majd őt színről színre, úgy, amint van.
0: Istenem, teljes szívemből hiszem, hogy minden, amit te mondasz, az úgy van. Mégis nehéz sokszor a jó döntés, hiszen amikor a láthatókra nézek, nem mindig tudhatom, mi van mögöttük ebben a mi világunkban. Szeretnék biztos lenni abban, hogy a veled való kapcsolatomat eredményesebbé és gyümölcsözőbbé tehetem. Azért soha nem fogy el a hálám, amit Jézus elvégzett értünk a kereszten, megbékített veled. Így természetesen vezet az Isten félelem, hogy ne lépjek túl bizonyos határokat, mert tudom, hogy egyszer el kell számolnom az életemmel. Ez a félelem is kegyelmi állapot, amely számol veled, aki teremtett, Jézus Krisztusban megtart, és igazgatja életemet. Kegyelmi állapot azért is, mert tökéletesen benned bízom, mindenben rád hagyatkozom, Uram. Köszönöm, hogy minden nap hozzád fordulhatok a Krisztus nevében, amikor kisebb-nagyobb döntésekre kényszerülök, amelyeknek a következményeit is hordoznom kell. Segíts, kérlek, mindenkor úgy határoznom, hogy ne csupán saját magamat szolgáljam, hanem a rám bízott ügyeket, szeretve az embereket, munkálva a megoldást és a békességet. Hiszem, hogy élő Uram vagy, aki Szent Lelke által jelen van az életemben, benne munkálkodik. Nap mint nap megcsodálhatom, mennyi jóval áldasz meg, és mennyi mindennel hadsz rám, hogy hozzád mérhetem az életemet. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden jelenlévőt, és szeretném elmondani, hogy ennek a ma esti előadásnak az igazi célja valójában az, hogy néhány kulcsot adjak a kezetekbe, hogy megértsük és meg tudjuk nyitni a jelenések könyvét. Mai jelenések kutatók jó része kétségbe vonja azt, hogy a könyvet János apostol írja, vagy írta, annak ellenére, hogy a Jánostól származó iratok közül ez az egyetlen, amely János nevét viseli. János apostol nagyon egyszerűen megnevezi önmagát, megnevezi a helyet, ahol éppen van, és azt is elmondja, hogy miért van ott. A jelenések könyve első rész 9. versét így olvasom, hogy én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amelyet Pátmosznak neveztetik, de János apostol korában egy nagyon kopár börtönsziget volt. A keresztény hagyományból azt is tudjuk, hogy Domitianus császár, aki 81 és 96 között uralkodott, száműzte János apostolt erre a szigetre, arra gondolva, hogy elszakítja így a keresztény közösségektől, Kis-Ázsiától, és talán korlátozni tudja János működését, János apostol hatását. A különös az, hogy éppen ebben a környezetben, ezen a helyen kapta a legkülönösebb, lehet azt mondani, hogy egyedül álló kinyilatkoztatását, amely a Biblia utolsó könyve lett.

Nézzünk egy második kulcsot. Mit mond a könyv önmagáról? Nagyon fontos minden bibliai iratnál, hogy végig gondoljuk azt, hogy a könyv maga mit állít magáról, milyen céllal készült, mi a könyv lényege, miben van a könyv igazi tartalma, mit üzen nekünk Isten a könyvön keresztül. A jelenések könyve első fejezeténél vagyunk, kérem, hogy lapozzatok most az első vershez. Ennek a versnek az első fele így hangzik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Megint csak Jézus neve. És már a harmadszor. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Jézus Krisztus kijelentése. Ez az utóbbi szó, a kijelentés, görögül apokalipszis. Mi egy kicsit latinosan úgy mondjuk, hogy apokalipszis, vagy apokalipszis. A szó ténylegesen azt jelenti, hogy valamit leleplezni, valamit nyilvánosságra hozni, valamit kijelenteni. Tehát ez a szó maga azt jelzi, hogy a könyv nem rejtett, nem titkos könyv, nem kódolt könyv. A jelenések könyve nem egy bezárt könyv. Addig, amíg Dániel könyve végén például azt olvassuk, hogy zárd be és pecsételd be ezt a könyvet a végső időkig, így a jelenések könyvében nem találjuk ezt, sőt, a végén éppen azt fogjuk találni, hogy be ne zárd ezt a könyvet. Ezzel együtt hadd mondjam azt, hogy van a könyvnek olyan része, amely mégiscsak zárt. És egy néhány perc múlva odaérünk, akkor ezt is elmondanám. Mit is tartalmaz Jézus Krisztus kijelentése? Azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Mondhatná valaki, hogy mit jelent a hamar? Mert eltelt közel 2000 év, hogy János apostol megírta ezt a könyvet. Vajon mire gondolt, amikor így fogalmazott, hogy a dolgoknak meg kell lenniük hamar? Ez a kifejezés nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon rövid időn belül, hanem hogy a könyvben leírt események közötti idő valószínű nagyon rövid lesz, és mint ahogyan más profétai könyvben, például Habakuk könyvében azt olvassuk, hogy a dolgok a végük felé sietnek. Így el lehet képzelni, sőt nagyon valószínűnek tartom, hogy a jelenések könyvében leírt események a végük felé sietni fognak. És így lehet igazán megérteni ezt a kifejezést, hogy olyan dolgokról szól, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Az elmúlt év Magyarországon a Biblia éve volt. És a Magyar Biblia Társulat Alapítvány érdekes módon a jelenések könyve első fejezet harmadik versét választotta mottóul. Ez a vers pedig így hangzik, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Mit érthetünk meg ebből a mondatból? Hogy boldog, azaz áldott az, aki olvassa a könyvet, áldottak azok, akik a könyvet forgatják, akik a könyvet hallgatják, mondhatnánk azt is, hogy akik a könyvet kutatják. Milyen könyv ez? Prófétai könyv. A prófétálás beszédeit tartalmazza, amely beszédek arról szólnak, hogy az idő közel van. A jelenések könyvében elég sokszor olvashatunk az időről. Ami azt jelenti, hogy ez a könyv különösképpen az időre helyez hangsúlyt, és azt akarja mondani, hogy helyesen gazdálkodjunk az idővel, tanuljunk meg valamit, azt tudnélik, hogy az idő milyen érték. Az idő közel van, azaz a cselekvés ideje nagyon közel van. Van egy harmadik dolog még, amit a könyv végéről szeretnék olvasni, a 22. fejezet 10. versében. Azután mondanékem, tudnélik az angyal, aki a kijelentést közvetíti János apostolnak,
Be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Tehát a könyv elején is azt találjuk, hogy az idő közel van. A végén ugyanaz, hogy ez profétai könyv, profétai beszéd, nem kell bepecsételni. Tehát egy nyitott könyv, és az igazi indok az, hogy az idő közel van, annyira közel van a beteljesedés, és az események sorrendje olyan gyorsan változó, hogy igazán ezt a könyvet nem lehet bepecsételni, mert már a közeli napokban, közeli hetekben, közeli hónapokban, években, János apostol után már is teljesedtek dolgok, amelyek a könyvben meg vannak írva. A könyv tehát azt mondja magáról, hogy isteni kijelentés, azaz, hogy leleplezése a történéseknek, prófétai könyv, nem kell bepecsételni, és az időről szól. Nézzünk egy harmadik kulcsot. Ez a kulcs pedig a múltról szól. Valójában a jövő, amelyről ez a könyv szól, a múlt nyelvezetére épül. A felsorolt bibliai versek közül egyet szeretnék csak olvasni, a Jelenések első rész 12. versétől 16-ig, ahol János apostol azt írja, hogy megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél arany övvel körül övezve. És az ő feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Hol találkozunk hasonló képpel a Bibliában? Dániel könyve 10. fejezetében. A különbség az, hogy itt 2 további jellemzővel kiegészül ez a kép. Egyrészt, hogy Jézus jobb kezében van 7 csillag, másrészt pedig, hogy a szájából egy 2 élő éles kard jő ki. De a további 5 jellemzőt megtaláljuk Dániel könyvében. Így összesen itt 7 jellemző van. Ez maga is egy érdekes dolog. Hiszen a Jelenések könyvében nem csak nagy hetesek, hanem ahogy én szoktam mondani, kis hetesek is vannak. És a kis hetesek azt jelentik, hogy a nagy heteseken belül, a nagy látomásokon belül bizonyos részleteket is 7 jellemzővel ír le az apostol. Így ha megszámoljátok, itt is 7 jellemző van, ezek közül 2 olyan, amely csak a Jelenések könyvében található. De valójában a háttérben Dániel könyvét kell látnunk. Ha olvasnánk a Jelenések könyve 9. fejezetét, amelyben sáskákról találunk leírást, akkor a háttérben Joel könyvét kellene kutatnunk. Ha a Jelenések könyve 22. fejezetéből az első 5 verset olvasnánk, ahol az élet fájáról, vagy az élet vízéről olvasunk, akkor pedig el kéne lapoznunk egészen Mózes első könyvéhez, sőt ott is az első-második fejezethez, a Biblia elejéhez. Mert lehet azt mondani, hogy a Biblia végén, az utolsó 2 fejezetben hasonló gondolatot találunk az Éden kertjéről, az életfájáról, az életvizéről, mint a Biblia első könyvének első 2 fejezetében. A múlt nyelvezete szólal meg tehát a Jelenésekben, soha nem a jövő nyelvezete. A bibliai proféciák megértésénél azt is tudnunk kell, hogy nem világosodik meg minden azonnal. Ugye a kereszténység története már 2000 évet jelent, és gondoljatok bele abba, hogy hányszor prédikáltak ez alatt a 2000 év alatt a Jelenések könyvéről. Mondhatná valaki, hogy, és ez így is van, hogy soha nem hangzott el 2 egyforma előadás, 2 egyforma prédikáció a Jelenések könyvéről, ez alatt a 2000 év alatt, amely több 10 000, hanem 100 000 prédikációt is jelenthetett a könyvről. Ebből az következik, hogy a proféciák megértése folyamatos.
és mindig valahol részleges. Soha nem mondhatjuk azt, hogy teljesen értjük a könyvet. Kérem, hogy lapozzatok velem az első korintusi levél 13. fejezetéhez, amelyben Pál apostol ezt az elvet a következőképpen foglalja össze. Az első korintusi levél 13. rész 8. versétől a 10. olvasom. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek, megszűnnek. Vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret. Rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Pál apostol szavaiból tehát arra következtethetünk, hogy ténylegesen egy folyamat része vagyunk. Ő maga is így hitte, így tudta, hogy akár nyelvekről beszélünk, akár ismeretről, akár proféciáról, bármiről, ami az emberi léttel összefügg, az ismereteink részlegesek, töredékesek, de folyamatosan bővülőek. Ezért különös ajándék az, hogy a jelenések könyvéről újra beszélhetünk, és újra beszélhetek 8 év után, de hadd tegyem hozzá, így zárójelben, hogy az elmúlt 8 év alatt több jelenések sorozatot tartottam, hosszabbakat, rövidebbeket, és az Adventista Teológiai Főiskolán természetesen folyamatosan tanítjuk a jelenések könyvét, úgyhogy a hallgatókkal hol 14 órában, hol 10 órában, hol 36 órában foglalkozunk a jelenések könyvével. Továbbra a múlt nyelvezetéről még a jelenések könyvében szeretném elmondani, hogy van 4 nagyon fontos téma, amely a zsidóság számára is létfontosságú, de nekünk keresztényeknek is feltétlenül fontos. Ez a 4 téma, mint motívum újra meg újra megjelenik a könyvben. Az első a teremtés. A teremtés gondolata nem csak az Éden kertje kapcsán jelenik meg a könyvben, ahogy az előbb említettem, hanem például a jelenések 14. fejezetében, ahol a 3-as angyali üzenetet olvassuk, már az első angyalnál azt találjuk, hogy Istent kell imádni, mert ő teremtett minden dolgot. A második fontos gondolat a könyvben és a zsidóság gondolkodásában is az özönvíz. Ugye Mózes első könyve 7. és 8. fejezetében olvashatunk az özönvízről, és az özönvíz, mint motívum is újra és újra megjelenik a könyvben, különösen is a 12. fejezetben. A 3. ilyen nagyon fontos motívum az egyiptomi kivonulás. Szintén a jelenések könyve 12. fejezetére, majd a 15. fejezetre gondolok. A 12. fejezetben többször azt olvassuk, hogy az asszony elmenekül a pusztába, és Isten gondoskodik róla ott kint a pusztában, ahogy Izraelről gondoskodott annak idején szintén kint a pusztában. Vagy a jelenések 15. fejezetében azt találjuk, hogy a győztesek, akik a fenevadon, vagy a képén, vagy a bélyegén győznek, ott állnak az üvegtenger mellett, és éneklik Mózes és a bárány énekét. Hasonlóképpen énekelte Izrael a szabadulás énekét a Vörös-tenger partján, annak idején, amikor átkeltek. Végül a 4. nagyon fontos kérdés és téma a babiloni fogság és a hazatérés. A jelenések könyve 16. fejezetében az utolsó 7 csapásnál azt találjuk, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, hogy a napkeletről érkező királyoknak út készítessék. Az Eufrátesz vize valamikor a szó igazi értelmében is kiszáradt, ha nem is egy természeti jelenség folytán, hogy kevés volt a csapadék, hanem inkább azért, mert egy zseniális hadvezér Círus annak idején, amikor is arra gondolt, hogy elég erős most már ahhoz, hogy legyőzze a babilóniaiakat, időszámításunk előtt 538-39 volt, amikor is ő úgy döntött, hogy az Eufrátesz vizét el kell vezetni, mert ez a folyó átfolyt a fővároson, ahogyan a Duna átfolyik Budapesten.
és mivel a város egyébként hatalmas falakkal volt körülvéve, nem tudta volna másképpen bevenni, csak úgy, hogyha elvezetik a vizet a folyóból, és azután a folyó medrében a vár falak alatt vonul be a katonáival, és ez történelmi tény, ténylegesen ez így is volt. Tehát a Jelenések könyve mint egy motívumként megemlékezik erről a különös dologról, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, és így a keletről érkező királyok szabadon elfoglalhatják Babilont. Nézzük a negyedik kulcsot. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat? Talán ez a legnehezebb kérdés. Itt a nagy hetesen belül van egy kis hetes. Mert ahogy látni fogjátok, itt 7 pont következik egymás után. Lehetne ennél többet is mondani, de úgy gondoltam, hogy 7 pontban megpróbálom összefoglalni a legfontosabbakat a Jelenések magyarázatáról. Az első dolog, hogy a szimbolikus értelem, a szimbolikus tartalom mindig domináló. Mindig az az elsődleges. A Jelenések könyve a Biblia más irataitól eltérően általában nem szó szerint értendő. A Biblia többi könyve általában szó szerint értendő. Tehát egy nagyon fontos szabály, hogy a Jelenések könyvében szinte minden szimbolikus. Ezért nagyon sok kérdést meg lehet oldani úgy, hogy eleve nem feltételezzük azt, hogy szó szerint kell érteni a mondatot. Ha nem feltételezzük ezt, már is megnyílik előttünk, mert szimbolikusan kell érteni. Egy példát hadd mondjak, Jelenések könyve 5. fejezet 6. verse. Ezen a képen látunk egy megölött bárányt, és a háttérben egy oroszlánt. Na János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, utána lát egy megölött bárányt, de úgy látja, hogy ez a bárány mégis él, mozog, oda megy a trónon ülőhöz, és elveszi a kezéből a 7 pecsétes könyvet. Nyilvánvalóan szó szerint nem lehet értelmezni ezt a képet, hiszen egy megölött állat nem mozog. Ez már eleve szimbolikus, de lehetne mondani, hogy duplán szimbolikus, hiszen a bárány maga a Jelenések könyvében Jézus szimbóluma, ahogyan János evangéliumában is, látnunk kell a háttérben mindig János evangéliumát is. János evangéliumában, mikor keresztelő János megkereszteli Jézust, akkor azt mondja, hogy ímé az Isten báránya. A Jelenések könyvében tehát a bárány szó, vagy a júdabeli oroszlán, Jézus szimbóluma. És itt mindjárt eljutunk majd egy további kérdéshez, hogy János apostol mást hall, sok esetben, és mást lát. De a kettő mégis ugyanaz. Tehát azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, és lát egy bárányt. És a kettő ugyanaz. A második kulcs. Néha szó szerinti értelem van. Nagyon ritkán ugyan, de a Jelenések könyvében találunk mégis olyan részeket, amelyeket csak szó szerint érthetünk. Például, ha a 16. fejezethez lapoznánk, ahol az utolsó 7 csapásról olvasunk, és nézzük sorba az első csapást, amely gonosz ártalmas fekély, akkor azt kell mondanunk, hogy ez csak szó szerint lehet érteni. Ártalmas fekély támadt az embereken. Vagy a második, harmadik csapásnál azt olvassuk, hogy a vizek vérré válnak. Megint csak azt kell mondanunk, hogy szó szerint kell ezt értenünk, bár nem tudjuk igazán megmagyarázni kémiai vagy természeti okokkal, hogy ténylegesen mi történik a vízzel, de biztos, hogy ihatatlanná válik. A tengervize is, illetve a tengerben lévő állatok pusztulnak el emiatt, de az édes vizek is ihatatlanná válnak. És lehetne így tovább folytatni, az első 4 olyan csapás a Jelenések könyvében, amely inkább szó szerint értendő, mint szimbolikusan. Nézzük a harmadik kulcsot. Néha a szimbólumok halmozódhatnak. Ez a kép például a Jelenések 13. fejezetében megjelenő első vadállatot mutatja. Ez a vadállat a tengerből jön elő, bár nem tengeri állat.
Ez már maga egy izgalmas kérdés, hogy miért a tengerből jön, holott nem tengeri állat. De ami még különösebb, hogy ez az állat, mintha nem is egyféle állat lenne. Ha a háttérben látjuk a Jelenések 12. fejezetét, és a fejezet szól egy nagy vörös sárkányról, amelynek van 7 feje és 10 szarva, akkor érdekes módon úgy találjuk, hogy ennek az állatnak is van 7 feje és 10 szarva. De ez nem sárkány, hanem mintha párduc lenne. Tehát egy kis részben olyan, mint a sárkány, de inkább mintha párduc lenne. Ha fejeket megnézzük közelebbről, akkor meg azt kell mondanunk, hogy ez nem is párduc, hanem oroszlán fejű állat. Ha megnézzük a melső mancsokat, akkor pedig azt találjuk, hogy ez nem is oroszlán, hanem mintha medve lenne. És természetesen fölvetődik az a kérdés, hogy akkor ez milyen állat? Ez egy hibrid állat? Vajon mire gondolhatunk? 3-4 féle állat összegyúrva? Itt is segít a múlt. Ugyanis Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk 4 állatról, de 4 különböző állatról. Ott is szó van az oroszlánról, szó van a medvéről, szó van a párducról, és szó van egy 4. állatról, amelynek 10 szarva van, hasonlóképpen ehhez az állathoz. De ameddig ott 4 különböző állat, 4 különböző birodalmat szimbolizál, addig itt most a 4 állat tulajdonságai összeadódnak, halmozódnak. De egy ilyen szimbólumot megfejteni kicsit nehezebb, mint hogyha mondjuk egy oroszlán bárány kettős szimbólumát próbálnánk megfejteni. Minden esetre találkozunk ilyen képekkel, többel is a Jelenések könyvében. Nézzük a 4. kulcsot, a hallottam és láttam szópár, hogy az előbb említettem, a Jelenések 5. fejezetében János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, de nem lát oroszlánt, hanem helyette bárányt. A kettő ugyanaz. Ha a Jelenések könyve 7. fejezetéhez lapoznánk, ahol János apostol azt hallja, hogy 144 ezer elpecsételt, és keresi a szemével a 144 ezret, akkor utána később a fejezetben azt mondja, hogy megszámáltatlan sokaságot láttam. 2 különböző dolog mást hall, mondja, hallottam a megpecsételtek számát, de nem látta őket. Mikor már látta őket, akkor megszámáltatlan sokaság. De mind a két állítás igaz. A Jelenések könyve 1. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy János apostol egy trombita hangot hall maga mögött, és amikor megfordul, akkor nem lát senkit, aki trombitát fújna, hanem az ember fiához hasonlót látja a 7 lámpás között. De ez a szópár nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy azt a valóságot, amit Isten kinyilatkoztat János apostolnak, nem lehet egy szóval leírni. Mert az is igaz, hogy oroszlán, az is igaz, hogy bárány. Az is igaz, hogy trombita, az is igaz, hogy az ember fia hangja. Az is igaz, hogy 144 ezer, az is igaz, hogy megszámáltatlan sokaság. Természetesen erre majd kitérünk, amikor oda jutunk, hogy ténylegesen akkor hogyan kell megfejteni egy ilyen szópárt. De ez tipikusan jellemző az apokaliptikus proféciákra, hogy ilyen párokat használ János apostol. Hallottam, láttam, vagy láttam, hallottam. Nézzük az 5.

De akkor kapott egy parancsot, a Jelenések könyve 10. fejezet 3. 4. versében olvashatjuk ezt, hogy a hét mennydörgést ne írd meg, mert be vannak zárva és pecsételve. Hát ez az egyetlen olyan rész a Jelenések könyvében, ahol azt olvassuk, hogy be van zárva. De egyébként a könyvben végig azt találjuk, hogy ne zárd be, ne pecsételd be ezt a könyvet. A hatodik kulcs a magyarázathoz. Hogy a profécia két irányú. Azok közületek, akik Bécsben jártak és elmentek a Schönbrunni kastélyhoz, és látták ezt a szobrot, amit én is láttam, akkor azt kell mondanunk, hogy tudják, hogy kit ábrázol ez a szobor. Na, a Schönbrunni kastélyban, a kastély kertjében egész pontosan több allegórikus alak szobra látható, többek között ez a kettős szobor is. A baloldali szoborra kell figyelnetek, amelynek érdekes módon két arca van. Az egyikkel előre néz egy fiatal arc, a másikkal hátra néz ez egy idősebb arc. És ez pedig egy római mitológikus alak, Janus. Janus Isten. Janus a küszöbök istene volt, de szokták azt is mondani, hogy az évfordulók istene. Talán tudjátok azt is, hogy Janus nevéről neveztük el az év első hónapját. Tehát január, a január szavunk innen ered, Janus nevéből, mert Janus volt az, aki egyrészt a küszöböket őrizte, másrészt pedig az évforduló istene volt. Ő volt az, aki egy kicsit mindig visszatudott tekinteni, és ugyanakkor előre, ahogy a január hónap, valójában egy kis visszatekintés mindig az elmúlt évre, és előretekintés a következő esztendőre. A profécia is ilyen két irányú. Jelenések könyvében elég sokszor olvasjuk azt, hogy írd meg, amit láttál, amik vannak, és amik lesznek. És nagyon sok képnél azt találjuk, hogy János előre megy egy kicsit, aztán visszatér a gondolataiban. Tehát a profécia két irányú. Egyfajta ingadozás figyelhető meg a képek között. Nagyon sok kutatónak, sok biblia olvasónak ez problémát jelent, de ha megértjük, hogy a profécia természetéből adódik, hogy ilyen, akkor ezzel már is egy olyan kérdéshez jutunk, amit könnyebb megfejtenünk. Végül a hetedik. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat, ha az Ószövetség néhány liturgikus elemét találjuk meg? Nagyon fontos, hogy az ószövetségi háttér szerepét lássuk. Ugyanis a Jelenések könyvében körülbelül 2000 utalás van az Ószövetségre. Nagyon sokan 201 néhányról beszélnek, de az nem igaz. 2000, sőt, van, aki azt mondja, hogy 2000 fölött van az utalások száma. De miért nehéz ezeket igazán megtalálni? Mert nincs egyetlen idézet sem. Tehát a Jelenések könyve nem idéz egyetlen más bibliai könyvből sem. Csak utal a könyvre, néha csak egy képre, néha egy szóra. Néha egy mondaton belül több képre is. És az ószövetségi ünnepkör, amely állt ugye a mindennapi áldozatból, és az éves, tavaszi és őszi áldozatokból, ünnepekből, valójában nyomon követhető a Jelenések könyvében az első fejezettől egészen a 22. fejezetig.

Nézzük az ötödik kulcsot. A jelenések könyvének szerkezete. Hát ez az a terület, ahol nekem nagyon óvatosan kell beszélnem, mert itt elveszíthetem az időérzékemet. De ez az a terület, amelyet én magam is sokat kutattam, és kutatok a mai napig. Egy nagyon különös szerkezet, amelyet idegen szóval úgy nevezünk, hogy kiosztikus. Na nem csak a jelenések.

jelenések könyve ilyen szerkezetű, hanem az Ószövetség több könyve, az Új Szövetségben is egy jó néhány könyv. Lehet azt mondani, hogy elsősorban tipikusan is Dániel könyve ilyen, és azután a jelenések könyve. Ez a szerkezet azt jelenti, hogy párhuzamos gondolatokból épül fel. Ha ezt a következő képet nézzük, akkor kitűnik, hogy hol vannak a párhuzamok. Egyrészt az elején van egy bevezető, a prológus. Másrészt van a végén egy befejező rész, az epilógus. Ha ezt a kettőt összevetjük tartalmilag, akkor azt találhatjuk, hogy mind a kettőben van egy kis hetes. Mert mind a kettőben lehet találni hét olyan gondolatot, amely ismétlődő. Természetesen több más gondolat is van ezekben a részekben, de van hét olyan, amely szinte szó szerint egyezik a bevezetőben és a befejező részben. Ha ezt a két részt úgy tekintjük, mint keret, elem, akkor azt kell mondanunk, hogy marad nekünk még összesen hét rész. Három pár és egy páratlan elem. Az első pár a hét gyülekezet és az egy gyülekezet. Egy nagyon érdekes pár, mert itt találjuk meg igazán azt, hogy valahol van egy pont, amire különösen figyelni kell, ahol nem a hetes a jellemző, hanem az egyes. Az összes többi elemben van hét rész, mert van hét pecsét, van hét trombita, van hét csapás, és az ítélet hét jelenete. De ez a B veszővel jelzett rész, az egy gyülekezet mindenképpen azt akarja mondani, hogy ebben a sok-sok hetesben van egy terület, amely igazán fontos nekünk, amely felé igyekszünk, amely minden keresztény reménysége, és ez az új Jeruzsálem. Ott egy gyülekezet lesz, ott egy város lesz, így olvasjuk a Bibliában. Ameddig a jelenések könyve második, harmadik fejezetében pedig találunk hét gyülekezetet. Hát ezeket a párokat fogjuk majd a következő előadásokon tanulmányozni. Nagyon sok esetben így párban. Hét gyülekezet és az egy gyülekezet. És a jellemzőket össze fogjuk vetni, vagy a hét pecsét, az ítélet hét jelenete, vagy a hét trombita, a hét csapás. Végül, és itt van a történetben a legizgalmasabb terület, hogy a könyv közepén, ha egy pillanatra visszamegyünk, a 11. rész 19. versétől a 15. fejezet 4. verséig találjuk azt a részt, amely a sárkány harcát jelöli. Ez egy páratlan elem a könyv közepén. De minden ilyen kiasztikus szerkezetben a lényeg középen van. Vagy ha valaki nagyon pontos, akkor azt kell mondani, hogy két olyan terület van, amely hangsúlyos, az egyik a könyv vége, az egy gyülekezet, a másik pont pedig a könyv közepe, a 12., 13. és 14. fejezet körülbelül, egy-két verssel kiegészítve. Ez azt jelenti, hogy itt mintha a sárkány javára dőlnének el a dolgok. Tehát itt a sárkány harca, vagy lehetne még így is kibővítve mondani, hogy a sárkány és az asszony harca. A jelenések könyve szerkezetét le lehet írni tehát egy ilyen menóra formával is. Itt a képen a háttérben egy hét ágú lámpás van, egy hét ágú gyertyatartó. Hogyha a prológust és az epilógust levesszük a könyv tartalmából, és csak a nagy párhuzamos részeket nézzük, akkor azt mondtam, hogy van három pár, és van egy páratlan elem középen itt is. A gyertyatartónál azt látjátok, hogy van három pár, három ág, háromszor két ág, azaz hat, és egy ág középen a hetedik. Talán ezt az eszközt, ezt a tárgyat akarta a jelenések könyve így is kifejezni, hogy a hetesre épített, vagy pedig a teremtés történetét, a hetes számot, a hét napot akarta hangsúlyozni, vagy mind a kettőt. A jelenések könyvében elég sokszor föl lehet tenni a kérdést, úgyhogy mind a kettő, lehet, hogy mind a kettő. De lehet, hogy mind a három, mert még egy harmadik értelmet is találunk. Nézzük a hatodik kulcsot. Ezek gyakorlati dolgok lesznek most már a hatodik és a hetedik kulcs, hogy mire jó mindez. Miért érdemes a jelenések könyvét kutatni? Mert itt felsoroltam hat okot.
olyan dolgokat, amelyek tanulságul szolgálnak nekünk 2000 év után is, ha Istenre gondolunk. Az első tanulság a következetesség. Az a következetesség, tudnilik, hogy ahogy a kijelentést adja Isten, a múlt a jelenre mutat, a jelen pedig a jövőre. Tehát olyan nem lehet, hogy a múlt egyenesen a jövőre mutat. Nem. A múlt mindig a jelenre mutat, és a jelen mutat a jövőre. Hát ez egy nagyon fontos írásmagyarázati elv. Ez egy következetes elv végig a Jelenések könyvében. A múlt a jelenre, a jelen a jövőre mutat. A B pont a szabadság. Úgy ismerjük meg a Bibliából Istent, mint aki egy szuverén lény. Ő mindenek ura. Ő nála van az abszolút szabadság. Márpedig, ha nála van az abszolút szabadság, akkor az ő tetteit nem lehet megjósolni. Ezért nem álmos könyv a Jelenések könyve. Nem olyan könyv, amiből úgy ki lehet következtetni dolgokat pontosan, precízen, és meg lehet jósolni a jövőt. Nem egy jós könyv a Jelenések könyve, mert az isteni tettet nem lehet megjósolni. Ha meg lehetne jósolni, akkor Isten nem lenne szabad, szuverén lény. Harmadik dolog a kreativitás. Isten nem csak, hogy szuverén és szabad lény, hanem kreatív. Mégpedig végtelenül kreatív. Ebből az következik, hogy a jövő soha nem az lesz, amit várunk. Ez talán meglepő vagy megdöbbentő, de ez így van. Hogy a jövő mindig túllépi azt, amit várok. Ezért nem jó, hogy olyan biztosan kiszámítom, hogy mi lesz holnap. Még az időjárás se tudjuk pontosan kiszámítani. Még 24 órára előre sem. Mennyivel kevésbé Isten tetteit. Tehát a jövő mindig túllépi a múltat, de túllépi a jelent is. Tehát nagyon nagy alázat kell, amikor így a Jelenések könyvét megnyitjuk és magyarázzuk. Azonosulás. Ez egy csoda. Ez egy isteni csoda. Hogy ő mindig ott szólít meg. Ahol vagyunk. Ahogy megszólította Jánost az első század végén, ahogy megszólította aztán Polikárpot, vagy Papiászt, vagy Iréneuszt, századokon keresztül a keresztényeket, a mai napig bennünket, Isten mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Nem tudjuk és nem értjük igazán, hogy ez hogyan van. De ez a könyv csodája, és ez isteni csoda, hogy mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Most a 21. században minket fog megszólítani. De a tanulságainkat mindig a múltból vesszük. Jelképes értelem. Ahogy mondtam, a Jelenések könyvében szinte minden jelképes, és a múlt nyelvezete sok esetben jelképes tartalommal telik meg. Mondok egy példát, a Jelenések könyve 9. fejezetében olvashatunk sáskákról. De aztán úgy tűnik, mintha a sáskák skorpiók lennének. Később meg úgy tűnik, mintha lovasok lennének. Aztán meg, mintha a lovak farka külön kígyóvá válna. A háttérben ott van Joel könyve, ahol olvashatunk egy sáskajárásról és a sáskákról, és Joel maga is úgy írja, hogy a sáskák alakja olyan, mint a lovasok alakja. De valahogy mégis a múlt nyelvezete jelképes tartalommal telik meg, mert ameddig Joel arról beszél, hogy jönnek a babilóniaiak, addig a Jelenések könyvében már nem a babilóniaiakról van szó, de ugyanazt a képet használja. Hát ugyanaz a kép, a sáska képe, a lovasok képe, de a múlt nyelvezete megtelik valami jelképes tartalommal. Végül, hogy amikor a jövőről szól a könyv, mindig a múlt nyelvezetén teszi. És ezt azért is teszi, mert a múltbeli tapasztalatainkra akar az Isten építeni. Hát a könyv nem akar elszakadni a mi múltunktól, nem akar elszakadni a jelenünktől sem, és nem csak a jövőről beszél,
hanem össze akar kapcsolni minket a jelenünkkel és a múltunkkal is. Ezért csodálatos ez a könyv, mert beszél a múltról, írd meg, amiket láttál, a jelennel összekapcsol, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ezt a kapcsolatot látni kell, mert hiszen a mi életünk is így épül fel, nem? Hogy a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is valahol összekapcsolódik. Végül nézzük a hetedik kulcsot. Egy néhány további gyakorlati kérdés. Miért szeretnénk a jövőt megismerni? Egyáltalán szeretnénk tudni, hogy mit hoz a jövő? Hát mindenki szeretné tudni, hogy mit hoz a jövő. Legalább azt szeretné tudni, hogy meddig fog élni, nem? Ha valakinek rossz szomszédja van, akkor lehet, hogy arra is kíváncsi, hogy a szomszédja meddig fog élni. De akárhogy is van, a jövő mindig izgatott bennünket, embereket. Na de miért szeretnénk tudni a jövőt? Csak a jövő izgalmas? Nem. Ha a jövőt úgy kutatjuk, hogy elszakadunk a jelentől és a múlttól, akkor nem sokat fog érni nekünk. Hogy az előbb is mondtam, hogy a jövő csak azért izgalmas és érdekes, mert a jelenünkre és a múltunkra épül. Ha a jelentől és a múlttól elszakítom, akkor a jövő teljesen értelmetlen dologgá válik. Második dolog, hogy elfogadjuk-e azt, amit a jelenések könyve mond a múltról, a jelenről és a jövőről. Miért fontos ez? Mert a jövő az Isten kezében van. És ezt ne felejtsük el. A jövő nem az ember kezében van. A jövő nem a nagy politikusok kezében van. A jövő nem a nagy hadvezérek kezében van. Történelem folyamán volt jó néhány olyan hadvezér, vagy olyan államfő is, aki azt képzelte, hogy az ő kezében van a múlt, a jelen és a jövő is. Ők az élet és halál urai. A Biblia azt mondja, különösen a jelenések könyve, hogy a jövő az Isten kezében van. Hogy használjuk fel időnket? A jelenések könyve erre is megtanít bennünket. Az idő lehet ellenség, de az idő szolgálhat minket is. A kérdés az, hogy urai vagy rabjai vagyunk-e az időnek. A jelenések könyve abban segít, hogy ne legyünk az idő rabjai. Ne legyünk a számítgatások rabjai. Vannak emberek, akik az egész életüket azzal töltik, hogy számítgatják, hogy mi van még hátra. Még hány év van hátra. Még hány embernek kell jönnie. Még hány pápa lesz, és így tovább. Nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy ilyen számmisztikával valahogy kikalkulálják, hogy körülbelül még ennyi lehet hátra. Ahogyan az előbb említettem, hogy az Isten tettei nem jósolhatók meg, az Isten végtelenül kreatív és szuverén lény, nem lehet megjósolni, hogy a jövő dolgai hogy történnek. De ne felejtsük el azt, hogy ő teremtette az időt. Az idő egy olyan realitás, amit az Isten teremtett, és addig lesz, ameddig ő jónak látja. Ha ő úgy látja jónak, hogy nem kell, akkor nem lesz. Ha olvassátok a jelenések könyve 21. fejezetét, a vége felé azt találjuk, hogy ott nem lesz éjszaka. Hát ezt a mi idői kötöttségünk miatt nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Vagy hogy nem lesz szükség napfényre. Vagy akkor nem kell pihennünk. Vagy hogyan lesz ez? De ebből, ha annyit megértünk, hogy az Isten kezében van az idő, akkor már valami bölcsességet tanultunk, mert el tudjuk fogadni az időt. Nem félünk az időtől, nem rettegünk, nem vagyunk a rabjai, hanem urai lehetünk. Végül, hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Mégpedig a jelenések 3. fejezet 20. verse szerint, ahol azt találjuk, hogy Jézus így sürget bennünket, hogy imé az ajtó előtt állok, és zörgetek,
Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Azaz, hogy Isten soha nem fog kényszeríteni senkit sem. Ahogy a múltban nem tette, a jövőben se fogja ezt tenni, a Jelenések könyve megértésében segíteni akar, sürget is sokszor bennünket, hogy értsük meg a könyvet, hiszen Jánosnak azt mondta, hogy ne zárd be ezt a könyvet, ne pecsételd be ezt a könyvet, ez a könyv kinyílik, mert az idő közel van, de ezt Isten mégis mindig úgy teszi, hogy nincs benne kényszer. Az ajtó előtt állok és zörgetek, Jézus így mondja, és hogyha valaki meghallja a zörgetést és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek. Ha nem hallja meg, nem nyitja meg az ajtót, nem megyek be. Hogyan döntünk mi? Hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Hát erről fog szólni ez a sorozat. És én kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat, hogy meghalljuk az örgetést, és ami rajtunk áll, megtegyük. Nyissuk meg az ajtót, engedjük, hogy ő irányítsa a dolgokat tovább, hogy ő bejöjjön, és így mondja, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Mert ő közösséget akar építeni. Így ténylegesen ez a könyv éppen, hogy Jézusról szól. Hát a könyv középpontjában Jézus van. Akár úgy, mint a bárány, akár úgy, mint az oroszlán, akár egyszerűen úgy, mint aki áll és zörget az ajtó előtt. Én kívánom, hogy az Isten segítsen bennünket, hogy ténylegesen ezt a közeledést érzékeljük, észrevegyük, meghalljuk, és majd megnyissuk az ajtót az ő kegyelméből. Amen.

0: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

szeptember 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige a Krónikák első könyve 13. fejezetének 8. versében olvasható. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, land, dob, cintányér és harsona kíséretével. Az új szövetségi igét a Tesszalonikaiakhoz írott levél 5. fejezetének 16. verséből olvasom. Mindenkor örüljetek! 9.11. Egy tragédia. 9.11. Egy telefonszám, amelyet tárcsázva baj esetén segítséget kérhetünk az Egyesült Államokban. E dátumról vagy az e három számból alkotott telefonszámról fájdalmak, félelmek juthatnak eszünkbe. Szeretett emberek elvesztése, balesetek, helyzetek, amikor segítségre volt szükség. Makoto Fujimura keresztény festőművész egy metrókocsiban vészelte át a tragédiát. Úgy emlékszik, egyik pillanatban még sötétség borította a fülkéket, a következő pillanatban pedig már közösen imádkoztak, és dicsőítő énekkel fordultak Istenhez. Dicsérni Istent, örvendezni, hálát adni jóságáért és szeretetéért nem könnyű. Különösen, ha a körülmények, szomorúság, harag, gyász épp ellentétes viselkedésre adnak okot. Azonban épp Isten jelenléte az, ami megszenteli, imára és énekre nyitja szívünket, legyünk bármilyen rettenetes élethelyzetben. Ő közel van hozzánk, és épp akkor a legnyilvánvalóbb a jelenléte, amikor azt hinnénk, most nem figyel, valahol messze jár. Életutunk során sokakat elveszítünk. Rengeteg tragikus esemény kísér bennünket. Sok segítségre szorulunk. Mi azonban mindenkor örülhetünk, mert Jézus örök életet szerzett számunkra. Keresztényként más szemmel nézhetünk veszteségeinkre, fájdalmainkra, Jézus feltámadásának tükrében. Aki szeretetével minden fájdalmat mulandóvá tett. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk! Ragyogtasd fel fiat fényességét, amikor a legsötétebb pillanatainkat éljük. Tápláld bennünk a reményt, adj nekünk békességet a káoszban. Sokszor érezzük, hogy kilátástalan az életünk, de kérünk, mutasd meg, hogy te akkor is jelen vagy, mellettünk vagy. Amen. Az áhítatot Cető Anita Kata írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Dávid és egész Izrael pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, land, dob, cintányér és harsona kíséretével. Mindenkor örüljetek!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Idén ma, szeptember 11-én, péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszönt az 5787. év. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rosh Hashana és az ítélet napja is. A kétnapos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely idén szeptember 20-án, vasárnap estétől 21-én hétfő estéig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják és megtérést gyakorolnak. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukot, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én este, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án, pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A Szukot fél ünnep szeptember 28-ától október 1-jéig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele pedig most, ma, szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perc, és a kimenetele 12-én szombaton 19 óra 47 perckor lesz. Ezért lesz az 5787-es zsidó újév jóval hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz. A 385 napos év a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik fel, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között. Egy közönséges és egy szökő év között mindösszesen egy nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben ugyanannyi napból áll. Egy év 353 és 385 nap között lehet, ami jóval nagyobb eltérés, mint amit a Gergely naptárban megszoktunk. Tehát egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes eseménysorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig. Szeptember 6-án a Desefi utcai Tzitzin zsinagóga nyitotta meg kapuit, míg szeptember 17-én pedig a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. A Rosh Hashanát ünneplendő, az Izraelből érkező Zorger kántorkórus és a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is fellép. Az időjárásról. Változékony tavaszi idő? Szombaton változóan felhős idő lesz, de napsütéssel. Itt-ott eshet eső, északi a szél és a 19-26 fok várható. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcs hőmérséklet 20-26 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Mio Parada, horvát származású karizmatikus, mostani háromnapos EGRI lelki gyakorlatán valamennyiünket megszólító biblikus üzenetet adott át. Ez a következő. A mennyországhoz egyetlen kulcs van, a szeretet. Mielőtt ehhez kapcsolódó gondolatokat fűznénk össze, ismerjük meg a misszionáriust. Mio Parada, horvát származású, 1983 óta vezet imacsoportokat és szemináriumokat a lelki megújulás témájában. A világ sok táján tartott lelki gyakorlatokat. Szolgálatára megkapta a pápai áldást. 2012-ben megalapította az Ágoston renddel karöltve az Isteni Szeretet Misszionáriusainak támogató egyesületét, amely a missziós munkát segíti. 4 gyermekes családapa, magyarul eddig 4 könyve jelent meg, a Hit 3 lépése, Jézus a jó pásztor, Íme újjáteremtek mindent, és az édesanya szíve alatt.
1: Mio Parada tanításaiban kiemelte, hogy a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Jézus azt szeretné, hogy Isten békéjét érezzék bennünk és általunk. Az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincsen helye. Istenünk irgalmas Isten. Ajtaja nyitva áll azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni, és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem, Jézust pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Az ima a lélek lélegzetvétele bennünk. Az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karunkkal.
0: Mint ahogy minden folyónak megvan a forrása, a folyama és a torkolata, így minden életnek is megvan a maga fejlődése. Az utam Medjugorjéba vezetett, és akkor hallottam először Isten hangját a szívemben. Nagy melegséget és békét éreztem, utána pedig az Úr megszólalt, és azt mondta, hogy fiam, most már érted-e, hogy ez az én művem, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy egészséges leszel vagy beteg, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg, hanem a legfontosabb, hogy megtalálj engem a szívedben, és aztán a körülötted lévő világban. Ha szeretnél a mennyországba jutni, menj és tudd, hogyan kell élned. Megértettem azt, amit eddig csak az értelmemmel tudtam, most a szívemmel is, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok.
1: Isten megtanított arra, hogy az életemben meddig tegyem meg minden helyzetben a hit 3 lépését, hogy fogadjam el az adott helyzetet, adjak hálát érte, és kérjem Istent, hogy dicsőüljön meg abban a helyzetben, mutassa meg irgalmasságát, mindenhatóságát és igazságosságát. Sokat imádkozom. Az emberek sajnos keveset imádkoznak és csodákat várnak. Megszoktam kérdezni tőlük, hogy mit és mennyit imádkozol, mert akik rendszeresen és kitartóan imádkoznak, problémáikat Jézus fokozatosan megoldja. Mindig hangsúlyozom, hogy egy életünk van, ez az élet, és egy időnk, ez az idő, hogy elérjük a szentséget.
0: Szent Pálhoz hasonlóan igyekezzünk, hogy Jézus éljen rajtunk keresztül, hogy az ő szemével nézzünk, hogy ő szeressen szívünkkel, és ő öleljen karjainkkal. Ilyen életre hív mindannyiunkat Jézus. Egy csöpp jóság nagyon sokat tehet. Ha pedig sok csöpp összeadódik, akkor gyorsabban terjed a jó. Ezért fogjunk össze, és legyen a halálunk pillanatában ez a föld sokkal áldottabb, mint amilyen volt, amikor megszülettünk. Hiszem, hogy ez a pár szó, amit megosztottam veletek, ez benneteket is sarkalni fog az ima életre, és hogy maradjunk kapcsolatban imán keresztül. És ha máskor és máshol nem, akkor találkozunk a mennyországban. Tudjuk, a mennyországhoz egyetlen kulcs van, a szeretet.

0: Milyen ismereteink vannak a mennyről, a mennyországról? A Bibliában a föld a szemmel látható, a menny pedig a szemmel nem látható világot jelöli. A teremtés történetben külön eseményként van szó a menny és az égbolt teremtéséről, melyet Isten kifeszített hatalmas karjaival, s ráhelyezte a napot, a holdat és a csillagokat. Sok esetben a menny és az ég fogalma összeolvad, különösen itt látható, ez a Mózes első könyve első fejezet 8. versében, amely szerint Isten a boltozatot égnek nevezte el. Az égben van Isten, Jézus Krisztus és mennyei lények lakóhelye. Mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség gyakran beszél arról, hogy Isten a mennyben vagy a mennyekben lakozik. Az ember imája a mennybe száll föl Istenhez, ő pedig a mennyből tekint alá a földre, s hallgatja meg a könyörgést.
1: A menny Jézus Krisztus lakóhelye is. A mennyből szállt le a földre, s feltámadása után a mennybe vitetett föl tanítványai szeme láttára. A mennyben ül az Atya jobbján, ott van kegyelmének királyi széke, s onnan jön el az ég felhőivel, hatalommal és dicsőséggel. A menny az angyali lények lakóhelye is. Ott dicsőítik és szolgálják Istent, s onnan küldetnek a földre az emberekhez. A nagy és hatalmas események, isteni megnyilvánulások kiindulási helye is a menny. Emellett a boldog, üdvözült lelkek lakóhelye. Isten a forgószélben illést az égbe, azaz a mennybe ragadta el. A menny az a jobb haza, ahová vágyakoztak és vágyakoznak Isten gyermekei. A tanítványok, az üdvözülők neve föl van írva a mennyekben. Azoknak, akik hisznek, a mennyben országuk és otthonuk van.
0: Isten országát is számos helyen említi, tudatosítja a Szentírás. Isten országa és a vele azonos jelentéstartalmú mennyek országa kifejezés Jézus ige hirdetésének központjában álló formula, és Istennek világ és ember fölötti uralma valóságát, jelenlétét, illetve eljövetelének ígéretét jelenti. Az Isten országa kifejezés tehát nem helyi, földrajzi értelmű, hanem Isten uralkodásának, országlásának folyamatát, eseményét jelenti. A kifejezés ószövetségi háttere például a Dániel látomása Isten örökkévaló királyságáról, valamint arról, hogy a világ fölött országló uralom az ember fiának fog átadatni. Az Isten királyi uralmával kapcsolatos képzetek gyökerét minden valószínűség szerint az úgynevezett trónra lépési zsoltárokban találhatjuk meg. Ezekben himnikus módon jut kifejezésre, hogy az Úr kozmikus értelemben vett királya országának.
1: Ugyanakkor, bár Isten kezdettől fogva mindenek fölött való Úr, ez a tény nem általánosan elismert. Végül majd mégis előtte hajol meg minden térd. Ám ez nem azt jelenti, hogy valamikor lesz királyá, hanem már most is, öröktől fogva az. Minden Isten terve és akarata szerint megy végbe, és ha elkövetkezik az idő, a jelen nyomorúságokkal és megpróbáltatásokkal teljes világát föl fogja váltani Isten örök uralkodásának békés korszaka. Az apokaliptikus látomás szerint Isten egy kozmikus katasztrófa nyomán lesz királyá. Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Péter második levele, 3:8. Tehát az a döntő, hogy megfigyeljük, és számon tartsuk a végidők jeleit, és türelmesen várjuk annak bekövetkezését. Ennek ideje nem tudható az ember számára, hiszen egy nap az Úrnál olyan, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap.
0: Az Isten országáról szóló kijelentések az Új Szövetségben igen gazdagon követhetők. A kifejezés maga több formában is előfordul. Így Márk és Lukács az Isten országa, míg Máté elsősorban a mennyek országa kifejezést használja. A kutatók egybehangzó álláspontja az, hogy a két kifejezés tartalmilag egymással teljesen megegyezik, és közvetlenül Jézusra megy vissza, ahol ő használja. Ott Jézus kijelentéséről van szó. Jézus a maga szóhasználatában a kortársai által jól ismert fogalomkörhöz kapcsolódik, mondani valója azonban lényeges pontokon eltér az általános felfogástól. Az ő tanítása szerint az Isten országába való bekerülés nem a törvény engedelmes és tökéletes megtartása, illetve Isten uralmának az ember általi elismerése nyomán következik be, hanem egészen más úton.
1: Jézus Isten országának eljöveteléről nem csak mint a jövőben bekövetkezendő eseményről, hanem mint a jelenben fölismerhető valóságról szól. Ehhez kapcsolódóan magyarázó értelemben szerepel az ítélet napja kifejezés. Ez az összefüggés arra utal, hogy Jézus Isten ítéletes megjelenését hirdeti meg, amely ítélet lezárja a történelem jelen korszakát. Mindezt alátámasztják az ítélettel kapcsolatos példázatok, mint a Máté 7:24-25, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és belőtköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert ő kősziklára építetett.
0: A ma nap eljövetele az ítélet mellett az emberfia eljövetelével is összekapcsolódik, viszont sehol sem találkozunk egy részletezett jövőképpel. Ugyanakkor a jövővel kapcsolatos egyes kifejezések mindig a jelenre vonatkoznak. E kijelentések nem csupán a végzetszerűen elkövetkező jövőt akarják meghirdetni, hanem a jelent ennek a jövendőnek a részévé kívánják tenni. A kettőt össze akarják kapcsolni. Ez a jövendő azonban nem folyamatos átmenettel következik a jelen korszakból, hanem egy jelentős fordulat következtében. Jézus Isten végző megjelenésének idői közelségét hirdette, ami kitűnik a fügefa példázatában szereplő mondatból. Tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Márk 13:29.
1: Más esetben a közeli váradalom mondani valója, mint a tanítványok vigasztalását célzó üzenet jelenik meg. A Lukás 18:8 szerint Isten a rávárakozóknak hamarosan igazságot szolgáltat. Ez az üzenet minden valószínűség szerint azoknak a tanítványoknak szól, akik Isten országa eljöveteléért imádkoznak. 3 további igehely is meghatározottan rövid időszakról beszél. Kimondható, hogy Jézus beszélt arról, hogy Isten uralkodása az egészen közeli jövőben következik be, ezt azonban és ez a döntő szempont nem az apokaliptika értelmében tette. Az időpontok számítgatását Jézus a leghatározottabban elutasítja, miáltal elveszi az időpontok számítgatásából adódó hamis biztonságérzetet, hogy megtérésre hívjon.
0: Isten országa jelenleg idejű megvalósulásával kapcsolatban a kijelentések az evangéliumokban központibb helyet foglalnak el, mint a jövőbennivel kapcsolatosak. Krisztus csodatételeit, mindenekelőtt gyógyításait Jézus úgy értelmezi, mint Isten országa jelen valóságának jeleit, hiszen ő Isten ujjával teszi azokat, ahogyan írva áll a Máté 12:27-ben. Jézus rendkívüli szerepe, hogy az üdv időkre megígért univerzális üdv események az ő tevékenysége során a jelenben valósulnak meg. Ugyanakkor univerzális üdvösségre jutásról nincs szó. Ebből a kettőségből átadóan egyes magyarázók ezeket a jeleket csak mint Isten országa eljövetelének jövőbeni előjeleit értelmezik.
1: Mint a Máté 12:28, ha pedig én Istennek lelke által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa, revidált fordításban, Isten országa bennetek van, íge bizonyítja, az Isten országával összeköthető kérdés a Jézus személyével kapcsolatos kérdéssel azonos, vagyis igent vagy nemet mondani, Isten országának megjelenésére annyit jelent, mint igent vagy nemet mondani Jézus személyére, mint Krisztusra. Imádság minden országért. Urunk, Jézus Krisztus, te Isten országát hoztad el közénk, és meghívtál mindnyájunkat országodba. Azt mondtad, Isten országa bennetek van. Add, hogy egyre jobban megértsük, mi vagyunk az Isten országa. Életünk terved megvalósítása legyen, a megváltás és Isten fiai szabadságának bizonysága a hétköznapokban. Kérünk tőled a mai napon is jó gondolatokat és indításokat, reményt és akarást, hogy egyre szebb és nagyszerűbb legyen Isten országa szívünkben. Amen.
0: Ilyen formában az Isten országa eljövetelének vagy jelen valóságának a kérdése Jézus személyének megítélésén múlik. Jézus Krisztus Isten országának beteljesítője mindenkor, ahogyan ő mondja, ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül érkezett hozzátok az Isten országa. Lukács 17:20-21. Jézus általában felfogása az Isten országával kapcsolatban, ahol az megjelenik, ott nem csak a szívek tisztulnak meg, hanem az éhezők is megelégítetnek. Az Isten országának az uralma az embert teljes egzisztenciájában ragadja meg. De Isten országában az ember nem valamiféle örökösödés folytán részesedhet, végül is egyetlen feltétele a Jézus személye melletti döntés, és maguk a tanítványok is ilyen módon részesei annak.
1: Az Isten országáról szóló jézusi kijelentésben különleges és kiemelt jelentőségük van az azzal kapcsolatos példázatoknak. Máté 7 Isten országával kapcsolatos példázatot foglal egy beszéd keretébe a 13:1-től 52-ig terjedő versekben. Ezek példázatai éppen arra a kérdésre adnak feleletet, hogy Jézus tevékenységében hogyan van jelen már is Isten országának valósága. Ez az Isten országának titka. Jézus tevékenysége magvetés, amelyet az eredménytelenségek ellenére gyümölcstermés követ, s ennek nagysága mellett a sikertelenség eltörpül. A magvetés ugyanis nem csupán Jézus ige hirdetése, hanem egész tevékenysége. Isten országa nem azért következik be, mert Jézus tanítása egyfajta világot megváltoztatni képes eszmét hordoz magában, hanem azért, mert benne maga Isten munkálkodik.
0: A Máté evangélium a 13. fejezet 24-től 44 versig példázatai egy másik alapkérdésre adnak választ. Mind az ószövetségi váradalmak, mind a Jézus korabeli irányzatok, ideértve keresztelő János szemléletét is, megegyeztek abban, hogy Isten országa egy nagy kettéválasztás után, illetve annak megtörténte révén válik valósággá. Ezzel szemben Jézus szerint Isten országa a magvetés és az összegyűjtés folyamatával kezdődik. A szétválasztás csak követni fogja azt. Az alap mondani való tehát, Jézus hozza az üdvöt, amelyet majd követ az ítélet, nem pedig az üdvösség az ítélet következménye. Hasonló mondani valót hordoz a Máté 13.31 kettős példázata is. Mindkettőben arról van szó, hogy úgy szólván láthatatlan kezdetből hatalmas végeredmény születik, egy összhangban van azzal az ellentmondásos képpel, amelyet a Máté 11.4 is fölmutat.
1: A váradalmak szerint az üdv időben a betegségnek és halálnak egyetemlegesen kell megszűnnie. Ezzel szemben Jézus egyeseket hív és gyógyít, s ezeket is átmeneti időre, a földi élet keretein belül. De a Jézus által meghirdetett Isten országa ezen a módon jut ki teljesedésre. Éppen mert így történik ez, nem lehet emberi eszközökkel kierőszakolni, sem farizeusi törvényeskedéssel, teljesítmény igénnyel, sem az esszénusok rigorózitásával, sem a zélóták erőszakosságával, csak megtalálni, mint a földbe rejtett kincset, vagy nagyértékű gyöngyöt. Ez a kettős példázat Jézus követésének lényegét mutatja föl. Isten országáért minden más értékről le kell mondania az embernek. Összefoglalva, az Isten országa nem látványosan jön el, hanem rejtett módon, nem lehet az emberi teljesítmény eszközeivel elérni.
0: A példázatok nem elméletet állítanak föl, hanem Jézus tevékenységét értelmezik. Ezek lényegét az érti meg, aki őt követi. Márk 4. fejezet 1-től 34-ben 4 ilyen példázatot foglal egybe. Lukács őt követi, de csak 2 példázatot ad, a 8. fejezet 4-től 18-ban. Isten országának tartalmi jellegzetességeit elsősorban a boldog mondásokból és az Úr imádságából olvashatjuk ki. A Máté 5.3-tól 18-ig 8 úgynevezett boldog mondást tartalmaz. Ezekből kitűnik, hogy a jézusi ígéretek egy átfogó, testi-lelki értelemben vett üdvösségre vonatkoznak. Mindezek egy nyomorúságok és szenvedések nélküli új világot jelentenek, amelynek képe a jelenések 21.1-ben jelenik meg. A passzív szóhasználat a boldog mondásokban azt fejezi ki, hogy e folyamat véghez vivője maga Isten, s ahol ennek jelei történnek, ott már jelen van Isten uralma. Ilyen értelemben beszélhet Jézus Isten országának jelen valóságáról, annak ellenére, hogy az éhezés és a halál még a jelen tényei. Jézus esetében tehát Istennek az emberhez való kegyelmes odafordulása a döntő. nem a törvény iránti engedelmessége.
1: Az Úr imádsága, a Máté 6.9 fölépítése önmagában is kifejezi Isten országának ezt a sajátosságát. Isten országa akkor jön el, ha ő, mint Isten elismertetik, és életünk akarata szerint történik. Az imádság második fele viszont azt mutatja meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek az embert Isten országától elválasztják. Isten országa egy hozzávaló, újfajta viszonyulásban valósul meg, amelyben a testi és lelki nyomorúságok megszűnnek, vagyis Isten országának megjelenése indítja el a változások folyamatát. Mindezeket összegezve válik érthetővé, hogyan beszélhet Jézus Isten országának jelenbeli és egyszer mind jövőbeni megjelenéséről.
0: A 332. református ének részlete. Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn boldog lelkek seregitől láttatik végtelenül, e teljes világ általad teremtetett, áll és marad, fiúi bizodalomban, azért te elődbe mostan járulunk imádságunkkal, szívbéli áldozatunkkal, mi atyánk, fogadj el minket, s eléd hozott kérdéseinket. Szenteltessék meg a te neved, mi velünk azt a jót tegyed, hogy igazán megismerjük, téged féljünk és tiszteljünk, szemlélvén nagy bölcs munkáid, s minden tökéletességeid.
1: Jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod, ó, mi királyunk e földet, szaporítsad seregedet, drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást, legyen a te akaratod, ami jó s rendes, te tudod, azért mi akaratunkat tetszésed szerint hordozzad, hogy amit szeret, szeressük, amit te gyűlölsz, gyűlöljük. Engedjünk néked mindenben, e földön, miként mennyekben, ha velünk keményen bánsz is, szenvedjük békével azt is. Tiéd mind testünk, mind lelkünk, teremtőnk, szabad vagy velünk.

0: Folytassuk, kedves hallgatóink, a mennybe menet elfogalmának értelmezésével. A magyar katolikus lexikon definíciójából kiindulva a mennybe menetel Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor az olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára maga Isten erejével fölment az Atyához a mennybe. A Lukács evangéliuma röviden, az apostolok cselekedetei részletesen Márk egy mondattal mondja el. A mennybe menetel ünnepe a magyar nyelvben áldozó csütörtök. Dogmatikailag ez a Szentlélek elküldetésének és Jézus második eljövetelének alapja. Az apostolok azzal váltak igazán a föltámadás tanúivá, hogy a mennybe menetelnek is tanúi voltak.
1: Már Krisztus föltámadása átmenet volt a megdicsőült életbe, hazatérés az Atyához, de a mennybe menetelben vált véglegessé. János evangéliumában Jézus búcsúbeszédében hivatkozik az Atyához való hazatérésre.

0: A mennybe menetel jelzi, hogy Jézus győzedelmeskedett a démoni erők fölött, betölti a mindenséget, mint az egyháznak és a teremtésnek a feje.
1: Van megválástani jelentése is, hiszen Jézus csak a mennyből áraszthatja ki a Szent Lelket, s az egyház csak így indulhatott el történelmi útjára. Igazolta előttünk is, hogy a földi élet a mennyei dicsőségbe vezet. A zsidókhoz írt levél 7. fejezet 26 és a 9. fejezet 23 arról beszél, hogy a mennyei szentélybe lépett be, mint örök főpap, és ott közben jár értünk, hiszen ő már a mennyei dicsőséghez tartozik. Ugyanakkor ez a megdicsőült Krisztus nem más, mint az, akit keresztre feszítettek, de emberségét már áthatja a fiú dicsősége, és az emberek számára is megszerezte a mennyek országát. Nem úgy nyitotta meg azt, mintha már előbb létezett volna, hanem úgy, hogy az üdvösség ő benne alakult ki, és az emberek az ő fiúi dicsőségében részesednek. A mennybejutás azt jelenti, hogy Krisztus tagjaiként vele elnyerjük az örök életet.
0: A kifejezés bibliai értelme Istennél lenni. A Mózes első könyve 5.24-ben olvashatjuk, hogy Énók, anélkül, hogy meghalt volna, eltűnt, mert magához vette az Isten. A Királyok második könyve 2.11 szerint Illés tüzes szekéren megy föl a mennybe. A mennybe menetel lehetséges voltáról beszél az Ámos 9.2 és a 139. Zsoltár 8. verse. Az Új Szövetség Jézus Krisztus mennybe meneteléről többször tesz említést, például a Márk evangéliuma 16.19, a Lukács evangéliuma 24.51, az Apostolok cselekedetei 1.9-11-ig, a zsidókhoz írt levél 1.3. Jézus mennybe menetele földi életének záró eseménye.
1: 225. ének. Itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyal sereg áld, s magasztal. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged. Hadd szolgáljon lelkem néked, által jársz te mindenkit, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik. Rá, ha csöndes fényed omlik, hagyj, Uram, vidáman, fenséged látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formálj belső lelki képpen, békességben, csöndességben, tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban.
0: Szívemmel, lelkemmel szállhassak sas szárnyon, csak te légy világom, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem, lelkem, mindig közel lévő, jelensd magad nékem. Ne laktasson más e szívben, már itt lenne mindenben, csak is téged lásson, leborulva áldjon.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit ismét. Turci Árpád testvérrel folytatjuk, mert ismét vannak olyan gondolatok, amelyet ő a világ világosságának értelmez, és nekünk ezt terjesztenünk kell. Úgyhogy, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért. Kezdjük el a beszélgetést ezzel a témával, hogy mit jelent valójában Jézus felszólítása, hogy szeressük az ellenségeinket. Kifejtenéd ezt hallgatóink számára?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében. Ez a mondat az evangélium egyik legvilágosabb és legnehezebb kijelentése. Jézus így szól a hegyi beszédben. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 44 és 45. igeversekben olvasható. Ezek a szavak nem egy nyugodt világból érkeznek. Jézus korának emberei idegen uralom alatt éltek. Ismerték a kiszolgáltatottságot, a megaláztatást, az igazságtalanságot és a megtorlás kísértését. Az ellenség számukra nem elvont fogalom volt. Lehetett katona, besúgó, kizsákmányoló, vallási vádló vagy egy közeli ember, aki sebeket rejtett rajtuk. Jézus ebben a valóságban mondja ki a szeretet parancsát, szava ezért nem érzelmes díszmondat, Isten országának rendjét hirdeti meg egy olyan világban, amely újra meg újra az ellenségeskedés rendjét választja. Az ellenség szó hallatán sokan háborúra, üldözésre vagy látványos gyűlöletre gondolnak. A hétköznapi ellenségeskedés gyakran sokkal közelebb található ehhez. Megjelenhet egy családi mondatban, amelyet éveken át hordoz valaki, jelen lehet örökségi vitákban, munkahelyi méltánytalanságban, gyülekezeti sértődésben, megszégyenítő bejegyzésben, hamis vádban vagy hűtlenségben. Ellenségé válhat a másik ember a szemünkben, amikor már csak az okozott fájdalom felől látjuk mindezt. Arca eltűnik a róla alkotott ítélet mögött. Neve összeforr azzal, amit tett. Ettől kezdve minden szavát gyanú kíséri. Minden sikerét igazságtalannak érezzük, minden kudarcában elégtételt keresünk. Jézus parancsa éppen ezt a belső folyamatot állítja meg. A másik tettének megítélése megmaradhat. Emberi méltóságának eltörlése nem válhat jogosultá. A bibliai szeretet nem puszta rokon szenv. Az érzések változnak, sokszor akaratunkon kívül. A szeretet Jézus tanításában Istenhez igazodó magatartás. A másik javának keresése, az ártó szándék elutasítása, a bosszúról való lemondás és az imádságban vállalt őszinte küzdelem tartozik hozzá. Valaki érezhet fájdalmat, félelmet, undort vagy haragot, és közben elkezdhet engedelmeskedni Krisztusnak. A parancs nem követeli, hogy a seb ne fájjon. Nem nevezi jónak a gonoszságot. Nem teszi közömbössé az igazságot. A szeretet útja ott kezdődik, ahol az ember nem engedi át a szívét a gyűlölet uralmának. Ez a kezdet olykor csak ennyi. Uram, ma még nem tudok jót érezni iránta, de nem akarom táplálni a pusztulását. Őrizd meg a szívemet, és vezess igazságodban. A mondat folytatása különösen fontos. Jézus az atyára irányítja figyelmünket. Isten napja gonoszokra és jókra egyaránt felkel. Esője igazakat és hamisakat egyaránt elér. A teremtett világ ajándékai nem az ember pillanatnyi erkölcsi teljesítménye szerint érkeznek. A levegő, a fény, a termés lehetősége, az élet fenntartása Isten türelmes jóságáról mesél. Ez a jóság nem jelenti a gonoszság jóváhagyását. Ugye érzékeljük, kedves hallgató. Isten ítélete valóságos. Türelme mégis teret ad a megtérésnek. A keresztény ember az atya gyermekeként ennek a türelemnek válik tanújává. Nem ő osztja ki a végső ítéletet. Nem saját indulatát nevezi igazságszolgáltatásnak. Rábízza Istenre azt, ami fölött nincs hatalma, és vállalja azt, amit Isten rábízott. A hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek értelmezése a hasonlóság nyelvén szól. A gyermek életén felismerhető a család vonása. Isten gyermekén Isten irgalmának vonása válik láthatóvá. Ez nem az Isten fiúság kiérdemlésének receptje. A kegyelemből megajándékozott ember életében megjelenik az atya lelkülete. Az ellenség szeretete ezért a hit hitelességének egyik legmélyebb próbája. Könnyű szeretni azt, aki megerősít, dicsér és viszonoz. Jézus maga kérdezi a következő versekben, milyen különös érdem van abban, hogy az ember csak azokat szereti, akik őt szeretik. Az evangéliumi többlet ott mutatkozik meg, ahol a szeretet forrása már nem a viszonzás. Forrása Isten megelőző szeretete. A hitben járó hallgató számára ez a tanítás önvizsgálat. Nem elengedő helyes hitvallást mondani, miközben a szívünkben gondosan ápoljuk valaki pusztulásának vágyát. A kegyes szavak mögé is elrejthető a megvetés. Lehet imádságnak látszó mondatokkal ítéletet kérni a másikra. Lehet az igazság védelmére hivatkozva személyes bosszút gyakorolni. Krisztus világossága ezeket a rejtett indulatokat is feltárja. Az útkereső vagy nem hitben járó hallgató pedig joggal kérdezheti, van-e ennek a parancsnak valóságos emberi ereje? A keresztény válasz nem az ember természetes jóságába vetett bizalom. A válasz Isten átalakító kegyelme. Krisztus olyan életre hív, amelyhez önmagunk ereje kevés. Ugyan ő ad szent lelket az engedelmességhez. Az ellenség szeretete tehát nem gyenge emberek menedéke. Nagy belső erőt kíván. A visszaütés gyakran ösztönös. A sértő szó gyorsan megszületik. A rágalom továbbadása egyetlen mozdulat. A hallgatás, az önuralom, a tiszta beszéd és az imádság sokkal komolyabb lelki munkát követel. Az erőszak logikája egyszerű. A sérelem új sérelmet szül, majd mindkét fél saját igazát ismétli. Jézus megszakítja ezt a láncot. Követőit arra hívja, hogy a rossz ne kapjon bennük új testet, új mondatot és új cselekedetet. Pál apostol így fogalmaz. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Ugye ez a Római Levél 12. fejezetének 21. igeversében olvasható. A jóval való győzelem nem látványos diadal. Sokszor csendes hűség, mégis ez őrzi meg az embert attól, hogy hasonlóvá váljék ahhoz, amit elítél. Érdemes észrevenni azt is, kedves hallgató, hogy Jézus az ellenség szeretetét a hegyi beszéd egészébe ágyazza. Ugyanebben a tanításban boldognak mondja az irgalmasokat, a tiszta szívűeket és a békességre igyekvőket. Beszél a harag romboló erejéről, a kiengesztelődés sürgető voltáról, az igazmondásról és a képmutatás nélküli imádságról. Az ellenség szeretete tehát nem elszigetelt erkölcsi különlegesség, azt gondolom. Egy új emberi életforma része. És ebben az életformában a szív belső mozdulatai is Isten világosságába kerülnek. Lehet valaki külsőleg békés, miközben belül hosszú vádbeszédet folytat. Lehet udvarias, mégis örömmel hallgat a másik kudarcáról. Jézus nem csak a kéz ütését állítja meg. A szívben készülő ítéletet, a nyelv mögött rejtőző megvetést és a másik ember eltörlésének vágyát is megszólítja. Ezért ennyire mély a parancs, nem csupán társadalmi viselkedést szabályoz. Az ember belső világát kívánja Isten uralma alá vonni. Az Ószövetségben is megtalálható az ellenséggel szembeni irgalom gyakorlata. A bölcsességi hagyomán arra inti az embert, hogy ellensége éhsége vagy szomjúsága láttán adjon neki enni és inni. Pál ugyanezt idézi a római levélben. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ez a 12. fejezet 20. igeverse. A bibliai kijelentés folytonossága világos. Jézus mégis páratlan élességgel állítja középpontba ezt a követelményt, és saját személyében meg is valósítja. Tanítása mögött ott áll egész élete. Megérinti a kirekesztettet, asztalhoz ül a megvetettel, türelmes a tanítványok értetlenségéhez, sír a város fölött, amely elutasítja, és a kereszten üldözőért a könyörög. A keresztény erkölcs ezen a ponton nem puszta szabálygyűjtemény, Krisztus követése. A tanítvány arra kap meghívást, hogy mesterének útján járjon, és az ő lelkületét engedje kibontakozni önmagában.
0: Jó, de akkor miként fér össze az ellenség szeretete az igazsággal, a határokkal és a felelősségre vonással?
1: Ez a kérdés megkerülhetetlen. Jézus parancsát súlyosan félre lehet érteni. A szeretet nem ad felhatalmazást a bántalmazónak. Nem követeli a veszélyben maradást, nem tiltja a segítségkérést, a feljelentést, a jogi védelmet vagy a világos határ kijelölését. Aki erőszakot szenved, annak biztonsága elsőrendű. A gyermek, a házastársz, az idős ember, a kiszolgáltatott munkavállaló vagy a lelki vezető által manipulált személy védelme erkölcsi kötelesség, azt gondolom. A keresztény közösségnek nem szabad bibliai mondatokkal visszaküldenie senkit a veszélybe. Ilyen helyzetben a távolság, a külső segítség és az illetékes hatóság bevonása a felelős cselekvés része lehet. A megbocsátás és a bizalom nem ugyanaz. A megbocsátás a bosszú igényének Isten kezébe helyezése. A bizalom kapcsolatban épül, és súlyos vétség nyomán összeomolhat. Újjáépítéséhez igazmondás, felelősségvállalás, jóvátétel és tartósan megváltozott magatartás szükséges. A kiengesztelődés két ember valóságos találkozása. Egy oldalon nem állítható elő senki és semmi. Az egyik fél lemondhat a gyűlöletről, imádkozhat a másikért, és közben fenntarthatja a szükséges távolságot. Ez nem szeretetlenség, a józanság része. Jézus szeretetre hív, nem hiszékenységre. Az evangélium nem törli el a cselekedetet következményeit. Az igazság nélküli békesség csak látszat. A Szentírás szeretete együtt örül az igazsággal. Pál ezt írja az első korintusi levél 13. fejezetének 6. igeversében. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet képes kimondani, hogy valami bűn, rombolás vagy visszaélés. A szókimondás módja döntő. A cél nem a másik megszégyenítése, hanem a valóság napvilágra hozása, a védelem és lehetőség szerint a helyreállítás. A keresztény embernek nem kell úgy tennie, mintha nem történt volna semmi. A valóság letagadása újabb sebet okozhat. Isten kegyelme az igazság fényében gyógyít. A harag önmagában jelzés. Arról tanúskodhat, hogy határt sértettek, méltóságot tapostak meg, vagy igazságtalanság történt. A haragból azonban könnyen lesz romboló hatalom. Összeszűkíti a figyelmet, állandóan újra játsza a sérelmet, majd igazol minden kemény szót. A zsoltárok őszintesége sokat tanít. A bibliai imádkozó Isten előtt nevezi meg félelmét és felháborodását. nem szépíti érzéseit. Ugyanakkor Isten elé viszi őket. Ez a mozdulat megóvhat attól, hogy az indulat közvetlenül a másik emberre zúduljon. Az imádságban a seb beszélhet, de nem kap korlátlan uralmat. Pál apostol gyakorlati útmutatása pontos a római levélben. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ez a 12. fejezet 14. igeverse. Később hozzáteszi a 17. és 18. igeversben, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Az amennyire tőletek telik, józan határt jelez. A békességhez nem mindig áll rendelkezésre mindkét fél akarata. A keresztény ember saját felelősségét vizsgálja, tiszta beszédre, jogszerű eszközökre, arányos válaszra és a bosszú kerülésére törekszik. A másik döntése fölött nincs uralma. A felelősségre vonás is szolgálhatja a szeretetet. A következmények nélküli közegben a romboló ember folytathatja tettét, új áldozatokat sebezhet meg, és egyre távolabb kerülhet az igazságtól. A határ kijelölése üzenet. Azt mondja, hogy az emberi méltóság számít, a tettnek súlya van, és a kapcsolat nem épülhet hazugságra. A keresztény igazságszolgáltatás céljai között ott van a védelem, a rend helyreállítása és a jóvátétel lehetősége. A bosszú ezzel szemben a másik fájdalmából kíván elégtételt szerezni. Külsőleg néha hasonló lépés történik, a belső cél mégis egészen más lehet. Különösen érzékeny ez gyülekezeti közegben. A közösségi béke kedvéért olykor elhallgatják a sérelmet, sürgetik a megbocsátást, vagy a sértettől várják a gyors kibékülést. Ez lelki nyomást gyakorolhat arra, aki még sokban, félelemben vagy gyászban van. A megbocsátás útja nem vezényszóra történik. Isten türelmesen munkálkodik. A gyülekezet feladata a meghallgatás, a védelem, az igazságos eljárás, a szakértelem bevonása és az imádságos kísérés. A vétkes ember iránti szeretet nem jelentheti az áldozat háttérbe szorítását. Az egész közösség gyógyulása a valóság komolyan vételével kezdődik. Jézus saját szenvedése mutatja meg a szeretet és az igazság együttállását. Nem tagadta vádlói hamisságát, Pilátus előtt beszélt királyságáról. Idézzük csak fel, a főpap szolgáját ért erőszak után kérdést tett fel a jogtalanságról. A kereszten mégis így imádkozott üldözőiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Az imádság nem tette ártatlanná keresztre feszítést. Feltárta Krisztus szívét. A világ bűne a legmélyebbre jutott, és Isten szeretete ott sem vált gyűlöletté. A kereszt egyszerre ítélet a bűn fölött, és kegyelem a bűnösnek. Ebből következik egy fontos mondat. Kedves hallgató, önnek nem kell újra közelengednie azt, aki továbbra is veszélyezteti. Nem kell letagadnia a kárt. Nem kell saját erejéből pillanatok alatt megbocsátó érzéseket előállítania. Krisztus elé viheti a teljes igazságot. Kérhet védelmet, támogatást és bölcsességet. A szeretet első lépése lehet az is, hogy nem válaszol ugyanazzal a rombolással. A következő lépés talán az imádság, később megszülethet a bosszúról való mélyebb lemondás. Isten a folyamatban is jelen van. A keresztény hagyományban a bűnbánatnak ezért nélkülözhetetlen helye van. A valódi bűnbánat több a sajnálkozásnál. Nevén nevezi a tettet, nem hárítja át a felelősséget, nem követel gyors feloldozást a sértettől, és kész vállalni a következményeket. A bocsánatkérés, amely rögtön mentegetőzéssel folytatódik, gyakran újabb terhet rak a megsebzett emberre. A szeretet az elkövetőt is az igazmondásra hívja. Számára a kegyelem nem kibúvó, hanem lehetőség a megtérésre. A gyülekezet akkor szolgál helyesen, amikor mindkét irányban hűséges. Megvédi a sértettet, a vétkest nem takarja el a felelősség elől, közben egyik emberről sem mond le véglegesen. A megtérés gyümölcseit türelemmel vizsgálja, a helyreállított bizalmat pedig nem előlegezi meg meggondolatlanul. A határ kijelölése közben a saját indítékainkat is érdemes megvizsgálni. Ugyanaz a távolságtartás születhet félelemből, bölcsességből, büntető szándékból, vagy a biztonság felelős védelméből. Külső szemlélő nem mindig látja a különbséget. Isten előtt azonban a belső cél sem közömbös. A határ lehet világos, határozott és tiszteletteljes. Nem szükséges hozzá sértés, fenyegetés vagy nyilvános megszégyenítés. Egy mondat olykor elegendő. Ezt a hangnemet nem fogadom el. Ezért most befejezem a beszélgetést. Máskor hosszabb jogi vagy intézményi eljárásra van szükség, a krisztusi szeretet egyik helyzetben sem követel önfeladást. Arra hív, hogy még jogos önvédelem közben se adjuk át magunkat a gyűlölet formáló erejének.
0: Hát nagyon fontos gondolatokat fogalmaztál meg ismét, Árpi, és szeretettel ajánljuk minden kedves hallgatónak, hogy figyeljen oda ezekre a gondolatokra. És most tartsunk egy zene alkalmat, és utána folytatjuk ezzel a témával a beszélgetést, mert ez nagyon-nagyon nehéz téma. Hát például, amit az utoljára mondtál, az igazság az nem egy alapelv a világban, de a kereszténységnél és Istennél az igazság az alapelv. Kedves hallgatóink, várunk mindenkit szeretettel a folytatásban.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel, mert ez egy új helyzet, amit Jézus fogalmazott meg. Mert az előtte lévő, az ószövetségi világban nem volt ez annyira fontos téma. De ő megtette ezt, megmutatta nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket, ez lenne akkor a téma a folytatásban. Miért különösen időszerű ez a tanítás a mai közéletben, az internetes világban és a mindennapi kapcsolatainkban?
1: Korunk egyik erős kísértése az ember teljes azonosítása egyetlen véleményével, döntésével vagy csoporthovatartozásával. Politikai táborok, kulturális viták, nemzedéki ellentétek és vallási különbségek mentén gyorsan elkészülnek a címkék. A címke egyszerűsít. Többé nem kell meghallgatni az embert, elég elhelyezni egy ellenségesnek tekintett csoportban. Innen rövid út vezet a gúnyhoz, a megvetéshez és az embertelen beszédhez. Jézus tanítása visszaadja a másik arcát. A vita partner Isten képmását hordozó ember. Tévedhet súlyosan. Képviselhet káros nézetet, felelőssége lehet. Emberi méltósága mégsem szűnik meg. Hát, a digitális tér felerősíti az indulatot, azt gondolom, kedves hallgató. Egy rövid mondatból ítélet születik, a felháborodás pedig gyorsan jutalmazást kap, figyelem, megosztás is csoportos helyeslés formájában. Az ember olyan szavakat írhat le, amelyeket szemtől szemben talán nem mondanak ki. A képernyő eltakarja a másik megrendülését. A keresztény önfegyelem ezért ma a billentyűzetnél is megmutatkozik. A billentyűzetek mögött is jelen van. Mielőtt valaki továbbad egy vádat, ellenőrizze annak igazságát. Mielőtt gúnyos választ ír, olvas el úgy, mintha Krisztus jelenlétében mondaná. A törlés, a várakozás és a hallgatás olykor lelki győzelem. A nyilvános megszégyenítés ritkán vezet megtéréshez. Az ellenségkép politikai eszközé is válhat. A félelem mozgósít, a harag összezár, a közös ellenfél erős csoport azonosságot ad. A keresztény embernek ezen a ponton különös éberségre van szüksége. Földi közösség, párt, nemzet vagy ügy nem kaphatja meg azt a feltétlen hűséget, amely egyedült Istent illeti. A haza szeretete érték, a közjóért végzett munka kötelesség lehet. Más népek megvetése, emberek kollektív megbélyegzése és a gyűlölet megszentelése nem egyeztethető össze Jézus szavával. Krisztus követője nem mond le erkölcsi ítéletéről, de nem engedi, hogy politikai szenvedélye felülírja az evangéliumot. A háború tapasztalata még nehezebb kérdéseket vet fel. A megtámadott embernek joga van az élet védelméhez, az államnak pedig felelőssége van polgárai biztonságáért. A történelmi és etikai részletek külön vizsgálatot igényelnek. Jézus parancsa közben a háborúban sem veszti érvényét. Tiltja az ellenség embertelenné tételét, a kegyetlenség ünneplését, a foglyok megalázását és a civil szenvedés iránti közönyt. Imádkozni lehet a védelemért, az igazságos békéért, az agresszió megszűnéséért, az áldozatokért és az ellenséges oldalon élő, megtévesztett, kényszerített vagy szenvedő emberekért. Az ellenség szeretete nem teszi egyenlővé az agresszort és az áldozatot. Megőrzi annak tudatát, hogy minden ember Isten ítélete és irgalma előtt áll. A családban az ellenségeskedés gyakran nem kiáltással kezdődik, hosszú hallgatás, sértett célzás, összehasonlítás, érzelmi zsarolás vagy régi ügyek állandó elővétele építi. A másik lassan szereppé válik. Ő lesz, aki mindig ilyen, aki soha nem ért meg, aki mindent elrontott. Az általánosító mondatok bezárják a változás lehetőségét. A szeretet pontosabban beszél, megnevezi az adott tettet és annak hatását. Nem teszi a másik egész személyét egyetlen hibával azonossá. Képes ezt mondani. Amit tett, súlyosan megsebzett, és erre a kapcsolatra így most nem tudok tekinteni. Ez igaz mondat lehet. A szeretet ehhez hozzáteszi a belső készséget, hogy Isten munkáját a másik életében sem nyilvánítja lehetetlennek. A munkahelyen az ellenség szeretete tisztességes jelenlétet jelenthet. Nem vesz részt rágalomban, nem örül a vetélytárs kudarcának, nem akadályozza a másik munkáját. A szükséges kritikát tényszerűen és megfelelő fórumon mondja el. Saját hibáját vállalja, a méltánytalansággal szemben él a rendelkezésre álló jogszerű eszközökkel. A vezető sem alázza meg azt, aki vele szemben áll. A munkatárs sem nevezi keresztény türelemnek a folyamatos kizsákmányolás elfogadását. A szeretet itt is egyszerre emberséges és világos. A gyülekezetben különösen fájdalmas az ellenségeskedés, hiszen ott az emberek Krisztus nevében találkoznak. Véleménykülönbség alakulhat ki szolgálati irányról, pénzügyi döntésről, hagyományról, vezetésről vagy személyes stílusról. A vita önmagában nem a közösség kudarca. A megvetés, a háttérben szervezett lejáratás, a féligasság és a lelki fölény már rombolja Krisztus testét. Pál felszólítása itt különös hangsúllyal hangzik a Római Levél 12. fejezetéből. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A képmutatás nélküli szeretet nem simít el mindent. Ragaszkodik a jóhoz, és közben testvérként szól a másikhoz. A keresztény közbeszéd hitelessége azon is mérhető, miként beszélünk azokról, akik nem osztják hitünket. Az útkereső, a hitben nem járó, a más vallású ember vagy az egyházban csalódott ember nem missziós célpont, hanem fele barát. Kérdéseit komolyan kell venni, tapasztalatait meg kell hallgatni. A hitet nem lehet sértéssel megvédeni. Péter apostol a reménységről való számadás mellé szelídséget és tiszteletet rendel. A tiszteletteljes párbeszéd nem a meggyőződés gyengesége, a krisztusi lelkület jele. Ma is aktualitása van az imádságnak. Jézus nem általános jó indulatot kér csupán. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, mondja. Az imádságban kimondjuk a másik nevét Isten előtt. Ez kezdetben nehéz lehet. Nem szükséges hamis érzelmeket mondani. Kérhetjük, hogy Isten állítsa meg a rosszat, hozza napvilágra az igazságot, védje meg a veszélyeztetetteket, és vezesse megtérésre azt, aki árt. Kérhetjük saját szívünk szabadítását is. Az ilyen imádság lassan megbontja a gyűlölet zárt körét. A másik ember sorsa többé nem kizárólag a mi sértettségünk tárgya. Isten elé kerül. Nagyon fontos. A társadalomnak szüksége van olyan emberekre, akik nem továbbítják automatikusan a gyűlöletet. Olyanokra, akik képesek egyszerre igazat mondani és emberségesen beszélni. Olyanokra, akik megvédik a gyengét, mégsem élvezik az elkövető megalázását. Olyanokra is, akik vitában is meghallják a másik félelmét. Ez a magatartás nem old meg azonnal minden konfliktust. Megváltoztatja a konfliktus erkölcsi terét. A keresztény ember jelenléte így válhat békességszerző jelenlétté. Jézus boldognak mondja a békességre igyekvőket, és Isten fiainak nevezi őket. Ez rokonságban áll a mai alapigénk üzenetével. Az atyához való hasonlóság a békesség munkálásában válik láthatóvá. Az emlékezet közösségi szinten is erkölcsi kérdés. Népek, felekezetek és családok generációkon át továbbadhatják sérelmeiket. És hányszor teszik? Az emlékezés fontos, hiszen az áldozatok története nem törölhető ki, és a múlt tanulságai védhetik a következő nemzedéket. Az emlékezet mégis válhat a gyűlölet raktárává, amikor minden új nemzedék örökli a bosszú kötelességét. A keresztény emlékezés a valóságot őrzi, de a jövőt nem szolgáltatja ki a múltnak. Gyászol, nevén nevezi a bűnt, tiszteli az áldozatokat és keresi a kiengesztelődés igaz útját. A megbékélés nem történelmi felejtés, olyan jövő építése, amelyben a tegnapi bűn nem kap automatikusan új elkövetőket és új áldozatokat. A nyelv ebben döntő szerepet játszik. A gyűlölet ritkán a legsúlyosabb cselekedettel kezdődik. Előbb megváltozik a beszéd. Az emberekből tömeg, teher, kártevő, áruló vagy ellenség kategória lesz. A személyes név eltűnik, a szenvedésük jelentéktelenné válik, a keresztény embernek már ezen a korai ponton ellen kell állnia. Nem ismétel meg embertelenítő kifejezéseket. Nem teszi vicc tárgyává mások nyomorúságát. Nem használja a szószéket, a családi asztalt vagy az internetet gyűlölet terjesztésére. A beszéd tisztasága nem mellékes illemtan. Lelki őrszolgálat. Jakab levele különös erővel figyelmeztet a nyelv hatalmára. Ugyanazzal a nyelvvel nem illik Istent áldani, és az ő képmására teremtett embert átkozni.
0: Akkor az kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet ezt a szeretetet a gyakorlatban elkezdeni, és milyen reménységet ad hozzá Krisztus? Hiszen csak az ő segítségével tudjuk, illetve a Szentlélek erejével tudjuk ezt megtartani.
1: Az első lépés az őszinteség Isten előtt. Nevezze meg azt az embert, akivel kapcsolatban a szíve megkeményedett. Ne szépítse a történteket, és ne szépítse saját indulatát sem. Mondja el, mit veszített, mitől fél, mire vágyik, milyen bosszúképet hordoz. A kegyelem nem a valóságtól való elfordulás helyén munkálkodik. Isten ismeri a kimondatlan mondatokat is. Az őszinte imádság nem tiszteletlenség. A Zsoltár arról tanúskodik, hogy a fájdalom és a felháborodás Isten elé vihető. Több Zsoltárban is olvashatunk mindenről. A döntő kérdés az, hogy ott marad-e előtte, és engedi-e, hogy az Úr formálja. A következő lépés a saját felelősség körének elválasztása attól, ami a másiké. Mindenki felel a saját szavaiért, döntéseiért, határaiért, és azért, milyen történetet ismétel magában. Nem felel a másik megtéréséért. Senki. Nem tudja kikényszeríteni senki a bocsánatkérést, a belátást vagy a jóvátételt. Ez a különbségtétel felszabadító lehet, a szeretet nem jelent mindenható felelősséget a kapcsolat megjavításáért. Hűséget jelent abban, amit Isten ma ránk bíz. Lehet ez egy sértő üzenet el nem küldése, egy pletyka megszakítása, egy jogszerű lépés megtétele vagy a megbízható ember felkeresése. Az imádságot érdemes kicsiben kezdeni. Aki még nem tud áldást kérni a másik egész életére, kérheti ezt. Uram, állítsd meg benne a rosszat, és állítsd meg bennem is. Hozd világosságra az igazságot, óvd meg azokat, akik veszélyben vannak. Adj nekik lehetőséget a megtérésre. Ne engedd, hogy az irántam elkövetett bűn bennem újabb bűnt szüljön. Ez az imádság nem érzelmi teljesítmény. Istenre bízza az ítéletet és a változás lehetőségét. Idővel a szavak mélyülhetnek, A szív gyógyulása sokszor lassabb, mint az akarat első engedelmes mozdulata. Fontos a történet újramondása is. A sérülés hajlamos az egész élet értelmező középpontjává válni. Az ember önmagát áldozatként, a másikat elkövetőként, a jövőt pedig a múlt ismétlődéseként látja. A történeteket nem kell elfelejteni. A keresztény reménység mégis tágabb történetet hirdet. Mindenki több annál, amit veletettek. Mindenki élete Isten kezében van. A másik ember is több annál, amit elkövetett. Bár felelőssége megmarad. A jövő sem a sérelem tulajdona. Krisztus feltámadása azt hirdeti, hogy a bűn és a halál nem mondhatja ki az utolsó szót. A közösség támogatása sokszor nélkülözhetetlen. Egy érett lelkigondozó, megbízható lelkipásztor, pszichológus vagy támogató közösség segíthet rendet tenni az érzések, a felelősségek és a szükséges határok között. Súlyos trauma, bántalmazás vagy tartós fenyegetés esetén szakmai segítség indokolt. Ez nem a hit hiánya. Isten embereken, intézményeken és szaktudáson keresztül is gondviselő módon cselekedik. A magányban hordozott szégyen és félelem gyakran erősödik. A biztonságos kapcsolatban kimondott igazság gyógyító kezdet lehet. A szeretet konkrét cselekedete mindig a helyzethez igazodik. Lehet udvarias köszönés, lehet tárgyilagos levél, lehet a másik jogos szükségének figyelembevétele. Lehet hallgatás egy indulatos pillanatban. Lehet közbenjáró imádság, lehet a rágalom visszautasítása, akkor is, amikor az a minket bántó ember ellen irányul. Lehet segítségnyújtás veszélyhelyzetben. Lehet egyértelmű mondat arról, hogy a kapcsolat csak bizonyos feltételekkel folytatható. A szeretetnek nincs minden helyzetre egyetlen külső formája. Belső iránya állandó, a másik romlását nem teszi céllá. A megbocsátás gyakran ismétlődő döntés. Egy emlék, évforduló, új találkozás vagy hasonló helyzet felszakíthatja a sebet. Ez nem bizonyítja, hogy minden korábbi lelki munka hiába való volt, az ember újra Isten elé viheti ugyanazt a fájdalmat. Újra leteheti a bosszú igényét, újra kérheti a szív szabadságát. Jézus Péter kérdésére a megbocsátás nagylelkű, újra meg újra megnyíló útjáról beszél. Ezt nem szabad számtani feladattá tenni. A kegyelem tartós lelkületét mutatja. Mindez csak Krisztus felől érthető igazán. A keresztény ember nem erkölcsi magaslatról nézi ellenségét. Arra emlékezik, hogy maga is kegyelemből él. Pál azt írja a Római Levél 5. fejezetének 8. igeversében, Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Isten szeretete megelőzte rendeződésünket. Krisztus nem a szeretet reméltóságunk jutalmaként adta önmagát. Ez alázatra vezet. Aki bocsánatból él, nem beszélhet könnyed fölénnyel a másik bűnéről. Az igazságot továbbra is kimondja, de saját életét is Isten irgalmának fényében látja. A kereszt megmutatja a bűn komolyságát. A megbocsátásnak ára van. A sérelem nem tűnik el attól, hogy valaki lemond a bosszúról, valaki hordozza a veszteséget. A keresztény hit szerint Krisztus magára vette a bűn ítéletét, és utat nyitott a kiengesztelődéshez Istennel. Ezért a keresztény megbocsátás nem olcsó felejtés. Kapcsolódás Krisztus önátadó szeretetéhez. A sértett ember fájdalma nem jelentéktelen Isten előtt. A keresztre feszített Úr ismeri az elárultatás, a hamis vád, a gúny és az erőszak valóságát. A feltámadás pedig reménységet ad ahhoz, hogy az ellenség többé ne határozza meg teljesen életünket. A gyűlölet különös kötés. Az ember gondolatai újra meg újra ahhoz térnek vissza, akitől szabadulni szeretne. Krisztus szabadsága ezt a kötést oldhatja. A múlt emléke megmaradhat, de már nem uralkodik ugyanúgy. Az igazság igénye megmaradhat, de nem mérgezheti át az egész személyiséget. A távolság megmaradhat, de a másik pusztulásának kívánsága lassan elcsendesedhet. És el is kell, hogy csendesedjen. Ez gyakran hosszú út, minden apró lépése, kegyelmi esemény. Az útkereső hallgató számára Jézus szava meghívás is. Talán valakik még nem tudják, kicsoda Krisztus. Talán az egyház képviselőitől is kaptak sokan sebeket. Nem kérem, hogy tegyük félre a kérdéseket. Mindenki vegye komolyan ezt a különös helyzetet. Mindenki vegye komolyan Jézust, aki nem táplálja az ellenségképzést, és a kereszten is irgalomért imádkozik. Olvassuk el a hegyi beszédet. Figyeljük meg, milyen embert formálna ez a tanítás. Mondhat egy egyszerű imádságot is mindenki. Istenem, amennyiben valóban megszólítható vagy, mutasd meg nekem Krisztust, és vezess ki abból a gyűlöletből, amelyet egyedül nem tudok legyőzni. Az őszinte keresés nem idegen Istentől. A hitben járó hallgató pedig ne elégedjen meg azzal, kérem, hogy ezt az igét ismeri. Kérje a Szent Lelket, mutassa meg az arcot, amely a szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, ige olvasásakor eszébe jut. Vizsgálja meg beszédét, közösségi jelenlétét, politikai indulatait, családi hallgatásait és gyülekezeti konfliktusait. Tegyen egy konkrét lépést, kérjen bocsánatot a maga részéért. Állítsa le a rágalmat, keressen segítséget a határ kijelöléséhez. Kezdjen imádkozni. Krisztus parancsa nem elméleti csodálatra adatott. Megélhető engedelmességre hív. Végül térjünk vissza a naphoz és az esőhöz. Minden reggel, amikor felkel a nap, Isten türelmes jóságának jele érkezik a világra. Nem kérdezi meg a fény, ki érdemli meg. Az eső sem válogat emberi táborok szerint. A Teremtő Isten bőkezűsége körülveszi azokat is, akik nem gondolnak rá, és azokat is, akik szembefordulnak vele. Jézus arra hívja követőit, hogy ebben a világban az atya családi vonásait hordozzák. Legyen jelen bennük igazság, amely nem kegyetlen. Legyen jelen irgalom, amely nem hazug. Legyen jelen bátorság, amely nem gyűlöl. Legyen jelen szeretet, amely imádkozni tud az üldözőért is. Az ellenségedet is szeresd, felszólítás. Nem könnyű gondolatsor. Inkább ajtó, amelyen mindannyiunknak személyesen kell belépnünk. A küszöbön ott marad a sértett büszkeség, a gondosan őrzött vád és a megtorlás édesnek tűnő ígérete. Odabent Krisztus vár, sebb helyes kezében. Nincs közöny az igazságtalanság iránt. Van bocsánat, igazság, gyógyulás és új kezdet. Az ő szeretete nem távoli eszmény. Keres bennünket, hordoz bennünket, és képessé tesz arra, ami önmagunktól lehetetlennek látszik. Ezért lehet az ellenség szeretetének parancsa egyszerre ítélet fölöttünk, és reménység számunkra. Leleplezi gyűlöletünket, majd utat nyit a szabadság felé. Amikor úrvacsorai közösséget tartunk, Krisztus asztalához megyünk, ott senki sem saját erkölcsi érdemle alapján érkezik. Mindannyian üres kézzel állunk, és ugyanabból a kegyelemből részesedünk. Ez az asztal nem teszi semmisé a rendezetlen ügyeket, éppen ellenkezőleg önvizsgálatra, bűnbánatra és a békesség keresésére indult. Aki Krisztus megtört testének és

0: a kiengesztelődés munkáját, közben pedig nem rejtik el az igazságtalanságot kegyes szólamok mögé.
1: Ismét nagyon köszönöm, Turci Árpád testvér, ezeket a gondolatokat, mert ismét alkalmasak arra, hogy továbbítsuk nem csak hallgatóinknak, hanem kérjük, hogy ők is továbbítsák, mert találtunk egy lelkészi prédikációban azt a tanítást, hogy a mennybe jutás kulcsa a szeretet, vagyis a lélek gyümölcsével lehet majd a mennybe jutnunk, hiszen a lélek gyümölcse a szeretet, ezért nagyon fontos ez a téma most kedves hallgatóinknak is. Köszönjük szépen ismét Turci Árpád testvérnek a gondolatokat.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

minden szeretnék veled közölni. A te javadért, kérlek, válaszolj nekem. Jézus, aki nagyon szeret téged.

0: Pál Katalin, a szó. A szavak könnyen sebeznek, szívekben tüskét verhetnek, hisz minden szónak súlya van, nem tudni, melyik fáj legjobban. Vigyázzatok minden szóra, bármilyen szót kimondtok, gondoljátok meg magatok. Szavakkal senkit meg ne bántsatok. Legyen a szó mindig szeretett, hisz azzal senkinek nem ejtesz sebeket. Nem szabad a szóval bántani, hisz az porig tud sújtani. Ajkad akkor nyíljon szóra, ha szavad símogat, mint jó anya, mert higgyétek el, emberek, a legszebb szó a szeretet.
1: Egy dolgot meg kell értened.